0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

til Torislet. Send me that syre du firket. A kényszer gondolat itt megtalál. És rágyújt, amíg te felismered. Egy újabb sok jön az utolsó után. És a passzív dohányfűs most belőled. Inhalál!

A különleges zenei válogatásban mindjárt Szatmári Orsolya fog nekünk énekelni. Nevét bárki ismerheti, aki már látott egy Barátok közt epizódot, ő énekelte ugyanis a főcímdalát. Az énekesnő 1975-ben született Balassagyarmaton, 5 éves korától járt zenei előképzőbe, majd 9 évig zongorázni tanult, énekléssel azonban csak 15 éves korában kezdett el foglalkozni. 16 évesen tűnt fel egy tehetségkutató fesztiválon, majd a Bojtorján együttes tagja lett. 1993 és 95 között egy szlovák produkcióval turnézott Nyugat-Európában, elsősorban Németországban, Ausztriában és Olaszországban léptek fel, hazajövetele után megalapította az Aerodynamic nevű háromtagú dance együttest, akikkel saját dalait adta elő, táncos énekes showműsor keretében. Ezt követően fél évet Amerikában töltött, ahol country klubokban lépett fel, majd hazatérése után a Design együttes tagja lett. 1997-ben csatlakozott a Bionic együtteshez, akikkel 2 nagy lemezt, egy maxi CD-t, valamint 2 videoklipet készítettek. Eközben több együttesnek és szóló énekesnek a lemezén is közreműködött, például szerepelt az Irigy Hónaj Mirigy paródiákban, Zoltán Erika és Cserháti Zsuzsa albumjain is közreműködött, a Barátok közt mellett ő énekelte Friderikus Sándor Meglepő és Mulatságos című műsorának címadó dalát is. 1999-ben tagja lett az Akt együttesnek, akikkel 2 maxit és egy nagy lemezt jelentetett meg, valamint 2 videoklip is készült a dalokból. 2000-ben Emerton díjat kapott az év felfedezettje kategóriában, 2001-ben 2 külföldi tehetségkutató fesztiválon nyert díjat, Jugoszláviában egy közönségdíjat kapott, Macedóniából pedig egy második díjat hozhatott el. 2001. februárjában megalakította az Enjoy 4 tagú énekformációt, akikkel eredeti angol nyelvű mai funky soul dalokat adtak elő. 2003. áprilisában jelent meg Minden más című önálló szólólemeze, melynek zenei és produceri munkálatait is ő végezte. Az MTV által szervezett 2008-as Eurovíziós dalverseny magyarországi elődöntőjén a Véletlen című dalával lépett fel, ahol 17 ponttal a 9. helyen végzett, Magyarországot ebben az évben végül Csézi képviselte. Az éneklés mellett énektanárként is dolgozik, a 2011-es és 2012-es X-faktorban felkészítőként, valamint Bagosi Alexa, Muri Enikő és Kovács Vera mentoraként szerepelt. Íme tehát itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en most, ahogy ígértem, Szatmári Orsi énekel.

jó plaveszkedem, két dolg és egy hely, egy a társaság miatt, igen, egy jó napom legyen.

0: Dus voilà, sorry, Hans Rijker, zijn Christiana van Muzika.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilm.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzversenyt zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. album a 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztosabb fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

ragolyó. Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Jankovics Marcell kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. Jankovics Marcell animációs művészete és a Biblia kapcsolata 2025-ben kiemelt szerepet kapott a Vatikánban. A Hit, Remény és Rajzfilm című tárlat a római Palazzo della Cancellariában mutatta be a Kossuth-díjas alkotó munkásságát. Azóta már Székesfehérváron és Székely udvarhelyen is látható volt. A Pannónia stúdió tárlatán ennek a kiállításnak a Biblia című animációt bemutató egységét láthatják az érdeklődők. A kiállítás középpontjában Jankovics Marcell befejezetlen Biblia című 24 perces animációs filmje áll, amelyet egy térbeli installáción vetítenek. Bemutatják emellett az alkotás munkafolyamatához kapcsolódó rajzokat, jelenet és vázlatrajzokat, valamint az alkotó díjait és könyveit. A kiállítás tulajdonképpen hazaérkezik, hiszen Jankovics Marcell a Pannónia filmstúdióban vált világhírű rendezővé. Az alkotó 1960-ban lépett be először az ikonikus épületbe, és itt fejezte be utolsó filmjét, a Toldit is. A kiállítás ingyenesen látogatható, a hét minden napján nyitva tart, október 21-éig, Jankovics Marcell születésnapjáig.
0: Koncert.
1: A Pesti Vármegyeháza díszudvarában ad koncertet a Concerto Budapest. Mozart és Beethoven műveit szólaltatja meg a zenekar június 18-án. A koncerten Szárnykürtön Devecsai Gábor működik közre, vezényel Keller András. Az est Mozart a Színigazgató című Virtuóz Víg operájának nyitányával kezdődik, majd az Esdur Kürt verseny hangzik el. A következő mű a Falusi Muzsikusok című szextett, amely ízig vérig zenei tréfa, tudatosan rossz időben történő belépések, mechanikus ismételgetések, hamisan megszólaló kadenciák és furcsán elhangolt záróakkord garantálja az általa keltett jókedét. A koncert Beethoven 8. szimfóniájával zárul, amely a szerző szimfonikus életművének legvidámabb alkotása. A hangversenynek esős időben a belvárosi Nagy Boldog Asszony főplébánia ad otthont.
0: Esemény.
1: Június 20-án országszerte ismét megnyitják kapuikat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek a múzeumok éjszakáján. Magyarország legnagyobb kulturális eseménye idén is több száz helyszínen több ezer programmal várja a látogatókat. Az idei esemény nagykövete Mautner Zsófi, a 2026-os múzeumok éjszakája kiemelt városa pedig Sopron lesz. A nyár legrövidebb éjszakáján idén is számos különleges és megismételhetetlen élmény vár majd a látogatókra. Koncertek, gasztróesemények, interaktív élmények, családi és gyermekprogramok, tárlatvezetések, workshopok és látványos attrakciók várják az éjszakázókat egészen hajnalig.
0: Fesztivál.
1: José González énekes dalszerző is fellép a 35. alkalommal megrendezett Művészetek völgyében

0: a határokon túlról. Az argentin politikai menekült szülők gyermekeként Svédországban született világhírű José González Kapolcson lép fel a panoráma színpadon. A pályája a csúcsán járó művész legújabb Against the Dying of the Light című kislemezével tért vissza a turnézáshoz. A komoly zene világából fellép a fesztiválon. A Cordame Duo, amelynek tagjai a kanadai kulturális minisztérium támogatásával érkeznek a tengeren túlról, míg a spanyol nagykövetség a Cantoria reneszánsz zenéje által vesz részt az eseményen. A Finagora kulturális intézet jóvoltából a Varone Cello Duo érkezik a Papageno klasszik színpadára, míg a Völgy komoly zenén az ukrán Alexej Botvinov zongorista lesz látható és hallható. A könnyű zene és a jazz irányából is érkeznek előadók. A brit nagykövetség egy feltörekvő velszi tehetséggel, Marta Ellennel képviselteti magát. Színpadra áll a brit Ninin, és a flamenkót hozzá el a művészetek völgyébe, a spanyol Luxuria is. A hazai előadók sorában fellép többek között a Kispál is a Borz, a Bohemian Betyársz, a KFT, a Quimby, Betonhofi, Kóli és Jude Law is.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Borsodnád. A bükkvölgyében húzódó településnek különleges története van. Az egykori álmos faluból virágzó ipari központ nőtt ki, az ipari központból elhagyott rommező vált, majd az elmúlás szomorú emlékein valami új sarjadt, aminek eredménye nem utolsó sorban nagyon finom. Ahol egykor nehézipari termékeket, buszkerekeket, fémeszközöket öntöttek, horganyoztak, ott ma a legfontosabb termék a Molnár kalács, mely egy fesztivál névadó, hagyományőrző és hagyományteremtő finomság. Az egyszerű kis falu élete akkor változott nagyot, amikor szenet találtak a környékén és bányát nyitottak. A település közepén nem csak egy hatalmas ipari üzem nőtt ki a földből, az ide csábított, szakképzett városi munkaerő számára egész utcák, tiszti kaszinó, mozi, teniszpálya, étterem, könyvtár épült, pezsgett a művészet és sportélet. A borsodnádasdott kettészelő sorompó két külön világot is szétválasztott. Az egykori falumak paraszt és módos gazdaházait az új betelepülők kolóniáitól. Míg az előzőekhez megművelt, felszántott, bevett területek és istáló kapcsolódott, addig az utóbbihoz jellemzően virágos kert. Néhány évtizede különleges édességnek számított a házi készítésű Molnár kalács. Hártyavékony, kerek vagy szivarszerűen feltekert ostya volt, melyet egyedileg mintázott sütővason készítettek, majd papírba csomagoltak, és nagyon óvatosan hímes tojásként szállítottak. A kerek vasakból nem találni két egyformát. Családi, egyedi hagyományokhoz kötődik vésett mintázatuk, mely a Molnár kalácson is megjelenik. Létezik köztük virágos, feliratos, de még repülővel díszített is, jelezve, hogy a vas tulajdonosa messze földre eljutott. A kéz ostya roppanós, törékeny, szájban olvadó, lehelet finom és édes lett. Az ostya készítés szokása Németországból vagy a Németalföldről ered. Magyarországon a reneszánsz időkig visszanyúlóan megtaláljuk a nyomait, de az is lehet, hogy egészen messziről, és közvetlenül hozták magukkal a betelepített, felvidéki német ajkú és hagyományú cipszerek. A kissé feledésbe merült tradíció új lendületet kapott, előkerültek a régi receptek és izzásba hozták a sütővasakat, fesztivál szerveződött köréjük, és az ország számos részén is bemutatkoztak, így a Szentendre és Kanzenben is. A valaha a gyárban fusiban készült sütővasak közül azonban nem csak a régiek kerültek megőrzésre, a nádasdiak ma már a helyi kisüzemben, nagyüzemben is készítik a Molnár kalácsot. Az egykori hagyomány közösséget, az üzem pedig munkahelyet teremt, és a Molnár kalács visszaad valami fontosat a helyieknek. Valós értéket, a múlt egy darabját képviseli. Mi pedig egyszerűen szeretjük, mert különleges. Főleg, ha a hozzá kapcsolódó történetet is ismerjük.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Mind Diák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk, és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot kívánok, ez itt a nap vendége, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma a családon belüli erőszakról, egy sokszor láthatatlan, mégis nagyon is jelenlévő problémáról beszélgettünk, illetve arról, hogy milyen szerepet vállalnak, vállalhatnak az ellene folytatott küzdelemben, mind a nagyvállalatok, mint pedig a segítő szervezetek. A beszélgetés apropóját pedig egy konkrét együttműködés adja, a Szeretet nem árt programhoz kapcsolódva, a Tesco is aktív szerepet vállal abban, hogy az érintettek ne maradjanak, egyedül ne maradjanak segítség nélkül. Vendégeim a stúdióban pedig Turóci Norbert, a Tesco HR vezetője, valamint Sándor Lenkei Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulancia intézmény vezetője. Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Kezdjük egy beszédes adattal, mert hogy a probléma adott. Magyarországon a nők közel felegyes kutatások szerint 43-49%-a élt már át párkapcsolati erőszakot, miközben az érintetteknek csak nagyon kis százaléka kér segítséget. Önök személyesen mikor szembesültek először ennek a problémának a súlyával? Volt-e egy olyan pont, amikor már azt érezték, hogy ez egy olyan szintű probléma, amiért már ez személyes ügyé tud válni? Ajda?
2: Hú! Mikor szembesültem ezzel a problémával? Nagyon régen szembesültem, még nem dolgoztam a segélyszervezetnél. 28 éve dolgozom szociális területen, és ott számtalanszor előfordult az, hogy kértek segítséget bántalmazott nők abban, hogy segítsek menekülni, vagy valamiféle módot mondjak, hogy hogyan tudnak kilépni a bántalmazó kapcsolatból. Ez a jelenség, ez nagyon régóta a társadalmunk része, csak nem feltétlen tudtuk és tudjuk, hogy valójában mekkora ez a szám. Erre most már azért vannak kutatások, és ahogy mondtad is, tehát látjuk azt, hogy az Eurostatos adatok 43-48%-ra datálják azt a számot, amiben az áldozatok megjelenhetnek, mégis a segítségkérések ennek elenyésző számai lesznek, és ennek nagyon sok oka van, hogy miért nem fog segítséget kérni az áldozat.
1: Igen, ez egy, mint a jéghegy csúcsa, hogy egy pici az, ami látszik, és nagyon sokan vannak, akik viszont láthatatlanok így ebben van. A problémában. Norbert, téged hogyan érintett meg ez a kérdés? Vagy akár nagyvállalati szempontból, ha nézzük, akkor mit látsz?
3: Igen, picit más perspektíva, mint ugye az Ajdáé. Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy egy olyan cégnél dolgozhatok, aki egy ilyen területet fölkarol. Tehát ezek, amit az Ajda is mondta sokszor, meg te is mondtál, sokszor láthatatlanok ezek a problémák, és én azt gondolom, hogy mindig abból indultunk ki a vállalatnál, hogy a Tesco-nak a munkavállalói csoportja az jól reprezentálja a magyar társadalmat, és amikor mi egy ilyen adatra ránézünk, vagy ilyen statisztikát megkapunk, akkor óhatatlanul felmerül bennünk, hogy hát akkor ez nálunk is előfordul, ugye? Tehát ez nálunk is probléma, ugye? És ez természetesen így van, csak ugye nem figyeltünk rá. És azt gondolom, hogy a Tesco egy olyan felelősségtudatos szervezet, vagy egy olyan szervezet, aki bátran fölvállal ilyen témákat, és nem az első ilyen szerintem tabu döntögető, ilyen gyakorlatilag ilyen pionír jellegű feladatunk ez, vagy példamutatásunk ez, úgyhogy ez igazából idén kezdődött ez a nálunk erre a fókuszált kampány, de ahogy mondtam, ez azért nem csak Magyarországra jellemző a Tescon belül, hiszen ugye mi globális szervezetként ezt nagyon fel akarjuk ezeket a dolgokat, és tényleg szerencse, hogy ezt a csoportszintű angol központ is erősen támogatta, tehát ott már évek óta van erre fókusz, és ők korábban beindítottak egy ilyen kampányt. Amit én személyesen gondoltam, az, hogy ugye a tavalyi évben elindítottuk a gyermekvédelemmel kapcsolatos kampányunkat, és én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó ráépülése arra a kampányra, tehát hogy még egy olyan területtel foglalkozunk, ami benne van a szervezetben, csak rejtett módon hozzuk felszínre.
1: Időközben itt áttértünk a tegeződés, és azt gondolom, hogy tartsuk is meg ezt.
3: Bocsánat,
1: a
3: elnézést, igen.
1: Nem, én azt gondolom, hogy így egy picit közvetlenebből tudunk beszélgetni, és megköszönöm ezt a megtisztelést. Én azt gondolom, hogy ti egy nagyon jó és egyébként régi együttműködésben vagytok egymással, csak ez a téma az, ami új 20 éve tart, ez az együtt, 15-20 éve?
2: 15 éve tart az együttműködésünk. Nagyon szeretjük a Tesco-val az együttműködést, nagyon régóta támogatja a segélyszervezetnek különböző programjait, főleg a kapaszkodó programban nyújtott nagy segítséget, hiszen gyermekfejlesztés fókusszal is dolgozunk, tehát a segélyszervezet stratégiai céljai között nagyon fontos szerepet játszik a gyermekfejlesztés, illetve mindazon gyerekeknek a felkarolása, támogatása és megerősítése, akik hátrányt szenvednek, és emellett egy nagyon fontos területünk a kapcsolati erőszak áldozatainak a segítése is.
1: Említetted, Norbert, hogy hát egy ilyen nagy vállalatnál, ahol több ezer fő dolgozik, nem tudom pontos létszámot tudsz-e most mondani, hogy ott egyébként igenis lehetnek érintettek. Mi az a pont, amikor már láthatóvá válik az, hogy van érintett a csapatban a munkatársak között, és mikor mondja azt már egy nagyvállalat, hogy ez már nem maradhat a magánélet része, itt segítségre van szükség?
3: Hát én azt gondolom, hogy ezt több szempontból lehet úgy nézni, hogy hogyan veszük észre egyébként a jeleteket, mert kifejezetten ugye családon belül vagy párkapcsolati erőszaknak a kapcsolatos jelzés az nem mindig úgy érkezik, hogy akkor ez most az, tehát nem mindig tudunk egy ilyen labelt, egy ilyen teget adni neki. Vannak jelzések, hogy a kollégával valami probléma van, vagy valami nem stimmel, de egy vezető nem feltétlenül tudja ezt megfogalmazni, hogy miről van szó, de és nem biztos, hogy figyel ezekre a jelekre. Én sokkal jobban azt tudom jó szemléltetőbb példaként hozni, hogy ugye nálunk van 3000 ilyen gyakorlatilag szakmai gyakorlatos tanuló, akik ugye gyakorlatilag gyermekek, tehát 16-tól 20 éves korukig. És ott korábban, mielőtt beindítottuk azt a programot, nagyon sok olyan jelzés volt, hogy velük van valami probléma, és arra gondoltunk, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha ezt így célzottan megközelítjük, és akkor beindítottuk a gyermekvédelmi akciótervet, hogy akkor igenis ne csak utólag reaktívan reagáljunk rá, hanem mondjuk proaktívan is edukáljuk a vezetőket arról, hogy milyen problémák lehetnek ezzel a csoporttal. Na most azt gondolom, hogy a párkapcsolati erőszak, az pont ugyan, meg a családon belül erőszak, az pont ugyanez a kategória, hogy voltak, meg vannak jelzések korábban is, de most tudunk nevén nevezni, most tudjuk fókuszáltan erre a területre irányítani a figyelmet. Tehát, hogy korábban én nem emlékszem az elmúlt két évből, amióta én ezt a háromvezetői pozíciót csinálom, nem emlékszem kifejezetten arra, hogy nekünk családon belül erőszakkal kapcsolatos jelzésünk volt, de sok jelzés volt, ami valószínűleg erre utalhatott. Most viszont akár végig tudjuk vinni ezt a folyamatot, hiszen edukálva van a közösség.
1: Egyébként kik azok, és milyen élethelyzetből fordulnak leginkább hozzátok segítségért?
2: Jellemzően nagyon sokféle ellátás van az áldozatoknak, és az az ambuláns ellátás, az a krízis ambulancia intézmény rendszere, amiben ugye Miskolcon én vezetem az intézményt, ott elsősorban a 28 és 45 év közötti nők azok, akik jellemzően hozzánk fordulnak, első vagy második gyermek születését követően. Ők azok, akik 70%-ban megjelennek nálunk, és 15%-ban az idősebb korosztály is megjelenik. Ott már nagyon gyakran a felnőtt gyermek az, aki észleli a problémát, és ő az, aki segítséget kér, tehát hozzátartozóknak is nyújtunk segítséget, és férfiak is vannak, akik segítséget kérnek tőlünk.
1: Igen, ez is nagyon fontos, hogy be kell hozni a beszélgetésbe, hogy bár a nők többségben vannak, előfordulhat, hogy férfiak is segítséget kérnek, és Norbert, az edukációt említetted meg, hogy előre kell menni, de hogyha a munkavállaló már benne van egy ilyen helyzetben, szerinted mennyire mer vállalati helyzetben, munkahelyen segítséget kérni?
3: Hát van rá példa, mert például egyébként amióta ezt bevezettük, azóta már két ilyen eset is volt, tehát hogy szerintem ez egy jó lépés, kis lépésekkel megyünk előre, de jó lépés arra, hogy mernek a kollégák segítséget kérni.
1: Tehát a tabusítást megszüntetitek.
3: Igen, megszüntetitek, így van, tehát hogy szerintem ez hozzájárul ahhoz, hogy merjenek segítséget kérni, meg ne felejtsük el azt, hogy de erre az Ajda többet tud mesélni, hogy ha esetleg mondjuk ugye a kolléga nem ismer, de mondjuk egy olyan közeggel, vagy olyan támogató közeggel találkozik, vagy egy olyan egyénnel, aki mondjuk jó kérdéseket, vagy érzékenyen fordul hozzá, és megmer nyílni, akkor már is egyébként ugye ezt a kis gátat így elmozdítottuk, tehát hogy most már, hogy észre tudjuk venni, vagy megpróbálják a kollégák észrevenni ezeket a jeleket, szerintem egy kicsit jobb odafordulással, egy érzékenyebb odafordulással akár meg tudják nyitni ezeket a gátakat, de szerintem az Ajda erről többet tud beszélni, így ennek a pszichológiájáról, de mi azt tapasztaljuk, hogy ez megvan. A gyermekvédelemről azért nem akarom mindig berángatni ide a témában, de azért, mert abból már van egy ilyen éves tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, hogy sokkal több eset történt, mióta azt bevezettük, és én ezt sokszor hangsúlyoztam különböző ilyen fórumokon is, hogy nekem nem az a jó KPI, hogy ezeknek az eseteknek a száma lemegy hirtelen, hanem először ezeknek az eseteknek a száma igenis menjen föl és ugorjon meg, hiszen azt jelenti, hogy akkor működik ez az észlelő vagy jelzőrendszer, jobban működik.
1: Amit utána és lehet kezelni.
3: És például a gyermekvédelem esetében már 15 ilyen gyermekvédelmi ügy volt csak a tavalyi bevezetés óta, szóval hogy szerintem mutatja azt, hogy ezek a jelzőrendszerek, hogy hogyha jól vannak bevezetve, akkor tudnak működni.
1: Behoznám a beszélgetésünkbe, és egyébként Ajda majd egészítsd ki, hogyha Norbert így megszólít, hogy a szakirodalom szerint a családon belüli erőszak nagyon sokszor a kontrollról szól. És azt gondolom, hogy erről fontos beszélni, mert hogy nem feltétlenül társadalmi helyzethez kötött jelenség ez. Hogyan írnád le ezt a kontrollt a mindennapi életben? És mennyire tapasztaljátok ezt?
2: A krízisambulancián jellemzően tapasztaljuk az áldozatainknál. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy a kapcsolati erőszak az nem azzal kezdődik, hogy az egyik megüti a másikat, hanem borzasztóan egy szerelemmel indul, mint minden kapcsolat, és ez szépen lassan alakul át. A kutatásaink azt mutatják, hogy a kontroll vagy a szeparáció leginkább megjelenő oka 70%-ban a féltékenység. Akkor, amikor maga a pár ugye jellemzően a férfi, hiszen ugye sokkal több a női áldozatunk, tehát nem szeretné, hogy mással találkozzon az adott ember, nem szereti, ha a munkahelyre jár, nem szereti, ha ott kapcsolódik emberekhez, tehát hogy szeretné kisajátítani magának. Ez, hogy miben jelenik meg, nagyon-nagyon sokféle jele van, tehát hogy ő az ember, aki mindig siet haza, ő az, aki nem fog elmenni egy vállalati rendezvényre, egy csapatépítésre, ő az, akit nagyon sokszor felhív a párja, 5-6-10-szer, és mondjuk fel kéne neki venni. Na most azért a munkarendből adódóan is, például a Tesco-nál is gondolom, nem is nagyon viheti le a vásárlói térbe a telefon. Tehát, hogy van egy belső szabályzat, ebből alakulnak feszültségek, hogy de ő miért nem veszi fel a telefon, miért nem válaszol.
1: Miért nem vagy elérhető,
2: biztos valakivel vagy. Kivel találkozik, általában nem találkozhat egy idő után már senkivel.
1: Mikor
2: nincsenek
1: haza a munkából?
2: Igen, tehát, hogy már beért
1: haza
2: a busz, miért nem jöttél? Tehát, hogy figyeli a Facebook profilját, az Instát és minden social médiás megjelenését, kit jelölt be ismerősnek, akár figyeli magát az e-mail fiókját is. Ezek nagyon megnehezítik utána a segítségnyújtásnak a lehetőségét, mert ugye nem tud inkognitóban maradni, nem tud titokban maradni, hiszen minden platformon gyakorlatilag valamiféle figyelés van, és ez el tud menni egy nagyon-nagyon súlyos szakaszba is, amikor már gyakorlatilag nem is engedi dolgozni, vagy bezárja, és teljesen elszaparálja a családjától. Vagy például az is egy nagyon jellemző, és erről is nagyon sokat beszéltünk a Norbékkal, hogy oda megy, várja a munkahelyén, hozzaviszi, tehát hogy gyakorlatilag neki a munkahely és az otthon közötti mozgás az megengedett maximum, és egyébként ő nem tud egyéb más utakat tenni.
1: És az is korlátozott formában,
2: és ugye a magasabb társadalmi státuszú ügyfeleknél figyelhető az meg, hogy akár mondjuk már kamerát szerel mindenhová, figyeli, GPS van, kémprogram van a telefonján, tehát hogy lehallgatja, tehát gyakorlatilag minden mozdulatát, minden tevékenységét követi és felügyeli.
1: Nagyon fontos dolgokat mondasz, említesz, amik már tényleg olyan jelek, amiket meg lehet látni egy munkahelyen is, egy vezető is észrevehet. Egyébként ugye hát nyilván ehhez nagyon sok szinten kell edukálni a szervezetet, hogy ezek a jelek ténylegesen érthetőekké váljanak.
3: Igen, hát nekünk ugye most az út elején vagyunk, azt csináltuk ugye eddig az Ökumenikus Segélyszervezettel, hogy először is ugye elindítottuk ugye a kampányt, ami főként egyébként ugye nagyon csoportszintű, de Magyarországra átnézett anyagokkal, meg policyval és példákkal volt kikommunikálva a szervezet felé. A következő lépcső az, hogy közösen készítettünk egy e-learning tananyagot, amit mindenki el fog alapvetően a szervezetben végezni, ami egyébként szépen végigvezeti ugye ennek a témának az egyes elemein, a kritikus pontok, amire kell figyelni, hogyan tudunk segíteni a kollégáknak ilyen helyzetben, ezeken szépen végviszi a kollégákat, ezt mindenkinek, ugye, amit mondtam, mindenkinek elérhető fogjuk tenni.
1: És nem kötelező, de
3: én azt mondom, hogy ez úgy volt, mint a gyermekvédelemnél, úgy tervezem, hogy ilyen erősen ajánljuk, és viszont egy nagyon-nagyon jó sikere volt a gyermekvédelminek, és ott közel 100% kitöltötte, illetve hát kitöltötte, végment igazából pontosabban ezen az e-learning. Én erre számítok itt is. És akkor utána még a terveim szerint az Ajdáékkal közösen lenne egy különvezetői edukáció, ami arról szól, hogy ugye azért ez egy ilyen személyes tapasztalat alapú eszmecsere, illetve hát workshop jellegű tréning lenne, ami egy kicsit őket mélyebben bevezeti abban, hiszen egy vezetőnek azért mindig van egy kiemeltebb szerepe ebben a dologban. Nem mindig ők veszik észre, szerintem az a tapasztalatunk, hogy sokszor a kolléga jobban észreveszi, de azért mégis egy vezetőnek van egy olyan szerintem fontos szerep szerepe ebben az egész területben, hogy akkor ő hogyan tud egyébként a csapatával közösen csinálni, és egyébként a vezetőnek mi a szerepe akkor, hogyha van egy ilyen a csapatban, hogy tud egyébként a magának, a, annak a segítőnek is ő segíteni, vagy ezt a csapatot arra edukálni. Ezt egyébként elmondtuk, hogy volt egy ilyen eset a szervezeten belül, ahol felfedezték ezt nem sokkal a bevezetés után, és azért azra is rá kellett jöjjünk, hogy ez a csapatnak is egy teher, meg egyébként csomószor a vezetőnek is teher, hogy ilyen van, hogy tud jól segíteni. Ez egy ilyen pszichológiai nyomás nekik is, mert van az áldozat, de azért ez nem az áldozaton kívül ugye van egy ilyen hatása a kis csapatra is, úgyhogy erre is, ezzel is foglalkozni kell. Ezért szerintem a vezetőnek ezért kell egy külön szerepet mindig ezekben adni.
1: Igen, hát ami eszembe jut, az a bizalom és az anonimitás, két nagyon fontos kulcs ebben az egész helyzetben. Ti erről beszélgettetek, hogy hogyan lehet ebben mondjuk szerepet vállalni, segíteni például a Tesco vezetőit?
2: Abszolút igen, tehát már volt egy érzékenyítésünk a középvezetői szinten, ahol magát a kapcsolati erőszak ügyét témává tettük, és beszéltünk arról, hogy miért fontos az, hogy anonim tudjon maradni, miért szenzitív ez az adat, hogyan kezelje egy vezető ezt az adatot, tehát ez a nem tesszük közkincsé a munkatársi közösségben.
1: Ez nem lehet pletyka.
2: Nem, része. így van, nem lehet pletyka, és hogy maguk azok a szervezetek is, akik ugye az áldozatokkal foglalkoznak, erre rettenetesen figyelnek. Tehát a titkosság kérdése nálunk ez egy nagyon fontos téma, amit gyakorlatilag a Tesco teljes mértékben el is fogad, és nagyon fontos az, hogy meglássák azt, hogy nem kell segítői szerepbe belekerülniük, csak egy bizonyos mértékig. Tehát, hogy meddig kell nekem segíteni, honnan kell már bevonni segítő szakembert, hogy ne traumatizálja a munkahelyi közösséget, maga az egész esemény. Tehát, hogy a jó szándék miatt, ugye, az, hogy segíteni akarok neki, nagyon sokszor előfordul az, hogy belemegyünk konkrét tanácsokba, hogy szerintem azt kéne tenned, hogy. Na most ő még nem biztos áldozatként, hogy ő ott tart, hogy ő még azt tegye, hogy. Hiszen ezért vagyunk
1: és
2: mi kiképezők.
1: És a kollégák se szakemberek.
2: És a kollégák se szakemberek, és ez nagyon sok csalódást is eredményezhet, hiszen nem most csinálja az áldozat, amit mindenki is mond neki a környezetében, és hogy erre próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy mi az, amit tegyen, és mi az, amit ne tegyen egy kollega. Tehát nem szabad sietetni őt, tehát mindig tudni kell azt, hogy ő neki mire van szüksége, mi jelent neki igazán segítséget, hol tart ő ebben a folyamatban, hiszen lehet, hogy még gyakorlatilag az az első és legnagyobb lépés, hogy ő ezt megosztja valakivel, tehát hogy bizalmat ad valakinek, és ez nagyon fontos, hogy és ezért beszéltük ezt Norbival, hogy a vezetőknek az érzékenyítése borzasztóan fontos lesz, hiszen ha bennük fog bízni maga a kolléga, akkor ő jelen van, tehát neki el lehet mondani, és biztonságot fog érezni abban, hogy ez a titok, ez megmarad közöttük, és ez nem megy utána pletyka szinten a munkahelyi közösségben át.
1: Igen, ami így eszembe jutott, az értő figyelem, amilyen első lépés lehet, illetve a támogatás és az együttérzés. Erről mennyit beszélgettetek ti házon belül?
3: Hát ezért már régen a szervezetben van, tehát ez, amit mondtam, nem most jött be ezzel a családon belül összekampányunkkal. Ez már azért régen benne van a szervezetben, és a Tesco szerintem arra büszke lehet, hogy ugye a kollégák nagyon nagy része, szerintem 93%-a önmaga lehet egyébként, ezt jelzik nekünk vissza, ami szerintem egy nagyon jó mutató arra, hogy ugye ezek a fajta erőfeszítések, meg energiát, amit beleteszünk abba, hogy a kolléga merjen beszélni, a kolléga elmerje mondani, ne féljen egyébként az adott közösségben, szerintem kifizetődik, és ez egyébként nagyon-nagyon sok évnek a munkája, amikor beszéltünk arról először, hogy merjen felszólalni, hogyha valami mondjuk policy ellenes dolgot lát, akkor merjen felszólalni, hogyha vele nem úgy bánnak, ahogy egyébként ő ezt azt elvárná, hogy vele bánjanak, vagy merjen felszólalni, hogyha rossz vezetői viselkedés lát, merjen felszólalni, hogyha valaki bántja őt a kollégám, és ezek nem feltétlenül a családnak erőszaknak az esetei, vagy a gyermekvédelem esetei, de ezeken már mi túl voltunk, és ezek egy ilyen speciális továbbvezetései ennek a speak up culture-nek, amit így az angol száz kultúrában így nevezünk, és én ezt ide értem egyébként ennek, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem nekünk egy jó alapunk volt arra, hogy a kollégák meg a vezetők ezt így természetszerűen be tudják építeni a mindennapjaikba. Van-e út előre? Természetesen van mindenhol, hiszen minden ember különböző, és egy ekkora szervezetnél mindenki kicsit különböző szinten tart ennek az elfogadásában, vagy ennek a kultának a megélésében, de hát ezért dolgozunk, hogy ez ilyen legyen, mert én azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogy ennek nem csak ugye PR vagy CSR értéke van, ennek konkrétan vállalati mérhető értékei vannak, hogyha a kollégák jól érzik magukat, akkor sokkal hatékonyabb, meg sokkal
1: visszajön
3: jobban
1: a produktivitás.
3: És abszolút visszajön ebben a produktivitásban, és az esetekben, amit mondjuk az ajdáikkal csinálunk, mennyivel jobb az egyébként, hogyha a kolléga el tud menni, és rendesen magára foglalkozik arra a pár napra, vagy arra az időszakra, de utána mondjuk egy egészségesebb mentalitással tér vissza, mint hogyha mondjuk hónapokig sokáig húzzuk ezt a helyzetet, és mondjuk egy sokkal csökkent produktivitással, vagy jelenléttel, vagy hittel van a munkahelyén, vagy félelemmel esetleg.
1: És hát itt ül velünk egy HR vezető, és a fluktuáció kérdéséről még nem is beszéltünk. Nyilván ez visszahat a teljes szervezetre ilyen szempontból is, hogy kevesebb lesz az a kollega, aki ott hagyja a céget, hogyha egy megbecsült kollégának érzi magát.
3: Hát én hiszek ebben abszolút, úgyhogy ebben azért van összefüggés a trendekben, tehát hogy azért csináljuk egyébként ezeket, hogy ezáltal azért közvetett módon, mert ha nem is mindig közvetlenül, de közvetett módon ezeknek van hatása, és mi azt látjuk egyébként, hogy folyamatosan csökken. A fluktuáció nagyon sok összetevő, most nem akarok teljesen HR-es zsargon menni, mert nem ez a témánk, de egyébként én hiszem és tudom, hogy ennek van hatása.
1: Folytassuk innen, vendégeim a stúdióban Túróci Norbert, a Tesco HR vezetője, valamint Sándor Lenkei Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának intézmény vezetője. Tartsanak velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Vendégeim a stúdióban továbbra is Sándor Lenkei Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának intézmény vezetője, valamint Túróci Norbert, a Tesco HR vezetője, és a témánk még mindig a családon belüli erőszak, illetve az ellene folytatott küzdelem, mind egyéni, mind társadalmi szinten, legyen szó egy vállalatról, legyen szó egy segélyszervezetről, és a beszélgetés apropóját egy konkrét együttműködésetek adja. Szeretet nem árt ez a programnak a címe, amihez kapcsolódott ugye a Tesco, és egy picit beszéljünk arról, a vállalati oldalról még, Norbert, hogy a program keretében mi mindent tud tenni egy vállalat. Én, ahogy így olvastam, itt akár a jogi vagy pszichológiai segítségnyújtás is szóba kerül, de még sok minden más, mert akár itt anyagi támogatás is szóba jöhet egy ilyen helyzetben.
2: Igen, megpróbáltuk ezt ilyen sokrétűen kezelni, tehát, hogy volt nekünk, ahogy szerintem említettük a korábbi részben is, hogy volt nekünk egy angol mintánk, amit egyébként ugye a vállalat csoport szinten az, és akkor ezt próbáltuk egyébként ugye ezt Magyarországon még aktuálisabbá vagy kibővíteni, hogyha lehet, és ugye a helyi igényeknek, meg a helyi lehetőségeknek megfelelően kezelni. Tehát ugye elsősorban, amit így mi biztosítunk ilyen vállalati, hát kvázi ugye lehetőségként, nem, ezt nem fogalmaznám meg juttatásként, mert ez eléggé ilyen álságos így ezt a dolgot mondani, de nem, hogy segítség, krízisében segítségként a kollégát ugye, hogyha ilyen helyzetbe kerül, akkor ugye 5 nap fizetett szabadsággal, plusz szabadsággal tudjuk támogatni abban, hogy ezt a helyzetet kezelje. Ez így igazából is nem is nagyon várunk, ugye ezért cserébe semmiféle olyan komplex igazolást vagy ilyesmit, hanem ugye esetleg szimplán elég csak jelezni, hogy erre neki szüksége van.
1: El hiszen tudjon menni esetleg Ajdáékhoz, vagy egy más segítséghez.
2: Így van, vagy akár jogi segítséget kérni, költözésre, bármi, ezt az Ajda szerintem jobban tudja, hogy mire tudják ezt a napot használni, de szerintem ez az egyik ilyen fontosabb segítség, illetve ugye még kiegészítettük ezt azzal, hogy bevezettük a segítőnek a definícióját, ami arról szól, hogyha van olyan kolléga, akiben ő megbízott, mármint az áldozat megbízott és őt bevonta, őnek is adunk, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy ő kezelje, vagy ő segítsen a kollégának fizikailag, vagy esetleg akár neki van arra szüksége, hogy akkor ezután egy ilyen 2 napot mondjuk pihenjen, akkor neki is adunk 2 napos ilyen fizetett szabadságot. Ezen kívül ugye van az együttműködés az Ajdáékkal, ami ugye nyitott ajtókat tud biztosítani, meg közvetlen elérhetőséget ugye a segélyszervezetekhez, ezekhez kommunikáljuk, meg vannak a csatornák, szerintem ez simán és akadálytalanul tudják fölvenni a megfelelő képviseletekkel a kapcsolatot. Ezen felül, amit ugye említettél, az az anyagi támogatás, ott nekünk van a Tesco Angyal Alapítványunk, ami nem csak ezért jött létre, hanem a kollégáknak segít mindenféle témákban, és ezt is behoztuk a Tesco Angyal keretei köré, hogyha ilyen esetekben esetleg anyagi támogatásra van a kollégáknak szüksége, akkor a Tesco Angyal Alapítványon keresztül tudjuk őket támogatni. Úgyhogy nagyjából ezt a két főbb vonalatot hozom, és ami még volt, és szerintem ilyenkor még egy jó segítség lehet, az nekünk van a Számíthatsz Ránk programunk, ami arról szól, hogy pszichológiai, jogi, pénzügyi segítséget, tehát tanácsot tudnak a kollégák 0-24-ben egyébként kérni szakértőktől. Ez egy telefonos meg internetes szolgáltatás.

0: volt, és hogyan kapcsolódtok be az említett
1: Igen, tehát szerintem borzasztó fontos, hogy egy vállalat ezt felvállalja, és az ászlajára tűzi, tehát hogy szerintem ebben egyedülálló ma a Tesco. Az, hogy mi már azt láttuk, hogy az áldozataink közül nagyon sokan érkeznek, akár ebből az áruházból, akár más áruházakból is, tehát hogy ez jelen van ez a probléma, mert mellékesen megemlíti, hogy ott dolgozik, és mondjuk nekünk az nagyon nagy segítséget jelent, mindig nézzük tehát az áldozatnak a biztonságát, hogy ez mennyire garantált, és hogy nagyon fontos, hogy a Tesco-ban van azért egy biztonsági szolgálat, tehát hogy ezt mennyire tudjuk majd tudja használni az áldozat, és ebben nyitott a Tesco erre, hogy ha jelzi az áldozat, hogy őt mondjuk ott várja, és nem szeretne oda menni, hogy akkor ebben hogyan fognak partnerséget vállalni, és ebben abszolút nyitottak, vagy az, hogy van egy, erről is beszéltünk, hogy lesz egy zárható szekrény, ahová el tudja helyezni a dolgait. Már mikor mondjuk egy segítő arra készíti őt, hogy hogyan lépjen ki egy kapcsolatból. Az, hogy összekészítünk egy táskát, mi legyen abban a táskában.
0: Vagy az iratai biztonságban
1: vagy az iratait,
0: legyenek.
1: Vagy a bizonyítékait, vagy a bármit, amit nem tud otthon tárolni, mert ugye folyamatos kontroll alatt van. Vagy az, hogy több kijáraton is kimehet. Tehát, hogy nem csak azon, amin egyébként is használja, hanem lehetőséget ad a Tesco neki, hogy igen, te most megfigyelés alatt vagy, tudjuk, és akkor menjél a másikon, hogy ki
0: tehát
1: tud menni.
0: Tehát a raktáron keresztül, vagy bárhol.
1: Így van, így van. Tehát ezek nagyon mini dolgoknak tűnnek, de ezek óriási segítséget tudnak nyújtani egy áldozatnak, hogy biztonságban érezze magát. Na most szerintem ez a legfontosabb szó ebben az együttműködésben, hogy biztonságos munkahely. Tehát, hogy ide jó bejönni, figyelnek rám, elhiszik, amit mondok, hisznek bennem, hogy képes vagyok ebből kilépni. És szerintem ez borzasztó fontos. És annyival egészíteném ki, hogy igen, tehát hogy a Norbis mondja, hogy az út elején tartunk, az, hogy ez hová fog fejlődni, még nem nagyon tudjuk. Vannak elképzeléseink, de azt mindenképpen tudjuk, hogy az összes szervezeti egységünkkel, ami a segélyszervezeten belül ugye az áldozatok segítésére alakult és jött létre és működik, azt a Tesco rendelkezésére tudjuk bocsátani. Tehát, hogy ennek az együttműködésnek a egyértelmű feladatait, ezt most dolgozzuk ki, hogy ez hogy lehet jól csinálni. Úgyhogy most az út elején tartunk, de a kontaktok megvannak, és az e-learninges anyagban már nagyon sok olyan információ van, ami a dolgozókhoz, az a 8000 dolgozóhoz eljutott, hogy ő tudja, hogyha nem is akarja mondjuk az vezetőjét igénybe venni, de már egyébként kapott egy egyéb más információt is. Szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy több csatornán keresztül tud megérkezni hozzánk.
0: Igen, nagyon hasznos ez az együttműködés ilyen szempontból, és onnan indultunk, hogy a hivatalos statisztikák csak a valós esetek töredékét mutatják, és hogy nagyon magas a látencia. Egy ilyen helyzetben, és akkor a számokról beszéljünk, mert egy több ezer fős nagyvállalat esetében a számok beszédesek, és nagyon fontosak. Hogyan lehet egyáltalán egy ilyen programnak a sikerét mérni? Mert gondolom mértek mindent is.
2: Mérünk, igen, de amit mondtam, hogy ezek nagyon közvetett dolgok lehetnek ugye egy ilyen témában. Ezek az érzékeny témák azért ugye nem szeretnénk darab-darabra mérni meg azt a KPI-t látni, hogy ez hány van. Tehát, hogy azért
0: igen.
2: Szerintem itt van egyfajta ilyen közvetett hatás általánosan a vállalati kultúrára, általánosan arra, hogy a kollégák mennyire érzik magukat biztonságban, meg a helyükön, és ezáltal ugye, amit beszéltünk esetleg, hogy a fluktuáció egyébként kevesebb, meg tudjuk jobban tartani a kollégákat, ennek a híre megy, és akkor többen látnak egyébként minket egy nagyon jó gondoskodó munkahelynek, ami alapján ugye vonzóbbak lehetünk egyébként a piacon, tehát ilyen közvetett hatásait szeretnénk, és mérjük majd egyébként, hogy például egyébként a mi megítélésünk a külső pályázók számára az hogyan növekszik, erre azért vannak konkrét mérések, és nem akarok ilyen sok céget belőle, egy Randstad mérés, vagy stb., ami egyébként arról szól, hogy mennyire vagyunk vonzók a piacon. A fluktuáció lehet nagyon közvetetten egyébként mérni, meg lehet mérni az esetszámokon is, de azért akartam ettől az legelején már egyébként ezt óvatosan kezelni, mert ahogy mondtam, ugye a gyermekvédelemnél is ez jobb, hogyha fölugrik az elején, tehát hogy nem ennek nem feltétlenül az a célja, hogy minimalizáljuk ezt a problémát, hanem hozzuk felszínre, úgyhogy ebbe semmiképpen KPI-t nem szeretnék betenni a rendszerbe, hogy hány családon belül erőszakot szeretnénk kezelni itt így ebben a programon keresztein belül, de én várom, hogy egyébként ennek a száma nő, mert ugye akkor az azt jelenti, hogy eljutott az üzenet a rendszerbe.
0: Igen, megtöbb és hát ugye adatokról beszélünk, de közben ott az értékrend, az értékkövetés, igen. Ott a misszió, tehát hogy igen, ezt muszáj kihangsúlyozni, vagy fontos kihangsúlyozni. hangsúlyozni. Szakmai szempontból mi számíthat valódi eredménynek? Én, mint laikus, én azt mondom, hogy már egy ember megsegítése is eredmény.
1: Abszolút. Nem szeretünk mi sem a számokról

0: beszélni, mert inkább úgy, tehát úgy szoktuk ezt mérni, hogy hová tudjuk őt eljuttatni. Érkezik ő úgy, hogy ő egy nem szerethető, egy senki, ő neki úgyis ez jár.
1: És ez még csak a lelki bántalmazás, igen, van, és a fizikai
0: is. Igen, és hogy el tudjuk őt juttatni oda, hogy de ő egyébként jó anya, ő szerethető, és egyébként értékes, és ki tud lépni ebből. Uh-huh. Tehát, hogy ezek óriási ugrások. Az, hogy hány eset van, nagyon sok eset van, de nem feltétlen ez a lényeg, mi inkább abban mérjük, hogy mennyi munkaórát teszünk vele azért, hogy ő A-ból B-be gyakorlatilag el tudjon jutni. És egyébként rengeteg stratégiai tervet építünk fel vele a kilépésre, ABCDE, mert nem tudhatjuk, hogy a bántalmazó egyébként mire, hogyan reagál, és fontos, hogy ő tudja, hogy mindig 3 lépéssel előrébb járjon egy picit a gondolkodásba, hogy nem baj, ha ez nem jött össze, majd akkor összejön a következő.
1: Mondtad, Norbert, hogy egy közös út elején jártok, viszont talán visszajelzéseket kaptatok már. Volt olyan, ami megérintett?
2: Hát igazából ugye a nagyon sok ilyen esetünk volt ugye az elmúlt időszakban, ami nem csak családon belül őszak, hanem ugye említettem, hogy mi különböző kampányok voltak, és sok az ilyen egyéni egyébként visszajelzés, amikor mondjuk esetleg odáig is eljutunk, hogy mondjuk a kolléga megköszöni és visszajön ugye ezekbe a dolgokba. Ezek ilyen szép, nagyon szép történetek. Nem mindenki ugye szeretné ugye ezt teljesen tovább folytatni, hiszen ugye ahogy az Ajda is mondta, ugye ezért ez egy szenzitív történet minden egyes, akár család dömbölőszerek, vagy gyermekbántalmazás, vagy egyébként egyéb bullying típusú esetek a kollégák keretein belül, de amikor azt látják, hogy megvan a segítség, és megkapták, akkor azért sokan jönnek hozzánk vissza egy ilyen köszönő levéllel, hogy mennyire sokat segítettünk, például az angyalt tekintve, amikor ugye anyagi támogatást kapunk, hogy sokkal exaktabb és módon jönnek vissza, és kapunk egyébként köszönömöt, hogy mennyire jól esett, és hogy ez neki nagyon sokat jelentett abban az időszakban, amikor mondjuk beteg volt, hogy mi támogattuk, x100 000 forinttal megadtunk lehetőséget, hogy mondjuk elmenjen a kezelésekre, mennyire rugalmasan osztottuk be a munkaidőt, és akkor ilyenkor kapunk direkt visszajelzések, ezek ilyen egyéni szép történetek.
1: És hát Aida, a visszajelzések kapcsán hozzád fordulnék, megfogjátok valakinek a kezét, akinek szüksége van rá, végigkíséritek, vagy elkíséritek az útjának egy bizonyos szakaszáig, majd elengeditek a kezét, ez az életrendje. Te kaptok visszajelzést?
0: Nem minden ügyben, de igen, nagyon sokszor kapunk visszajelzést, nagyon érdekes visszajelzések vannak, nagyon hálásak egyébként a klienseink, az ügyfeleink, ők mindig azt mondják, hogy de jó, tehát hogy ha mi nem lettünk volna, akkor nem biztos, hogy ő bátor lett volna, és elmert volna indulni, nem biztos, hogy elhitte volna magáról, hogy ő képes erre. Ezek a visszajelzések nagyon gyakran előfordulnak, vannak olyan visszajelzéseink is, amik akár eltelik egy év, hogy ő nem jelentkezik és visszajön, és bemutatja mondjuk az új párját, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy újra elhitette velem, hogy én nekem még lehet életem, és hogy lett egy új párkapcsolatom, és hogy nagyon köszönöm, vagy meghívnak az esküvőjükre, nem tudom, tehát volt ilyen is, de hogy így vannak igen visszajelzések, illetve onnan is érkezik vissza, nem csak közvetlenül a tőlük, hanem ők delegálnak hozzánk újabb ügyfeleket a saját környezetükből, hogy nekem ők segítettek, menjél te is oda, és akkor ők elmondják az ügyfelek, hogy egyébként engem ő küldött, mert hogy neki már segítettek, és ezek nagyon jó
1: ezek
0: dolgok.
1: Nagyon szép dolgok.
0: Nagyon szép, igen.
1: És hát Ajda említette, hogy a Tesco olyan ebben a témában, kvázi mint egy első fecske a nagyvállalatok között, lehetséges természetesen, hogy más nagyvállalatok is azért már zászlójukra tűzik hamarosan, vagy már tűzték ezt a kérdést, de te mennyire látod, milyen mélységben foglalkoznak a cégek ezzel a kérdéskörrel? Ugye a családon belüli erőszakról, vagy párkapcsolaton belüli erőszakról beszélünk.
2: Én explicit módon én nem láttam egyébként máshol, hogy így foglalkoznának. Én tudom, hogy azért nagyon sok cég a munkatársi biztonságban, meg gondoskodásban azért nagyon mélyen hisz, úgyhogy én azt gondolom, hogy vannak, azért nagyon sok olyan vállalat van, és én ezt főként azért a multi vállalatoknál látom, ahol egyébként az anyavállalat is nagyon támogatja, mert azért valljuk be, azért az sokat segít, hogyha egyébként egy multi vállalatnak a központja, vagy ugye akár egész globális szinten ugye egyébként foglalkoznak ezekkel a témákkal, mert sokkal több ajtót nyit meg nekünk, és ez nem, szerintem ez kár elrejteni, tehát hogyha bárki olyan hallgat minket, aki egyébként ilyen multi cégnél dolgozik, és gondolkodik abban, hogy egy ilyen programot bevezessen, azért azért azt el kell mondani, hogy a Tesco-nál is sokat segített az, hogy ugye ebben volt egy támogatás csoport szinten, úgyhogy én azt gondolom, hogy vannak én rákezdeményezések, de nem titkolt célom az is ezzel, és ugyanúgy a gyermekvédelemmel is ez volt, hogy mi ezt bátran vállaljuk. Ezért egyébként példát is tudunk mutatni, hogy ezt meg lehet csinálni egy ekkora vállalatnál is. És például visszatérve a kérdésedre a visszajelzésre, ez egy másfajta visszajelzés, de viszont a gyermekvédelemben már most volt sok olyan visszajelzésünk, szakmai szempontból díjakat kaptunk, ugye ezért azért a programért, illetve több vállalat is keresett már minket meg, hogy akkor ezt hogyan is kell csinálni, hogyan tudjuk mi egyébként ezt jobban behozni a szervezetbe, milyen buktatók vannak, mit tudtatok belőle tanulni, tehát vannak ilyen szakmai visszajelzések, hogy ezt mennyire tisztelik, meg mennyire csodálnak abban minket, hogy akkor ezt mi ilyen nagy szervezetnél bemertük vállalni, mert azt gondolták, hogy hát ezt lehetetlen átvinni, hiszen annyi stakeholder van, annyi szinten kell ezt elfogadtatni, de megy ez is működik, és szerintem erre vannak jó receptek. Én mindenkinek azt javaslom például, hogy találjon egy nagyon jó partnert, és most kiszólok az ökumenikusnak, de például akár a gyermekvédelemnél a Hintalovon alapítvány volt a partnerünk ebben, tehát hogy szerintem nagyon erős szakmai partnerrel ezt azért egy ekkora szervezetben is jól át lehet vinni.
1: Norbertet hallgatva jutott eszembe egy kérdés hozzád, Ajda, hogy ugye említetted, hogy az esetek többségében nők azok, akik segítséget kérnek, vagy segítségre szorulnak. Miért fontos, hogy egy fiatal férfi arca legyen egy ilyen kezdeményezésnek, és akkor itt Norbertre gondolnak. Van ennek egy plusz üzenete?
0: Igen, nagyon örülünk neki, hogy Norbi férfiként ezt fontosnak tartja. Szerintem ez egy nagyon fontos társadalmi szerepvállalás és felelősségvállalás, hogy férfiként is azt gondolom, hogy ez így nem oké. És most egy kicsit visszautalnék arra, hogy a középvezetőknek ugye már tartottunk ott érzékenyítést, és ott is nagyon érdekes volt az a fajta visszajelzés, hogy dühösek voltak a kollégák, hogy ilyen megtörténhet. Ugye, ha én egy egészséges kapcsolatban vagyok, akkor el sem tudom képzelni, hogy valaki egy ilyenben él. És annyira fontos, hogy a Norbi az arcát adja ehhez, és ugye ez nem annyira egyedi ugye a szociális ellátásban, de multiképviselőként szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, hogy nekem ez fontos, hiszen szerintem nem érdemli meg senki, hogy egy ilyen kapcsolatban éljen, és mivel a nők ebben felülreprezentáltak, férfiként kiállni, ezért szerintem ez egy példamutatás.
1: Mindkettőtökhöz szól a következő kérdés, hogy lehet ezt a munkát valaha befejezetnek tekinteni?
0: Hát szerintem nem. Nem lehet, és a számok sem azt fogják mutatni, és a számok is nagyon sok mindent fognak mutatni, vagy azt, hogy Úristen, ennyi ügy van, vagy azt, hogy mennyire kevés ügy van, és még mennyien nem kértek segítséget.
1: Hogyha ez már a közbeszédtárgy, egy fiatal generációt lehet érzékenyíteni, abszolút. És akkor talán csökkenhet.
0: Abszolút, és azt gondolom, hogy ha megnövekednek a számok, az azt jelzi, hogy egyre többen ismerik fel. Tehát nekem ez is üzenet, hogy egyébként is itt volt ez a probléma, csak eddig nem vettük fel a földről.
1: Eddig ezt a szőnyeg alatt volt, igen. Norbert?
2: Hát egyetértek, szerintem nem lehet. Hogyha céges szempontból fogom meg, akkor azt mondom, hogy maga a kultúrával, vagy céges kultúrával való feladat, az sosem áll meg. Mert azért a kultúra valamilyen szinten változik, a társadalmi problémák egyébként jönnek, mennek, tehát mindig azért valami be fog jönni, amire egyébként egy felelős cégnek szerintem rezonálnia kell, és reagálnia kell, tehát hogy ez a fajta munka sosem fog ilyen szempontból megállni. Esetek mindig lesznek, ahogy az Ajda is mondta, nem csak ilyen, de egyéb más típusú esetek egyébként a cégen belül, és az a cél, hogy ugye ezeket nem csak, hogy a csökkentés is, de hogy igazából ezeket észrevegyük, és ugye ezzel tegyünk, mert hogyha nem nézünk oda, elfordítjuk az arcunkat, az a legrosszabb, mert akkor ugye azt okozzuk a kollégákban, hogy ők nem érezhetik magukat biztonságban, itt csak a munka fontos, és az ember nem. És pont a Tesco-ban nem ebben hiszek, hanem abban, hogy az ember is fontos, úgyhogy szerintem ennek így sosem szabad így azt látni, hogy ennek vége van, ez így megy előre saját magával, és egyébként evolválódik, ahogy egyébként a társadalmi problémák jönnek, meg bejönnek a képbe, néha vannak ilyen hullámok, meg ilyen kicsit kevesebb probléma, de például most én azt látom a jelenlegi társadalmi helyzetben, hogy nagyon sok feszültség van a társadalomban, és ezt mi is látjuk. Tehát ez egyébként egy ilyen esetekben is kicsúcsosodhat, hogy ezek így megnőnek, ezek az esetszámok, akár családom erőszakkal, vagy bántalmazással, vagy bullyinggal egymással szemben. Úgyhogy
1: ezzel foglalkozni kell. Igen. És igazából azt akartam kérdezni, hogy mit üzennél más vállalatoknak, vagy más vállalatok, nagyvállalatok HR vezetőinek.
2: Hát én azt gondolom, hogy amit szerintem többször megfogalmaztam, az, hogy a gondoskodás megéri befektetni, tehát megéri az embereknek a biztonságérzetével foglalkozni, hiszen egyébként szerintem az kifizetődik a vállalatnak is hosszabb távon, és úgy mondanám, hogy megéri bátornak is lenni, legyünk HR-esekként bátorak, hogy álljunk elő egyébként a magával a vezetői csapathoz, vagy a leadership teamhez, hogy ilyen témákat, meg ilyen tabu témákat érdemes bevinni, szerintem azért vagyunk bátor HR-esek, hogy akkor így tudunk célt élni, én ezt üzenném.
1: Ha már üzenet, akkor Ajda, te viszont mit üzennél azoknak az érintetteknek, akik még eddig nem mertek, vagy nem tudtak segítséget kérni esetleg, milyen fórumon, hol, hogyan, és miből lehet bátorságot meríteni, mert a bátorság szóba került.
0: Igen, szerintem nagyon sok információ van már a neten, ugye a segélyszervezetként a szeretetnemárt.hu-t hagy ajánlja, ami ennek a Facebook és Insta oldalát is.
1: Van ott egy Bright Sky nevű
0: program. A Bright Sky applikációt, ami androidos telefon arra tölthető le, de nem soká most már iPhone-on is, ahol gyakorlatilag inkognitó módban is tudja használni az áldozat, meg tud nézni bizonyos videókat, hol kérhet segítséget, kitől kérhet segítséget, és mindenféle segítőszervezet jelen van egyébként ebben az applikációban, illetve a Szeretet nem árt oldalon fogja látni azt, hogy az országban hol vagyunk, és hogyan lehet minket elérni, de egyébként, hogyha akut krízis helyzet van, tehát életveszélyben van, és azonnal menekülni kell, akkor feltétlen fontosnak gondolom elmondani, hogy a 06 80 20 55 20, tehát a ingyenes telefonszámon az Országos Kríziskezelős Információs Telefonszolgálatot hívja, akik gyakorlatilag segítenek abban, hogy titkos házakba, krízisközpontokba el tudjuk menekíteni őt, hogyha azonnal szüksége van erre.
1: Én nagyon köszönöm, hogy ma itt voltatok, és mindezt elmondtátok, és hát ehhez a közös munkához sok sikert kívánok, mert ez nagyon fontos, hogy sikerüljön. Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönjük.
1: Túróci Norbert, a Tesco HR vezetője, valamint Sándor Lenkedi Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulancia intézmény vezetője voltak a napvendégei. Köszönöm a mai figyelmet, további jó rádiózást, Kutasi Juditot hallották.
3: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
1: A napsütés mellett ma már egyre több gomoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, az utazás és a gazdaság világából. Lesz könyvajánló, aztán Creative Survivor, például az álhírek világáról lesz szó, és tudományos szemszögből is megközelítjük ezt. Mindezek előtt ugyanakkor néhány rövid interjú a reggeli monitorból.
0: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Adománygyűjtő kampány segíti a fogyatékossággal élő gyermekek lovasterápiás fejlesztését. A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnöke szerint a lovasterápia nem csak a mozgásfejlesztésben, hanem az autizmussal, látás vagy hallássérüléssel élő, illetve pszichológiai támogatásra szoruló gyermekek fejlesztésében is fontos szerepet játszik. A Fóti Központban csaknem 90 gyermek vesz részt terápiás foglalkozásokon, ugyanakkor a növekvő igények miatt várólista is kialakult. A kampány célja a terápiás lehetőségek bővítése, valamint a szeptemberi lovasterápiás verseny és Magyar Parasport Bajnokság támogatása. Bozori Gabriella gyógypedagógussal, lovasterapeutával Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Adománygyűjtő kampány segíti a fogyatékossággal élő gyermekek lovasterápiás fejlesztését. Mit akar ez pontosan? Mit jelent ez a lovasterápiás fejlesztés?
3: Hát a lovasterápia most már közel 30 éve elérhető Magyarországon, és egy működő terápiás lehetőség. Tulajdonképpen ez egy összefoglaló név, mert a lovasterápiának három ága van. Van egy területe, amit hipoterápiának hívunk. Itt a lómozgása segítségével és a közvetített mozgásimpulzusok segítségével a mozgássérült pácienseknek tudunk segíteni. Aztán van egy olyan ága, aminek a neve gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna. Itt tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyerekekkel, látás-hallássérültekkel, beszédproblémákkal vagy autizmussal élő gyerekekkel foglalkozunk. És a harmadik területe ennek a pszichológiai lovasterápia, ahol a pszichológus alapvégzettségű lovasterapeuták foglalkoznak mindazokkal a problémákkal, amik ugye a pszichológusok kompetencia körébe tartoznak. Úgyhogy ez egy nagyon összetett és több részből álló terápia. Lehetőség.
2: Mi ennek a kampánynak a célja?
3: Hát a cél az abszolút az, hogy az OTP Bank segítségével összegyűjtsünk annyi pénzt, hogy több gyermek vehesse igénybe a lovasterápiát, illetve ennek a kampánynak van egy olyan célja is, hogy minden év szeptemberében rendezünk egy nemzetközi díjlovaglóversenyt, egy nemzeti díjlovaglóversennyel együtt, de ami a lényeg, hogy ezzel a rendezvénnyel egy időben a sérült lovasoknak egy lovasterápiás versenyt tartunk, illetve megszervezzük a Magyar Parasport Bajnokságot. Az idei évben erre reményeink szerint 22. alkalommal kerül sor, és hát ez a rendezvény ez abszolút elősegíti a sérült embereknek az elfogadását, megismerését, hiszen ez egy olyan esemény, ahol a sérült versenyzők mellett összegyűlhetnek a szakemberek, a rokonok, a családtagok, a barátok, tehát azt gondolom, hogy jól fogják érezni magukat azok, akik ide ellátogatnak, és hát ennek az eseménynek a támogatása egy fontos cél.
2: Mit adhat egy fogyatékossággal élő gyermek számára maga a lovasterápia, amit mondjuk más fejlesztő foglalkozás esetleg nem tud nyújtani?
3: A tapasztalataink azt mutatják, hogy sok szempontból is nagyon más a lovasterápia. Egyrészt, amit én kiemelnék azt, hogy ez egy olyan terápia, ahol nem egy terápiás szobába megy be a páciens, hanem ki jön a lovardába, a lovasterápiás központba, és abszolút egy természetes környezetben fog tevékenykedni. A másik ugye, ami nagyon fontos, hogy egy másik élőlénnyel, egy állattal dolgozhat együtt. Mi úgy látjuk, hogy a lovak nagyon nagy motivációt adnak a hozzánk járó pácienseknek. Sok olyan feladat helyzetbe bevonhatók a lovak segítségével és a lovak környezetébe, amit egyébként máshol, más körülmények között nem szívesen csinálnak. Úgyhogy azt is szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen a ló a legjobb terapeuta, hiszen sokszor a ló kedvéért csinálnak meg még olyan feladatokat is, ami esetleg számukra nehézséget okoz.
2: Ugye a lovasterápiás és oktatóközpontnak a helyszíne Fót. Ez az a hely, ahol a fogyatékos fogyatékossággal élő gyermekek részt tudnak venni egy ilyen különböző terápiás foglalkozásokon?
3: Igen, hát a Fóti Központ most már több mint 20 éve működik, és hetente 80-90 sérült gyerek és fiatal érkezik hozzánk, akik terápiában részesülnek. A következő időszakban pedig, amikor befejeződik tulajdonképpen ez a tanév így júniusban, onnantól pedig speciális lovastáborokat szervezünk a hozzánk terápiára járó kis pácienseknek, akik ugye ezeken lehetnek részt, úgyhogy nyáron sem maradnak lovas élmények nélkül.
2: Évente több ezer foglalkozást tartanak itt egyébként, viszont mekkora jelenleg az igény ezekre a terápiákra, és van esetleg várólista ezekre?
3: Igen, sajnos azt kell mondani, hogy van várólista, nem is olyan rövid, tehát azt tapasztaljuk, hogy sokkal nagyobb az igény, mint amit jelen pillanatban ki tudunk elégíteni, de épp ezért is vállalta fel a Magyar Lovasterápia Szövetség alapítványa szakembereknek a képzését, hiszen ezeknek a képzéseknek a megvalósításával az a célunk, hogy országszerte több olyan szakember legyen, akihez lehet menni ilyen terápiára, és hát nyilván az is, hogy elérhető legyen ez a pácienség számára.
2: Említettem még a lovasterápiás versenyt és a Magyar Parasportbajnokságot is, amely hát nem csak egy sportesemény lesz, de ez mit is jelent a résztvevő gyerekeknek, illetőleg az ő családjuknak ez a rendezvény?
3: Hát én azt hiszem, hogy mindenféle szempontból nagyon sokat hozzátesz az ő életükhöz. Egyrészt nagyon sokan szinte az előző évtől a következő szeptemberig erre készülnek, hogy eljöhetnek ide. Ez egy olyan esemény, ahol 3 napig itt vannak a gyerekek. Tehát nem egy szimpla lovasverseny, hiszen rengeteg kiegészítő programmal készülünk, hogy addig, amíg éppen nem versenyeznek, addig mivel tudják eltölteni az időt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ide érkező versenyzőknek, szüleik és a szakembereknek is szinte egy ünnepé, ha lehet ezt mondani. És hát itt megtapasztalhatják a versenyzők a sikerélményt, azt, hogy megmutathatják azt, hogy mennyit fejlődtek az előző évhez képest. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így az önbizalmuk építése szempontjából is egy nagyon fontos pont ez.
2: Ugye a kampány az jelenleg is zajlik, egészen május 31-éig, és egyébként május 4-én indult. Van-e arról adat esetleg, hogy eddig mekkora összegű adomány gyűlt össze, mi az a cél, amit szeretnének elérni, és mi lesz ennek az adománynak a sorsa?
3: Ha jól tudom, az információim szerint 15-16 millió forint gyűlt eddig össze, úgyhogy ezúton is köszönjük mindazoknak, akik az adományukkal és támogatásukkal segítik ennek a célnak a megvalósítását, és ahogy említett, ezt az adományt alapvetően a lovasterápiás tevékenység bővítésére szeretnénk fordítani, illetve ennek a szeptemberi rendezvénynek a megvalósítására.
2: Lehet esetleg adományozni bárkinek?
3: Igen, másféle adományokat, vagy más úton módon eljutó adományokat is nagyon szívesen fogadunk. A honlapunkon, a www.lovasterapia.hu oldalon minden szükséges információt megtalálhatnak ehhez az érdeklődők.
1: Bozori Gabriellát, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnökét hallották, Kecső Rihárd beszélgetett vele.
0: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: A viharkárok megelőzése mára nem szezonális feladat, egész éves felkészülést igényel a biztosítottaktól. A viharok nyomán jellemzően összetett káresemények keletkeznek. A viharos szél okozta komolyabb rongálódással egy időben beázás, jégverés, villámcsapás okoztak kár, valamint esetenként gépjárműkárok is jelentkezhetnek. Fontos ezért a körültekintő mindenre kiterjedő felkészülés, illetve az ingatlan és ingó vagyontárgyak biztonságának folyamatos ellenőrzése egész évben. Moskovics Péterrel, az Unika kárrendezési vezetőjével Németh László beszélgetett.
4: Egyre inkább ugye azt látjuk, hogy megszűnik a viharoknak a szezonalitása, és hát több esetben is, illetve az év több részében fordulhatnak elő olyan szélsőséges időjárási körülmények, amelyek viszonylag komolyabb pusztítással járnak. Itt nyilván most ingatlanokról és egyéb értéktárgyakról beszélünk. Viszont most jön a nyár. Miért érdemes erről most beszélni?
5: Valóban azt látjuk, hogy klasszikus értelemben vett viharszezon egyre kevésbé kiszámítható. Régebben könnyebben tudtuk azt mondani, hogy a legnagyobb kockázatot a nyári hónapok jelentik, de ma már bármelyik évszakban érkezhet egy hirtelen, intenzív időjárási esemény, úgy, mint viharos szél, felhőszakadás, villámcsapás, vagy akár jégeső. Ennek ellenére így a nyár közelettével mégis fontos beszélni a felkészülésről. Egyrészt azért, mert még mindig a nyári hónapokban van a legnagyobb esély ezeknek az időjárási helyzeteknek, másrészt pedig azért, mert ilyenkor több vagyontárgyunkat tartunk kint a szabadban, grillezők, napernyők, kerti bútorok, trambuljunk, csak hogy a klasszikusokat idézzem, és ezek önmagukban is tudnak sérülni egy-egy vihar esetében, de további károkat tudnak okozni, hogyha a viharos szél felkapja őket, felborítja. Azért is fontos beszélni egyébként még a felkészülésről, mert a károk egy része elkerülhető, vagy a mértékük csökkenthető. Ehhez nem nagy beruházásokra gondolok, inkább ilyen apró óvintézkedésekről, például az ereszt csatornának a kitisztításáról, a tetőnek a ellenőrzéséről, veszélyes vágaknak a levágásáról. Ezek nagyon fontos feladatok lehetnek így a viharszezon előtt. Egy jól karbantartott ingatlan a viharnak is sokkal jobban ellenáll. A biztosítás egy nagyon jó védelmi eszköz, de mi azt szoktuk mondani, hogy a legjobb kár az, ami be sem következik. Ha pedig mégis megtörténik a baj, akkor egy megfelelő szerződés, egy napra kész szerződés, az sokat tud segíteni.
4: Én soha nem láttam még olyat, mint Montenegróban az egyik teraszon, ahol ez Kotor városában volt, hogy a műanyag kerti bútorokat, ami hát kint volt a háznak a teraszán, amely első emelet magasan, tengerre néző kilátással, és ilyen hegymászó kötelekkel voltak lekötve ezek a műanyag bútorok. Na most nyilván ez az egy más jelenség, meg kicsit arrébb is van, de akár érdemes így az elmúlt évek szél összetételét nézve akár ilyenre is felkészülni? Tehát, hogy valahogy rögzíteni, összepakolni, ha már tudjuk, hogy mondjuk rosszabbra fordul az idő?
5: Mindenképpen, tehát ezeket a szabadban tárolt vagyontárgyakat vagy el kell pakolni, vagy valamilyen módon rögzíteni szükséges. A tapasztalataink alapján egyébként nagyon jelentős rend képviselnek ezek a viharkárok a vagyonbiztosításoknak a körében. Elmondható az, hogy nagyjából minden harmadik kárbejelentésünk, vagyonkárbejelentésünk az viharral kapcsolatos, de volt olyan extrém év is 2023-ban, lehet, hogy éppen pont ez volt Kotorban is, talán emlékeznek rá a nézők is, augusztusban elég pusztító vihar volt, itt az öszt vagyonbiztosításnak a felét a viharkárok adták.
4: Mennyiben kötődnek ezek a viharkárok az ingatlanokhoz?
5: Egyértelműen az ingatlanokhoz kötődnek, igen.
4: A viharok ugye nem csak az ingatlanokban, hanem a gépjárművekben is nagyon komoly károkat okozhatnak. Itt ugye gondolhatunk jégverésre, leszakadó ágakra, kidőlő fákra. Mik a tapasztalatok ezekkel kapcsolatban, mire érdemes odafigyelni? Ha mondjuk már az ingatlanon túl vagyunk, és akkor az autóra kicsit kitérünk.
5: A gépjárműkárok tekintetében viharkárokkal kapcsolatban talán a legismertebb valóban a jégverés, és ez a leglátványosabb is. Itt egy-egy erősebb, intenzívebb jégeső akár pár perc alatt komoly sérüléseket tud okozni a gépjárműben. Több száz kisebb, nagyobb horpadást okozhat a tetőn, a motorháztetőn, akár a szélvédő is sérülhet, és ezeknek javítása nagyon-nagyon költséges. Emellett gyakoriak még a viharos szél által okozott autókárok is. Faág rászakad az autóra, kidől a fa, szél által felkapott tárgyak csapódnak neki a gépjárműnek, cserepek, reklámtáblák. Ilyenkor az autósoknak érdemes a megelőzésre figyelnie, hogyha ilyen viharjelzést kapnak, akkor fontos arra figyelni, hogy ne álljunk, ha van rá lehetőségünk, ne álljunk fa alá, ne álljunk építési terület mellé, ha van lehetőségünk, álljunk le garázsba, mély garázsba, vagy valami fedett beálló alá. Nagyon fontos még a jégeső, főleg, hogyha éppen az autóban ülünk, és akkor érkezik meg a jégeső, a biztonság a legfontosabb, tehát ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, ne álljunk veszélyes manőverrel félre. Nagyon kellemetlen tud lenni a gépjárműkár, de az emberi biztonsága a legfontosabb. Illetve nagyon fontos a biztosítás szempontból is ellenőrizni, hogy milyen fedezettel rendelkezünk. Ugye a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás az alapvetően a másoknak okozott károkban segít, az autónk saját viharkáraiban pedig jellemzően a kaszkó biztosítás nyújt fedezetet.
4: Elmondta azt, hogy egyre inkább növekvő tendencia tapasztalható a viharkár bejelentéseknél. Várhatóan ez a tendencia akkor nem fog megfordulni, ugye? Tehát önök is arra számítanak, hogy ez igazából fokozódni fog itt a következő időszakban.
5: Igen, nagyon fontos, hogy amikor viharkárokról beszélünk, akkor ne csak a darabszámokat nézzük, ne évről évre hasonlítsuk egymáshoz. Unikális tapasztalatok alapján az látszódik, hogyha több évre visszamenőleg nézzük meg a viharkárokat, akkor talán a viharok száma kevesebb, viszont amikor az bekövetkezik, az sokkal intenzívebb, erősebb, pusztítóbb. Tehát nem elsősorban azt számít, hogy mennyi a viharos napok száma egy évben, hanem sokkal inkább, hogy mennyire intenzív, illetve mekkora területet fednek le ezek a károk.
4: A különböző típusú károk között különlegesnek tekinthető a viharkár? Tehát arra gondolok, hogy egy komplexebb szakmai munkát igényel, komolyabb felkészülést a kollégák részéről?
5: Abszolút, több szempontból is különlegesek a viharkárok. Talán az egyik legfontosabb sajátossága, hogy általában tömegesen jelentkeznek. Tehát amíg egy csőtöréskár vagy egy üvegkár egy-egy ügyfelet érint, addig egy intenzív vihar több száz vagy akár több ezer ügyfelünket is érintheti nagyon-nagyon rövid idő alatt. A másik sajátossága pedig, hogy többfajta kárt okozhat egy-egy vihar. Tehát sérülhet a tető, a beázás történhet, villámcsapás okozta károk, tehát egyszerre többfajta kár okkal kell megbirkózni. Ez nyilván kárszakmai szempontból egy-egy sokkal összetettebb feladat. Illetve a viharkárok esetében egyre nagyobb szerepe van a digitális megoldásoknak. Egy fotó, egy videó, egy digitális dokumentum által már könnyen megtehető a kárbejelentés. Egyszerű károkban már nem is történik szemle, kicsit bonyolultabb a kár, akkor kollégáink lehet, hogy videós szemlét alkalmaznak az ügyfelek bevonásával, de a legbonyolultabb, legösszetettebb vagy vitás esetekben még továbbra is helyszíni szemlére van szükség. Egyébként mi az Unica biztosítónál néhány hónappal ezelőtt bemutattuk Nikát, a piac első AI alapú digitális asszisztensét, aki a kárbejelentéstől egészen a kár lezárásáig azt szoktam mondani, hogy fogja az ügyfelek kezét, és végig segíti őket a kárbejelentésen a különböző részfolyamatokon, csak úgy, mintha egy személyes ügyfélszolgálaton egy kollégánk tenni ezt meg.
4: Van neki avatárja is egyébként, Nikának?
5: Igen, van neki avatárja.
4: Na, meg fogom nézni Nikát mindenképpen, és hát mindenkit erre biztatok. Ami viszont még bennem maradt kérdésként, hogy ugye nyilván egy káreseményt valamilyen szinten meg tudunk előzni, fel tudunk rá készülni. Mire érdemes az ügyfeleknek odafigyelni, mondjuk akár a szerződéskötés során, vagy az előkészítés során?
5: Én azt gondolom, hogy a megelőzésnél érdemes két részre bontani a feladatokat. Vannak hosszú távú teendők, és vannak azonnali lépések. Hosszú távú teendő például a rendszeres karbantartás, tető, cserép, bádogozás, kébélyek az ellenőrzése, fák, növényeknek a megvizsgálása akár szakértő bevonásával. Ha vannak értékesebb elektronikai eszközénk, akkor a túlfeszültségvédelemről érdemes gondoskodni. Ha pedig kapunk egy viharjelzést, akkor azonnali lépésként elpakolni vagy rögzíteni a kerti bútorokat, ugye, mert az előbb is beszéltünk. Ha autóval vagyunk, akkor próbáljunk ne fa alá, ne építés terület mellé parkolni. Biztosítási oldalról pedig érdemes időről időre megvizsgálni akár egy üzletközdő segítségével a szerződéseinket, hiszen az ingatlan értéke, vagyontárgyaink, műszaki berendezéseink évről évre változhatnak, és ez nagyon fontos, hogy megfelelő értéken legyenek biztosítva, kerüljük el az alul biztosítottságot. Ha pedig mégis megtörtént a kár, akkor legfontosabb a biztonság, az, hogy megelőzzük a további károkat, célszerű fotókat készíteni a kárról, megtartani a károsodott vagyontárgyakat, és egy gyors bejelentést tenni. Talán a legfontosabb üzenet az, hogy a viharkárok sok esetben nem elkerülhetők, de nagy mértékben csökkenthető a valószínűsége, illetve a mértéke.
1: Moskovics Pétert, az Unica kárrendezési vezetőjét hallották. Pár perc, és folytatjuk a hétvégi menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A Reggeli Monitor hírelemző műsorunk legjobb beszélgetéseiből válogatunk itt a hétvégi menetrendben. Drasztikus változás kell az aszály kezelésben. A Duna és a Tisza meder tározási képességét jobban ki kell használni. Erről is beszélt a Trend FM-nek az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Szerinte az aszály, az elsivatagosodás, a porosodás mind-mind súlyos hatással vannak az ökoszisztémára, és ezek ellen már 10 évvel ezelőtt fel kellett volna venni a harcot. Lévai Ferenc szerint azon kéne dolgozni, hogy a magyarországi vizeket itt tartsuk, és ezzel megmentsük egyebek mellett a velencei tavat. Ugyanakkor a vitákat, mint például a MOSZ és a NAK konfliktusát nem tartja kontraproduktívnak. Kovács Gergő interjúja.
2: A kormány 257 milliárd forintnyi fejlesztés gyakorlatilag mentő programot jelentett be. Ebben a tervben, ebből az összegből látja-e azt, hogy megmenthető akár a Homokhátság térsége, akár különösen a Velencei tó?
3: Ebben a kérdésben két dolog van. Van egy jelenlegi aszályhelyzet, és van egy távlatosság ennek az egésznek. A Velencei tó megmentése elterült már 10 éve tervek születtek, a kormányra döntenie kell, hogy melyik az a terv, ami járható. Ha engem kérdez, aki nem vízügyi szakember vagyok, csak ismerője a meglévő területnek, a realitása a Dunáról történő víz felhozatalnak van a Velencei tóba, az összes többi, például a Fehérvári Szentvíz, vagy a Kincsesbányai vizátvezetési jóvíz, azok teljesen halott, tehát ez nem bejárható út. A Dunai átvezetés lehetne megcsinálni, viszonylag a legkisebb magassággal és szivattyúemeléssel, azt hiszem 2-3 szivattyú telep ez megoldható, és én csak mondom, de akkor is elmondtam már, hogy például vannak olyan áramterítettségi időszakok, amikor nem tud mit kezelni a mai például a rendelkezésre álló mondjuk napelem által túltermelt, vagy éppen a Paks éjszakai túláramával. Úgy lehetne ezt a vezérlést megoldani, hogy ezzel a plusz árammal lehetne ezt a energiaigényes szivattyú telepet és hatalmas víztömeget fölpumpálni a tóba. De még egyszer hangsúlyozom, ez egy meglehetősen laikus hozzáfűzése a dologhoz, de nincs olyan vízbázis, ahonnan vizet lehetne egyébként még menteni a Velencei tó számára. Ha nem történik meg, akkor bekövetkezik az, mint 1860-as évek közepetáján, hogy a Velencei tó kiszárad, nincs felszíni vízátpótlás, és a jelenlegi trendek szerint Magyarország nincs abba a zónába, ahol a csapadék mennyisége évről évre ne csökkenne. A csökkenés mellett még ugyanezt a lafár problémát fokozza a meglévő csapadékok rapszodikus helyszínreérkezése, ez a területek eltérő csapadékos elosztása, vannak területek, amelyek totálisan kiégnek, van, ahol villámzáporok várhatók, tehát gyakorlatilag ezt a trendet nem tudjuk pénzzel kezelni, egy olyan átfogó stratégiára van szükség, amelyik a magyarországi vizek itt tartását szolgálja. Ha engem kérdezett a témába, a korszakos hibát vétünk azzal, hogy nem veszik azonnali napirendre a rajtunk átfolyó és óriási vízmennyisége rendelkező Duna és Tisza medeltározási képességeit. Nem hidakat kellene építenünk a semmibe, hanem gátakat, mert a Dunán 42 elzárás van, 42 vízjelmű, 42 hatalmas duzzasztott tér, ahol a térfelszínben megemelkedő víz pótolja az altalajvízszinteket, és az altalajvízszintek drasztikus csökkenését látjuk egész Magyarországon.

0: energia hatalmi szintet, katasztrofális. Tehát én azt gondolom, hogy ha a 70-es évek elején nem épül meg a 12 tározó, akkor az Alföld már porzana. Óriási szerencsénk, hogy az elődeik megépítették a 12 tározót, és így a keleti nyugati főcsatorna, meg egy csomó vízrendszer, legalább az Alföldön, a Halastavak például elláthatók vízzel. A Dunántú dombozati viszonyai ezt nem teszik lehetővé ilyen tározók építését, de nyilvánvaló, hogy a Duna érszintjének a megemelése, a Duna meder teltsége, az olyan elképesztő hatása lenne pillanatokon belül az országra. Nagyon sok víz van Magyarországon, átfolyó víz, mert a Dinnyehi, amit beleöltünk a Aldi után szabadon a Dunán, másnap a Szerbiában van. Több százezer köbméter vízzel is naponta, ami kimegy az országból, és amiből nem tudunk kiemelni az eltérő vízszintek miatt és a folyó átbemagódása miatt jelentős mennyiséget.
1: Amikor általánosságban beszélünk így az asszály helyzetről, ami hát nyilván évről évre rosszabb, és szerintem nem lehet azt mondani már, hogy túl vagyunk a nehezén, hogy ökológiai szempontból, ha már a tavakat is említettük, a Velencei tót, hogy mi lesz például a halállománnyal, amikor tartósan ilyen alacsony a vízszint, és ez csak egy szerete ennek, mert például nyilván az sem mindegy, hogy ilyen tartós asszály helyzetben hogyan locsolunk egy fát, vagy például nagyon sok helyen olvasni, hogy a búza, kukorica, és itt már tágabb értelemben nem csak Magyarország, hanem az asszály sújtotta a régiókban, térségekben, hogy már egy idő után nem fog megteremni, tehát hogy nagyon sok ága van annak, hogy ez hogyan hat ökológiailag.
0: Természetesen abból kell kiindulnunk, hogy a víz minden élet alapja. Minél több víz áll rendelkezésünkre, annál sokszínűbb ökoszisztémát tudunk működtetni. A biodiverzitás, az élőlények sokasága az attól függ, hogy mennyi víz áll rendelkezésünkre. Mondjak egy szélsőséges példát, hogy amazonasi őserdők állat és növényvilága, flóra és faunája, az nyilvánvalóan több tízezer szeresen mondjuk a gubi sivatagének. Tehát a víz hiánya az nyilvánvalóan az ökoszisztéma elszegényedését jelenti, pusztulását jelenti. Nem az ember szempontjából alapvetően, hanem az élőlények szempontjából. A víz nélküli élet speciális élet, és például a kaktuszfélék kiterjedt fajai elének ugyanaz a vízugrani sivatagban, de nyilvánvalóan ott nem fog megélni még másik 300, csak mondtam egy számot, növényfaj és ahhoz kapcsolódó állatvilág. Ez a szimbiózis, amit ökoszisztémának hívunk, ez bizony vízigényes az emberrel együtt. Az ember mesterségesen tudja a vizet pótolni, például ivóvíz formájában magának, de a növényvilág nem tudja, mert nem tud ellenállni, nem tud elvándorolni, és nem tud ügyet fokasztani magának. Magyarul ez az elsivatagosodás egy olyan probléma, a felmelegedés önmagában, a vele járó elsivatagosodás, a víz értékének a fölemelkedése, az egy olyan probléma, ami ellen már 10 éve el kellett volna kezdenünk, és nem tettünk semmit. Magyarországon 1990-ben nagyobb területet öntöztek, pedig szó nem volt a fájról, a ilyen mértékű, mint ami most van, mint amennyit most öntözünk. Az egész mezőgazdaság átstruktúrálás elképesztő vontatottan halad, bízunk abból, hogy nincs csak szerencsénk lesz, és ugyanazt a kukoricát vetjük el, ami 3 éve kisül, és már csak veszteséget termel, és sokkal dinamikusabb agrárpolitikába, és sokkal dinamikusabb asszálykedési politikába, és egy sokkal dinamikusabb és életre való gondolkodásba kell bízni a vizet illetően. Nyilvánvalóan emellé társként meg kell szerezni azokat a zöld mozgalmakat, amelyeknek ugye a célja többek között a biodiverzitás megőrzése, a sokszínűség, a fajgazdaság is hasonló. Egybe kell gyúrni ezeket, és nem ágazatoknak kell egymásra harcolni a pénzeszközökért, hanem együtt kell azt az asszály stratégiát megalkotnunk, vagy felmelegedésbeni stratégiát, aminek az alapja minél több víz biztosítása. Mezőgazdasági kultúrák kb. 30-35%-a el fog a következő évben lassú vagy gyors leépülésbe fog kezdeni, hiszen már a szőlőt is csak öntözve telepítenek mondjuk Olaszországban, nem beszélve a fejlettebb országokról, mert ahol nincs víz, ott már egy megbízható nagy teljesítményi növénykultúra nem tud megélni. A felszíni víz hiánya az ökoszisztéma minden egyes részvevője, rovartól a retkéig, a haltól az állatig tart. Most a halászat helyzete speciális, minél kisebb a víztér, annál kevesebb a benne lévő élet tömeget eltartó képessége. Most nyilvánvalóan, hogy amikor 1,5 méteres víz van, és a napi párologás 2 centi, akkor egy hónap alatt csak ugye 30-40 cm víz megy el, még 1 méter maradt. Amikor már csak 60 centi vízbe jövünk ki a tévből, akkor kétséges az, hogy az a hal és a benne lévő élet közösség is legyen plankton, szikakötőlárva, kérész, sikló, teknős béka, hiszen a legnagyobb fajgazdasággal mindig a vizes élettelek bírnak. A kiszáradó kis tavak pocsolják el, a kiszáradó kisebb vízfolyások, minden élő lénye, amelyik mozgásképes, ezek sűrűsödnek azokon a halas tavakon és meglévő kis vizeken, amelyeken ugye életre találnak maguknak. Ami ugye aztán ökoszisztéma problémákat vet fel a haltermeléssel, mert ugye minél több madár van nálam, annál többet kell tetnem, és jelenleg nincs a jogszabály, hogy például a halfogyasztó modalak által

0: bárkinek is megtérítsék, és nekem nem mindegy, hogy 40 darab kutya van nálam, vagy éppen 400 darab, de inkább a 400 felépen nálunk, mert a kiszáradó Velencei tó, ahol hektáronként 20 kg-nyi hal kér nagyjából, ellentétben az én havastavaim, vagy a kollégáim a szomszéd, és mi is havastavába a 600 kg per hektárra. Nyilvánvaló, hogy rátelepszik egy szórvány ökoszisztéma arra a meglévő rendszer, ahol még víz van egyáltalán, és hozzá tud férni a táplálékhoz, a halhoz, mert önmagában a víz még nem azt jelenti, hogy mekkora ökoszisztémát tart, mert az függ attól is, hogy mi a benne lévő táplálékkészlet. A természet már képtelen a hal után pótlása, ezen a tavaszon nem lesznek hívások. Szinte sehol sem, mert nincs olyan szabad szélvíz, olyan friss kiáradás, ahol halak szaporodni tudnának.
1: De ez a láncolat, hogyha ezen végigmegyünk, hogy ez mennyire érinti ugye a halgazdálkodókat, és utána mennyire érint mondjuk a mindennapi életünket abban a szempontból, hogy tehát, hogyha halat veszek a piacon, akkor az ezek szerint drágább lesz, kevesebb lesz, tehát van ennek egy ilyen vonzata?
0: Az összefüggések azok nagyjából ilyenek, hogy minél kevesebbet tudok termelni, minél nagyobb ráfordítása, annál drágább a termékem, és a piacon kell fel kell fogadnia, vagy nem eszünk halat. Nem csak a halaképés az ökoszisztémának, vagy pontosabban a száradulásnak, annak olyan mindenki számára kézzelfogható elképesztő jelején, hogy nem beszélünk itt a porosodás. Elképesztő mennyiség, hadd ne mondjam a számot, több tízezer tonnányi humuszt visz el a szél havonta, amikor ilyen szárazság van, mint most, az azt jelenti, hogy a felső talajréteg kiszárad, egy milliméter humusz képződik 100 év alatt, ezt a milliméterből 2-3-at elhord egy-egy évbe a szél. Aztán azt kell tovább, teszi az erdőbe, a lombokba, teszi bele a havastavakba, a vizek, vagy viszik ki akár az országból is. Tehát olyan összefüggések is vannak a víz hiányából adódóan, ami az átlag ember rá se gondol. Csak mondok egy konkrét példát, a budapesti kis tavakat mi kezeljük, a kutyóvágó tavat mindenki ismeri, az minden ősz le van engedve, egész télen kócsijázás, mert majd kora tavasszal föl van áradva valamikor május környékén. Ebbe a 40-60 centis vízbe semmiféle befolyás nincs, csak a Széchenyi fürdő teljesen tiszta, úgy értem, hogy lebegő anyagmentes vize. És amikor össze leengedik a vizet, hogy a Kócsolya pályának helyet biztosítsanak a csónakázótó helyet, akkor 3-5 centis is szappan a fenéket. Ez mind a szállóból a város kellős közepén, ahol még a dombozati viszonyok gondolk itt a fákra, a épületekre, minden meg is fogja a légmozgást, nincs egy akkora légmozgás, ennyire poros a levegő. Magyar nagyvárosok porterhelése, ez a légszennyezettsége az elképesztő módon romlott az utolsó 20 év alatt, köszönhetően annak, hogy a csapadék többek között kicsapja a levegőből és leülepíti a hotott porszennyezést, most meg Afrika felől időnként még vörös port hoz a felszálló légáramlatokkal a meleg.
1: Ha már egy pár perccel ezelőtt említette a különböző ágazatoknak a harcát a pénzügyi eszközökért, hát most van ebből egy ilyen friss kibontakozó nézeteltérés, hiszen a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara között kialakult egy ilyen konfliktus. Erről mi a véleménye, ön ezt hogy látja, hogyan kommentálna, főleg ebben a helyzetben, amikor asszály van?
0: Nem tudom ezt most kommentálni azért nem, mert ezeket a cikkeket csak hallomásban néztem, és nem néztem utána. Alapvetően minden vitát nagyon-nagyon jónak tartok, mert a vita az eredmény, hogy több álláspont is van, ergo több út is létezik. Nagyon nagy baj az, ha mindenki egy irányba gondolkodik, mert az azt jelenti, hogy elfogadtunk valamit, ami nem biztos, hogy jó. Olyan szintű változás, olyan sebességű az asszály evolúciós nyomása, amit el sem lehetett képzelni. 100 évek alatt nem változott annyit Magyarország éghajlata, mint amennyit most. És 100 év alatt nem használtak, nem változtak akkor át a táj használatok, mint most. 100 év alatt nem épült annyi mesterséges létesítmény, mint amennyi most épült ebbe az egy emberöltőbe, és 100 év alatt nem volt olyan mértékű vízcsökkenés, mint most. Teljesen új kihívások vannak. Az ennek kezeléséről folytat vissza az természetes dolog, egy biztos, a magyar mezőgazdaságnak a drasztikus gondolkodásra és átstruktúrálásra van szüksége ahhoz, hogy lábon tudjon maradni, és azt a szerepét, amit ma Magyarország ellátásába, illetve a GDP-hez hozzájárulás betölt, azt meg tudja tartani egyáltalán, és ebben rengeteg kihívás van. Egy biztos, minden éltető és minden előre vívő vitára szükség van, mert a változatlanul hagyott helyzet is hát, ha majd jobb lesz, majd az egy, amit már látunk, hogy van, de azt is látjuk, hogy na ez nem működik, és már nem start helyzetből indulunk, hanem meglehetősen lehet helyzetből, mert csak megyünk a szárazodás után, és nem előtte járunk a egyébként megtehető intézkedéseink.
2: Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT vezérigazgatóját hallották.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
2: elképesztő agrárpotenciállal és 41 millió hektári jó minőségű termőterülettel rendelkezik Ukrajna. Ezért a hazai agrárium védelmében a magyar kormány nemzeti hatáskörben újra visszaállította és fenntartja az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek időközben lejárt behozatali tilalmát. Szakértők szerint fel kell készülni arra, hogy az ukrán agrárpotenciál előbb-utóbb megjelenik a hazai piacon és a világgazdaságban is. Fúrián Zoltán, az Erste agrár szakértője úgy látja, hogy teljesen át kell alakítani a magyar mezőgazdaság kibocsátási szerkezetét. Erről beszélgettünk. Nem kis bizonytalanságot okozhat a magyar agráriumban, hogy egyelőre az ukrán termékek előtt, nem tudom, megnyílt egyébként a magyar határ, tehát hogy nincsenek a korábbi korlátozások, vagy a Tisza kormány ezt már megoldotta egy gyors rendelettel.
3: Ugye még az előző kormány idején egy határzárat állítottunk be az ukrán termékekkel szemben, mivel rendkívül versenyképesek és árletörő hatásúak lettek volna a piacunkra. Ez a vészhelyzeti jogszabályok kivezetésével néhány napra megnyílt ez a határ, de az új kormány azonnal egy rendelettel visszazárta ezeket a kapukat, de ettől függetlenül ennek nagyon komoly jelentősége van a magyar agrárium jövőjét illetően, hiszen Ukrajna elképesztően nagy agrárpotenciálra rendelkezik, világpiaci versenyképessége is kiemelkedő, és ha mi nem készülünk föl arra, hogy előbb-utóbb az EU tagja lesz és be fog lépni teljes joggal az európai unió egységes piacára, akkor bizony komoly veszteségeket fogunk elszenvedni, ugyanis azon egyszerű oknál fogva, hogy ugyanazt termeljük, mint ő. Tehát ugyanazokkal a tömegcikkekkel próbálunk versenyezni, mint egy nálunk négyszer nagyobb földterülettel rendelkező versenytársunk, aki itt van a szomszédunkban. Néhány adatot ide tűzök, 41 millió hektár a termőterületük, aminek a kétharmada, olyan 33 millió az a legjobb minőségű fekete föld, és elképesztően nagy birtokméret alakultak ki, nem ritkák a 3-400 ezer hektáros együttművelt területek. Sok félreértés van egyébként a földterületekkel kapcsolatban, hiszen ezek a nagy birtokok nem tulajdonban vannak, ezeket bérlik ezek a nagy agrárholdingok, hiszen Ukrajnában ugye sokáig, mint egy 20 évig földmoratórium volt, tehát a privatizáció vagy a magánkézbeadás után a sok kis parcellával rendelkező tulajdonos nem tudta igazából működtetni a földjét, hiszen nem kapott rá hitelt, nem tudta igazából a költségeit a fejlesztéseknek kitermelni, ezért szinte kényszerült arra, hogy olcsón bérbe adja hosszú távra, akár 50 évre ezeknek az agrárholdingoknak, akik ezáltal elképesztő méreteket, versenyképességet tudtak kialakítani, és ez az, ami miatt mi nekünk teljesen át kell alakítani a magyar mezőgazdaság kibocsátásának szerkezetét, mert ez az ukrán potenciál az nyilván nagyon közel van, és nagyon ügyesen politizálnak ugye az ukránok, nem tudom mennyire közismert az, hogy nemrégiben az ukrán kormány felajánlotta, hogy ő nem kér egyáltalán agrártámogatást, most ezt úgy képzeljük el, ez ilyen 90-100 milliárd euró, nem kér agrártámogatást, hanem kívül maradna a közösségi agrárpolitikán, de belül szeretne lenni az Európai Unióban, és nem akar megfelelni azoknak az előírásoknak, aminek mi megfelelünk, amik gazdálkodóink megfelelnek. Ez nyilván egy egyenlőtlen versenyhelyzetet alakítana ki. Nagyon kíváncsian várjuk az Európai Bizottságnak ezzel kapcsolatos véleményét, ami ide azért sugallat az, hogy nemrégiben a brazilok állati termékeit azért megfenyegették, és azzal, hogy szeptember után nem engedik az EU belső piacára, mivel nagyon komoly antibakteriális szerekkel fertőzöttnek találták a brazil állati termékeket, ami ugye a most megnyit Mercosurral kapcsolatban egy nagyon erős üzenet, de ugyanúgy üzenet Ukrajna felé is, hogy ő sem szállíthat az EU piacára olyan termékeket, amelyek megbuknak a labor vizsgálatokon.
2: Csak olyan agrártermékekben nagyon versenyképes Ukrajna, mint például mint a búza és a kukorica, vagy akár állattartás és mondjuk feldolgozott élelmiszerek terén is versenyképes lehet, bár nem tudom, hogy a háború mennyire kedvez a feldolgozástak az élelmiszereknél, gondolom azért kevésbé.
3: A háború mindenképpen megviseli őket. Elég annyit tudunk, hogy az említett 41 millió hektár volt, tavaly csak 23-at tudtak bevetni és használni, mert ugye a többi vagy elfoglalt, vagy aláaknázott terület nagyon komoly gondjog vannak a munkaerővel, az üzemanyaggal és így tovább. Nem csak a szántóföldi növények tekintetében rendkívül versenyképesek, hanem méz, cukor, tojás, kukorica, baromfihús, és a baromfihúsnál álljunk is meg egy picit, mert egy elképesztően nagy cégcsoport uralja Ukrajnában a baromfi szektort. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a termelésnek a 70%, az exportnak meg olyan 90-95%-át egy cégcsoport biztosítja, aki már rendesen bevásárolt az Európai Unióban, már 8 tagállamban van befektetése, meg a Közel-Keleten is. Európai szinten már ők a legnagyobbak, és a top 10-es világranglistán is felbukkantak, tehát rendkívül versenyképes baromfi szektoron Ukrajnának. Nem mondható el a többi állati termékre, ott a potenciáljuk meg az önellátások is messze 100% alatt van, de ahogyha itt bármikor lezárulna ez a fegyveres konfliktus, akkor a világ összes forró pénze oda menne befektetni, és elképesztő technológiai ugrásokat hajtanának végre nem csak a szántóföldi növénytermesztésbe, hanem az állattenyésztésben és az állati termék feldolgozásban is nagyon nagy potenciálra rendelkeznek. Ezért érdemes erről beszélni, hogy mindenkinek tudatában legyen, hogy a magyar a mezőgazdaság termékszerkezetét nagyon gyorsan kellene ehhez idomítani, tehát nem olyan tömegcikkeket előállítani, amivel szemben Ukrajnával nem leszünk versenyképesek, hanem egy részpiaci stratégiával nálunk sokkal jobb minőségű élelmiszereket kellene előállítani.
2: Fúrián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét hallották. A 8 órai híreket követően a hétvégi menetrendben már a HVG kiadó legújabb könyveibe lapozunk majd bele.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, meréljen el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
2: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány megkezdi a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a szükséges forrásokról az oktatási és a szociális miniszter bevonásával kell majd javaslatot készítenie a pénzügyminiszternek. A támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése. 1,3 millióan kaphatják meg a nyugdíjas szépkártyát. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzat önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására palack visszaváltásokból, közölte a MOHU. Emlékeztettek arra, hogy a repont automatáknál a bolti utalvány és a közvetlen átutalás opciója mellett lehetőség van a visszaváltási összeg jótékony célú felajánlására is. A Mosolyra Váltó program keretében minden fél évben 3 szervezet részesül ezekből a támogatásokból. Kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálata nyári szünidőben. Emlékeztettek, 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészíti ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Hivatalosan is megerősítette Arnold Schwarzenegger, hogy 2027-ben elkezdi forgatni a régóta pletykált King Conan című filmet, amely a klasszikus Conan a barbár folytatása lesz. A történet középpontjában egy megöregedett Conan áll majd, aki 40 éve uralkodik királyként, belefáradt a hatalomba és már messze nincs olyan formában, mint fénykorában.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet és elszórtan, többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly. 5 nagyon különböző témájú könyvről lesz szó a következő órában. Mindegyikbe bele lehet majd lapozni június 11-től a Vörösmarty téren a többnapos könyvhétem. Szabó Tibor Benyáminnal, a HVG könyvek kiadó vezetőjével Ole Andrea beszélgetett.
2: Az első könyv címe A sikeres transformáció, ami nem terjed el, az nem létezik. A szerző pedig Kosztolányi János.
3: Itt egy szervezetelméleti könyvről van szó. Kosztolányi János, az egyetemi kutatója a vállalati szervezet elméletnek. Ugye a transformáció az mindig valamiféle átalakítás, de ebben az esetben a transformáció az egy ilyen terminus technicus, tehát a transformáció egy vállalat életében a Kosztolányi féle definíció szerint az nem annyi, hogy máshová tesszük a szemetest az irodában, vagy egy kicsit később, vagy korábban jövünk be dolgozni, hanem a szervezet működési módszertanát érintő tudatos átalakításoknak a sorozata. Ugye ez a mai gazdasági és civilizációs környezetben ugye egy döntő kérdéssé vált, mivel a nagyon stabil struktúrák azok megszűnnek körülöttünk. Ugye azt szerintem mindannyian érezzük, hogy azok az ilyen szabályszerűségek, amelyek korábban évekig, évtizedekig, vagy még hosszabb ideig stabilan megvoltak körülöttünk, azok ma napról napra újra íródnak. Ezek a mély struktúrákat is érintik ezek a dolgok, de mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hogyha belegondolsz, hogy az, hogyha valaki Amerikába akar szállítani, akkor nem tudhatja, hogy 2 nap múlva milyen adót fog fizetni, fog-e egyáltalán, be fogják-e engedni, milyen papírokat kell kitölteni, mert minden napról napra megváltozik és újraíródik. És a Kosztolányi János azt vizsgálja elméleti szinten is, esettanulmányok szintjén is, de ez azért egy ilyen gyakorlati megoldási rendszerbe konkludál, hogy ebben a nagyon konfúz, állandóan újra és újraíródó környezetben hogyan lehet olyan átalakítási, ilyen folyamatstruktúrákat kiépíteni, amelyek segítik a vállalatokat, ugye mert mi a célja, tehát senki nem akar egyébként folyamatosan ilyen felfordulást maga körül, hanem miért vannak a transformációk? Azért, mert a korábbinál termelékenyebben, hatékonyabban kell dolgozni. Ugye ez Magyarországon különösen érdekes kérdés, mivel az összes közgazdász és az egymással egyet nem értő közgazdászok e kérdésben teljesen egyetértenek. Mindannyian elmondják, hogy a magyar gazdaság belső problémáinak, az alap problémáinak a magjában a termelékenységnek az alacsony szintje áll. Tehát a magyar gazdaságban egy munkaerő nem állít elő elég értéket adott idő alatt, ahhoz képest, mint amennyit az Európai Unióban egy átlagos munkavállaló, egy átlagos munkaórán előállít, és a transformáció segítségével ezt tudjuk valójában, vagy ezt tudják a vállalatok megoldani, hogy adott munkaidő alatt, adott munkavállalói tömeggel, jobb szervezéssel, átgondoltabb tervezéssel, a munkafolyamatok újraírásával hogyan lehet hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni a gazdálkodás, ami egyébként, hogyha ez jól van beállítva, akkor egy ilyen másodlagos hatást is generál, hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy az embereket, mint a gépeket így irányítgatjuk, hanem hogyha az jól van megtervezve, akkor valójában mi történik, hogy egy kiismerhető, megnyugtató környezetben, folyamatok között a munkahelyén létező ember az stresszmentesebb is lesz, több ideje van a belső szociális kapcsolatokra, a kultúrák egy kevesebb, a konfliktus. Tehát, hogy valójában ez a fajta hatékonyság növelés, ami itt ebben a transformációban van, az egy élhetőbb világnak a kialakítását is jelenti, és hát ugye tudjuk, hogy az életünknek a legnagyobb részét az sajnos nem a családi környezetben töltjük, hanem a munkahelyen.
2: Igen, a könyvben a külső transformációról és a belső transformációról is szó van, és azt is írja a szerző, hogy az, amit gondolnak róla általában, akár a cégeknél is, a vállalatoknál is, hogy ez egy lineáris folyamat, hogy erről szó nincs. És vajon az olvasók kap, mondtad, hogy gyakorlatias a könyv, de kap konkrét tanácsokat, hogy hogyan lehet ezt másként csinálni, mint a szokás?
3: Igen, ugye itt van egy ilyen hálózatelméleti megközelítés, ami ezeknek a párhuzamosan megosztott hálózatok elméletének az alapjaira épül, és igen, ugye a párhuzamos folyamatok egymás mellé rendelt folyamatok, amelyek egymásnak adnak feedbackeket és kontrollt. Hát ez már egy ilyen business technologist megközelítés, ez egy üzleti technológus ebben a részében a Kosztolányi, és igen, konkrét tanácsokat is kapnak a vállalatok, hogy hogyan csinálják meg az átalakításokat úgy, hogy utána végén egyébként az ne bukjon el, mert hogy a Kosztolányi Jánosnak a felismerése az, hogy ezek a kísérletek, amikor ez egy-egy ilyen szervezet önmagát megpróbálja átalakítani, hatékonyabbá tenni, nagyon sokszor elbukik, és akkor ugye konkrét pontokat mutat, mert hogy hol tud megtörténni az, hogy utána inkább elfelejtődnek, elúsznak ezek az átalakítási folyamatok.
2: A következő könyvünk James D'Acosta, A fintech háborúi, a pénz jövője című kiadvány. A világot a pénz mozgatja, de pontosan hogyan és ki áll mögötte, derüljön ki, mit kap az olvasó ebből a könyvből, és miért foglalkozik ezzel a témával a kiadó.
3: Az egész fintech kérdés, azt hiszem, hogy a jelenkori gazdasági életünknek egy ilyen központi jelensége, ezért is kezdtünk el foglalkozni vele. Ugye itt az általános egyenértékről van szó, ugye az árucserére épülő társadalmakban azért, hogy ne kelljen mindig a tárgyakat megtartanunk, az egyiket, amit másikra kicserélünk, hogy ellétrehozott ez a civilizáció egy általános egyenértéket, ugye ma ez éppen a pénz, aminek az alapja, a központi magja, miért tud az értéket tárolni, az a bizalom, az, hogy ugye miért adok oda egy, nem tudom, egy csokor banánt, ilyen papír darabért, amire ilyen elnököknek a képei vannak rajzolva, azért, mert elhiszem, van egy bizalmam, hogy utána azt majd el tudom cserélni valami másra, amire nekem szükségem van. És a fintech mögött megjelenő új egyenértéktípus, ugye ezek a blockchain technológiára épülő, jellemzően mi ezeket kriptovalutákként ismerjük, de ezek nem csak kriptovaluták valójában, hanem ez az új típusú egyenérték, mi hozta létre ezeket, az, hogy a hagyományos, a korábbi egyenértéket kezelő intézményi rendszerben, a pénzintézeti rendszerben, a bankrendszerben a bizalom megszűnt, és olyan megoldásokat kerestek azok, akik fejlesztették ezeket a rendszereket, amelyek nem követhetőek, amelyek nem korlátozhatóak, nem kontrollálhatóak, és ott mi az érték, nem tudom, ebben az új típusú egyenértékben. Ugye azt gondolnánk, hogy itt is a bizalom, de a Yuval Noah Harari ismerte föl körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a fintech mögötti ilyen blockchain típusú új egyenértékek magjában nem a bizalom, hanem a bizalmatlanság van. A bizalmatlanság a korábbi intézményrendszer meg infrastruktúrával szemben. Tehát ez a kiinduló állapota, ami ahonnan jön, az az alapvető technológia, amire aztán felépül az újfajta ilyen egyenértékszolgáltatás, újfajta egyenértékszolgáltatás, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hát ezek mint a pénztárca, a Revolut, vagy az összes többi ilyen valid szolgáltatás, és ezek az új típusú pénzintézetek erre épültek fel. Ma már viszont nem az a helyzet, azt hiszem, és erről szól a könyv, mint ami volt 10 évvel ezelőtt, amikor Harari ezt felismert, és neki ugye az volt a végkövetkeztetése, hogy ez biztos, hogy nem lehet a civilizációs fejlődés alapja, mert minden, ami a bizalmatlanságra épül fel, a széttartó alakzatokhoz vezet, és nem egy fejlődést, hanem egy disztrupciót, egy bomlást fog létrehozni. De hát nem ez történt, hanem ezek az új intézményrendszerek elkezdtek új típusú bizalmakat felépíteni. Micsodát? Például a személyességet, hogy olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak neked, ami konkrétan te rád van szabva, és szinte minden pontját kialakíthatod, a gyorsaságot, minden azonnal történik, nem kell várnod semmire, az eszközeidet másodpercenként pakolhatod egyikből a másikba, és a láthatatlanság az ma már nem bizalmatlanságként jelenik meg, hanem pont, hogy egy bizalomépítő dolog, hogy én, mint egy természetes személy, egy magánember, egy számla mögött teljesen rejtett tudok maradni, hogyha éppen akarok. Ez ebben a furcsa ilyen az alfa generációsok által uralt világban, ez egy nagyon nagy érték, hogy senki nem akar digitális lábnyomot hagyni maga mögött, és erre a részben a technológiára, részben erre a felépült új típusú bizalomra, erre aztán ugye rátaláltak azok a vállalkozások, amelyek most már a hagyományos pénzintézeti rendszert fenyegetik. A könyv pedig erről a területről szól, hogy ebben a fintech területben, amiből ugye a hagyományos pénzintézetekhez képest olyan látványosan hiányzik belőle különben a hitel. Ugye itt nem a hitel mozgatja ezeket a vállalatokat, ugye a hagyományos pénzintézeti mozgásban a betétesek által befizetett pénz és a bank által kihelyezett hitelnek a dinamizmusai és az arányai hozzák létre a dinamikus működést. Ezek mögött jellemzően nincs hitelezés, hanem valami más csinálnak, ugye ilyen jutalékrendszerben termelik meg a margint, ezt a fedezett tömegüket, és hogy ezek a szereplők elkezdték veszélyeztetni a hagyományos pénzintézeti rendszert, meg elkezdtek egymással háborúzni, mert hogy ugye a kapitalizmus negyedik imperatívusa ugye a területi hódítás és a növekedés bizonyos pontjain egymásba ütköztek, és a könyv maga ezeket a konfliktusokat meséli el, ezek a felnövő szereplők között, meg igazából azt próbálja megértetni, hogy miben működik másképpen ez a típusú pénzintézeti ellátó rendszer, mint az, amit mondjuk mi ismerünk a banki rendszerben. És a James D'Acosta pedig ilyen mindenféle komoly díjakat kapott ezért a könyvért, aki neki magának egyébként ebben a fintech szektorban van saját tapasztalata, és tehát, hogy ő nem csak olvasta ezeket, hanem ő csinálta ezt az üzletet.
2: Folytassuk egy igazán meghökkentő könyvvel, a Drogdílerek gazdaságtudományi kézikönyvével, Tom Wainwright könyvének egyébként Narkonómia címe, így kell keresni, már akit érdekel ez a furcsa kapcsolódás a drogvilág és a nagyvállalati működés között.
3: Itt kettős dologról van szó, amikor erről a könyvről beszélünk, és utána elmondom azt is, hogy került hozzánk. Hát ez két hónappal ezelőtt még nem volt ez a könyv a kiadó programjában. Ugye egyrészt van ez most egy divatos ilyen termékcsoport a magyar könyvpiacon, hogy a különböző ilyen szervezet, bűnözői körök, csoportok, érdekhálózatoknak a belső működését irányító, a bűneiket leleplező könyvek, meg ugye azt tudjuk az Escobarnak kicsitájára, akkor ugye van az a Gomorra című könyv a Camorráról, a dél-olasz ilyen bűnszervezetről szóló könyv. Tehát van egy érdeklődés, ennek van egy egzotikuma ennek a dolognak, és valójában mint egy ilyen szociográfia, vagy mint egy ilyen riportkörnyvként elgondolt dolog, azért megrajzolja ezt a bűnözői egzotikumot is ez a könyv. Ugyanakkor meg az alapfelismerése, hogy azokban az ilyen kártel típusú amerikai bűnszervezetekben, amelyekben a tisztségviselők jellemzően olyan emberek, hogy általános iskolát végeztek maximum, olvasni nem nagyon olvastak, hát ez egy másik életkörülmény, ugye ezekből a favellákból érkező emberekről van egy csomó esetben szó, tehát így lehetőségük se lett volna. Mégis pontosan ugyan olyan felelősségi körök alakulnak ki ebben az egyébként nem edukált környezetben, amikor nagyon sok ember hatékonyan akar egy gazdasági tevékenységet végezni, mint a nagyvállalatoknál, miközben nyilvánvaló, hogy nem a Harvard Business School-on tanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ezeket a párhuzamokat ugye felismerve az, hogy hát ez az, aki ott az alvezető, amilyen felelősségi köröket kap, hát egy nagyvállalat, egy multi nagyvállalat, annak van egy neve, és ezek egymástól is tudnak tanulni, és akkor ugye egy kicsit, hogy olvasható ez a könyv? Úgy olvasható, mint egy olyan üzleti tanácsadó könyv, amely arra buzdít, hogy a gyilkosoktól tanuljál. De ugye nem a gyilkosok itt a lényeg, hanem az, hogy ezzel az egzotikummal felkelti a figyelmet, ugye a figyelem gazdasági korszakában élünk, a fókuszodat ráirányítja valamire, ami egyébként egy szakmai ismeret igazából, és akkor Hát itt is ilyen vállalatszervezeti kérdésekről van szó, és hogy került hozzánk ez a könyv egy menedzsment beszélgetésen a vezérigazgatónkkal valamivel kapcsolatban érveltünk, és így bemondta, hogy ahogy ő egyébként ebben a könyvben olvasta, és akkor ez egy érv volt egy szakmai diskurzusban, és én nem ismertem ezt a könyvet egyáltalán, és utána néztem, és azt láttam, hogy ez megjelent már Magyarországon, különben 2017-ben, vagy 2018-ban, egy picurka kiadónál, ami aztán néhány év múlva tönkre ment, de hát mivel egy nagyon pici kiadónál jelent meg, meg valahogy így nem gondozták azt a piacon, úgy elsikadt igazából, és akkor elővettük, megnéztük a szerkesztőségi vezető kollégával, és arra jutottunk, hogy hát ez pont nekünk jó lenne, ez idevaló, ez tényleg lehet használni.
2: Üzleti
3: és akkor igen, és akkor utána mentünk, hogy most szabadok-e a jogok, és meg lehet-e csinálni, és hát mivel ugye korábban ki volt adva, akkor a fordítót meg tudtuk tenni, tehát ezt nagyon gyorsan ki tudtuk adni. Úgyhogy néhány hónap ezelőtt mi se tudtuk, hogy lesz ez a könyv, most könyvhétre megjelenik. Tehát ez egy újra kiadása egy könyvnek. Egyébként antikváriumokon kívül nem volt már elérhető máshol, úgyhogy remélem, hogy ugye a HVG körül viszonylag sok üzletember olvasó van. Most ezt nem csak úgy kell érteni, hogy nem tudom, ilyen stratégiai befektető vállalkozók, hanem egy csomó ember, aki mindenféle cégeknél dolgozik, de érdekli a gazdaság, vagy az, hogy működik egy nagyvállalati hierarchikus környezet, adott esetben hogy lehet életben maradni. Ugye sokszor erről is van szó a bűnszervezetek esetében, ez konkrétan fejlődést jelent, ha az ember hibázik, nem csak az, hogy beeszkalálják, és majd a következő bónuszfizetésnél egy kicsit rosszabbul jár, hanem ott az élet is be tud fejeződni. Emiatt aztán van egy ilyen izgalmassága, és ugyanakkor meg ad ilyen szakmai ismereteket is.
2: Ugye úgy indít a szerző, ez a Tom Wainwright, hogy egy nem túl bátor üzleti újságírót azzal bíznak meg, hogy tudósítson a föld legegzotikusabb és legbrutálisabb iparáról. Mexikóba érkezett 2010-ben, és aztán azt is mondja, hogy ez a kötet üzleti könyv drogbárók számára, de azt is megmutatja, hogyan lehet őket legyőzni, mert hogy a világ adófizetői 100 milliárd dollárnál is többet költenek egy évben az illegális kábítószer kereskedelem ellen vívott harcra, ezt idézem a könyvből. Szóval hogy nem ünnepli őket tulajdonképpen, hanem hogy mondjam, egy utat is mutat az ő felszámolásukra.
3: Igen, ugye ezek a hagyományos bűnüldözésnek ugye a kogníció az első lépés, hogy meg kell ismerni azt, amit le akarsz győzni, és egyébként ugye az amerikai piacon véhetően a könyv ezen aspektusának egy erősebb hatása van, meg komolyabb jelentősége. Magyarországon inkább talán az analógiák miatt ez a nem kábítószer kereskedelemre tanítás, hanem az, hogy még egy ilyen drogkártelben is történnek olyan folyamatok, amiből tudsz tanulni egyébként. Mm-hmm. És hát nem a értelemszerűen nem a fegyver használatot, hanem a vezetési struktúrákat, a felelősségi köröknek a kiosztását. Ugye a drogkárteleknél az, hogy minek mi a következménye, hogy azt hogyan súlyozzák. Ott értelemszerűen azért brutális, kegyetlen dolgok ezek, de analógiában átírhatók a nagyvállalati vagy bármilyen vállalati működésre. Ezekkel egy a magyar gazdasági életben dolgozó ember, aki valamilyen csapatokat vezet, itt találkozik, hogy valahogy szankcionálni kell, hogyha nem az történik, ami mondjuk a policykben van, az hogyan történjen, mondjuk úgy, hogy aztán ne akarjanak ők összefogva engem a föld alá tenni, mint a drogkárteleknél, megmaradjon az egyensúly. Mi az, amit kell engedni, hogy ugyanennek a dolognak a másik aspektusa, itt ugye ez egy fontos dolog, hogy az alkirályokat például mindig hagyják lopni. Azért, mert olyan nagy költségbe kerül az újabb, aki majd helyettesíteni fogja a kiképzése az új lojalitásnak, hogy inkább, de ez mennyi legyen azt, mennyit igen, mennyit nem, szóval érdekes, izgalmas kérdések ezek, és ugye mivel a szürke zónáról szól, hát tulajdonképpen van benne egy csomó ilyen szürke zónás felismerés is, tehát ez nem a belvárosi business school-oknak a megoldási készlete sokszor.
2: Tartunk most itt egy kis szünetet, Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője a vendégem, és a könyvhétre megjelenő újdonságaikról beszélgetünk. Mondom a három címet, amiről eddig szó volt: Tom Wainwright Narkonómia, előtte James DaCosta a Fintech háborúi, és a legelső könyv a Sikeres transformáció volt, a szerző Kosztolányi János.
1: Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyvek kiadó vezetőjét hallották. A hírek után folytatjuk majd a vele készült beszélgetés visszaidézését.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv.

könyve, az a mesterséges intelligencia típusú ilyen szoftveres megoldásoknak egy bizonyos részéről szól, generatív és akkor azzal kapcsolatban mutatja meg, hogy mik ezeknek a szisztémáknak az elméleti határai, mondjuk, és ezen keresztül azt is elmondja, hogy mi az, amit várhatunk tőle, és mi az, amire nagyon jó, és mi az, amit viszont ne akarjunk tőle, mert azt elméletileg lehetetlen. Hogy ezt ugye gyorsan elmondom, hogy ki, mert abból könnyen érthető lesz ez az egész. A Luc Julia, ő az Apple Siri projektjének volt a fejlesztési vezetője, amikor elkezdték legelőször a Siri-t, az viszonylag rövid ideig dolgozott ott, és akkor utána elment 9 évre a Samsung alelnökének, ahol már a mesterséges intelligencia kutatásokat vezette, majd pedig egészen most január végéig a Renault-nak volt a tudományos igazgatója, és azon belül is a mesterséges intelligencia kutatásnak a vezetője. Tehát az ő tapasztalatai azok nem egyetemi kampuszoknak a steril laborjaiból számolnak, de nem is a szilíciumvölgynek az überokos mérnökeitől, hanem a különböző iparágaknak a nagyon is gyakorlatias kérdés megközelítése felől. És ez a könyv, amiről szól, az az AI megoldásokon belül a generatív modelleknek és a generatív szoftvereknek a csoportja az, amelyeket vizsgál. Az eredeti címe ennek a könyvnek, olyan nehezen találtunk magyar címet, az eredeti francia címe ennek a könyvnek, hogyha szó szerint magyarra fordítjuk, akkor az úgy szól, hogy generatív, nem kreatív. Aha. Csak ezt nem lehetett egészen jól magyarba átültetni, és akkor a műfordítónak volt az a nyelvi leleménye, hogy ugye a robotpilóta az robot és nem pilóta. Tehát, hogy olyan magasrendű kognitív szellemi funkciókat, mondjuk, mint egy igazi pilóta, hogy nem lehet elvárni egy robotpilótától. Ugye a generatív AI megoldások azokat mondjuk egy egyszerű felhasználó a különböző ilyen művészeti alkotásokat létrehozó programokban ismeri meg. Képeket csinál nekünk, hogyha arra kérjük. Megadunk neki valami gyerekmondókát, és bármilyen stílusban ír egy dalt, megírja a regényt, a regényíró helyett, meg efféle dolgok. Ugye ez a úgynevezett generatív AI, és akkor ezek még, hát ezek kreatív területek, ugye itt mostanáig az történt, hogy ilyen humán intelligenciák a saját kreativitásuk felhasználásával hoztak létre produktumokat, és akkor most meg generálódnak ezek, és az ő kérdésfeltevése, a Luc Julia kérdésfeltevése, ő egyébként egy ilyen AI realista, tehát hogy nem igazából szkeptikus ő, hanem ilyen realistán próbálja megközelíteni. Szóval az az ő felismerésének az alapja, hogy a kreatív folyamatokban van valami nem algoritmikus, az ahogyan egy költő létrehozza a verset, az nem egy függvényhalmaz, illetve bizonyos értelemben az, vagy bizonyos szintig az, de aztán van benne valami olyan intuitív elem, olyan érzelmi faktor, ami részben nem algoritmusokba törhető, részben meg nem bírják ezek a szoftverek. Tehát nekik nincs olyan, nincs lelkük, nincsenek affekcióik leginkább, nincsenek emlékeik abban az értelemben, ahogyan egy embernek vannak emlékei az érzelmeivel átitatva. Tehát egy csomó olyan dolog, ami kell ahhoz, hogy az ember által létrehozott generatív produktum az valódi kreativitás legyen. És ezek a szoftverek, amelyek pedig ugye tudjuk, ha máshonnan nem, akkor Karen Howe-nak az OpenAI-ról szóló könyvben, hogy meg sem próbálják azt, hogy mondjuk, hogy modellezzenek egy emberi kreativitást, hanem itt igazából ugye 2016-ban a Sutskever meg a Sam Altman így rájöttek arra, hogy ezt nem tudják megcsinálni, tehát egy fogalmuk sincs, hogy merre kellene menni, viszont kiszámolták, hogy a Moore törvény miatt igazából mennyi számítási kapacitásra van ahhoz szükség, hogy az ő szoftverük mégiscsak valami hasonlót emuláljon, és akkor nagyon-nagyon-nagyon sok számítással pótolják, helyettesítik ezeket a pszichés, lelki, ezeket a humán tartalmakat, de mondja Luc Julia, hogy van, amit nem lehet számítással, tehát ez mindegy, hogy milyen számítási tömeget teszel mögé, emulálni bármit lehet, bármiről el lehet intézni, hogy úgy körülbelül úgy nézzen ki, de mondjuk a szellemtörténetben nem tud belépni, mert az valami más, az egy humán természetű

0: erről szól a könyv, és akkor nagyon fontos ilyen gyakorlati megfontolások is vannak, amiket mondjuk egy magyarországi grafikus művész, vagy bármilyen alkalmazott művész, aki találkozik, az fel tud abban használni, hogy megérti, hogy őt miben tudja segíteni ez az AI környezet, és mi az, amit viszont ne is akarjon lenyomni a torkán, mert csak az idejét fogja pazarolni a Luke Giulia, különben össze érkezik hozzánk vendégségbe, és akkor majd személyesen is elmondja, hogy mi a baja neki a mesterséges intelligenciával. Hozzátartozik, hogy ez a tavalyi évben jelent meg, ugye nálunk most jön, de egyébként a nemzetközi szintéren a tavalyi évben jelent meg ez a könyv, és az idén, az első három hónapban azért a szilícium völgyből olyan kutatási eredmények jöttek ki, amelyek lehet, hogy hamarosan ezt a fajta megközelítést át fogják érni. Tehát, hogy ma már épülnek azok az új típusú modellek, amelyek, hát mint a Matrixban, amelyek már használják az emberi pszichéhez nagyon hasonló mechanizmusokat.
1: Felolvashatom az AI 7 mitoszát, ami benne van a könyvben, mert szerintem ez is olyan, ami megragadhatja az olvasók, a potenciális olvasók figyelmét. Azt írja itt a harmadik fejezetben a szerző, hogy van a 7 mitosz, tehát a generatív AI-hoz kapcsolódóan. A nulladik mitosz az, hogy originális, tehát eredeti. Az első, hogy érti, amit mond, és gondolkodni is képes. A második, hogy az AI egy rejtélyes fekete dolog. A harmadik mítosz, hogy az életünkre tör, a negyedik mítosz, hogy objektív, az ötödik mítosz, hogy felszámolja a munkahelyeket, a hatodik, hogy képes mindent megtanulni, és a hetedik, hogy jóságos és sosem hibázik. És ez azért érdekes, mert egyre többet hallani, hogy micsoda érzelmi kötődés alakul ki az AI-ok általában emberekben, amit számomra teljesen érthetetlen, de minden esetre én úgy éreztem, hogy a generatív AI használhatóságáról sok szó van, mennyiben segíti a kreatív folyamatot, de hogy még egy csomó minden mást is helyre tesz.
0: Neki van egy ilyen általános gondolkodás a gépek és az ember közötti viszonyról, tehát hogy ez biztos, hogy így van. Nekem ennek a könyvnek az olvasása közben is, meg mi azért elég sok ilyen könyvet adunk ki az utóbbi időben, az jutott eszembe, hogy az igazán fontos dolgokat hamarosan nem a Luke Giuliáktól kell megtanulni vélhetően, hanem elő kell venni az elmúlt 35-40 évnek a sci-fi irodalmát, mert hogy az, hogy milyen elméleti, milyen társadalmi problémákhoz vezetnek az ilyen típusú új jelenségek, arról az eszközök megjelenése előtt már évtizedekkel gondolkodtak nagyon-nagyon okos emberek, és egy csomó meglátás született, csak az most még nincs az a tudás becsatornázó ebbe sem az akadémiai, sem az üzleti világba, úgyhogy ez egy fontos dolog lesz. Na most jó is, hogy fel is olvastad, mert hogy van egy olyan pont, ahol szinte bizonyosan tudható, hogy az élet meg a világ a Luke Giuliának ezt a megállapítását meghaladta. Ugye az a mítosz, hogy az életünkre tör az AI, ugye ez az AGI, ez a domináns szuperintelligencia, ez nem született még meg, de hát, hogy a szándék megszületett, azt meg tudjuk egy másik könyvből, amit szintén a HVG adott ki most év elején. Ugye van az 500 legfontosabb technológiai vállalat az Egyesült Államokban, azok közül, ez egy ilyen fontos lista, akik, vagy azok közül, amelyik a legnagyobb mértékben fejlődik jelenleg, az a Palantir nevű vállalat. A Palantir az a gyűrűkurában az a kémkő, az a látókő, amivel mindenhová be lehet lesni. Na, hát a Palantirnak az a sző tudománya, hogy olyan típusú megfigyelő rendszereket épít, amelynek nem voltak korábban, illetve az összesen 5 terméke van az egész cégcsoportnak, és az egyik terméke az a eszköz és tudás csoport, amely már emberi beavatkozás és részvétel nélkül képes geopolitikai helyzetet elemezni, katonai döntést hozni, azt megtervezni és végrehajtani, és már nem kell hozzá, tehát ez a klasszikus Skynet. És azért ez fejlődik a legjobban, mert önti a dollár 100 milliárdokat bele az amerikai kormány ebbe a vállalatba. Ennek a vállalatnak különben az a Peter Thiel a tulajdonosa, aki a Facebook mögött is nagyon fontos befektető volt, meg aki benne volt az OpenAI-ban is, tehát egy ilyen központi guru, és a vállalatnak a CEO-ja, a vezérigazgatója, az Alexander Karp, technológiai köztársaság címmel megírta, hogy akkor szerinte ezeknek az AI vállalatoknak mi a dolguk. Erről most nem beszélünk, de ez megjelent néhány hónappal ezelőtt, februárban, és az a Karpnak a felismerése, hogy a szilícium völgy évtizedekig azzal a társadalmi konszenzussal működött, hogy voltak a társadalom irányítók Washingtonban. Ők szépen összegyűjtötték, hogy mik a társadalomnak a technológiai igényei, majd a világ legjobb mérnökei a szilícium völgyben ezeket a megoldásokat legyártották, és ezzel jobbá tették a társadalmat. És akkor azt mondja a Palantirnak a CEO-ja, az Alexander Karp, aki írta ezt a Technológiai Köztársaság című könyvet, hogy ez már úgy alakult át, hogy a szilícium völgyben a világ legjobb mérnökei, azok vicces macska videókat kiszolgáló eszközöket fejlesztenek, miközben a világ egyéb legjobb mérnökei Kínában fegyvereket fejlesztenek, és akkor azt mondja a Karp, hogy na vagy, visszatérünk oda, hogy a legjobb mérnökök hasznos dolgokat csinálnak a hülyeség helyett, vagy pedig jön Kína, és mindent letarol, és akkor azzal fejezi be ő a könyvét, hogy ezt a felelősségét ő felfogta, és na majd mi megmutatjuk, hogy... Na most ebből a könyvből maga a Palantir egy néhány héttel ezelőtt egy 22 pontos ilyen manifestót, egy ilyen kivonatot hozott létre, ami egy ilyen kiáltványként közreadták. A magyar sajtón is végigfutott, mindenhol azzal a címmel szemlézték, hogy a technofasizmus kiáltványa. Tehát, hogy nem, hogy domináns, hanem tényleg egy rendkívül agresszív, ilyen fasisztoid gondolat van. A legnagyobb ilyen AI eszközök fejlesztői mögött, amivel hát lesz társadalmi feladat hamarosan, tehát ezeknek a csoportoknak, vállalkozóknak, üzleti, akármi tényezőknek véhetően valahogy valakinek el kell magyarázni, ja, hogy őket nem választotta meg senki sem, tehát hogy nekik nem felelősségük, nem lehetőségük az, hogy megmondják, hogy milyen legyen a világ, mert azt igazából választott vezetőknek kellene megmondani, úgyhogy az AI, ha önmagában lehet, hogy a Luc Juliának abban továbbra is igaz, hogy az nem akar az életünkre törni, de hogy azok se akarnak-e, akik egyébként ezeket fejlesztik, ez bizonyos pontokon azért bennem így kétségeket ébreszt. Ugye a Luc Julia a generatív részével kapcsolatban kvázi egy ilyen művészeti megközelítésben azt próbálja megértetni, hogy az soha nem lesz egy eredeti műalkotás, ami kijön, nem tudom, ezekből a szoftverekből. Ugyanakkor mondjuk én ugye a környezetemben látom, hogy már nagyon sokan hallgatnak olyan lejátszási listákat, amik ilyen AI szoftverek feldolgozásokat csinálnak, nagyon ismert dalokból, és aki hallgatja, sokszor nem is tudja, hogy az az, meg nem is érdekli igazából, hiszen ő a metrón utazik közben, fel akar készülni a napjára, erre a nagyon strukturált életmódra, amiben élünk, egy kicsit ki akar lazulni, vagy kocog, és közben akar valami, és az neki mindegy, hogy abban az értelemben, hogy Luc Julia az eredetiséget megfogja, eredeti vagy nem, a funkcióját betölti. Ez nagyon, nagyon érdekes, hogy itt már tud helyettesíteni egy csomó olyan dolgot, amit korábban csak ember alkotott dologgal lehetett elvégezni.
1: És a filmekről még nem is beszéltünk, hogy mennyi mindent helyettesít. Amit elmondtál, az előbb gondoltam, hogy keresek egy frappáns átkötés, de mondjuk amire nagy szükségünk van, az a téma, amiről a következő könyvetek szól, mármint a következő, amiről beszélünk, és ez is a könyvhétre jelenik meg, a merészség mikéntje, a mindennapi bátorság tudománya. Hogy amit mondtál, az elég riasztó, és bátorságra mindenképpen szükség lenne. Mi miatt adtátok ki ezt a könyvet? Most miért gondoltátok, hogy ez kell?
0: Rancsai Gulati, a könyvnek a szerzője, ő ebben a hónapban a vendégünk is lesz Magyarországon.
1: Mikor?
0: Ő a május 28-án este a Műegyetemnek a Gellért téri kampuszán fog fellépni. A Rancsai Gulati előadást tart erről a könyvről, illetve ennek a könyvnek a témájáról, vagy hát egy ilyen keynote speech-et, egy ilyen rövidke előadást, igen, és utána pedig a Sauer Tamás fog beszélgetni vele, illetve a Price Hotel Hungary-nek a ügyvezetőjével. döntéselméleti kérdésekről. És ez a Rándzsai Gulati, ő a világ talán legfontosabb, legismertebb üzleti egyetemének, a Harvard Business School-nak az egyik ilyen vezető kutatója, és nagyon is kapcsolódik az előzőekhez egyébként. Ez az egész kérdés. Biztosan emlékszel te is arra a jelenetre, amikor a Matrix újra töltve című filmben a Neót, az egyik ilyen fő mesterséges intelligenciával beszélget, megpróbálja megérteni, hogy mit csinálnak és mit akarnak a gépek, és azt a mondatot mondja ki, hogy a probléma a döntés. És ebben a megállapításban, hogy a probléma a döntés, az a felismerés van benne, hogy itt van a különbség a gépi folyamatok meg a humán folyamatok között. Ugye arról van szó, hogy a természetben, és ez itt a természet jelenti akár a technológiai természetet is, kétféle folyamat tud lenni. Vannak a determinisztikus folyamatok, meg vannak a random folyamatok. De nincs szabad döntés a természetben, nincs szabad döntés a természetben, valami vagy random, vagy determinált, de az a fajta dolog, amit mi megélünk, hogy igazából van valami megmagyarázhatatlan dolog, ami alapján mi szabadon döntünk, akár a sorsunkról, akár a környezetünkről, vagy bármiről, amire hatással vagyunk, az nem megmagyarázható sem gépi, sem természettudományos környezetben, hanem a döntés az, ami a humánumnak az igazi specifikája. Tehát, hogy ez az, ami csak az emberben van. És a Rándzsai Gulati az, hát egy speciális környezetben, meg speciális megközelítésben, de azt vizsgálja, hogy hogyan születnek meg ezek a döntések, és ugye hogy jelenik meg a döntés egy vállalati környezetben? Hát kockázatként, ugye? Mert hogy egy vállalati környezetben a döntésben mindig a következmény az érdekes, és a kérdés úgy tevődik fel, hogy megmerek hozni egy változtatást jelentő döntést, azért, mert hogy az a prognózisom, hogy ez majd valami hatékonyságot, jóságot, plusz eredményeket fog hozni, vagy pedig nem hozom meg, mert azoktól a kockázatoktól viszont, azoktól a negatívoktól, amik befejezik, azoktól félek. És azt elemzi első körben, hogy hogyan történik az előnyöknek és a kockázatoknak az elemzése, hogy miért van az, hogy egy csomó esetben a döntéshozók nem mernek megtenni a változáshoz vezető lépéseket, azért, mert nem megfelelően mérik fel a kockázatoknak a súlyát, és utána pedig arra jut, hogy igazából a jó kockázatelemzés, ami az ő megközelítésében a merészség, tehát, hogy megmerem tenni, az nem egy velünk született dolog, meg az nem, hanem az egy tanulási folyamatnak a része, és egy ilyen, itt már nem csak üzleti technológia van, ilyen spirituális akármicsodáról is van szó, mert hogy ez a folyamatos önformálás, amit az ember végez az ő megközelítésében, az egy olyan önismeretet épít fel, amely önismeretre építve könnyebb a külső környezetünknek a kogníciója és a megítélése annak, hogy hol van az a pont, amikor még tudom vállalni a kockázatokat. És akkor ez igazából vezetőknek egy ilyen tanító program, egy ilyen fejlődési program. Tehát, hogyha így közelítjük meg, akkor valójában a sikeres transformációnak az üzleti pszichológiai hátterét teremti meg. Ugye a Kosztolányi elmondja, hogy ezt hogy kell megcsinálni, igen, ám, de nem merek belevágni, mert attól félek, hogy akkor bele fogunk bukni. A Rándzsai Gulati elmondja, hogy hogy készítsd fel magad ahhoz, hogy egyébként azokon a folyamatokon, amiket a Kosztolányi a transzfaj, azokon merj végigmenni, és tudják közben olyan magabiztos lenni, hogy a félelmeid, a szorongásaid, az egyébként a racionális döntéseidnek a minőségét ne rontsák le.
1: Tehát akkor a könyvhéten a standon a Kosztolányi János transzformációról szóló könyve, és ez így együtt.
0: És ez, igen, és ez nem is véletlen, hogy együtt jött, hanem igazából mi magunk is ilyen micsodákban, ilyen line-okban gondolkodunk, ilyen egymásból következő, vagy egymást támogató tartalmakban, és pont ez, amikről most beszéltünk, az AI, meg ez a két vezetés elméleti könyv, ezek valahogy így egymást is tudják segíteni, vagy abban bízunk egyébként, hogy akár ugyanaz az olvasó az ő szakmai életének a különböző területén az egyikből is tud segítséget kapni, meg a másikból is, és akkor ezek valahogy így összekapcsolódnak.
2: Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyve kiadó vezetőjét hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében. Több mint 158 ezeren hagyták az utolsó napra az SZIA bevallásuk leadását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A lakossági tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. Idén több szempontból is rekordot döntött az SZIA bevallási rendszer. Csak nem 40 ezerrel többen, mint tavaly, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan, igaz, csak nem 300 ezeren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi rekordja is. Az utolsó nap 158 ezeren tettek felajánlást. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. Bár még nincsenek meg a végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át civil szervezetnek, 1%-át pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlják fel. Felülvizsgálja a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgató kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Ismertette, hogy a kormány arra is felkérte az oktatási minisztert, hogy június 15-ig intézkedjen az oktatási intézmények igazgatóinak a tankerületi döntésekbe való közvetlen bevonásáról, és ugyaneddig készítse elő azokat a jogszabálymódosításokat, amelyek szükségesek az igazgatói jogkörök bővítéséhez. Hozzátette, a kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről is. Több mint 80 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repont visszaváltásokból 2026 első felében. A Mohu tájékoztatása szerint a rendszerben eddig több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza, a visszaváltási arány pedig elérte a 88,8%-ot. A beérkező adományokból koraszülött ellátást segítő rohamkocsi beszerzés, családmegerősítő programok, valamint élelmiszer támogatási projektek valósulnak meg. Aranyból, ezüstből és drága kövekből álló leletegyüttesre bukkantak a régészek Szaúd-Arábiában. A szakértők szerint a kincseket szándékosan temették el egy agyagedénybe rejtve, mintegy 1200 évvel ezelőtt. Az értékes tárgyakra egy Dirizsán nevű történelmi város területén találtak rá, amely a középkorban a Mekkába tartó zarándokok fontos állomása volt. A most felfedezett kerámia kiemelkedik a korábbi leletek közül, benne ugyanis több mint 100 tárgy lapult, amelyek ékszerek darabjai lehettek.
0: Időjárás jelentés.
4: A napsütés mellett ma már egyre több gomoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Változott az elmúlt egy évben a spanyol nyaralópiac. Bár korábban Marbella volt az egyik legnépszerűbb a térségben, a befektetők már a környező, korábban kevésbé ismert városokat is ellették. Egy év alatt Esteponamban 38, Mihászban 34%-kal nőtt a kereslet. Marbellával együtt a térségben 29%-os volt a bővülés. A Duna House spanyol nyaralópiaci szakértője szerint a növekedés egyik oka, hogy a prémium ingatlanok iránti érdeklődés továbbra is erős, miközben a kereslethez képest viszonylag kevés új projekt indul. Udvarnoki Viktória arról is beszélt, hogy a magyar befektetők is újra egyre nagyobb potenciát látnak a spanyol Rivierában. Kovács Gergő interjúja.
2: Túl drága lett már egyeseknek Marbella, ami hát sosem arról volt híres, hogy nagyon olcsó lenne. Tehát mi az oka ennek a változásnak?
3: Nagyon érdekes egyébként, és egy buta hasonlattal, de talán érzékelhető a magyar hallgatók és érdeklődők számára is. Én a Balaton északi partjához szoktam a Costa del Sol tendenciáit hasonlítani. Marbella egy kicsit olyan, mint Balatonfüred és Tihany. Régóta népszerű, régóta közkedvelt, és azáltal régóta drága, illetve prémium kategóriás, viszont ahogy ezek az árak alakulnak, emelkednek, és valóban túl drágává kezd válni sok ember számára, illetve nyilván ezért alakul a népsűrűség is, a turisták száma is, úgy kezdik el az emberek felfedezni a körülötte lévő szintén más miatt nagyon kiemelkedő részeket, mint Estepona, La Cala de Mijas és egyéb városok, amik Malaga és Gibraltar között vannak, és így kezd el folyamatosan kvázi összeérni a part. Egyik kedves és cuki település összefolyik már a másikkal, tehát már nagyobb Marbellájáról beszélünk, és a Estepona külvárosai is már egy sokkal nagyobb területet ednek le.
2: Mi az oka egyébként, hogy ezek a városok valamennyire most kezdenek feljönni, már ami az ingatlanpiaci befektetői keresletet érinti, tehát miért voltak ezek eddig alulértékeltek?
3: Alapvetően ez a tendencia, ez nem is most kezdődik, én azt gondolom, hogy a köztudatba kezd el most beépülni. Ez a tendencia, ez körülbelül a Covid idején kezdett el rohamosan és nagyon látványosan nőni, amikor is egész egyszerű életleni okok miatt, ahogy a Covid miatt elterjedt a home office lehetőség, és a hidegebb északi területeken élők, főleg skandinávok, hollandok, belgák rájöttek, hogy a saját fizetésükből meg tudják fizetni azt, hogy ugyanazt a munkát azt egy tengerparti teraszról végezzék, ahol az évben 320 napot süt a nap és 20 fok az átlaghőmérséklet. Így elkezdtek tényleg tömegesen ingatlanokat vásárolni, leköltözni, és nyilván ennek megfelelően megjelentek a befektetők is, ami pedig vonzott magával egy ingatlan piaci fellendülés, tehát az, hogy tényleg ennyire jó az idő, golfpályák vannak, csodálatos városok vannak, az egy ilyen turisztikai és lifestyle tendenciát indított el, amit viszont a spanyol kormány, én azt gondolom, hogy nagyon jól felismert, és több milliárd eurónyi fejlesztést és tőkeinjekciót hajtott végre a parton. Így lett már nem csak Marbella népszerű és szép és gondozott, hanem az egész partszakasz nagyon ápolt, jók az utak, tényleg pálmafa van minden körforgalomban, és szökőkút, gerebézik a homokot a strandokon, tehát azt gondolom, hogy a különböző mediterrán területek között ez egy kiemelkedően jó infrastruktúrával ellátott és gondozott part, tényleg megszámlálhatatlan csodaszép város, 72 golfpálya van csak ezen a 200 kilométeren, tehát mindezek alátámasztják azt, hogy nem csak turistaként, hanem egész évben digitális nomádok töltik itt az idejüket, vagy mindenki, aki már van abban az életszakaszban, hogy megteheti, hogy kétlaki életet él, és ennek minden körülmény adott, és ez pedig nyilván hajtja a befektetéseket is, és hajtja a gazdaságot, ami pedig az országnak is nagyon jó.
2: A befektetők köre ebben a térségben hogyan oszlik meg? Mennyi a belföldi, külföldi befektető aránya? És ezt a kérdést kiegészíteném azzal is, hogy a magyarok körében, magyar befektetők körében mennyire népszerű ez a térség, illetve a spanyol tengerpart.
3: Nagyon-nagyon sok a külföldi befektető, tehát ez nyilván városonként eltér, de körülbelül már 40-50% közötti a befektető. Marbella környékén pedig már 80-90%, mert az kezd egy olyan nemzetközi luxuspiaccá válni, ami tényleg Miami-val és Dubájjal veszi fel a versenyt. Alapvetően ez a helyi helyiek számára már egy elég magas kategória, tehát a helyi befektetőkre ez nem jellemző, hogy itt vásárolnak, főleg nyugat-európai befektetők választják, viszont pontosan azt látjuk, hogy egyre inkább tolódik át az érdeklődés. Tehát még mindig nagyon sok a skandináv, nagyon sok a holland, belga vásárló és tulajdonos, de az elmúlt egy-két évben egyre több a lengyel és a magyar befektető is. Pontosan azért, én azt gondolom, nyilván a lengyeleknél vannak más szempontok is, de hogy a háború miatt fontossá vált az náluk például a lengyeleknél, hogy legyen egy olyan biztos B-pont, ami autóval elérhető, de abszolút a magyar befektetőknél is azt lehet érzékelni, hogy szeretnék már diverzifikálni a portfóliót, úgy, ahogy a magyar négyzetméter árak már nagyon-nagyon magasak, és sajnos a bérleti hozamok azok már nem feltétlenül tudnak ezzel lépést tartani. Nagyon sokan döntenek úgy, hogy az ingatlan portfóliójuk, vagy a teljes befektetési portfóliójuk egy részét euróban tartják, ugye most ráadásul jó az árfolyam, tehát érdemesként vásárolni, de hogy alapvetően az euróban történt befektetés az biztonságosabb, és több helyre osztják meg, és nagyon-nagyon fontos szempont, hogy az itthoni újépítésű ingatlanok helyett is sokan már kint vásárolnak, mivel kint banki garanciával védett az összes projekt, tehát lényegében nincsen kockázata annak, hogy az ember elveszíti a pénzét, mert minden újépítésű projekt mögött európai szintű és méretű bankok állnak, így minden védett számlára kerül.
2: Ez sokkal biztonságosabb és kiszámíthatóbb, stabil gyakorlatilag
3: abszolút
2: a piac.
3: Egyértelműen pont emiatt a banki garancia és az európai jogi környezet miatt itt abszolút kiszámítható maga az, hogy van egy értéktartás, ami azt gondolom, hogy minden hosszú távú tudatos befektetőnek a legfontosabb szempont. Van egy olyan piac, ahol a 10-15%-os éves áremelkedés az abszolút alapvetés, és ez egyértelműen adott, és a banki garancia miatt ennek nincsen kockázata. Erre rájön még az az értéknövekedés, amit azzal tudnak realizálni, hogy tervről vásárolnak, akár már a projekt indításakor, és azzal jó fizetési ütemezések mellett élvezik azt, hogy a lakására 2-2,5 év alatt mindenféle teendő nélkül 20-25, akár 30%-ot is feljebb tud menni úgy, hogy közben ők csak 20-30-40%-ot fizettek be befizetéskor és a lakás lefoglalásakor. Tehát itt igazából azt gondolom, hogy a legfontosabb az már nem csak az, hogy vegyünk mint egy lakás, mert ahhoz rettenetesen sok projekt van, tehát a portfóliónkban több mint 80 lakóparknyi projektet tudunk kínálni a városi Fokitől, a fővárosi Sorházig, az önálló villáig, tényleg minden, hanem az, hogy melyik lesz az a terület, melyik lesz az a projekt, ami jó minőségben, jó fejlesztőtől és olyan helyen, lokációban van, ami az ügyfél számára a legoptimálisabb.
2: A befektetők jellemzően mekkora bérleti hozammal szoktak itt számolni?
3: Nagyon függ, azt gondolom, a területtől, tehát én nem szeretek túl nagy számokat ígérni, mert utána esetleg számon kérik, de alapvetően azt gondolom, a legoptimálisabb Spanyolországban az a struktúra vagy stratégia, hogy télen ideális esetben középtávokra ki lehet adni, tehát 4-5 hónapra egy-egy olyan, tehát nagyon sok ilyen nyugdíjas pár megy le, hogy mondjuk egy hidegebb részről is lent Spanyolországban a telet, golfozók, digitális nomádok, tehát erre rengeteg például abszolút van piaca, a maradék időben pedig rövid távú kiadással, tehát Airbnb booking lehet maximalizálni a hozamot, és így körülbelül, és én azt mondom, hogy reálisan, ez azért mert nem ugye, teljesen átlagolni, nagyon nehéz azért egy egész partszakasz, mert nagyon sok különböző része van, de körülbelül ilyen 5-7% közötti éves nettó hozammal lehet számolni.
1: Udvarnoki Viktóriát, a Duna House spanyol nyaralópiaci szakértőjét hallották.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: 20 pontból álló javaslatcsomagot küldött a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet egyeztetést is kezdeményezett a miniszterelnöknél, azonban még nem kezdődtek el a tárgyalások. Az Önkormányzati Szövetség elnöke azt mondta, hogy vannak pozitív jelek a kormányzat részéről, ugyanakkor a reformok több pontja nem váradhat magára. Ilyen például a szolidaritási hozzájárulás és az iparűzési adórendszerének átalakítása. Gémesi György szerint a polgármesteri fizetések lehetséges csökkentése is téma lenne egy egyeztetés során, ugyanakkor most nem ez a legfontosabb, Kovács Gergő interjúja.
2: Ez a 20 pontos javaslatcsomag. Ezek közül melyek a legfontosabb pontok, intézkedések, amiket azonnal meg kell hozni? Nekem lenne egy tippem, az a szolidaritási hozzájárulás rendszere.
4: Annál van egy előzetes feladat, az pedig létre kell hozni a kormány önkormányzatok közötti egyeztetés megfelelő szintjét és fórumát, a megfelelő döntési lehetőségekkel, a megfelelő jogosítványokkal és garanciákkal, mert 16 éven keresztül nem volt érdemi egyeztetés az önkormányzatok és a kormány között. Ugyan volt ennek egy formális része, amit a jogszabály szerint meg is tartottak. Volt ennek egy formalizált kerete, ez az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa, de itt nem születtek érdemi döntések, és az ott lévő megbeszélések eredményének sem voltak különféle garanciái. Tehát mindenféleképpen az első az, hogy meg kell teremteni ezt a felületet. Erre mi nyitottak vagyunk, kezdeményeztük a megbeszéléseket, partnerként szeretnénk tárgyalni a kormánnyal, ahogy ígérte, ő is partneri viszonyt szeretne kialakítani sok-sok érdekvédelmi szervezettel, és azt gondolom az önkormányzatok szövetsége a egyik legnagyobb felületet fedi le ebben az országban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége lakosság arányosan a legerősebb önkormányzati szövetség, és ezért is készítettük el azt az anyagot, amit szeretnénk megvitatni a kormányzat illetékes szakpolitikusaival, akár a parlament önkormányzatokkal foglalkozó bizottságával is. Miniszterelnök úrnak eljutottuk a szélesebb változatát ennek az anyagnak, kezdeményeztük a találkozót, eddig erre sajnos még nem jött válasz. Bízunk abban, hogy ha lemennek a kormányalakítás körüli nagy tempójú és lendületi feladatok, akkor lesz idő arra, hogy az önkormányzatok is valamilyen formában lehetőséget kapnak a tárgyalásokra, azok megkezdésére. Azért is fontos, mert az anyag, amit mi letettünk az asztalra, annak van egy úgynevezett azonnali teendők sora, ez pedig, amit 2026-ban meg kell lépni. Vannak települések, akik nem fognak évvégéig működni, ha nem kapnak valamilyen segítséget. Ezek között vannak kicsik és nagyok. Én azt gondolom, hogy senkinek nem érdeke, hogy ezeken a településeken mondjuk összeállítson ki az óvoda vagy a bölcsőde. Tehát itt vannak azonnali megoldandó kérdések, és ebben egyébként a szolidaritási hozzájárulás csökkentése is egy kiemelt kérdés, hiszen nem a szolidaritási adóval van probléma a hozzájárulással, hanem annak mértékével, ami az elmúlt 6 esztendőben több mint 5-szörösére, 6-szorosára növekedett.
2: Én elolvastam ezt a 20 pontot, és nekem nagyon sok pontból az jött le, hogy az egy átfogó probléma, hogy olyan feladatokat kapnak az önkormányzatok, ami mondjuk az állam feladata lenne, a saját dolgukban pedig nincsen beleszólásuk, vagy nagyon sok jogkör el lett véve, pénz el lett véve az elmúlt években, amikkel nyilvánvalóan küzdöttek. Hogyan szeretnék ezt önök visszakapni, újra alakítani ezt a rendszert?
4: A 2026-os év aktuális és sürgős feladat tudunk választ kapni és megoldást találni, akkor jön a közép- és hosszú távú programnak a kibontása, aminek az első és alapvető kérdése, hogy újra kell gondolni az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztást, milyen jogszabályi keretek és pénzügyi finanszírozási háttér van az önkormányzatokhoz telepített feladatokhoz, és hát nyilván ott vannak olyanok, amik mindenféleképpen az önkormányzatok hatékonyabban látnak el, nem csak költséghatékonyabban, hanem az ügy szempontjából is hatékonyabban, helyben jobban és megfelelően tudják ellátni a települések ezeket a bizonyos feladatokat. Itt fölmerül az oktatás kérdése is, ez egy hosszabb távú, kicsit inkább középtávú kérdés, hiszen itt is vannak működő rendszerek, amiket nem kell az egyik pillanatról másikról szétvenni, de itt is partnerek az önkormányzatok egy új típusú feladat megosztásba az oktatás területén, nyilván önkéntes alapon és természetesen arányos finanszírozással. Tehát számos ilyen kérdésről kéne beszélni, le kéne ülni, még kéne tárgyalni, ez sok idő kell, türelem, felkészültség. Mi ebben mindenféleképpen partnerek vagyunk, és igyekszünk a mi magunk erejével, felkészültségével segíteni a kormány programjának sikeres megvalósítását, hiszen a programjában az önkormányzatok tekintetében sok olyan ígéret van leírva, és hangzott el, amik minket örömmel töltenek el, de hát ennek a megvalósításához is kellenek jogszabályi hátterek, kellenek döntések, és hát nyilván ezt meg kell előzze egy nagyon komoly és széleskörű egyeztetés.
2: Mennyire nyitott erre a komoly és széles körű egyeztetésre a kormány? Említette, hogy vannak olyan programpontok, amik önt is örömmel töltik el, vagy önöket is örömmel töltik el. Melyek ezek a pozitív jelek, amiket elfogadnak?
4: Hát itt a szolidaritási adó kapcsán elhangzott a kampány alatt, hogy ugye ezt el kell törölni, nem azt gondoljuk, hogy el kell törölni, hiszen a költségvetésben ez egy nagyon komoly bevétel, de mindenféleképpen egy részét ki kéne vezetni, például is kéne dönteni, hogy mire számíthatunk jövőre. Itt van a versenyképes járások kérdése, ott is fontos lenne választ kapni arra, hogy folytatja a kormány, vagy nem folytatja, hiszen ez az iparüzési adó többletet veszi el a településektől. Itt van a gépjárműadó kérdése, amit a Covid-ra való hivatkozással vett el a korábbi kormány, és aztán a Covid lejárta után elfelejtették vissza adni a településeknek. És aztán vannak olyan feladatok, például, mint az építéshatóság, egy feladat és hatáskör, például, hogy ne lehessen mondjuk egy focipálya közepére építeni egy lakóparkot, mert ilyen is előfordult a mostani jogszabályi keretek között, ilyen igény is előfordult bizonyos településeken. Tehát nagyon-nagyon sok mindenről kéne beszélni, én azt gondolom, és ezt korábban is mondtam a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, hogy átfogó önkormányzati törvényreformról kell beszélnünk, ami újra szabályozza elsőként azokat a kereteket, ami a tárgyalási felületet nyitja meg az önkormányzatok és a kormány között. Hangsúlyozom az érdemi tárgyalási felületeket, és utána pedig azokat az irányokat kijelölni, amiknek az eredménye az, hogy az önkormányzatok feladat és hatásköre nyilván annak megfelelően megváltozik, és annak megfelelően, hogy a feladatok hatékonyságának és a költség hatékonyságának a végrehajtása az a legkedvezőbb legyen. Mi úgy gondoljuk, hogy a kormány programjának sikerességében mi érdekeltek vagyunk, de ahhoz szükségesek a sikeres önkormányzatok, akik nyilván ezt a programot kiegészítik, illetve a saját területükön segítik minél jobban megvalósítani.
2: Ezek a reformok annál is inkább fontosak, mert hogy több településvezető is tiltakozik a kormány javaslata ellen, miszerint csökkentenék a fizetésüket. A polgármestere közölte is, hogy hát lemond, hogyha ez megtörténik. Mi erről az önök álláspontja, van-e már ebben valamilyen konszenzus?
4: Nézd, azt gondolom, hogy ez is a tárgyalási csomag része kell legyen. Szeretnénk, ha rólunk nem döntenének nélkülünk. Én azért nem mennék ebben mélyebben belemrezni, sokkal bonyolultabb kérdés. Mi nem az állami igazgatás része vagyunk, mi a terület és a helyi önkormányzati igazgatás részeiként működünk. Polgármesterek választott emberek, és mi együtt dolgozunk több tízezer köztisztviselővel és közalkalmazottal, és egy ilyen bérváltoztatás az csak úgy érdemes és lehet megcsinálni, ha az egész rendszert áttekintjük. Volt már ilyen, hogy bizonyos szorzók alapján a funkciótól és a feladattól függően kaptak béreket intézményvezetők, szakemberek, akár polgármesterek, de ezt egységesen kell végig gondolni, végigbeszélni, és azért felesleges most erről nyilatkozni, mert nem ez a fő dolog. Az a fő dolog, hogy tudjunk az év második felében működni, és tudjunk olyan kérdésekről tárgyalni, ami az önkormányzatok biztonságos működését és fejlesztését, fejlődését.
1: Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét hallották. Pár perc és folytatjuk a hétvégi menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Creative Survivor című műsorunkból idézzük fel a dezinformációról, összeesküvés elméletekről, álhírekről szóló beszélgetésünket. Fajuna Nórával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusával, kutatóval Ole Andrea beszélgetett.
2: Induljon ez a beszélgetés azzal, mi adhat táptalajt a dezinformációnak a tudományos területeken, hol keresendő ennek a gyökere.
3: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert valahogy úgy állunk hozzá, vagy valahogy az a benyomás, mintha az ilyen álhírek, meg dezinformáció, meg információ manipuláció, ezek ilyen nagyon új jelenségek lennének. Sokat beszélünk ugye összeesküvés elméletekről, vagy akár a tudományt érintő dezinformáció típusokról, de hogy ezek valójában korábban is léteztek, tehát a új média, meg az internet, meg a közösségi média, meg a AI, tehát itt a nagy digitális technológiai változások előtt is léteztek, viszont az tény, hogy ezeknek a változásai, tehát az ilyen infokommunikációs eszközöknek a változásai, a közösségi média térnyerése azért elég sokat dobott ezeknek a jelenségeknek a nyilvánosságán, vagy akár a társadalmi nyilvánosságra gyakorolt hatásán. Nagyon sok szempontból tudjuk megközelíteni ezt a kérdést, hogy ennek egyébként mi lehet ez az oka. Nyilván én a média meg a kommunikáció oldaláról foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy alapvetően ezeknek a változásait tudom kifejteni, vagy ebből az aspektusból tudok jobban ezekre rámutatni, hogy ugye az információs, kommunikációs média környezet, amiben napjainkban élünk, ugye nagyon sok változást hozott a társadalmi nyilvánosság működésében, és ezáltal ugye a bizalom szerkezetében is, aminek egyrészt oka, vagy egyik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy ugye óriási információs zajban élünk, ez már valahol szinte közhelyes ez a mondat, de közhelyekben az a jó, hogy ezek általában ugye igazak, tehát hogy ez nyilván egy nagyon fontos tényezője, és hogy ugye az a nagyon paradox ebben, hogy egyszerre tűnik ugye úgy, hogy lényegében mindenhez hozzáférhetünk már, ami információ, vagy ami tudás, akár tudományos ismeret is, de közben meg a kognitív kapacitásaink azok nem bővültek, tehát ugyanannyi információ befogadására vagyunk képesek, viszont lépten nyomon valamilyen stimulálásba és bődületes mennyiségű információba botlunk, és egyszerűen ez a helyzet teljesen természetes módon felerősíti például azt, hogy sokkal szelektívebben figyelünk oda a tartalmakra, meg az információra, sokkal szelektívebben idézzük föl ezeket és értelmezzük ezeket. Másfelől ott vannak a platformok, amiket ugye használunk már a mindennapi kommunikációra, médiafogyasztásra, munkavégzés során is rengeteg platformot találunk, amik mögött működnek bizonyos algoritmusok, a legtöbb platform esetében nem is tudjuk, hogy ezek pontosan hogyan működnek, viszont azt biztosan állíthatjuk, hogy valamilyen módon befolyásolják azt, hogy milyen tartalom az, amit láthatunk, és mi az, amit nem. Tehát például befolyásolás, dezinformáció, manipuláció szempontjából nagyon sokan beszélnek arról, hogy mi korábban mondjuk a médiával, vagy bármilyen kulturális objektumokkal, meg médiatermékekkel szemben mondjuk az volt a legnagyobb félelem, meg a legnagyobb kritika, hogy mondjuk cenzúráz bizonyos tartalmakat, nem enged láthatni bizonyos dolgokat. Úgy mondjuk itt a platformok, meg az algoritmikus működés miatt már sokkal inkább az a kérdés, hogy mi az, amit ránk akartuk málni, tehát mi az, amit kifejezetten a szemünk

0: personalizálás, vagyis a személyre szabás, ami ugye azt jelenti, hogy a megosztott adataink alapján, vagy olyan adataink alapján, amiket mondjuk nem is tudatosan osztunk meg, csak hagyjuk a digitális lábnyomainkat, és abból szűrnek le bizonyos információkat, az aktivitásunk alapján, a ismerőseink alapján, az ismerőseink aktivitása, és nagyon-nagyon sok más tényező alapján személyre szabottan ajánlanak a figyelmünkbe bizonyos tartalmakat, aminek, ha marketing szempontjából nézzük, lehetnek nagyon jótékony hatásai mondjuk egy márka számára, mert sokkal könnyebben be tudja célozni a közönségét, de mondjuk, hogyha politikai befolyásolás oldaláról nézzük, akkor meg már megvannak azok a veszélyei, hogy milyen módon lehet például mikroszegmentálni bizonyos választói csoportokat, és mikrotargetálva küldeni nekik személyre szabott politikai tartalmakat. És ugye azt látjuk, hogy ez a fajta működés, ez az információs túlterheltség miatt felerősödő bizonyos pszichológiai hajlamok, mint a megerősítő torzítás, a kognitív diszonancia, az ismétlési hatás és egyebek, illetve itt az algoritmikus működés egyfajta ilyen információs buborékba zárhatja az embert. Ezt filter bubble effektusnak is neveztük korábban, de hogyha itt a pszichológia szakirodalmára gondolunk, akkor visszhangkamra vagy hiedelemkamra kifejezéseket is szoktuk ezt illetni. Nyilván ez nem állítható azért 100%-ig, hogy akkor mindenki a maga kis információ buborékában él, de akkor is láthatjuk, hogy van annak valamiféle hatása, hogy mindenki a saját kis véleményével, meg preferenciájával, meg attitűdjével körbe falazott információs kis dobozba helyeződik ezeken a platformokon, és sokkal nagyobb fokmérője lesz az információ befogadásnak, meg a vélemény alakításnak az, hogy milyen már meglévő hiedelmekkel vagy attitűdökkel rendelkezünk, és nem feltétlenül mondjuk a tények, tehát nem az, hogy minden egyes információ vagy tartalom esetében kritikusan és mélyen neki megyünk még az információnak, mielőtt befogadjuk, és úgy fogadjuk be, hogy tudjuk, hogy ez most igaz vagy nem igaz, hanem sokkal nagyobb fokmérője lesz annak, hogy minek szavazunk hitelt, meg mit tartunk igaznak, meg elfogadhatónak, az, hogy eleve már mit gondolunk annak, mert ez a fajta platform működés, meg ez az információs környezet eleve arra hajaz, hogy szinte csak arra figyelünk már, ami eleve érdekel minket, meg amúgy is azt kapjuk a szemünk elé a platformokon, és így kialakul ez a hát ez a post-truth koncepciója, ez az igazságon túli vagy igazság utáni éra kifejezés, ahogy igazából tudnánk ezt fordítani, ami ugye azt írja le egy olyan szituációt, vagy egy olyan információ befogadási vagy társadalmi működést, ahol a véleményeknek, meg az érzelmeknek, meg a hiedelmeknek sokkal nagyobb ereje tud lenni, mint mondjuk a tényeknek egy adott kérdés eldöntésekor, és így csak lekanyarítsam azt a kérdést, hogy itt a dezinformációról miért beszélünk ennyit. Ugye azért, mert itt már nem feltétlenül az a probléma, amikor információ manipulációról, megtévesztésről, dezinformálásról, álhírekről, összeesküvés elméletekről, stb. Beszélünk, hogy mondjuk egyértelmű hazugságokkal, meg egyértelmű hamis vagy pontatlan állításokkal akarnak mondjuk bárki-bárkit manipulálni, hanem sokkal inkább az, hogy ilyen alternatív valóságok kialakításával a tényeknek, vagy az információknak inkább egyfajta torzításával, vagy átkeretezésével, vagy valahogy ilyen meglévő hiedelmekhez, meg ilyen információ buborékokhoz illesztésével akarják mondjuk megerősíteni az embereknek a már meglévő hiedelmeit, és azon keresztül mondjuk rávenni arra, hogy valamit elfogadjon, vagy éppen ne fogadjon el. Tehát ez az, amit az ilyen manipulációs működés, vagy ilyen bizalmi szerkezet változásban a leginkább érdemes szerintem kiemelni.
1: Általánosságban értem, de épp a tudomány az, ahol meglehetősen exakt, ami eljuthat az olvasóhoz, igen, vagy az érdeklődőhöz, ha érdeklődik, tehát, hogy ott elvileg érzelmeknek, meg véleménynek nem nagyon van helye. Szóval egy furcsa, hogy a tudományos eredményekkel kapcsolatban mégsem alakult ez ki, hogy a valódi, igazi tényekre kíváncsiak az,
0: igen,
1: emberek.
0: Igen, teljesen jogos egyébként a felvetés, mert nyilván azért azt átlag médiafogyasztóként is láthatjuk, hogy mondjuk a mainstreambe is mennyi áltudományos vagy tudományellenes nézet vagy meggyőződés tud már bekerülni. A tudománynak a tekintélye, meg a tudomány iránti társadalmi bizalom továbbra is megvan, az, hogy aztán ebből mi az, amit észlelünk, az már egy másik kérdés, ez csak azért szeretem mindig így kihangsúlyozni, mert szerintem ebben is azért fontos, hogy az ember így

0: a saját percepcióira mondjuk tudjon reflektálni, hogy mondjuk attól még, hogy én azt látom, hogy de nem tudom, mennyi áltudományos tartalmat látok a Facebookon, vagy valahol az egyáltalán nem biztos, hogy az a valóság, vagy hogy annak tényleg ekkora súlya van. Ugyanakkor mondjuk azért túl vagyunk egy jó pár évvel ezelőtt a Covid pandémián, ahol azért láthattuk, hogy tényleg azért tud akár társadalmi károkat is okozni, ha mainstreambe bekerülnek bizonyos ilyen áltudományos vagy tudomány tagadó állítások. Amit szerintem itt érdemes igazából kiemelni, hogy ez egyáltalán nem csak egy ilyen technikai változás, ezek a média beli változások, vagy a közösségi média, meg a platformoknak a társadalmi hatása, és ez nagyon-nagyon fontos például a felelősség, vagy a átláthatóság, vagy az ellenőrizhetőség miatt is kihangsúlyozni, hogy azért sem csak egy technikai dologról beszélünk, mert az, hogyha egyébként a platformokat számon akarjuk kérni abban, hogy jogosan, és igenis mondjuk vállalják a felelősséget az iránt, hogy az algoritmusaik hogyan keverik, kavarják a tartalmakat, nem feltétlenül csak azért, hogy mik jelennek meg, az már egy teljesen más kérdés, az azért már egy a szólásszabadság vizeire átvez ez a kérdés, de az, hogy a algoritmusaik hogyan járulnak ahhoz, hogy mondjuk a társadalmi diskurzus alakuljon, ott igenis el kell ezt fogadni, hogy ez nem csak egy technikai dolog, mert egészen addig ők mondhatják, hogy hát ők csak a platformot szolgáltatják, nekik semmi közük nincsen ahhoz, hogy az emberek mit kezdenek ezekkel a platformokkal, de azért ezen már túl vagyunk, tehát hogy most már nem a 2008-as Facebook felületekről beszélünk, teljesen más a társadalmi szerepünk már ezeknek a platformoknak. Másfelől meg azért is fontos ezt kihangsúlyozni, mert hogy ez a új média, ami már egyértelműen az internetet meg a közösségi médiát jelenti, az nem csak módszereiben, meg nem csak formájában, meg nem csak a kommunikációs csatornákban jelent újat, hanem valahogy abban is, hogy a felhasználók meg a fogyasztók mit gondolnak a médiáról. És ugye ennek a egész média környezetnek már ugye egy nagyon fontos aspektusa az a részvételiség, meg a közösségiség, vagyis az, hogy itt már nem csak professzionális tartalomgyártók szerkesztik és ellenőrzik és kontrollálják a tartalom meg az információ áramlást, hanem a tartalomfogyasztók is ugyanúgy tartalomgyártóvá válhatnak. Tehát, hogy valahogy itt a szerepek is elmosódnak és átalakulnak ebben a környezetben, ami egyfelől ugye társadalmi szempontból nagyon jó, mert mondhatjuk, hogy végül is demokratizálódott a média, sokkal több hang megjelenhet, sokkal több nézet, vélemény megjelenhet, a kulturális fogyasztás is sokkal szerteágazóbb, sokkal több nyelven fogyaszthatunk például tartalmakat, nem kész narratívákat kapunk mondjuk újságcikkekben, hanem ezer és egy oldalról tájékozódhatunk, stb. Stb. Másfelől viszont egy hátulütője az, hogy egészen egyszerűen megváltoztak a kapuőr szerepek, meg a kapuőrökhöz, tehát szerkesztőkhöz, sajtóhoz, politikához, tudományhoz, egyházhoz, minden olyan szereplőhöz, ami valahogy a tekintélyt, meg a kapuőrzést testesíti meg, és ezek jól működő társadalmi intézményrendszerek voltak, és azt gondolom, hogy még a mai napig azok, csak teljesen más a tekintélyhez, a tudáshoz, az információhoz való hozzáállás is már a fogyasztói oldalról. Nincsen már ezeknek akkora jelentősége egyrészt. Másrészt, hogy a dezinformáció részét is kicsit jobban érintsük, ugye egy ilyen média környezetben sokkal könnyebb is szakértőként feltűnni mondjuk olyan kérdésekben, amikhez lehet, hogy az adott tartalomgyártó nem is ért mondjuk, de senki nem ellenőrzi mondjuk azt, hogy ő neki megvan-e a megfelelő végzettsége, valamit közzétesz magáról, ír egy blogot, indít egy vlogot, stb. Stb. Tehát, hogy teljesen más szempontok mentén szavaznak bizalmat a felhasználók, meg a tartalomfogyasztók abban a kérdésben, hogy kinek fognak hinni mondjuk egy adott kérdésben, és kinek nem, egyáltalán nem biztos, hogy egy fehér köpenyes tudós lesz mindenki számára hiteles, mert hogy a hitelesség, meg a megbízhatóság az nem csak a valós hitelességen múlik, főleg akkor, hogyha az embernek mondjuk nincs is meg a szakértelme ahhoz, hogy megállapítsa, hogy a különböző információforrások közül kinek van tényszerűen igaza, hanem sokkal inkább meghatározó lesz a saját tapasztalatai, érzései, hiedelmei, stb. Stb. És ez azért az internet előtt is ennek nagyon nagy jelentősége volt az embereknek, tehát soha nem volt olyan, hogy a átlag ember kizárólag tudományos tények alapján hozott volna meg döntéseket az életében, mert lehet, hogy meghatározóbb volt az, hogy mondjuk mit mondott a anyukája, vagy a szomszéd, vagy a legjobb barátai, és nem tudósokkal készült interjúkból tájékozódik kérdésekről, hanem azok körében, akikben egyébként van mondjuk személyes bizalma, csak ez ugye ebben a zajos, meg nagyon sokrétű, nagyon divers média környezetben, ahol ezer és egy szereplő állíthatja magáról, hogy ő egyébként megbízható információforrás, ezek közül megválaszthatja magának az ember, hogy ki az, akinek nem az, hogy hihet, hanem akinek hinni akar.
1: De szerintem, hogyha a tudományos életet nézzük, vagy a tudomány területeit nézzük, akkor az orvostudományt elválaszthatjuk az összes többitől. Mert hogy az a legközvetlenebb, tehát az orvostudomány eredményeiről azt gondoljuk, hogy közünk van hozzá, van-e már genetikával, rákutatással.
0: Ja, hogy úgy, hogy a leginkább érinti az
1: igen,
0: életünket.
1: Igen, kapcsolatban aha, valami igen, újdonság, igen, igen, jó, és mi hat, mi nem hat, és abban nagyon sok az üzlet.
0: Amit itt szerintem azért fontos tisztázni kicsit így fogalmilag, hogy amikor dezinformációról beszélünk, akkor ott ugye ott van valami szándékosság, akár a megtévesztés szándéka, akár a károkozás szándéka. Tök jó volt, hogy például mondtad, hogy ilyen gazdasági érdekek is, vagy hát eladás, üzleti, vagy igen. Üzlet, tehát mondtad, mert ugye az egy, tehát hogy itt mondjuk, akkor megtévesztésről beszélünk, meg dezinformációról, akkor mindenki valami például politikai manipulációra gondol, miközben ugye létezik abszolút üzleti célú megtévesztés, meg manipuláció is, és most nincsen erre statisztikám, úgyhogy ezt nem úgy fogom mondani, hogy ez így 100%-ig tény, de hogy azért általános megfigyelés, meg a témában folytatott hosszú évek kutató munkája alapján én is úgy látom, hogy azért a nagyon sok tudományos megtévesztő tartalom üzleti célból azért főként ilyen egészségügyi témák területén jelenik meg, ami teljesen természetes, hiszen ott az, ami a leginkább érinti az embert, meg ott lehet a leginkább hatni mondjuk az embernek a érzelmeire, hiúságára, bizonytalanságaira, stb. Stb. És akkor ugye beszélhetünk más jellegű ilyen információ manipulációs fogalmakról is a dezinformáció mellett. Itt egy ilyen hármas fogalomrendszert szoktunk ebben egyébként idézni. A dezinformáció mellett ott van még ez a misinformation, ami ilyen félretájékoztatás vagy félrevezetést jelent kb. Magyarul. Ez is ugyanúgy az hamis vagy pontatlan vagy félrevezető információkra vonatkozik, csak a megtévesztés és a károkozás szándéka nélkül. Tehát például, ha mondjuk egy újságíró egy más nyelvből átfordít egy cikket, és mondjuk elír valamit, vagy félrefordít valamit egy tudományos témában, az ugyanúgy megtévesztő lesz, meg félrevezető lesz, de ugye ott nem volt célja annak az újságírónak, hogy tudatosan valamilyen irányba manipulálja az embereket. És akkor még a harmadik ilyen információ típus, ez a malinformation, amit szerintem nem nagyon lehet jól lefordítani magyarra, ez ilyen rossz szándékú, vagy rossz hiszemű információként lehetne talán a leginkább átadni. Ez ugye az ilyen valós, meg tényszerű információkra vonatkozik, amiket viszont kifejezetten megtévesztés vagy károkozás céljából terjesztenek. Például, ha mondjuk valakinek feltörik az e-mailt fiókját, és kiteregetik az e-mailjeit, azok ugye valós információk, de ott mondjuk a károkozás szándéka, vagy a másik hiteltelenítése volt a cél. Ezt csak így azért mondtam el, mert ugye nagyon sok olyan téma van, például pont az ilyen tudományos megtévesztő tartalmak esetében, amik nem feltétlenül tekinthetőek dezinformációnak, mert szimplán mondjuk csak valaki nem jól ért egy témát, vagy van egy meggyőződése egy adott témából, és azért gondol valamit, ami ellentmond a tudományos tényeknek, vagy a tudományos tényeket félreértelmezi, de nem biztos, hogy ő azzal egyébként tudatosan megtéveszteni, vagy manipulálni akar, hanem lehet, hogy ő tényleg szentül hiszi azt, hogy lapos a föld, mondjuk.
1: És közösséget
0: épít erre egy közösséget. De mondjuk az ilyen tartalmakat viszont utána nagyon jól föl lehet használni, például már tudatos dezinformációs stratégiának a részeként, legyen az akár politikai, akár gazdasági célú, ami ugye ilyen gazdasági célú, vagy üzleti célú lehet, és mondjuk tudatos megtévesztés lehet mögötte, ilyen tudományos szempontból azok tipikusan az ilyen olyan csoda gyógyhatású készítmények, meg fogyasztószerek, meg. Tehát valahogy itt az ilyen diéta piacon azért rengeteg ilyennel lehet találkozni. A COVID alatt is ugye rengeteg ilyen üzleti célú áltudományos kezdeményezéssel találkozhattunk, akár a különböző vitaminok, vagy diéták, vagy ilyen természetgyógyászati, nem tudom milyen termékek árusításakor.
1: És az oltás ellenesség is.
0: Meg az oltás ellenesség is, és hogy itt ebben megoszlanak a vélemények, hogy most ezeknek van helye egyáltalán a piacon, én ebben nem fogok állást foglalni. Szerintem addig egy homeopátiás, vagy bármilyen szerrel addig nincsen feltétlenül gond, ameddig mondjuk az nem az emberek tudatos megtévesztésére épít, és mondjuk állítja azt, hogy a megkapott oltásokat majd ez így kivezeti az ember testéből, meg nem tudom, milyen badalságokat szoktak felhozni, tehát az ott már tényleg a dezinformálás része.
2: Fajuna Nórát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusát, kutatóját hallották, Ole Andrea kérdezte. Folytatjuk az interjú visszaidézését a 10 órai híreket követően.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az anivetdirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi település vezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége gondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népih. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kátkilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet és elszórtan, többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Folytatjuk Ole Andrea Creative Survivor című műsorának felidézését. Riportalanya továbbra is Fajuna Nóra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, kutatója.
2: A dezinformációról, az összeesküvés elméletekről és az álhírekről beszélünk, kifejezetten a tudományos életre koncentrálva, mert szerintem fontos a tisztánlátás, a kritikai gondolkodás. Ott hagytuk abba az előbb, hogy az orvostudomány, vagy kifejezetten az egészségügy területén milyen jellegű dezinformációval találkozhatunk, úgyhogy menjünk most más tudományterületekre.
3: Ugye nem csak az ilyen egészségügyi területeken vannak azért tudományos megtévesztésre alkalmas meggyőződések, és akkor most megmaradva kifejezetten a dezinformációnál, ugye ott vannak például az 5G-vel kapcsolatos összeesküvés elméletek, amik szintén a COVID idején nagyon-nagyon nagyot mentek, össze is kapcsolódtak az ilyen oltás ellenes meggyőződésekkel, és ilyen 5G-tornyokat gyújtogattak föl egyébként országszerte. Az egyik általam sokat idézett ilyen diéta guru, aki még a lúgosító diétával szerzett magának hírnevet, aztán sokáig börtönben is ült, mert kiderült, hogy tényleg minden orvosi végzettség nélkül árulta a maga portékáit, meg ilyen több ezer dolláros részvételi díj fejében fecskendezett ilyen szódabikarbonás, valami kotyvalékot daganatos betegeknek, akik közül volt, aki meghalt. És ő ült sokáig börtönben ugye kuruzslásért, és pont ott a COVID idején szabadult ki, azt hiszem, és akkor ő hirtelen rákezdett erre, hogy akkor ugye ezt a lúgosító őrületét elkezdte összekapcsolni a COVID oltás ellenességgel, és szőtte bele például ezt az 5G ellenességet, mondván, hogy az valahogy aktiválja ezeket a belénk fecskendezett, belénk oltott anyagokban található, nem tudom én, milyen nanofehérje molekulákat, meg egyebeket, és akkor ez majd valójában ez fog minket így megölni, tehát ez is egy nagyon fontos szempont, hogy ezek ugye hálózatosodnak. Most én aktuálisan pont ez nekem amúgy a kutatási témám is, hogy egyébként ezek a különböző dezinformáció típusok hogyan kapcsolódnak össze ilyen hálózatokba és duzzadnak egy még nagyobb ilyen univerzummá vagy narratívává, mert hogy például pont a COVID idején láttuk azt, hogy ilyen tudománytagadó csoportok kapcsolódtak össze például államtagadó csoportokkal, aminek meg már teljesen más a veszélyforrása. Az ilyen kvantumfizika területén is nagyon-nagyon sok tudományos dezinformációt lehet találni, amik a mindenféle energiákkal, meg rezgésekkel kapcsolatban tesznek rendkívül innovatív megállapításokat, amik szintén lehetnek olyanok, hogy azt valaki tényleg mondjuk így gondolja, vagy csak így filozofál ezekről a kérdésekről, de onnantól kezdve, hogyha azt mondjuk valami tudatos megtévesztés céljából kezdenek el terjeszteni, akkor meg már ugye dezinformációról beszélhetünk. És a már említett laposföld elmélet is ugye az se egészségügyi területet érint, hanem az már ugye így a nem tudom, csillagászat, meg földtudomány, meg egyéb területekre viszi el az ember, de az is mondjuk egy jó példa erre.
4: Nem tudom, hogy kutatják-e már a te szakmádban a szakemberek például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dezinformációkat, összeesküvés elméleteket, én már mindenfélét olvastam, tehát azt hiszem, hogy ez egy új terület a tudományban, igen, ami igen. Nagyon jó téma.
3: Hát igen, ugye az összeesküvés elméletek nem feltétlenül a hamis állításokról szólnak, tehát az összeesküvés elméleteknek a kérdését, meg a működését, meg így az ilyen episztemiológiáját nagyon sok területen vizsgálják, meg sokféle definíciója létezik. Ami hozzám a legközelebb áll, vagy ahogy én a kutatásaimban leginkább értelmezni szoktam, az az, hogy ezek inkább ilyen alternatív világmagyarázatok, amik nem feltétlenül kell, hogy dezinformáció legyen, nem feltétlenül kell, hogy hamis állításokat tegyen, hanem hogy a világ eseményeinek valami másfajta értelmezését adják, amik kiválóan alkalmasak arra, hogy dezinformációs stratégia részévé váljanak, de hogy önmagukban nem biztos, hogy ezek rossz szándékból és tudatosan terjesztett manipulatív tartalmak, arra alkalmasak, de definíciószerűen nem feltétlenül erről van szó. És ami másik ilyen fontos ismertetőjegyük, hogy ugye azt állítják, hogy bizonyos ilyen tekintély rendelkező, vagy hatalommal rendelkező szereplők, azok titokban tesznek azért, hogy más embereknek kárt okozzanak. És akkor ugye emiatt van az, hogy az összeesküvés elméletekben ugye mindig van egy ellenségkép, például ezért mondjuk politikai dezinformációban, meg politikai manipulációban nagyon jól alkalmazhatóak, és ezek az ellenségképek mindig valamilyen hatalommal bíró szereplők, legyen az a tudomány, ezért van nagyon sok tudományos összeesküvés elmélet, de ugye tipikusan a politikusok, vagy az egyház, vagy a színészek, celebek, valahogy az ilyen elit mindig, amit becéloznak, és ugye a működésük, vagy az, hogy milyen igényeket elégítenek ki ezek az emberekben, ugye leginkább azt szoktuk mondani, hogy amikor valamilyen bizonytalan, vagy félelmet keltő, vagy ilyen szorongató helyzetben van az ember, vagy akár egy teljes társadalom, akkor tudnak ezek igazán jól működni, mert kicsit megadják ezt a kontroll iránti vágyat, ki tudják elégíteni azzal, hogy lám-lám, megtaláltuk a választ, lám-lám, tudjuk, hogy miről van szó, meg sokszor van, hogy olyan túl egyszerűnek, vagy túl félelmetesnek tűnik mondjuk a valóság, és egyszerűen nem lehet elfogadni, hogy mondjuk a szeptember 11-i terrortámadás során is ugye rengeteg összeesküvés elmélet kelt lábra, hogy egyszer nem lehet, hogy Amerika az egy ilyen terror cselekménynek az áldozatává váljon, és akkor rengeteg összeesküvés elmélet kezdett el terjedni, mert annyira borzasztó volt belegondolni abba, hogy még Amerikát is megtámadhatják, hogy alternatív magyarázatokat kerestek az emberek, és ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is ugye ezt láthatjuk, hogy annyira még olyan nehezen megragadható, hogy hova fog ez vezetni, hogy mire lesz ez majd alkalmas, ugye sokszor megy ez a pánikkeltés, hogy majd akkor elveszik a munkát, meg már ilyen terminátorok fognak leigázni minket, meg egyebek, hogy itt egyébként teljesen valós félelmekről, meg valós aggodalmakról van szó, hiszen ez most vagyunk ebben, és minden új technológia, minden technológiai változás az okoz bizonytalanságot az emberben, főleg, hogyha azt látják, hogy ennyire nagy hatással tud lenni a társadalmi berendezkedésre, mert hatással lehet majd a munkaerőpiacra, a mindennapi életünkre, ugyanúgy a bizalom meg a hitelesség kérdését tovább cincálja majd ez a technológia, és teljesen jogos, hogy egy ilyen technológia ellenes összeesküvés elméletgyártás beindult már a mesterséges intelligencia kapcsán is.
4: Évekkel ezelőtt olvastam dezinformáció kapcsán, vagy a dezinformáció elterjedése kapcsán, hogy a szaknyelv mennyire fontos. Tehát egyrészt a hitelesítés, tehát a bárki bármit mondhat, hogyha úgy mondja, mint hogyha szakszerű lenne, az egy laikus számára hitelessé teszi őt. Miközben ugye az is felvetődik, hogyha a kutatók vagy a tudományos élet képviselői valahogy nem szaknyelven mondanák el azt, amit ők tudnak, akkor lehet, hogy az emberek számára közérthetőbb, közvetlenebb lenne. Szóval ez a nyelvezet, az mind a két szempontból nagyon érdekes, és itt merül föl az, hogy tehetnek-e valamit a tudományos élet szereplői azért, hogy az emberek tájékozottabbak legyenek, vagy okosabban bánjanak ezekkel az információkkal.
3: Természetesen. Ugye ez, mint oly sok minden a tudomány területén, ez sem egy könnyen megragadható kérdés, már mint olyan szempontból, hogy nehéz egy ilyen nagyon exakt választ adni arra, hogy most ez a jó, vagy az a jó. Tudomány kommunikáció területén főként nagyon érzékenynek kell lenni a kontextusra, és attól függ az, hogy milyen stratégiát érdemes követni, de az tény, hogy nyilván a nyelvezet meg a megfogalmazás az egy kulcs kérdés ezen a területen, mint általában a kommunikáció területein, de ugye a tudomány területén pláne azért, mert a mindegyik tudományterületnek, tudományágnak megvan a maga szaknyelve. És ugye az ilyen áltudományos tartalmaknál, főleg, hogyha az valamilyen visszaélésre vagy megtévesztésre akarják alkalmazni, annak pont, hogy egy stratégiai eleme a terminológia, a szaknyelvi elemeknek a használata, mert ugye ezek a szaknyelvi elemek fejezik ki azt, hogy valaki hozzáértője a témának. Nyilván a tudomány területén azért is használunk szaknyelvet, mert vannak olyan fogalmak, amik, tehát ezek nem pusztán nyelvi elemek, ezek terminológiai elemek, ezek fogalmakat fejeznek ki nagyon sajátos jelentésükkel, és a szakmai közegben így értjük meg egymást, és részben azért is, mert mondjuk hozzászoktunk ahhoz, hogy ezeket a szavakat használjuk, nekem is sokszor oda kell mondjuk figyelnem arra, hogy vannak bizonyos kifejezések, amik annyira zsigerből jönnek, hogy észre se veszem, hogyha mondjuk egy nem hozzáértő társágba beszélek, hogy nem biztos, hogy ők értik, hogy bizonyos kifejezéseim miről szól. szólnak, ez amúgy iszonyat kognitív munka a kutató részéről is, hogy erre minden pillanatban oda tudjon figyelni, és tudjon egy ilyen regisztert váltani attól függően, hogy milyen közegben beszél, ez csak azért, hogy azért legyünk empatikusak a tudósokkal is ebből a szempontból, de másfelől meg ugye az is benne van, hogy tényleg az a kifejezés írja le a legjobban azt, amiről beszélni akarok, és sokszor úgy van, hogyha én ezt behelyettesítem egy köznyelvi elemmel, lehet, hogy az érthetőbb lesz,
4: de
3: ott van az emberben a szakmai igényesség, hogy de én egyébként nem biztos, hogy ezt akarom mondani. Én azt tudom erre mondani, és egyébként a legtöbb kutatás, ami azzal foglalkozik, hogy most tudománykommunikációban tényleg ilyen ördögtől való dologként írtani kell a terminusoknak a használatát, azt mondja ki, hogy egyébként nem kell kényszeresen kerülni mindenféle szakkifejezést, hanem azt el kell magyarázni, tehát hogy nem biztos, hogy tudunk minden szakkifejezésnek megfelelő köznyelvi szinonímát találni, viszont elmagyarázni, körülírni el tudjuk, az már egyrészt amúgy igényel kreativitást, csak hogy a műsor koncepcióját is bevonjuk a párbeszédbe, hogy igényel kreativitást, de nyilván akkor érti az ember a legjobban a saját tudomány területét, meg a kutatási témáját, hogyha el tudja magyarázni ezeket a fogalmakat valahogy, példákkal, hasonlatokkal, metaforákkal, bárhogy el lehet magyarázni. Ez az egyik, a másik, hogy az, hogy a befogadók érteni fogják-e, amit mondok, az ugye nem feltétlenül csak ezen múlik, hogy most milyen szavakkal fejezem ki magam, mert attól még lehet, hogy mondjuk semmi relevanciája nincs az életükben, tehát hogy motiválni kell őket arra, hogy egyébként vegyék a befogadók is a kognitív fáradtságot arra, hogy megértsék, amiről beszélek, tehát azért ez egy kétirányú kommunikáció, tehát hogy a tudós találja meg azt, hogy tudja érthetővé tenni magát, de hogy a másik fél oldaláról is kell erre a befogadás, és ugye általában a kettő köz van ott egy, vagy egy riporter, vagy egy szerkesztő, aki meg segítsen abba, hogy hogyan lesz egyáltalán ez érdekessé, vagy relevánssá, vagy valahogy színessé téve ahhoz, hogy legyen is befogadója. És akkor a másik, amit az elején elkezdtem, csak ezt még leszeretném kanyarítani, mert ez tényleg egy kulcs kérdés, hogy ugye az a helyzet a szakkifejezésekkel, hogy ugye ezekkel lehet a másik oldalról, a dezinformáció oldaláról ugye a legjobban visszaélni, mert az áltudományos megtévesztés, meg az ilyen tudománytagadó, tudományellenes összeesküvés elméletek között ugye az a legnagyobb különbség, hogy a tudománytagadó, tudományellenes elméletek, azok jellemzően a tudományt állítják középpontba ellenségképként, és valahogy annak a tekintélynek a rombolására törekednek, míg ugye az áltudományos megtévesztés esetében meg az van, hogy a tudománynak a látszatával akarnak valahogy visszaélni, tehát azt a képet akarják magukról kialakítani, hogy ők a tudomány részei, és mivel a tudománynak van ugye egy társadalmi tekintélye, meg van egy bizalom iránta, van valami ereje abban, hogy a információs közegünkre hatással legyen, ezért aki ezzel akar megtéveszteni, annak kulcsfontosság, hogy magára tudja ölteni ezt a képet, és jellemzően ugye mondjuk kommunikációval teszi ezt, és az, hogy ő elkezdenek mondjuk értelmetlen terminusokat, meg szakkifejezéseket használni, azzal ugye egyrészt megteremtik azt a képet, hogy ők fel vannak hatalmazva a tudomány tekintélyével, tehát akkor is sokan mondjuk hallgatni fognak rá, hogyha egyébként semmi értelme annak, amit mond, pusztán azért, mert megvan a bizalom a tudomány iránt. Kettő, azáltal, hogy nem érthető, nem magyarázza el jól mondjuk ezeket a kifejezéseket, ugye direkt tudja magát olyan helyzetbe hozni, valahogy egy ilyen aszimmetrikus viszonyt kialakítani a befogadó meg önmaga között, és ugye ez a domináns pozíció, ez az aszimmetrikus viszony az, ami lehetővé teszi neki, hogy tudjon direkt is megtéveszteni.
4: Aztán pont a COVID időszaka után, tehát a pandémia lecsengése után olvastam én egy könyvben, hogy az átlagemberek számára, vagy a laikusok számára a tudomány az arisztokratikus. Ugye ez évekkel ezelőtt volt, igen, tehát ez nem most. De lett egy szakadék a tudományos élet és az átlagember között, nem csak a szaknyelv miatt, hanem hogy valahogy ők nem lehet látni, hogy mit csinálnak, folynak a kutatások, nem tudjuk, hogy az hogyan érint minket. Szóval, hogy ilyen elefántcsontoronyban vannak a tudósok. Én nem tudom, hogy most így van-e egyébként. Pontosan azért, mert az internet segítségével mindent elérünk, tehát minden információnak a birtokában lehetnénk, ha akarnánk.
3: Ez a elefántcsontoronyban ücsörgés, ez abszolút egy jogos kritika. Én azt gondolom, hogy azért ezen már a utóbbi évek sokat változtattak, tehát azért volt olyan időszak, amikor kifejezetten nem volt az egy kívánatos dolog, hogy mondjuk a tudósok szerepeljenek például médiában, most nem a elmúlt pár évre gondolok, hanem a 60-70 évvel igen, ezelőtti időkre, tehát arról voltak ugye kutatások is, hogy egyszerűen az ilyen tudományos celebség, az mondjuk a tudományos körökben egyfajta ilyen, nem tudom, ellenérzéseket váltott
4: volt
3: ki, mert hogy akkor az csak valami szemfényvesztés, meg csak nyilvánosságra, meg népszerűségre vágyik, és nem a kutató laborban vagy a könyvtárban végzi egy nappal látéve a kutató munkáját, tehát hogy ott az azért a tudomány működéséből is, vagy a tudomány ilyen zártságából is adódott ez a hozzáállás. Azért én azt gondolom, hogy ezt már bőven meghaladtuk. Nyilván érdemes lenne mondjuk egy új kutatást lefolytatni erre, ezzel kapcsolatban, hogy egyébként a tudományon belül milyen a viszonyulás ehhez a kérdéshez. Vannak még mindig olyan közegek, vagy tehát a tudománykommunikációnak a fontosságát azt szerintem már mindenki látja, és most tudománykommunikáció alatt nem csak a tudományos ismeretterjesztés kell érteni, az, hogy mondjuk szakpolitikába becsatornázva legyenek például a tudományos eredmények, az is megfelelő és stratégiai szintű tudománykommunikációt igényel, az is egy tudománykommunikációs szituáció, tehát most nem csak a médiával való kapcsolat az, vagy a közösségi médiában mondjuk önálló influencerkedés az, amit értünk tudománykommunikáció alatt, ennek rengeteg megnyilvánulási szintere van, de én azt gondolom, hogy összességében már ez az elefántcsontoronyban ücsörgés, ez már alább hagyott, nyilván azt el kell tudni szerintem fogadni, hogy azért léteznek karakterek meg személyiségtípusok, tehát én nem gondolom azt, hogy mindenki, hogy is fogalmazzam ezt szépen, tehát, hogy nem biztos, hogy mindenki alkalmas arra, hogy nyilvánosan beszéljen és szerepeljen, és most nem ilyen eleve elrendeltségekre gondolok, hanem egyszerűen vagy nincs meg hozzá megfelelő magabiztossága, tréningezettsége, tehát, hogy ez azért igényel felkészültséget, hogy az ember tudjon beszélni ő nyilvánosan, vagy nem olyan az egész személyisége, vagy egyszerűen nem akar. Uh-huh. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy minden kutató kommunikáljon nyilvánosan, viszont az, hogy mondjuk minden téma, vagy minden intézmény, vagy valamilyen közvetítő szereplő bevonásával azért úgy általában a tudomány működése az a nyilvánosságban meg tudjon jelenni, az én szerintem is egy kulcsfontosságú dolog. És most a nyilvánosság is ugye nagyon-nagyon sokrétű, tehát, hogy amikor ezekről beszélünk, tényleg nem arra kell gondolni, hogy most minden kutató celebkedjen a TikTokon 30 másodperces videókban, mert amit én nem győzök hangsúlyozni, minden fórumon, és nekem ez az egyik legfontosabb tézisem, hogy itt az, hogy milyen csatornán, meg milyen eszközök bevonásával fogunk kommunikálni, az már egy technikai kérdés, az a legutolsó kérdés, ami a kommunikáció szempontjából számít, hanem az, hogy mit, kinek, mikor és miért akarunk kommunikálni, az, hogy aztán hogyan, az már megvalósítás része. Csak hogy ez a fajta mondjuk intézmény stratégia nincs feltétlenül kidolgozva, és ebben az első lépésekben lehet ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ki az, aki tud és akar is mondjuk kommunikálni. Ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog, viszont ez az arisztokrata, nem tudom, elefántcsontoronyban működés, én azt gondolom, hogy nem ez a leginkább jellemző.
1: Fajuna Nórát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusát kutatóját hallották. 10:30 után pár perccel jövünk majd vissza, nem másra, mint az ebolával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: 10 országban fenyeget ebola járvány Afrikában. A kevésbé ismert úgynevezett bundibugyó vírus törzs szedi most áldozatait. A betegség halálozási rátája 20%-os. Ennek ellenére a szakemberek szerint nem fenyeget világjárvány, mert az ebolának ez a típusa is nehezen terjed emberről emberre. Oltás vagy gyógyszer nincs ellene. A kínai tudósok most fejlesztenek ezzel kapcsolatban egy ígéretes vakcinát. A forrásország Kongói Demokratikus Köztársaság a legújabb ebola járvány miatt már 234 halottat tudhat magáénak. Szlávik János infektológus főorvost kérdeztem.
2: Az elmúlt hetekben a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában újra ebola megbetegedéseket regisztráltak, és hát ez mostara járvány szintű lett a két országban egészen bizonyosan, de Afrikában is közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO, az ENSZ egészségügyi világszervezete. Ez az úgynevezett bundibugyó vírus törzs, ez mennyire tűnik a jelenlegi információk alapján veszélyesnek?
3: Úgy tűnik, hogy ez a törzs veszélyes, és talán jobban is terjed, mint a korábbiak. Ez persze nem változtat azon, hogy az ebola azért egy nehezen emberről emberül terjedő betegség. Itt arról van szó, hogy lappangási időszakban, ami aránylag rövid is lehet, nem fertőz. Kizárólag a betegnek a testnedvei, vér, váladék az, ami fertőz, és ez általában akkor fordul elő, mikor az illető már olyan beteg, hogy gyakorlatilag a betegség végstádiumában van. Éppen ezért van az, hogy a leginkább veszélyeztetettek az egészségügyi dolgozók, nagyon sok orvos és nővér kapta el a betegséget, azok az emberek, akik halottakkal foglalkoznak, és azok a rokonok, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek ilyen beteg ebolás emberekkel. És mindez nagyon veszélyes egy olyan helyen, ahol rengeteg olyan törzsi rítus és szokás van, ami szerint például a halottakat meg kell érinteni, simogatni. De most gyakorlatilag ebből a vírussal szennyezett halott érintéssel is fertőzhet. Tehát nagyon-nagyon veszélyes dolog, és nagyon nehéz elmagyarázni a helyieknek, hogy ezeket a szokásokat sajnos nem tarthatják be.
2: Gondolom én a WHO azért is hirdetett közegészségügyi vészhelyzetet, mert hogy városi környezetben is elkezdett terjedni a betegség. Ezzel ellen a vírustörzs ellen, a bundibugyó ellen van-e bármiféle bevett terápia, adott esetben oltás?
3: 2013-14-ben, mikor a nagy nyugat-afrikai ebola járvány volt, akkor a tudomány igyekezett felgyorsítani az oltóanyag készítést és a vírus ellenes készítményeknek a kifejlesztését, de pont a másik törzs ellen, a Zaire törzs ellen, ami Nyugat-Afrikában fordult elő, és a bundibugyó ellen igazából törzskönyvezett, engedélyezett készítmény nincs. Valószínűleg van valami hatása a védőoltásnak ezzel a törzs ellen is, de ez nem igazolt. Úgyhogy itt egyelőre csak az izolációval, a betegek elkülönítésével lehet valamit kezdeni, és itt megint csak jönnek a következő problémák, hogy az emberek félnek, és nem mennek orvoshoz, nem mennek kórházba, megszöktetik a beteg rokonaikat, és ez mindez oda vezet, hogy a betegség elkezdett terjedni. Ráadásul katonák által ellenőrzött területen vagyunk, ahol szintén az

0: információ is, hogy egyébként, hogy a vöröskereszti munkatársak is betegek lettek. Mehet odáig ez a vírus, vagy az ezzel kapcsolatos félelem, hogy akár a szegényebb területeken az élelmiszer segélyezés is bajba kerülhet ön szerint?
1: Elképzelhető, bőven elképzelhető. Nagyon sokszor nem engedik az egészségügyi dolgozókat oda ezekre a területekre, pedig csak mi tudunk valamit csinálni, ugye felvilágosítással elmagyarázni azoknak, hogy hogy kezeljék a halottakat, ugye megfelelő védőruházatot adni az ottani egészségügyi dolgozóknak. Nem könnyű dolog ez. Az ebola a betegség vége felé elég nagy mértékben terjedt testnedvekkel. Tehát akár egy bőr mikrosérülésen keresztül is be tud jutni, akár az egészségügyi dolgozóba a vírus. Tehát nagyon komolyan kell azt venni, hogy kell felöltözni és levetkőzni a védőruhában. Sajnos egy korábbi járvány kapcsán egy nővér úgy fertőződött meg, hogy akkor kapta el, amikor a fertőzött ruháját levette. Nagyon-nagyon komolyan kell venni. Be kell tanítani a dolgozókat a megfelelő ruha használatra. Arcvédő maszkot hordani, nyilvánvalóan kesztyűt hordani, egyszer használatos védőruhát. Nagyon fontos nem csak az egy dolgozóknak, hanem azoknak is, akik például a halottakat kezelik.
0: Említette az interjú elején a Zaire törzset, amely lázzal, hányással, belső vérzéssel járó ebola betegség, és hát ott 50-60, nem egyszer 70%-os a halálozási arány. A bundibugyó vírustörzs is ennyire halálos, vagy ez milyen tünetekkel jár?
1: Nagyjából ugyanilyen tünetekkel jár, talán a halálozással némileg kevesebb, de hát ugye ez nem sokat jelent, hiszen még így is őrült magas a 20-30% is helyett, ami nagyon-nagyon sok. Hozzá kell tenni, hogy azért itt afrikai körülményekről beszélünk, tehát korszerű egészségügyi rendszerekkel rendelkező országok azért képesek ezzel küzdeni, intenzív osztályos elhelyezés, ha kell lélegeztetőgép. Mi tudunk ellene harcolni, de Afrikában ugye egy nagyon-nagyon alacsony egészségügyi infrastruktúrájú felületen erre esély nincs. Hát a halálozás azért is ilyen magas, egy nagyon-nagyon magas halálozású betegség ez.
0: A kontinentális megbetegedéseken vagy vészhelyzeten kívül, ami ugye most Afrikára lett kiterjesztve, mennyire lehet veszélyes ez a vírus világszerte?
1: A világban nagyon alacsony a valószínűsége, hogy ebből probléma legyen. Ne felejtjük el, a korábbi nagy nyugat-afrikai járványban 30 ezer beteg volt, és 17 ezer halott, és nem tudták más helyekre behurcolni a betegséget. Nyilvánvalóan előfordulhatnak izolált esetek, véletlenszerűen átkerülhet egyik másik országba, de ott egészen hatékonyan lehet ellene védekezni. Tehát a filmekben látott katasztrófa nem fog bekövetkezni ezekből az ebből a törzsekből.
0: Friss információt, ez a Medical Expressnek a információja, hogy állítólag kínai tudósok kifejlesztettek egy új széles spektrumú mRNA-s vakcinát, amely egyébként úgy tűnik jelenleg, ezt hangsúlyozottam, úgy tűnik, hogy a bundibugyó ellen is hatásos lehet. Ha ez igaz, és mondjuk ezt a klinikai kutatási eredmények bizonyítják, akkor mennyi idő alatt lehet ön szerint ebből használható vakcina?
1: A koronavírusjárványból kiindulva, ahol egy év alatt sikerült hatékony vakcinát előállítani, lehet reménykedni ebben is, de mondjuk egy éveig nincs az emberiségnek arra, hogy ezt megvárja, de az jó hír, hogy az mRNA-s technikával olyan gyorsasággal tudnak oltásokat létrehozni, hogy akár egy ilyen ebből a törzs ellen lehet hatékony. De hangsúlyozom, nagyon nehéz őket elérni. Tehát a korábbi járványoknál is nagyon komoly gondot jelentett, hogy elutasítják a segítséget. Sokszor az európai emberektől félnek, az európai orvosoknak nem hisznek, tehát ők sokkal inkább hisznek a saját sámányaikban és varázslóinkban, mint bennünk. Tehát mikor a korábbi járványt megpróbálták megakadályozni, hogy mindenkit be kellett oltani, aki egy ebolás beteggel kapcsolatba került, ez akkor is óriási nehézségeket okozott. Tehát bízunk benne, hogy sikerülni fog az egészségügyi világszervezetnek. Egyelőre csak afrikai vészhelyzetről van szó. Nehéz azt elképzelni, hogy ebből komolyabb, nekem a világon több helyen megjelenő járvány legyen. Ne felejtjük, ez a 17. járvány Kongóban.
0: Szlávik János infektológus főorvost hallották. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló fegyveres konfliktus jelenti a legnagyobb akadályt egyébként az ebola járvány megfékezésében. Ezt mondta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója Adhanom Ghebreyesus, aki szerint ugyanakkor meg lehet állítani a járványt. Pénteken a válsághelyzet miatt az epicentrumba, Ituri tartományba utazott. Kiemelte egyébként, hogy az elmúlt hónapokban Kongóban mintegy 100 000 embernek kellett elmenekülnie a lakóhelyéről a harcok miatt. Ismételten felszólította a szemben álló feleket, hogy kössenek tűzszünetet, a nemzetközi közösséget pedig arra, hogy növelje a pénzügyi támogatást, amiből fizetni tudják az egészségügyi dolgozókat és beszerezni a járvány elleni védekezéshez szükséges felszereléseket.
2: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
0: Európa egyik legnagyobb streaming kalóz hálózatát, a Cinema Gold számolták fel az olasz hatóságok egy nemzetközi akcióban. A hálózat illegálisan közvetített tartalmakat, a többi között a Netflix, a Disney+, a Spotify és a sportközvetítő

0: fizetéseket sugárzó platformok kínálatából, miközben a szolgáltatásért előfizetési díjat is szedtek. A hvsv.hu újságírója szerint a bűnszervezet kifinomult technológiai háttérrel működött, és akár 300 millió eurós kárt is okozhatott a streaming cégeknek. Az ügy azért is számít jelentősnek, mert a hatóságok szerint ilyen méretű és összetettségű illegális streaming hálózatot korábban még nem sikerült felszámolni Európában. Koi Tamással Kecső Richard beszélgetett.
1: Felszámolták Európa egyik legnagyobb streaming kalózhálózatát, Olaszországba utazunk egy kicsikét, és hát egyrészt miért akkora jelentőségű az, hogy egy kalózhálózatot felszámolnak, nyilván abban a szempontból is, hogy finanszírozásból kifolyólag a nagyobb streaming szolgáltatóknak ez legkevésbé sem megérős, de mégis mi áll az egész mögött itt a háttérben?
2: Igen, a konkrét ügy, ami az olasz hatóságok akcióját követően, egy nemzetközi akciót követően egyébként, ilyen nemzetközi szálakra vezetett az egész bűnözői hálózat, egy piramis játékszerűen felépülő bűnözői hálózat, sikerült teljesen kiiktatni egy olyan kalózhálózatot, ami kifejezetten a streaming platformokon, tehát az olyan szolgáltatóknak a platformjain jelenlévő tartalmakra specializálódott, mint például a Netflix, a Dazn, ami ugye Magyarországon nincsen jelen ebben a formában, a Disney Plus, vagy éppen a Sky, vagy akár a Spotify, hogyha éppen a zenei tartalmakra nézünk. Ilyen szempontból ez egy új megközelítésű illegális tartalomdisztribúció volt, hiszen megszokhattuk, hogy eddig legalábbis ugye ez volt az illegális tartalomdisztribúciós oldalnak a modellje, hogy mozifilmeket lehetett mindenféle YouTube hálózatokon keresztül letölteni, vagy hát ahogy szokták nevezni, szajzsargomba torrentezni, akár ingyen, és ugye ez egy fizetős szolgáltatás volt, idézőjelbe szolgáltatás, aminek ugye az volt a lényege, azokhoz a tartalmakhoz ezeken a platformokon jelen vannak, akár mozifilmek, akár sorozatok, vagy akár élő sportesemények is itt Olaszországban, ennek ugye nagyon komoly hagyománya van a Serie A bajnokságnak a meccsei, például az ön közvetíti exkluzív jogokkal, meg a Sky Italia. Tehát itt ugye megjelentek ezek a tartalmak, és ezeket töredékáról lehetett elérni azok számára, akik előfizettek erre, megint csak idéző a szolgáltatásra.
1: Magyarán ez egy ilyen szolgáltatás a szolgáltatásban jellegűen működött?
2: Valójában igen, így is felfoghatjuk, de ennél szofisztikáltabb és lényegesen körbenfoltabb volt az egész rendszer, tehát a működésnek a hátteréről igazából anélkül, hogy nagyon komoly technológiai mélységekbe mennénk, annyit érdemes tudni, hogy az egésznek a hátterében voltak legális előfizetések, amelyek ilyen szerverfarmokon működtek, vagy olyan gépeken, amelyek mögé valójában nem volt előfizető, olyan előfizető, mint mondjuk egy háztartási előfizető, vagy egy lakossági előfizető, és ezek a szerverfalmok, ezek lelopták a tartalmat, megkisztították a digitális másolás védelemtől, és olyan formába átkódolták, amelyeket aztán lehetett tömeges streaming formájában tovább disztribútálni több százezer, vagy akár több millió felhasználó felé. Ez nagyon komoly egy technológiai mérföldkő volt, hogy ezt a hálózatot így sikerült összerakni, és ezt egyébként ki is emelték az olasz hatóságok, hogy ez példa nélküli volt eddig a hát Európában mindenképpen, de én azt úgy emlékszem, hogy úgy nyilatkoztak, hogy a világon sehol máshol nem sikerült még ilyen hálózatot felderíteni. Ugye az okozott kár nagysága is jelentős, én csak azt mondták az olasz hatóságok, hogy nagyjából 300 millió euró lehet az az összeg, amit át okoztak ezzel a bűnözők ezeknek a szolgáltatóknak, és ebben a műfajban eddig egy eléggé példa nélküli fogásnak tűnik.
1: Mennyire lehet ez egy figyelmeztető jel a többi úgymond kalóz szolgáltatónak, illetve mennyire jelentenek ezek a kalóz szolgáltatások egyfajta veszélyt önmagukban?
2: Én azt gondolom, hogy ez abban a szempontból figyelmeztető jel ezeknek a bűnözőknek, hogy ugye általában akkor szoktak a hatóságok közben lépni, vagy akkor tudnak a hatóságok eredményesen beavatkozni, hogyha a bűnözők valamilyen hibát követnek el. Nem figyelnek a nyomaik eltüntetésére, vagy akár túlságosan felhívják magukra a figyelmet, és most is ez volt ugye a cikkek szerint a lebukásnak az egyik oka, vagy a lebukáshoz vezető ok, hogy ez a 300 millió eurónyi kiesés, illetve nagyjából ugyanezzel összemérhető bevétel. Ez egy olyan összeg volt, amivel a bűnözők azokat a pénzmozgásaikat nem tudták elszedni megfelelő módon, amelyek ezeknek az összegeknek a kezelését eredményezték, vagy ebből keletkeztek, és ezt kint fel a hatóságuknak. Valószínűleg ennyi csak, hogy egy kicsit az éberségük lankadt, és ez talán talán a bűnözők szempontjából, vagy a még aktív ilyen illegális szolgáltatások üzemeltetői számára abban a szempontból lehet egy figyelemfelkeltő jel, hogy a hatóságok azért képesek ilyen esetben lecsapni, úgyhogy óvatosabbnak kell lenni őket. Nyilván ez egy ilyen örök macsvágért hal, ez már nem a streaming érát jellemzi, hanem sokkal korábban már ugye az illegális kazetta másolásnál, vagy DVD, vagy CD másolásnál megjelent ez, hogy mindig egyre szofisztikáltabb módszereket alkalmaznak a bűnözők, ami után futnak a hatóságok, és így igazából ez nem gondolom, hogy attól, hogy egyébként ezt a hálózatot, amit a CMA Goal-nak hívtak, egyébként egy konkrét applikáció épült ugye erre, nem gondolom, hogy azzal, hogy ezt felszámolták, azzal most egy ilyen lavinaszerű eseménysorozat indulhat meg, vagy nem is tudom, hogy kártyavásárlásra bolhatnak össze ezek a streaming szolgáltatók, nem, valószínűleg újabbak fognak megjelenni a helyükön, mert az igény mindig meg lesz ugye arra, hogy olcsón, vagy akár ingyenesen hozzáférhessenek az emberek azokhoz a tartalmakhoz, amiket egyébként rejtett záguló szolgáltatásokon keresztül élhetnének el csupán. És mondom még egyszer, Olaszország az abban a szempontból egy speciális hely, és nem véletlen, hogy Olaszországban bukott ki ez az egész történet. Olaszország futball nemzet, és rendkívül népszerűek a futball közvetítések az országban, és nagyon-nagyon komoly pénzek vannak az olasz futballban, és én azt gondolom, hogy ha ez nem lett volna, vagy ez nem lenne, akkor lehet, hogy igazából fény se derült volna erre az egész esetre, és elketyegett volna ez a szolgáltató a háttérben. Ahogy simán lehet, hogy Németországban, vagy Franciaországban, vagy más olyan országban, nyugat-európai országban, ahol van nagy igény ezek a illegális streaming tartalmakra, ott ez ugyanígy működik továbbra is háborítatlanul.
1: Mit tehetnek a streaming szolgáltatók ez ellen, már csak ugyan abban a szempontból is megnézve ezt az egész történetet, hogy azért a nagyobb streaming platformoknak az áremelkedése azért valamelyest hozzájárul ezeknek a kalózszolgáltatóknak a népszerűségéhez, már csak abban a szempontból is, hogy itthon is, ha nem is teljesen csak kalóz módon, de azért működnek egy-két olyan oldalak, ahol adott esetben ingyenesen tudjuk különböző sorozatokat megnézni. De mivel lehetne ezt mondjuk akár a streaming szolgáltatók, akár hatóságok felől ezt valahogy visszaszorítani?
2: Hát egyrészt technológiai módszerek vannak erre, vagy lehetnek erre, ahogy most is alkalmaztak ilyen megoldásokat, nem minden vált be, de volt, ami bevált, például alkalmaztak a streaming szolgáltatók olyan új digitális vízjeleket, amivel vissza lehetett követni azt, hogy milyen legális előfizetéseken keresztül lopják le a tartalmat a streaming szolgáltató szervereiről a bűnözők. Ez lehet például egy módszer, vagy lehetnek még egyéb robusztusabb védelmi megoldások is, a IP ellenőrzéstől kezdve a hitelesítésen át minden lehetséges. De gondolom, hogy bebizonyított a számtalanszor történelem, hogy ez hosszú távon nem megoldás. Valószínűleg a tartalomszolgáltatóknak, ami világ a világ együtt kell élni ezzel a jelenséggel, a kalózkodás jelenségével, és azzal, hogy erre nincs egy 100%-os, törhetetlen és bombabiztos ellenszer, és szépen be fogják árazni az ebből adódó károkat a szolgáltatások díjazásába, és a nap végén a kieső árbevételt azok az előfizetők fogják megfizetni, akik egyébként becsületesen minden hónapban fizetnek egy Netflixért, vagy egy Disney Plus-ért, vagy egy HBO Max-ért mondjuk.
0: Koi Tamással, a hvsv.hu szakújságírójával Kecsőri Hárt beszélgetett. Ez volt a hétvégi Menetrend, a Trend FM vasárnapi étvágy csalogató műsora. Kitartást, már csak alig egy óra és jön a húsleves, vagy éppen más vasárnapi finomságok. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntetőkamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntetőkamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeledtével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetést is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fiók telepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak.
0: Időjárás jelentés.
4: A napsütés mellett ma már egyre több gomoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Jankovics Marcell kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. Jankovics Marcell animációs művészete és a Biblia kapcsolata 2025-ben kiemelt szerepet kapott a Vatikánban. A Hit, Remény és Rajzfilm című tárlat a római Palazzo della Cancellariában mutatta be a kossuth-díjas alkotó munkásságát. Azóta már Székesfehérváron és Székely udvarhelyen is látható volt. A Pannónia stúdió tárlatán ennek a kiállításnak a Biblia című animációt bemutató egységét láthatják az érdeklődők. A kiállítás középpontjában Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című 24 perces animációs filmje áll, amelyet egy térbeli installáción vetítenek. Bemutatják emellett az alkotás munkafolyamatához kapcsolódó rajzokat, jelenet és vázlatrajzok, valamint az alkotó díjait és könyveit. A kiállítás tulajdonképpen hazaérkezik, hiszen Jankovics Marcell a Pannónia filmstúdióban vált világhírű rendezővé. Az alkotó 1960-ban lépett be először az ikonikus épületbe, és itt fejezte be utolsó filmjét, a Toldit is. A kiállítás ingyenesen látogatható, a hét minden napján nyitva tart, október 21-éig, Jankovics Marcell születésnapjáig.
0: Koncert.
1: A Pesti Vármegyeháza díszudvarában ad koncertet a Concerto Budapest. Mozart és Beethoven műveit szólaltatja meg a zenekar június 18-án. A koncerten Stern Kürtön Devecsai Gábor működik közre, vezényel Keller András. Az est Mozart a Színigazgató című Virtuóz Víg operájának nyitányával kezdődik, majd az Esz-dur Kürt verseny hangzik el. A következő mű a Falusi Muzsikusok című szextett, amely ízig vérig zenei tréfa, tudatosan rossz időben történő belépések, mechanikus ismételgetések, hamisan megszólaló kadenciák és furcsán elhangolt záróakkord garantálja az általa keltett jókedét. A koncert Beethoven 8. szimfóniájával zárul, amely a szerző szimfonikus életművének legvidámabb alkotása. A hangversenynek esős időben a belvárosi Nagy Boldog Asszony főplébánia ad otthont.
0: Esemény.
1: Június 20-án országszerte ismét megnyitják kapuikat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek a múzeumok éjszakáján. Magyarország legnagyobb kulturális eseménye idén is több száz helyszínen több ezer programmal várja a látogatókat. Az idei esemény nagykövete Mautner Zsófi, a 2026-os múzeumok éjszakája kiemelt városa pedig Sopron lesz. A nyár legrövidebb éjszakáján idén is számos különleges és megismételhetetlen élmény vár majd a látogatókra. Koncertek, gasztróesemények, interaktív élmények, családi és gyermekprogramok, tárlatvezetések, workshopok és látványos attrakciók várják az éjszakázókat egészen hajnalig.
0: Fesztivál.
1: José González énekes dalszerző is fellép a 35. alkalommal megrendezett Művészetek völgyében. A svéd előadó új albumával érkezik Kapolcsra, közölték a szervezők. A 10 napos fesztivált idén július 24-e és augusztus 2-a között rendezik meg Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden, ahol a színház, az irodalom, az új cirkusz, a képzőművészet és természetesen a zene képviselői szerepelnek majd. A Balaton felvidékre ezúttal is számos előadó érkezik a határokon túlról. Az argentin politikai menekült szülők gyermekeként Svédországban született világhírű José González Kapolcson lép fel a panoráma színpadon. A pályája csúcsán járó művész legújabb Against the Dying of the Light című kislemezével tért vissza a turnézáshoz. A komoly zene világából fellép a fesztiválon. A Cordame Duo, amelynek tagjai a kanadai kulturális minisztérium támogatásával érkeznek a tengeren túlról, míg a spanyol nagykövetség a Cantoria Renaissance zenéje által vesz részt az eseményen. A Finagora kulturális intézet jóvoltából a Varone Cselló Duó érkezik a Papageno Classic színpadára, míg a Völgy komoly zenén az ukrán Alexej Botvinov zongorista lesz látható és hallható. A könnyű zene és a jazz irányából is érkeznek előadók. A brit nagykövetség egy feltörekvő velszi tehetséggel, Marta Ellennel képviselteti magát. Színpadra áll a brit Ninin, és a flamenkót hozzá el a művészetek völgyébe, a spanyol Luxuria is. A hazai előadók sorában fellép többek között a Kispál és a Borz, a Bohemian Betyársz, a KFT, a Quimby, Beethoven-Hofi, Kóli és Jude Law is.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Borsodnád. A Bükk völgyében húzódó településnek különleges története van. Az egykori álmos faluból virágzó ipari központ nőtt ki, az ipari központból elhagyott rommező vált, majd az elmúlás szomorú emlékein valami új sarjadt, aminek eredménye nem utolsó sorban nagyon finom. Ahol egykor nehézipari termékeket, buszkerekeket, fémeszközöket öntöttek, horganyoztak, ott ma a legfontosabb termék a Molnár kalács, mely egy fesztivál névadó, hagyományőrző és hagyományteremtő finomság. Az egyszerű kis falu élete akkor változott nagyot, amikor szenet találtak a környékén és bányát nyitottak. A település közepén nem csak egy hatalmas ipari üzem nőtt ki a földből, az ide csábított, szakképzett városi munkaerő számára egész utcák, tiszti kaszinó, mozi, teniszpálya, étterem, könyvtár épült, pezsgett a művészet és sportélet. A borsodnádasdott kettészelő sorompó két külön világot is szétválasztott. Az egykori falumak paraszt és módos gazdaházait az új betelepülők kolóniáitól. Míg az előzőekhez megművelt, felszántott, bevett területek és istáló kapcsolódott, addig az utóbbihoz jellemzően virágos kert. Néhány évtizede különleges édességnek számított a házi készítésű Molnár kalács. Hártya vékony, kerek vagy szivarszerűen feltekert ostya volt, melyet egyedileg mintázott sütővason készítettek, majd papírba csomagoltak, és nagyon óvatosan hímes tojásként szállítottak. A kerek vasakból nem találni két egyformát. Családi, egyedi hagyományokhoz kötődik vésett mintázatuk, mely a Molnár kalácson is megjelenik. Létezik köztük virágos, feliratos, de még repülővel díszített is, jelezve, hogy a vas tulajdonosa messze földre eljutott. A kéz ostya roppanós, törékeny, szájban olvadó, lehelet finom és édes lett. Az ostya készítés szokása Németországból vagy a Németalföldről ered. Magyarországon a reneszánsz időkig visszanyúlóan megtaláljuk a nyomait, de az is lehet, hogy egészen messziről, és közvetlenül hozták magukkal a betelepített, felvidéki németajkú és hagyományú cipszerek. A kissé feledésbe merült tradíció új lendületet kapott, előkerültek a régi receptek és izzásba hozták a sütővasakat, fesztivál szerveződött köréjük, és az ország számos részén is bemutatkoztak, így a Szentendre és Kanzenben is. A valaha a gyárban fusiban készült sütővasak közül azonban nem csak a régiek kerültek megőrzésre, a nádasdiak ma már a helyi kisüzemben, nagy üzemben is készítik a Molnár kalácsot. Az egykori hagyomány közösséget, az üzem pedig munkahelyet teremt, és a Molnár kalács visszaad valami fontosat a helyieknek. Valós értéket, a múlt egy darabját képviseli. Mi pedig egyszerűen szeretjük, mert különleges. Főleg, ha a hozzá kapcsolódó történetet is ismerjük.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlynárik Márton.
1: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, én Mlynárik Márton vagyok, és ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani beszélgető partnerem Balázsi Zsolt lesz, aki a Hold alapkezelő hedge fund menedzsere, a Hold Beta alapkezelője és a Hold After Hours műsorvezetője.
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Ez ugye egy ingatlanokról szóló műsor, és ugye kint megbeszéltük a mikrofonon kívüli bevezetőbe, hogy a te világodban egyáltalán nem szoktál ingatlanokkal találkozni, úgyhogy ez ebből szempontból is egy rendhagyó adás lesz.
2: Hát mi egyfolytában birkózunk az ingatlannal, mint ugye, de hát erről szó lesz, mint a társadalom egyetlen befektetési eszköze, és akkor próbálj kell, hogy az így nem, van más is.
1: Na és pontosan ezért hívtalak most ide, mert az a hír járja az ingatlanos médiába, amiről beszélünk folyamatosan már egy ideje, hogy elképzelhet, hogy a következő időszak az nem az ingatlanok időszaka lesz. Holott az előző, mondhatom, 30-36 év, az tulajdonképpen az ingatlanokról szólt. Egy kis kihagyás volt benne, ugye 2008 körüli időszak, meg hát ugye voltak kisebb megakadások a Covid-nál, az energiaválság, hát most megint készül valami hasonló, de valami oknál fogva, hát erről is nagyon sokat beszélgetünk, milyen okoknál fogva, de megérkezett a piac oda, hogy Budapesten már nem vesznek meg mindent bármi áron az emberek. Érdekes módon a vidéki városokba, tehát például Fatornyos, hazám Salgótarján, az még mindig menő, az elmúlt hónapnak az adatai alapján éppen ár növekedést regisztráltak megint az ingatlanpiac egészére.
2: Reméljük mindenki ott vett spekulálni.
1: Így van, most egyébként két hete voltam egy ilyen előadáson, és akkor ott éppen a Peter Jones felhozta, hogy nézd meg, Salgótarjánban 6 millióért, meg 5 millióért lehet venni 50 négyzetméteres ingatlan, mondom, állj! Mielőtt bárki ilyet venne, menjen oda, legyen szíves, és nézzen körbe a szomszédságba, mert nem akarsz 5 és 6 millió forintért 50 négyzetméteres lakást venni, ezt tutira mondom neked.
2: Ezt én nem tudom, ugye, de a tőzsdén is egyébként ez van, tehát most ugye azt írtad le, hogy hát aki rövid távon próbál spekulálni az ingatlanba, az azért tud szívni. Hosszú távon azért nem, tehát erről a 36 évről beszélgetve, de a tőzsde is ilyen. Tehát, hogyha megnézed, hogy ki milyen távra vesz részvényt, akkor a spekulánsok, a rövid távú befektetők, mondjuk az online kereskedők, azoknak a 70%-a, 80%-a bukóban van. Tehát kiírják az online broker cégek, ki kell írniuk, hogy hogy állnak a ő befektetők, és kiírják, hogy 70% veszteséggel áll. Hosszú távon viszont hát gyakorlatilag nem lehet a részvényel bukni. Tehát, hogyha valaki megvesz részvényeket és tartja őket, akkor nagyon ügyetlenül kell lenni ahhoz, hogy az ne legyen pluszba. Hogyha ezek az amerikai részvények voltak, akkor nincs. Tehát azt hiszem a 10 éves időtáv az, amikor nem tudsz kirakni olyat, hogy veszteséges olyan 10 év.
1: Na de hát, amikor mi a tőzsdére megyünk, már úgy értem a magyarok, akkor hát ugye az 50-szeres, milyen 50-szeres, 500-szoros tőkeáttét, illetve mindenféle opciókkal történő mókolása sokkal vonzóbb, mint beleülni 10-15 évre.
2: Na és ez egy rohadt nagy előnye az ingatlannak. Tehát hogyha már most ugye a hátrányait akartam mondani, de két óriási előnye van befektetés szempontból az ingatlannak. Egyrészt kényszer megtakarítás. Az az ember, aki úgy gondolja, hogy hogy tudna már félrakni 100 000 forintot havonta bármire, az lesz egy ingatlant, jelzálok itt el, és így egyszer csak el tudja kezdeni törleszteni az a 100 000 forintot, mégiscsak. Csak ugye ez egy nagyon rossz formája a megtakarításnak, mert itt nem ő kapja a kamatot, hanem ő fizeti a kamatot. Ez az egyik, ami az ingatlan befektetés. A másik nagy előnye pedig az, hogy azért tudnak a ingatlanban nyugodtan üldögélni emberek, mert nem tudják nap mint nap az árát. Tehát a tőzsdén ott ugye azt látod, hogy úristen, leesett a részvényámára, úristen, fölment a részvényámára, és igazából az ingatlannal is ez történne, akkor, hogyha ugyanilyen naponta kalkulált árak lenne. Tehát ugye vannak ingatlan cégek a tőzsdén, és azoknak az nem az van, hogy ott bizony valakik naponta megmondják, hogy mennyi annak az ingatlan portfóliónak az értéke, illetve nyilván nem az értéke, hanem az ára, mert ugye az eladók és a vevők ezt azt alakítják, de ha valaki ingatlant vesz, akkor az nem idegesíti magát azzal, hogy úristen, nem tudom, hormozi válság van, és azért esett a portfólió mértéke 10%-at, és úristen, eladom. Meg ugye ott úgy, és ez a tőkeátétel, Ugye az ingatlan is elvileg tőkátétel, hiszen ha hitelből veszed, akkor az tőkátétel, de nem az, mint a tőzsdén. Tehát pont mivel a tőzsdén, ha tőkátételt veszel föl, és naponta kalkulálják az árát, ezért naponta elkérik, ha buksz. És akkor azt esetleg nem tudod kifizetni. Tehát itt van az ingatlan befektetésnek haszna, de hát korán sem az egyetlen. Tehát, hogyha elfelejtjük a tőkátételt, akkor onnantól kezdve ez már elvész, mert akkor onnantól kezdve már részvényportfóliód miatt se kell aggódni, hogy esetleg 10%-ot. Szóval, hát igen, erről beszélünk. De az érdekes, hogy ugye Magyarországon szerintem az ingatlan, és ez nem csak Magyarország, hanem Kelet-Európa, az nem igazán befektetés, hanem hogy hát van pénzem, mit csinálnék, ingatlant veszek. Tehát nem mind befektetés gondolnak erre, hanem ez a teljesen kézenfekvő. Hiszen egy ingatlant kell venned már csak a lakás szempontjából, és ugye ez most akkor mennyi lesz a kezdők. Én amikor ahányszor ingatlan vételről beszélek, sose lakás célúról beszélek, az, hogy félreraknám. Tehát az első ember az első lakását megveszi, az még úgy érthető. Most abban nem megyek bele, olyanok is van hátránya, de az még úgy érthető. És ugye ez Kelet-Európára igaz, ez szerint Kelet-Európában az emberek sokkal kevésbé bíznak az államban. És az ingatlanra hiszik azt, hogy azt nem veszik el 50 évente tőle, míg bármi mását, ugye egész Kelet-Európában. Tehát megnézzük akkor ugye Kelet-Európa az, ahol így 90-95%, Romániában 98% a lakásbirtoklás aránya. Svájcban ez 50, mert ott nem aggódnak, ott bíz, a társadalom részvevői bíznak egymásban. Itt meg nagyon érdekes, volt ugye a PMAP, amikor 16-17%-ot fizetett 2 éven keresztül, és én nekem rádiókban műsorvezetőknek kellett magyaráznom, hogy nem, ez nem olyan, mint a hadi kölcsön, ezt ki fogják fizetni, ez nem az, hogy az állam már megint beszívja a megtakarításokat hihetetlenül magas kamattal, és aztán nem fizeti vissza, ez biztos, hogy vissza lesz fizetve, de ezt kellett magyaráznom, tehát ennyire nincs bizalom az állam iránt, és ezek még szintén ilyen második világháborús tapasztalatok, amik így apáról fiúra, vagy anyáról lánynak átöröklődnek. Sőt, ehhez van még egy nagyon jó sztorim, ugye abban az időszakban, amikor ez a PMA 16-17%-ot fizetett, vagy 16-18-at 2 éven keresztül, akkor szétspriccelt a erre fogékonyabb rétegekben, hogy a lakásodra fölvesz a jelzáloghitelt, és azt berakod PMA-ba. Mert hiszen a jelzáloghitelt megkaptad, mit tudom, 5%-on, és kaptál érte 17%-ot, és ha nem tetszett, akkor 2 év múlva lezártad ezt a pozíciót, és 20%-a beljebb voltál. Igen. És van ismerősem, aki azzal foglalkozott, ilyeneket közvetített, és mondta, hogy a leggyakoribb érv akkor, hogyha már úgy áll az egész, hogy jó, mindenki kész van, és csináljuk meg, az, hogy a feleség előállt azzal, hogy nem, mégse jó, ne zálogosítsuk el a lakást, mert utcára kerülnek a gyerekek. Tehát, hogy és igazából meg kell köszönnünk nekünk, ugye a tőzsdével foglalkozunk, értékpapírokkal foglalkozunk, tehát meg kell köszönnünk az államnak, hogy ezekkel a lakossági kötvényekkel nagyon sokaknak kinyitották a szemét, hogy igen, lehet értékpapírba fektetni. És aztán, ahogy onnan kiáramlott a pénz, úgy jött hozzánk is egy csomó. Tehát, hogy egy kicsit kinyitott egy ilyen kis kaput, hogy lehet értékpapírba fektetni. Az állampapír az abból a szempontból jó, hogy alacsony kockázatú, de az általában azt is jelenti, hogy alacsony hozamú. Hát kivéve az a PMAP, ami épp nem volt az.
1: Tehát azt kimondhatjuk, hogy a magyar közönség kevésbé nézi a hozamot, inkább azt nézi, amit ért, vagy amit érteni vél.
2: Igen, ami alapvetően nem lenne rossz hozzáállás. Tehát a Warren Buffett is azt mondja, hogy ő csak olyat vesz, amihez ért, amit jól megértett. A baj inkább az, hogy csak az ingatlant. És arra is inkább azt csak hiszik, hogy értik, nem?
1: Hadd mondjak erre, ugye megint csak megbeszéltük így még napirend előtt, hogy aki ért hozzá. Hát ha ez mindenki értene, akkor nem lennének olyan történetek, mint amikor, tehát jelenleg is látni sok ilyet, hogy megvettem, felújítottam, visszatettem a piacon 150 millió forintért, visszatettem a piacra, hogy majd azt nekem jól kifizetik, amit milyen szépet csináltam én, csak nem fizetik ki. És amikor ugye megvetted jódra,

0: Mert ha mindezt egy év alatt csinálod meg, és 10%-ot keresel, akkor az, hát jó, nem rossz. De ha ezt fél év alatt csinálod meg, akkor az éve szinte 20%.
1: De rak bele a munkáját, az a munkádíjadat.
0: És akkor még ezt nem is számoltuk, tehát akkor ugye nem lennének ilyenek, vagy mondok még egy példát, ami velem történt éppen. Én 18 éve foglalkozom ingatlanokkal, és hát amikor élő egyenesben sikerül végignézni olyan akciókat, amik ilyen, hát hogy mondjam, minimum gyanúsak, tehát például egy túl jól kinéző ingatlan, ami túl olcsón van hirdetve vagy árulva. Ott van benne egy ember, aki nem a tulajdonos, de azt állítja magáról, hogy ő a meghatalmazott, és azt mondjuk neki, hogy akkor légy szíves egy közjegyző meghatalmazást hozzál már. És az még aznap délutára ott van a postafiókomba, akkor így felszalad a szemöldököm ide hátra, hogy nekem van a rokonságomba közjegyző, de így még én se intézek időpontot. És hát kérdezzük már meg, a pecséte rajta van a közjegyzőnek az elérhetősége. Felírtuk a közjegyzőt, és azt mondja, hogy ő nem írt alá ilyen dokumentumot.
1: Ugye az az érdekes, tehát hogy ezeket ott lehet megfogni, hogyha van egy hihetetlenül nagy hozamígéret, az nincs. Tehát hogy egy működő piacon ilyen nincsen. Ez a felújítás dolog is, hogy vannak időszakok, amikor ezek működhettek. Na de gondolja bele, csak azt kell végig gondolni, hogy működik egy piac. Tehát hogyha az történik, hogy veszek egy lakást, felújítom és eladom, akkor ezt annyian csinálnák, hogy mint ahogy, mit tudom, mint a tejjel kereskedést annyian csinálják, hogy az nem lehet óriási margint elérni.
0: Hadd nyugtassalak meg, sokan csinálják. Az én világomban ez nagyon sokan csinálják.
1: De biztos, hogy már nem, tehát hogy innentől kezdve már nincsenek óriási margin-ek. Hát most épp azt mondod, hogy nem tudják eladni. Tehát, hogy nincsen asztalon heverő pénz. Hát csak azért, mert ingatlan valami, azért az nem lesz ablakban pénz, hiszen ha az ablakban pénz lenne, akkor előbb-utóbb, és most már azért egy ideje pörög ez az ingatlan biznisz, ugye mondjuk 2014 akkor kezdett. Tehát 12 éve, és 12 év alatt azért már kitermelte azt a réteget, ami lefelőzi az extra profitot. Tehát, hogy minden piac így működik. Egyébként az Airbnb ilyen, ugye? Abszolút. Tehát voltak aranyévei, aki akkor belépett az fosta a pénzt, de most már egyrészt ugye rászállt a szabályozó, másrészt megtelt az Airbnb piac, tehát így működik a piac, hogy előbb-utóbb az eltűnik, és ha te vagy a késő, a legkésőbb, azt meg fogod szívni, de a részvény is ilyen, ugye aki akkor veszi a részvényt, amikor már mindenki arról beszél, hogy OTP részvényt kell venni, na az biztos, hogy már késő.
0: Hát és akkor még nem beszéltünk az úgynevezett szerelem projektekről, ugye a tőzsdén is van, amikor beleszeretsz egy pozícióba, és azért nem számolod fel mondjuk, vagy azért lépsz olyan dolgokat, ami nem lenne indokolt egyébként, mert te abba beleszerettél. Ugye amikor az emberünk vesz egy ingatlant a József körúton, és azt zseniális egyébként, 250 négyzetméter, van benne egy 80 négyzetméteres nappali, minden szobához van gardrób, fürdőszoba, stb. Tehát tényleg profi, és olyan minőségben megcsinálva, hogy olyat elég ritkán látni. Csak egy bibi van, József körúton van. Tehát ha ezt megcsinálod Budán, akkor elképzelhet, hogy erre volna igény. József körúton nincs, és nem tudja eladni annyi pénzért, mint amennyit ő elképzelt érte, és kérdezem, hogy miért? Hát mert ez neki úgy megtetszett. Nézd meg, volt, és akkor most ugye épített egy ilyet, ami zseniális, csak nem fogja érni az értékét. De egyébként a top, azt is elmondom röviden, és akkor megyünk tovább, a Balassi Bálint utca 5. kerület, ott az Olimpia Park, tehát a parlament és a Jászai Mari tér közötti részen, panoráma van az Atya Úristenre is, a társasháznak az 5. emeletén, a 4. emeletén megvettek egy ilyen régi felújítandó lakást, abból nyitottak a födémen keresztül feliratot a padlásra, tehát 6. emelet, és még megvette a fölötte lévő tetőteret is. 400 négyzetméteres ingatlant épített fel az ember ott a Balassi Bálint utcába. Üveg födém van, érted? Tehát belül a nappali teteje az üveg, hogy fölülre, tehát felnézel, és látod, hogyha fölötted jönnek, mennek.
1: Ha nem koszos, nem?
0: Hát ha nem koszos, igen. És ezt akarom mondani, hogy 3 ember volt ebbe a lakásba éppen, a 400 négyzetméteren, amikor én ott jártam. Az egyik stroke-ból lábadozott, a másik 90 éves volt, a harmadiknak már nem volt itt előfoga. És hát így elmondták a történetet, hogy ők műkincskereskedelemmel foglalkoztak, és valahonnan, nem tudom, Borsodból, a franc, hogy hova, onnan sodorta ide őket az élet, és amikor megépítették ezt, ja nincs befejezve, tehát nincs használatba vételi engedély, és tehát van egy fürdőszoba benne, egy óriási jacuzzi, nem pérsz be a lomtól, és itt hasonlók, és de van 72 darab nyilázzáró. Hello. És akkor mindjárt pörgött a fejem, hogy és azt fel kell újítani, érted? Tehát belerogytak, és azt mondja, hogy amikor ezt elkezdték építeni, 35 darab kislakás

0: Budapest adtak el Budapest szerte azért, hogy ezt megcsinálják. Hülyeség volt, mi?
1: Hát mondom, jó, hogy ezt nem én mondtam, tehát akkor még vannak a szerelem projektek is.
2: De ugye ez a, van egy ilyen mottom, hogyha a fontos döntésekben mindig ki kell hagyni az érzelmeket. Tehát, hogy van egy, rengeteg helyen van az érzelemnek, az ember táncol, az ember zenét hallgat, filmet, az, hogy melyik filmet nézi, az válassza ki érzelmi alapon. De befektetési döntésekbe, akármilyen döntés, tehát mind, semmilyen fontos döntésben ne szerepeljen ott az érzelem. Hogyha ott van az érzelem, akkor kérje meg valaki más, hogy döntsön helyette.
0: Gondolom, hogy találkoztok olyan helyzetekkel, amikor valaki ingatlanból hozna ki pénzt, és tenné mondjuk hozzátok a holdnak az ilyen-olyan alapjaiba, és segítséget kér tőletek. Az mekkora probléma szerinted, hogy nehézkes az ingatlanoknak az eladhatósága?
2: Ugye ezek, hát nyilván probléma, de ez egy, visszamegyünk arra az érdekes dologra, hogy ugye ez is egy kicsit arra kényszeríti a befektetőt, hogy hosszú távon fektessen be. Tehát az, hogy nem tudja adni-venni, mert a részvénnyel egy kicsit baj az, hogy könnyen el tudod adni. Tehát én szerintem, de hát ezt nagyon sokan mondjuk, tehát hogyha a tőzsdék évente háromszor lennének nyitva, akkor milliószor jobb dolog lenne. A tőzsdének mi az alapvető funkciója, hogy a tőkét a lehető leghatékonyabban allokálja. Tehát olyan cégek felé, iparágak felé menjen a tőke, aminek szüksége van rá, ami hasznos. De onnantól kezdve, hogy naponta van, sőt, most már azon dolgoznak, hogy már hétvégén is legyen nyitva a tőzsde, ugye a kriptotőzsde az hétvégén is nyitva van. Innentől kezdve elment egy ilyen spekulációs, egy ilyen szerencsejáték irányba, és ez nagy károkat okoz sok szempontból. Tehát ilyen tényleg teljes idiotizmus lett az, aminek egy ilyen fontos szerepe lenne, és az ingatlannál ez nincs, hát, és ezért sincs, mert nem tudod könnyedén adni-venni, meg hogyha sűrűn adod, akkor még plusz adó is van. Szóval ez egy, hát, hogy igen, ez egy hátrány akkor, hogyha ezt el akarod adni, és valami másba átülni, mert fölment az ára, stb. De azért hosszú távon meg egy előny, mert, vagy tehát, hogy hiszen belekényszerít abba a befektetésbe, nem fogsz kibeugrálni belőle.
0: Igen, sokszor van olyan gondolatunk, meg van, amikor vissza is ér hozzánk az információ, amikor örökségek felszámolásánál arról van szó, hogy tehát megkérdezzük mindig, hogy mi a terv eladás után, hogyan tovább. Hát eladom, és akkor kriptó. És akkor kötünk fogadásokat az irodába arra, hogy egy év múlva vajon mennyi lesz még meg abból a pénzből, és van egy kicsit olyan érzésem ilyenkor, hogy jó, tehát azért volt ebben az országban olyan, hogy Questor, Budakes, de én magam is fel tudok a saját praxisomból sorolni néhányan zseniális, óriási befektetést, hogy volt egy kis pénzem, akkor mindjárt megjelent valaki, hogy figyelj, akkor azt úgy kell, hogy akkor itt ideadod a pénzed, akkor itt megpörgetjük, és akkor lesz óriási hozam. Ugye azt már nem mondja, hogy a hozamot egyébként osztjuk, de a bukó az mind az enyém lesz. Ez nem hangzik el, erre már csak utólag jöttem rá, és velünk az elmúlt évtizedekben azért számtalan ilyet etettek meg, és valóban az van, amit az ingatlannál, ugye te is kiemeltél, hogy ezt viszonylag nehezen tudják kihúzni alulad. Habár volt már ilyen is.
2: És hát igen, és ugye, tehát és akkor meg a lakosság hozzáállása értékpapírhoz és ingatlanhoz, tehát az értékpapír az, ahogy így mondtad, Budakest, meg nem tudom micsoda, szóval, hogy ott vannak olyan híres megszivatások, amitől aztán mindenki rettegi a dolgot. Az ingatlanban ez kevésbé híresül el, de egyébként mindig mindenre, tehát az az alapelv, hogy nincs olyan, hogy valaki odajön és azt mondja, hogy heti 5% hozom, vagy havi 5%, ilyen nincsen, tehát nincsen ablakban heverő pénz. Nem adja oda. Hogyha tehát tényleg lenne ilyen, akkor azt nem osztja meg mással, de amúgy meg nincs ilyen. Tehát, hogy ezeket olyan könnyű átlátni, hogy nem, tehát csak azért, mert hirtelen pénzem lett, azért nem fog Béla megtalálni a világ legjobb befektetésével. Hát tele van a világ pénzzel, nincs aranytojástól jött tyúk, nincs kiskapu, általában a munka, a szorgalom, a nem tudom mi, így lehet meggazdagodni. Úgy nem úgy lehet meggazdagodni, hogy odaadom Bélának, mert ő havi 5% hozamot ígér.
0: Hát abszolút. De egy kicsit, tehát ugye beszéltünk arról, hogy a magyaroknak, meg a kelet-európaiaknak sajátosság ez, hogy ingatlanba lapátolják a pénzt, de azért erre egy kicsit így a globális trendek is felülnek szerintem, mert említeném Dubájt, Észak-Ciprust, Tájföldet, de mondjuk mondhatnám Batumit, ami ugye a következő ilyen feltörekvő lokáció, olyan
2: óriási. Az hol van?
0: Az Grúziában van, Grúzia fekete tengerparti része, ami ugye most úgy hirdeti magát, mint a legolcsóbb európai tengerparti lokáció. Hát per pillanat, én nem jártam még ott, de igazából tervezem, mert érdekes a történet, szerintem nincs ott még semmi, tehát ezt most kezdik építeni, viszont pont ezért ugye mondják, hogy jó neked oda most beszállni, mert majd ott milyen árnövekedés lesz, ha lesz, ha nem rúgják össze a port a déloszétokkal, meg az abházokkal, meg az oroszokkal, meg a nem tudom kikkel.
2: Jó, tehát ha nagy hozzámú befektetést keresel, akkor ott lesz kockázat.
0: Az abszolút.
2: Tehát, hogy kockázat nélkül nincs hozzám.
0: Lásd Észak-Ciprus. De egy kicsit, tehát nekem az az érzésem, hogy ezekbe az óriás toronyházakba hordja nem csak a magyar lakosság, mert ugye viszonylag kis tőkerőt képviselünk azért a világban, ezt lássuk be, hanem például az orosz, de akár a nyugat-európai és a mindenféle lakosság hordja ezekbe a toronyházakba a pénzét, hogy ott tárolja. Ezt te hogy látod? Tehát inkább úgy is kérdezhetném, hogy Dubaj szerinted egy ingatlan scam, vagy a gazdagéknak a pénztároló?
2: Hát fogalmam sincs, de ugye ott is most omlott rájuk. Tehát most hogy hirtelen kiderült, hogy az arabből mégsem egy olyan békés hely, mint ahogy azt gondoltuk, és amikor furcsálom, hogy miért esnek ezért az árak, hiszen most ugye ez a hormuzi szoros problémáról van szó, de ez a hormuzi szoros, ha valamire rávilágít, szerintem az minden szereplőnek a környéken, hogy ez nehogy még egyszer megtörténjen, mert ez egy óriási szívás mindenkinek, aki ott van. Úgyhogy az, hogy megtörtént, az nem növeli az esélyét a következő ilyeneknek, hanem csökkenti. Tehát, hogyha tényleg van áresés, én nem követem.
0: Most én sem jártam ott már régen, úgyhogy ha van vonalam, meg tudom kérdezni.
2: Akkor ez egy, az egy az valami akkor lehetőség, mert én ezt a következtetést vonnám le, hogy tényleg, hogy ugye ilyenkor az emberek mindig megriadnak, hogy úristen, van olyan, hogy kockázat, de nem, akkor, tehát előtte van a kockázat, mi amikor bekövetkezett, akkor az már nem kockázat, akkor arra már készül mindenki, tehát akkor az már egy sokkal kezelhetőbb dolog, úgyhogy nem, egyébként fogalmam sincs, hogy mi történik ott Dubajban. Mint látjuk, ott is volt kockázat.
0: Abszolút. Balázs és Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Legközelebb folytatjuk.
2: Köszönöm szépen.
3: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, meréljen el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet és elszórtan, többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Volt idő, amikor Magyarországon évente 35-40 ezer bedőlt bankhitelű személyautót kellett visszavenni a finanszírozó pénzintézeteknek. Az elmúlt több mint másfél évtizedben azonban csak elvétve került sor végrehajtásra. Napjaink politikai és várható gazdasági történései miatt jobb félni, mint megijedni, hiszen előfordulhat, hogy újra napirendre kerülhet a végrehajtók időszaka. Júliustól jelentősen drágulni fog a budapesti parkolás, amelyet a hagyományos parkolóautomaták és a készpénzes díjfizetés megszüntetése kísér majd. Várhatóan sok lesz az önhibáján kívül parkolási díjfizetést mulasztó polgár, ahogy januártól a fizetősített elektromos autók tulajdonosait és a 2 tonnánál nagyobb tömegű autókkal közlekedőket is meglepetések érhetik majd parkoláskor. A különféle banki szolgáltatások jelentősebb díjemelésének belengetése ugyancsak óvatosságra kell, hogy incsen mindenkit, aki autóvásárlás előtt áll. Azt is mondhatnánk, az autózás nem csak közlekedésbiztonsági kockázatokkal jár. A végrehajtó bármikor bárkinél kopogtathat az autójáért. Van-e egyáltalán védelem a végrehajtás ellen, és mit tehetünk, ha már kopogtatnak az ajtónkon? Dr. Pencz János ügyvéd, végrehajtási szakjogász a vendégünk. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Emlékeztetnék azért persze, hogy a 35-40 ezer éves elkobzás abban az időben történt, amikor még önrész nélkül lehetett autót vásárolni, részletfizetése. Ma már ez megszűnt, most már csak akkor lesz az ember tulajdonában az autó, hogyha kifizeti a leasinget. Ennyi változott. Nem tudom, hogy néz ki jogilag most a helyzet.
2: Igen, a korábbi időszakban, még a régi PTK hatálya alatt jellemzően úgy történtek ezek az autófinanszírozások, hogy a finanszírozó vételi jogot egyeztetett be a gépjárműre, ezért gyakorlatilag egyoldalú jognyilatkozattal meg tudta szerezni a gépjárműnek a tulajdonjogát, ennek az értékét beszámította a tartozásba, majd ha maradt fent követelés, akkor azt érvényesítette. Sajnos egyébként a mai napig még vannak olyan végrehajtási eljárások, ahol 2007-2008-2010-ben felvett gépjármű kölcsönök hátralékait kell érvényesíteni. Jelenlegi szabályozás szerint, ez 2014 óta van így, az új PTK hatályba lépése óta, vételi jogot már nem lehet bejegyeztetni fogyasztói követelések esetén, tehát nem tud ezzel élni a finanszírozó, hogy egyoldalú jognyilatkozattal megszerezze a gépjárművet, ezért jellemzően ugye leasing szerződéseket kötnek, amikor is a gépjármű marad a leasingbe adó tulajdonában, tehát a pénzintézet tulajdonában, a fogyasztó pedig az üzemben tartója lesz a gépjárműnek. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem fizetés esetén önhatalommal el tudná venni a pénzintézet az autó birtokát. Tehát ez továbbra is egyébként problémát okoz, hogy vissza kellene szolgáltatni nem fizetés esetén a gépjárművet.
1: Ezek szerint az, amit az amerikai filmsorozatokban látunk, hogy erre szakosodott lopó KFT cégek vannak, akik megkeresik az adott lakcím előtt álló parkoló autókat, és elviszik erőszakkal. Ez Magyarországon nem járható út?
2: Nem, ez nem járható út. Magyarországon a birtokjog nagyon erős. Alapvetően a jogosan birtokba kerülő személyt védi a jog, márpedig ugye az üzemben tartó, a finanszírozást igénybevő jogosan került birtokba, tehát nem lehet csak úgy a ház elől elvinni a gépjárművet. Ezt legfeljebb végrehajtási eljárásban lehet megtenni, abban az esetben, hogyha az adósnak a gépjárművét lefoglalták, és egyébként nem szállítja be, de ez már egy hatósági aktus, amit ugye az önálló bírósági végrehajtó végez el, és jelentős költsége van.
1: A végrehajtó ezek szerint elviheti az autót, nyilván van pótkulcs, vagy valami más módon nyitja föl. Csak közterületről lehet elvinni, vagy pedig egy magánlakás előtti kertből is?
2: Először is fontos, hogy a végrehajtó csak akkor fog tudni bármit foglalni, ha előtte elrendelik a végrehajtási eljárást, tehát valamilyen eljárás, jogi eljárás ezt megelőzi, jellemzően egy fizetési meghagyásos eljárás, vagy adott esetben egy peres eljárás. Amennyiben jogerős lesz az ítélet vagy a fizetési meghagyás, akkor van lehetőség elrendelni a végrehajtást, és ebben az esetben a végrehajtónak kötelessége az adós valamennyi vagyonterjet felkutatni és lefoglalni. Független attól, hogy ez a tartozás egy parkolási pótdíj és csak néhány 10 000 forint, vagy akár 10 millió forint, úgynevezett túlfoglalásnak is van helye, illetve a jog nem ismeri a túlfoglalás intézményét, gyakorlatilag valamennyi vagyonterj végrehajtás alá vonható.
1: Ez nem azt jelenti, hogy valamennyit elveszik majd, hanem valamelyikből kiveszik azt a kis részt, amivel tartozik.
2: Így van. Gyakorlatilag ez egy biztosítási intézkedés, hiszen nem lehet tudni azt, hogy milyen jogorvoslatokkal fog élni az adós, mi az, ami adott esetben már nincs is a tulajdonában, tehát előfordulhat, hogy a gépjárművet időközben eladta, az új vevő indít egy végrehajtási igénypert, tehát emiatt indokolt akár az ingatlant is lefoglalni, kiadni a hatóságát, utalási megbízást, köznapi nevén inkasszót, tehát valójában a teljes vagyonra megindítani az eljárást, és majd a fokozatosság elve szerint érvényesíteni a követelést. Ha a gépjárművekre vetítjük ezt le, akkor az történik, hogy a végrehajtó először a hatósági nyilvántartásból lefoglalja a gépjárművet. Ez gyakorlatilag elektronikus úton történik, erről értesíti az adóst. Ha eltelik 30 nap, akkor van lehetősége kivonni a gépjárművet, vagy kivonatni a gépjárművet a forgalomból, és az adós közben köteles ezt beszállítani a végrehajtónak. Ha ezt nem teszi meg, akkor van lehetőség helyszíni eljárás keretében a gépjárművet gyakorlatilag hatósági úton beszállítatni, aminek a költségét a végrehajtást kérőnek meg kell előlegeznie, ez jellemzően több 10 000 forint, hiszen ki kell fizetni a trélert, a tárolást.
1: Munkadíjat.
2: Ugyanakkor a nap végén, hogyha árverésre kerül a sor, akkor ezek a költségek szintén az adóst terhelik. Szintén gyakori, hogy az adós nem szállítja be a gépjárművet, nem is leli fel a végrehajtó, hiszen az adós nem a lakcímén lakik, tehát nyilván egy gépjárművet nehéz megtalálni. Ugyanakkor nagyon sokan nem tudják azt, hogy amikor megtörténik a forgalomból való kivonása a gépjárműnek, akkor a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás automatikusan megszűnik. Tehát ebben az esetben az adós még azt a kockázatot is futja, hogy gyakorlatilag egy gépjárműbiztosítás nélküli autóval közlekedik, amivel hogyha balesetet okoz és kárt okoz, akkor ugyan a Mabisz először helytel helyette, de a nap végén a Mabisz a teljes összeget követelheti rajta.
1: Ez azt jelenti, hogy ugye az adóst értesíteni kell minden cselekményről, hogy tudjon róla, és ne autózzon például biztosítás nélküli autóval. Hogyha kap értesítést, de nem vesz róla tudomást, ugye ez egy más helyzet, mint amikor tudomása van róla, és úgy indul el az autójával.
2: Igen, először is a legfontosabb, hogy vegyük át a leveleket. Tehát amennyiben a bejelentett lakcímükön lakunk, akkor ott vegyük át. Ha valójában nem a lakcímünkön lakunk, hát akkor be kellene jelentkezni arra, hol ténylegesen életvitelszerűen élünk. Ami segítséget tud jelenteni jelenleg, jó a digitális ügyintézés Magyarországon, tehát aki úgynevezett digitális állampolgár, tehát a DÁP alkalmazást használja, neki már kötelességük a végrehajtóknak is, és valamennyi hatóságnak elektronikusan ügyfélkapura megküldeni minden iratot. Ebben az esetben még egyszerűbb a kézbesítés. Ugye az, hogy nem vesszük át akár az ügyfélkapunkra, akár a lakcímünkre érkezett levelet, ez nem mentesít, beáll a kézbesítési fikció, úgy kell tekinteni a jog szerint, mintha átvettük volna.
1: Vannak olyan autók, amelyeknek a forgalmi értéke csak néhány 100 000 forint, hiszen már korosak, meg olyan állapotúak is, és hát bizonyos esetekben, bizonyos bírságoknál, díjfizetés elmulasztásánál, biztosítás elmaradásánál, stb. Lehet olyan mértékű követelés, amely messze meghaladja az autó vételárát. Ilyen esetben mi történik, ha ezt nem fizeti ki?
2: Igen, először is lényeges, hogy olyan szempontból nincsen fokozatosság, hogy amennyiben autóhitelről beszélünk, akkor csak a gépjárműből lehetne behajtani. A fokozatosság az gyakorlatilag a követelés jellegétől függetlenül egy szabály a végrehajtási eljárásban, tehát elsődlegesen bankszámlán kezelt összegből, tehát gyakorlatilag a megtakarításból kell behajtani, utána a jövedelemből, utána lehet az ingóságokból, majd az ingatlanból. Ez egy generális szabály, tehát nem működik az, hogy valaki azt mondja, hogy egy autókölcsönről beszélünk, vagy egy autó leasingről, ezért ő azt mondja, hogy vigyék el az autót, árverezzék el azt, és ő akkor köszöni szépen, a továbbiakat nem kívánja
1: rendezni. Még egy jó is jár vele, hiszen végre el tudja adni.
2: Így van, tehát ez nem működőképes. Gyakorlatilag ezen fokozatossági elv mentén kell haladnia a végrehajtónak, és itt már az alapul fekvő jogviszony az nem releváns.
1: Számítani kell arra, hogy akár minden héten újabb és újabb vagyonellenőre terítik le, vagy bővítik ki a végrehajtási jogosultságot? Tehát hogy arra gondolok, hogy nekem is volt ilyen ismeretségi körömben, aki 2 millió forinttól adós maradt, és egyik héten a bankszámláját, a következő héten, mindentől függetlenül, következő héten a lakását, a harmadik héten a nyaralóját, a negyedik héten a nyugdíját tiltották le. Létezik az, hogy minden területre kiterjedő végrehajtást rendeljenek el?
2: Igen, ez az, amiről az elején beszéltem, hogy túlfoglalás intézményét nem ismeri a magyar jog, tehát gyakorlatilag van helye ilyen mértékű foglalásnak a fokozatosság elve szerint. Ezek az eltérések azért lehettek adott esetben hétről hétre, mert hatósági nyilvántartásokból történik a foglalás, hatósági nyilvántartásból, illetve banki megkeresésekből történik a hatósági átutalási megbízás kiadása. Tehát ahogy érkeznek vissza az adatok, a végrehajtó köteles szépen folyamatosan haladni, mindaddig, amíg a követelés meg nem térül. Természetesen, hogyha ő kiadja a hatósági átutalási megbízást, időközben lefoglalja az ingatlant, lefoglalja a gépjárművet, majd a hatósági átutalási megbízásból befolyik a követelés, akkor a következő intézkedésének az annak kell lennie, hogy a követelést kifizeti, az eljárás befejezi, és a foglalásokról lehet, hogy 2 hét múlva intézkedik a foglalások törléséről.
1: Ami pénzbe került, tegyük hozzá.
2: Ami nyilvánvalóan pénzbe kerül, de mivel az elején a végrehajtó nem tudhatja azt, hogy például egy inkasszóból befolyik a követelés, ezért köteles mindent megtenni. Ugye az inkasszó intézménye, vagy hivatalosan hatósági átutalási megbízás, az úgy néz ki, hogy a végrehajtó, a magyar bírósági végrehajtói karon keresztül keresi meg a magyarországi pénzforgalmi szolgáltatókat, ugye hamarosan már a Revolutot is, amint meg lesznek a magyar számlák. Ők visszajelentik azt, hogy van-e számlája az adott adósnak a pénzintézetnél, de az egyenlegét nem közlik. Ilyenkor a végrehajtó kiadja minden pénzintézethez, aki számlát vezet, a teljes összegre hatósági átutalási megbízást, ezért lehet, hogy akár többször is befolyik. Nyilvánvalóan, amikor pedig befolytak ezek az összegek és túlfizetés van, akkor ezt visszautalja.
1: Ami költséggel jár.
2: Ami szintén költséggel jár. Lényeges azonban, hogy mindezt, ez a hatósági átutalási megbízás, ez 35 napig áll sorban a bankszámlán, ugyanakkor lehet kérni ismételten. Tehát valójában a 35 napig befolyó összegeket tudja elvinni a végrehajtó.
1: Napjainkban is sokat lehet látni a parkoló autók szélvédőjén a sokasodó piros színű borítékokat, tehát valaki notórius nem fizető. Júliustól 600-ról 800 forintra emelkedik a magasabb árkategóriás területek parkolási díja, tehát jelentősen emelkedik, egy messze meghaladja a inflációt. Ettől függetlenül ugye arra kell számítani, hogy még inkább fokozódik azoknak a száma, vagy sokasodódik, akik nem fognak fizetni. Januártól pedig ugye a 2000 kilónál nagyobb önsúlyú autók után megduplázódik a parkolási díj, tehát egy 800 forintos helyen 1600 forintot kell majd fizetni. Tehát, hogyha most valaki néhány alkalommal nem fizet, igen jelentős tartozása halmozódhat föl. Ennek ellenére egy 5-10-20-30 ezer forintos parkolási díj után is végrehajtható az autója például?
2: Igen, végrehajtható. Itt nagyon fontos, hogy ezt a piros borítékot ne dobjuk ki, és inkább rendezzük a tartozást. Ugye a közúti közlekedési törvény meghatározza azt, hogy milyen pótdíjakat alkalmazhatnak. Ez mindig az egy órai várakozási díjból indulnak ki. Ugye 15 napon belül az a 2 óra plusz az adott területre érvényes napi parkolási időszak összege, szorozva az egy órai parkolási díjjal, 15 napon túl pedig az egy órai parkolási díj 40-szerese az, amit ki kell fizetni pótdíjként. Amennyiben ez a kifizetés nem történik meg, akkor tudja a parkolási társaság érvényesíteni a követelését. Erre egyébként nagyon szigorú határidők vonatkoznak. Először is 60 napon belül fel kell szólítania az adóst a teljesítésre. Ez a 60 napos határidő, ez onnantól kezdve számítódik, hogy a parkolási társaság megtudta, hogy ki az adott gépjármű üzemben tartója. Tehát nem a parkolási büntetés kiszabásától kezdve, hanem amikor is ők a központi nyilvántartásban megtudják, hogy ki az üzemben tartó. Ha erre sem teljesít a kötelezett, akkor tudják majd jogi úton érvényesíteni a követelést, ami ugye a fizetési meghagyásos eljárás ebben az esetben. Azért lesznek magas tartozások, akár egy 600 forintos vagy 800 forintos elmulasztott parkolásból is, mert egyrészt ott van a pótdíj, másrészt a fizetési meghagyásos eljárásnak van egy minimum 12 000 forintos költsége, illetve nyilvánvalóan van egy ügyvédi munkadíj, majd hogyha a kötelezett nem teljesít erre sem és jogerős lesz, majd végrehajtási eljárást indítanak, akkor ismételtem van egy 12 000 forintos díja a végrehajtás elrendelésének, annak a munkadíja, illetve a végrehajtó díja, tehát könnyedén lesz belőle 150-200 000 forintos tartozás, úgy, hogy valóban csak egy 6-800 forintos parkolás mulasztotta az autós.
1: Igen, csak hogy lesz itt egy alkotmányossági jogi ütközés júliustól, hiszen miután a parkolóautókat leszerelik, megszűnik a készpénzes forintos fizetés lehetősége, amit az alkotmány jelen pillanatban előnyként ír elő, tehát a forint használatát, készpénz használati jogot ír elő. Hogyha én nem tudok készpénzen fizetni, mert így dönt a fővárosi önkormányzat, amely egyébként nem alkothat törvényt, és az alkotmány az magasabb rendű jogszabály, akkor előfordulhat, hogy valaki azért nem tud fizetni a parkolásáért, mert egyrészt nincsen okostelefonja, másrészt fogalma sincs egyébként a történésekről, harmadrészt mondjuk külföldi, és nem fog fizetni. Ilyen esetben mi lesz a végrehajtásával?
2: Igen, ez valóban egy probléma lehet. Nyilvánvalóan lehet az alkotmánybírósághoz fordulni normakontroll eljárással, illetve alkotmányjogi panasszal, akár egy konkrét peres eljárás végén is.
1: Ez bármelyik érintett megteheti? Vagy, mert magánszemély nem fordulhat az alkotmánybírósághoz?
2: De amennyiben a peres eljárásnál a jogorvoslati lehetőséget kimerítette, akkor tud alkotmányjogi panasszal fordulni az alkotmánybírósághoz, hogyha úgy gondolja, hogy egyébként alaptörvényt sértő rendelkezés alapján hoztak ítéletet. Ez egy érdekes helyzet lesz. Egyébként a BKK-nak van egy olyan javaslata, hogy legyen lehetőség készpénzes fizetésre oly módon, hogy amennyiben valaki bírságot kapott, akkor 3 órás díjfizetéssel gyakorlatilag azt megválthassa 24 órán belül. Ezt a BKK javaslatként felvetette, ugyanakkor még nincs
1: elfogadva. Nem egy életszerű dolog. Egyrészt külföldinek fogalma sincs, hogy mi, hol a BKK, meg mit érted? Tehát egyszerűen ez elképesztőnek tartom ezt az ötletet. Annál is inkább, mert hogyha valaki 8 órája parkolott és megbírságolják, 3 órával mi lehet kiváltani?
2: Igen, ebben van valami. Ráadásul a külföldieken gyakorlatilag lehetetlen lesz, illetve költséghatékonysági okok miatt nem fogja megérni a behajtás. Néhány 10 000 forint miatt nem fognak külföldi eljárásokat indítani. Emiatt adott esetben érheti veszteség a parkolási társaságokat. Nyilván költséghaszon elv alapján működnek, és a hatalmas parkolási automata fenntartási költségek miatt lehet, hogy még mindig jobban megéri, hogyha elengednek néhány külföldi nem fizetőt, mint fenntartani ezt a rendszert. Ugyanakkor az teljesen valós érv, hogy felvethet alaptörvénybe ütközést ez a szabályozás.
1: 2 percünk maradt, ezért csak érintőlegesen kéne róla beszélnünk, és még nincs is kiforva az ötlet, de csak említsük meg. Szóval van egy olyan ötlet, most éppen a Vitézi Dávid vetette föl, hogy osztrák mintára mi lenne, hogyha elvennék azoknak az autóját, akik bizonyos mértékben túllépik a sebességhatárt. Magánvéleményem, hogy ez egy őrültség, egyébként nem is tisztességes, de ez egy más dolog, hiszen a magántulajdon védelmét akkor semmibe vesszük. De szeretném tudni az ön véleményét. Jogilag elvehető egy autó akkor, hogyha valaki mondjuk 130 kilométert meghaladó sebességhatárt meghaladja mondjuk 70 kilométerrel, és megy 200-zal. Van-e olyan társadalmi veszélyessége?
2: Nehéz kérdés, és nehéz a magánvéleményt és a jogi részét ketté választani.
1: Magánvéleményem mi?
2: A magánvéleményem az, hogy van olyan mértékű veszélyeztetés, amikor ez indokolt lehet. Különösen az elmúlt időszakban azért elég sok olyan baleset történt Budapesten is, ami notórius gyorshajtók miatt történik.
1: De hát azok már az autója tönkrement, azt nincs mit belvenni. Totál káros lett.
2: Igen, a balesetet követően már igen, ugye ott adott esetben egy bűncselekmény elkövetéséhez használt eszköz a gépjármű, amit egyébként le lehet foglalni, de olyankor már mindegy. Ugyanakkor, ha egy szigorú hatósági ellenőrzéssel, akár a Szentendrei útonra, a Váci útra gondolunk, Árpád-hídra, egy ilyen szigorú hatósági ellenőrzés mellett a nagyon jelentős sebesség túllépőknél ezt kényszerintézkedésként alkalmaznák, akkor annak adott esetben lehetne visszatartó ereje. Nyilván nagyon alaposan átgondolva, megfelelő jogorvosati eljárásokat biztosítva, de ez a magánvéleményem.
1: Nekem meg, mint választói vélemény az, hogy akkor ilyen, tekintsük mintának, és terjesszük ki általában az állami vezetőkre rossz döntés után teljes vagyonelkobzás. Hiszen akkor ez már maga után vonja ezt a lehetőséget. Látom, mosolygott.
2: Igen, ez egy kiváló politikai program lenne, ezt lehet, hogy 2030-ban érdemes meglovagolni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatók, önök dr. Pencz János ügyvédet, végrehajtási szakjogászt hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat kínai autógyártó tapasztalati alapján és egy konkrét modell ütközés biztonsági eredményének figyelembevételével alakítják ki az európai, valamint az ausztrál-ázsiai járműbiztonsági szervezetek 2029-es szabványának összehangolását. A Euron NCAP és az NCAP 2029-től jelentősen szigorítja, egyben kiterjeszti a töréstesztjeit olyan területekre is, amelyek korábban háttérbe szorultak. A három év múlva bevezetendő új ütközésbiztonsági szabványok az eddigiek mellett négy prioritásra koncentrálnak. Kiemelt szempont lesz annak rögzítése, hogy a fejlett vezetés támogató rendszerek hogyan működnek együtt. Szeretnék minimalizálni az úgynevezett téves riasztásokat, illetve a fantomfékezéseket és új, különböző életkorú testalkatú és nemű utasokat imitáló tesztbábuk használatát is bevezetik a járműbiztonság javítása érdekében. Negyedikként pedig fontos szempont lesz az akkumulátorok védelme és biztonságos üzeme, az akkumulátor leválasztás, valamint a mentési adatkommunikáció, vagyis az akkurendszer ütközés utáni viselkedése. A 2029-es új törésteszt szabvány kialakításánál Kína legnagyobb gyártója a Geely Premium márkájának egyik kiemelkedő modelljét használják. A Zeekr X elektromos SUV mindkét járműbiztonsági szervezetnél 5 csillagot, valamint Best in Class besorolást kapott 2 évvel ezelőtt. Emi esett rá a választás. De vajon miféle szerzett a Zeekr? És mit tud a Zeekr X, amit mások nem nagyon? Kérdéseinkkel Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kerestük meg, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nagyon köszönöm, hogy megemlékezünk ezekről a hírekről, és mindenképpen érdemes ezt kicsit mélyebben kimondani. Ugyanakkor egy nagyon ropogós és friss hírt még megemlítenék, viszont a napokban jött ki, ez az említett hír pedig már legalább egy hetes, csak ugye még föl kell dolgoznunk. Ez pedig az, hogy képzeld, illetve hát a hallgatóknak is szeretném mesélni, hogy gyakorlatilag a Geely Star EMI, ugye ami az egyik modellje Magyarországon is a márkának, és gyakorlatilag ilyen sláger.
1: Plug-in hibrid.
2: Egy plug-in hibrid modell, amit ilyen sláger modellnek is lehet tekinteni, gyakorlatilag szinte berobbant a magyarországi új autópiacra, és hogyha itt megnézzük az autós teszteket, akkor gyakorlatilag szegmenseken átívelő módon a legjobb értékarányú modellnek tartják most az autós újságírók a magyar új autópiacon. Minden korábbinál szigorúbb töréstesztet teljesített a múlt héten. Ez gyakorlatilag egy sajtónyilvános esemény volt egyébként, és az Euron NCAP által akreditált Jutek, délben Párizsban történt maga a teszt. Az autó egyébként önmagában ugye 80 biztonsági szervezettől kapott, a világszintű biztonsági szervezettől kapott legmagasabb szintű minősítés köztük ugye az Euron NCAP-tól és az NCAP-tól korábban. És az a ütközési teszt, ez gyakorlatilag egy olyan teszt volt, ami abszolút meghalad minden jelenlegi elvárást és szabványt és előírást, viszont egy nagyon reális potenciális baleset helyzetet szimulál, ugyanis gyakorlatilag azt tesztelték, hogy az autóba 60 km/h sebességgel belehajt tulajdonképpen egy másik autó, nyilván ezt szimulálta egy ilyen ütköző eszköz, és beletolja egy másik, már statikusan ott álló autóba, tehát gyakorlatilag két oldalról egyszerre éri ez a 60 km/h sebességű becsapódás az autót. Azt szimulálva, hogy az autópályán ugye leálltunk, belefutottunk már valaki, és akkor hátulról valaki még, vagy oldalról nagy sebességgel belénk csapódik. És hát az a helyzet, hogy nem csak, hogy megállt a helyét a teszteken az autó, hanem gyakorlatilag tökéletesen érintetlen maradt az utastér. A tankönyv szerűen nyíltak ki a légzsákok, az autó ugye kinyitotta magát, tehát az elektromos ajtózár kinyílt, az e-call, tehát az emergency call az azonnal üzembe helyeződött, és az akkumulátor tökéletesen sértetlen maradt egy ilyen dupla irányú csapódás.
1: Hát akkor jogos a kérdés, hogy miért nem a Geely-nek ez a modellje lett itt a mintaadó, és miért a Zeekr?
2: Hát gyakorlatilag maga a technológia egyébként nagyjából ugyanaz a két autóban, viszont nyilván az Ikar az egy két évezeti teszt alapján választották be, azért hosszabb folyamatok előzik meg azt, hogy mely modellt választanak ugye magának a szabványok kidolgozása tekintetében alapvető hangulásúnak, de például egy nagyon érdekeset mindenképpen megemlítenék, ez pedig maga például az akkumulátor kapcsolatos vizsgálat kapcsán egy-egyben ugyanazt tudja ugye a két autó, egyrészt van egy ilyen fizikai elkülönítés magában az építés folyamán, amikor az üzemanyagrendszer, akkumulátorrendszer külön elszigetelt csatornákat kap. Van egy úgynevezett 6 vízszintes és 4 függőleges védőkeret, ami kifejezetten az akkumulátort és az üzemanyagtartályt köré építették, mint szerkezeti védelem. Van 6 darab 360 fokos ütközésvédelmi gyűrű, ezek ilyen energiaelvezető szerkezetek, amik ütközéskor segítenek megóvni az akkucsomagot. Van egy lépcsőzetes alsó padlamezvédelem, ez ugye az alulról érkező sérülések ellen véd az akkumulátort. Van egy nagy szilárdságú karcvédő, ütésvédő gerenda az akkumulátor alatt kb. 10 mm-rel. És ugye, amit te is említettél, van egy ilyen nagy feszültségű akkumulátor lekapcsoló mechanizmus, ami ütközéskor azonnal le.

0: ennek az autónak kapcsán. Hogy lehet ez, hogy egy vadonatúj autómárka, amely prémiumnak is tekinthető, ilyen hallatlan sikerre tegyen szert?
1: Gyakorlatilag ugye tudni kell, hogy maga a Geely, az anya cég, az ugye 40 éves évfordulát ünnepli az idei évben, és jövő évben lesz 30 éves évfordulója annak, hogy megkezdte az autógyártási tevékenységet. Azért vannak olyan más prémium márkák, amelyek ennél fiatalabbak egyébként, és ismertebbek akár itt a magyar piacon. Viszont maga a Geely tényleg egy elképesztően komoly szárnyalást hajtott végre az elmúlt években. A kezdetektől egyébként alapértékének és úgynevezett márka DNS-ének számít a biztonságnak a területe, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos alapérték volt, és amikor a Volvo 2010-ben megvette a cég, akkor pont ezért volt egy nagyon komolyan egymásra találás, mert egy hasonló alapfilozófia valósult meg ugye mind a két cég életében.
0: Nekem az azért is emlékezett, a Zikről is azért jött létre, mert a Volvo-t megvette a Geely.
1: És gyakorlatilag ugye a Volvo-val közösen volt egyébként a Zikr egyik almárkájának számító Lincoln Co., egy ilyen nagyon komoly közös fejlesztés, ez egy ilyen tehát a középkategória fölélőt és a közép és a prémium kategória közé ilyen nagyon komoly tech és elektromos márkája a cégcsoportnak, és a Zikr az pedig úgynevezett az ultra prémium márkája, tehát a Volvo fölé pozícionáljuk, és kifejezetten új energiás járműveket, tehát tiszta elektromos plug-in hibrid autókat gyárt a Zikr. Ázsiában egyébként a legkomolyabb a politikusoktól a hírességekigben a Zikr modelljét választják ilyen személyszállító autónak.
0: És nem is azokat, amiket mi már itt régebben ismerünk, vagy éppen még gyárat is építenek?
1: Nem, van közöttük konkrétan olyan, amit én volt szerencsém vezetni, 1400 lóerős családi SUV-t egyébként, ami 3,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra, tehát valami elképesztően őrület, amire képesek. És ugye magát a Zikrt arra hozta létre tulajdonképpen a Geely, hogy mindent, amit ő tud a biztonság technológiáról, az új energiás autókról, tehát az elektromos és a tisztán elektromos vagy plug-in hibrid meghajtásokról, akkumulátor technológiákról, azt ebbe a márkába összpontosítja, és ez lesz az úgynevezett ilyen híró márkája, zászlós hajó márkája. És például ugye jelenleg a Zikr jegyzi a világ leggyorsabban tölthető autóját.
0: 13 perc. Nem,
1: ez egy kicsit gyorsabb, ugyanis 10%-ról 70%-ra 4 perc 22 másodperc alatt, míg 10%-ról 97%-ra 8 perc 21-néhány másodperc alatt töltődik. Ehhez kell egyébként a Geely által jegyzett a világ leggyorsabban töltő akkumulátora is, ami ilyen 1,5 megawattos töltésre képes már. Illetve képzeld el, hogy jártam most pár hete Kínában egy Zikr gyárban. Egyébként ez nem a Geely legfejlettebb gyár, mert van egy ennél is fejlettebb, ami úgynevezett Blacklight Factory, ami teljesen, tehát nincs benne élő ember, és azért is Blacklight Factory, mert nem kell fény, mert hogy csak gépek működnek. Itt némi emberi közreműködés még volt, viszont automata módon váltanak például a járművek pozíciót a gyártósorok között. 90%-ban teljesen automatizált a gyár, lézeres letapogatásokkal, mikronpontossággal nézik az illesztéseket, és valami hihetetlen. Közben teljesen zöldmezős beruházásban épült, és ennek megfelelően a víz felhasználástól kezdve mindent visszaforgatnak, napelemparkkal működtetik a gyárat, és folyamatosan lehet monitorozni, hogy zéró karbonkibocsátású maga a gyár, és élőben is megnéztem egyébként egy ilyen Zikr modellnek a törés tesztjét, mert hogy gyakorlatilag olyan szinten alap a Geely-nél a biztonság, hogy létrehozták a világ legnagyobb biztonságtechnikai központját, ami 5 Guinness rekordot tart fönn egyébként, például a legtöbb 27 féle módon tesztek a különböző autókat, egyébként nem csak a törés és egyéb tesztek kapcsán, hanem például akár ugye a kibervédelme az autóknak, ugye, amit a jövőn vezető autó kapcsán nagyon fontos, vagy az akkumulátorokat olyan módon tesztelik, hogy felgyújtják, lefagyasztják, átlövik, úthengere mentek rajta, stb. Itt néztünk töréstesztet, néztünk időjárás tesztet, amikor egyik pillanatban lefagyasztják az autót mínusz 35 fokra, a következő pillanatban ugye elképesztő szaharai hőségnek teszik ki, és itt nézik ugye az autó anyagai, hogyan működnek, akár egyébként a festék hogyan bírja ezt, tehát minden egyéb, de olyanokat is megnéznek például, hogy az autó anyaga, tehát az autóban felhasznált anyagok, akár extrém hőmérsékleti vagy egyéb körülményeknek kitéve, kibocsátanak-e magukból bármilyen káros anyagot, tehát hogy ilyen szintű dolgokat vizsgálnak.
0: Az előbb nem elszólás volt a 13 perc, ez még egy régi adat, ezek szerint idézőbe téve, hogy belegondolunk, hogy nagyon sok elektromos autó gyártó veri, amellett, mikor a 20 és 80 közötti töltési sebességnél 28-30 percet adnak meg, itt a Zikr a 10 és 80 százalék közötti sávot jelöl még, és sem a 20 és 80 közöttit, és így volt 13 perc eddig a csúcs, a cég egyik két modelljénél is, hogy most puskáznom kell, mert azért a kicsit

0: fölkészültem, és általam ismeretlen volt ez a márka. Uh-huh. Négy modelljét találtam meg, az egyik az E-körül 001, ez egy nagyon elegáns autó, egy ilyen shutting break kombiszerűség. Van az E-körül X, ez egy SUV, az E-körül 7X és az E-körül 7 GTI, az pedig két sportos kupés autó. Na most az első esetben 30 perc még a 10-től 80%-ig töltési sebesség, a továbbiakban 29 perc, és a két csúcs az már 13 perc. Tehát ez a két autó az ma azt hiszem a világon egyedülálló ebben a sebességben is.
1: Igen, ezek ugye már most az utakon lévő és Európában is kapható modellek egyébként, legalábbis Európa néhány országában már kaphatóak, de amik már Kínában kaphatók és hamarosan érkeznek ugyancsak Európába, például ott van a Zeekr 8X, ez az említett 1400 lóerős SUV, a 9X is 1400 lóerőt tud, ez egy 900 voltos nagy feszültségű platformot kapott megawatt szintű elektromos hajtásrendszert, a maximális teljesítmény 1030 kW, ugye 1400 lóerő, 2,96 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, és ugye a leggyorsabban gyorsuló hibrid SUV-ja ezzel a világnak, de aztán ott van ugye a Zeekr 001, Zeekr 07, Zeekr 07 GT, tehát elképesztő izgalmas modellek vannak, nem csak a nagy SUV-k, hogy ezt egyterűek között, ugye például a Zeekr 009, az a gyakorlatilag Kína, egyébként az első világ első tiszta elektromos luxus egyterűje, és egyébként ennek van 7 személyes változata is, ami gyakorlatilag a Kínának a kedvenc luxus egyterűjévé változott.
0: Mikor utána néztem ennek a márkának, nyugat-európai árakat láttam, árakról ugye konkrétan nem beszéltünk, de azért azt meg kell mondani, hogy ez nem a 20 ezer eurós kategória, amit egyébként az európai autógyárak már 10 évvel ezelőtt kitűztek, hogy ezt általánossá kell tenni, hogy minél több ember jusson autóhoz. De nem, nincs messze ettől a dologtól. Tehát azért, amit technológiailag itt ez a cég produkál, itt ez nagyon megfizethetőnek tűnik legalábbis nekem innen a távolból, hiszen nem tudom, hogy Magyarországon kapható-e már egyáltalán ebből valami.
1: Még nem érkezett meg a márka Magyarországra, viszont konfirmáltuk, hogy még az idei évben néhány hónapon belül megérkezik. Ugye jelenleg a Geely szalonoknak a folyamatos nyitása tart. Most már gyakorlatilag 6-7 márkakereskedésünk van nyitva. Június végéig ez 12-re bővül, az év végéig 15-20 márkakereskedésünk lesz országos szinten már, jövő évre pedig a 25 környékén, és ezzel párhuzamosan megnyílnak majd az első Zeekr bemutató termek is Magyarországon, nagyjából ilyen ősz magasságára várjuk ezt egyébként.
0: Melyik ez az első modell, ami megjön?
1: Erről még nem beszélhetek, erre meddig külön.
0: De az én listámon rajta van?
1: Rajta lehet a listádon, de hogyha valaki rámegy a Zeekr németországi honlapjára, akkor nagyjából nem téved, hogyha...
0: Ezek vannak ott, mert ez német ár volt, amit én néztem.
1: Nem téved, hogyha azokat a modellek közül csebegézik. Tehát gyakorlatilag valóban egy nagyon komoly prémium márkát kapunk, sőt gyakorlatilag minden paraméterében most jellemzően a világ legfejlettebb autójáról beszélünk, legyen szó biztonságról, legyen szó itt az elektromos teljesítményről, plug-in rendszereknek a teljesítményéről, és közben pedig egy messze nem mondjuk a nyugat-európai prémium márkáktól ismert áron, és azt képzeld, hogy az a nagyon izgalmas, hogy amikor a Geely megérkezett, nagyon sokan ugye nagyon szívesen fogadták, és hát az vissza ki is köszönt.
0: A gyártók biztos nem.
1: Hát igen, de itt a vásárlók közül gyakorlatilag 2 hét alatt ment el rekordsebessége az első 100 darab modellből, viszont szóval nagyon sokan érdeklődtek arra, hogy nagyon jó, nagyon örülünk a Geely-nek, de mikor jön az Zeekr, mert hogy kicsit ilyen wide-fülűeknek a közössége, akik főleg itt az elektromos
0: autók
1: és megszállottai, akik konkrétan már tükönülve várják magát a márkát, hogy megérkezzen Magyarországra. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon látványos és gyors növekedés lesz e tekintetben is, miközben nyilván a főcsapás továbbra is részünkre a Geely márka lesz, és az lesz a megfizethető választás. Én azt látom, hogy kicsit előre nézünk, akkor azt látom, hogy mondjuk a Geely márkának a megérkezése, ugye mi nem mondhatunk konkrétan, de tényleg a legjobb árértékarány, egy nagyméretű családi SUV elképesztően jó áron kínál, vagy a Star EMI, ami most bizonyítottan is a világ egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb autója. És ezeknek a márkáknak az érkezése általánosságban azt gondolom, hogy fölgyorsíthatja azt, hogy egyszerűen nem érni meg Nyugat-Európába behozott használt autókba beülni, és ehelyett érdemes akkor az új modellekbe átülni, mert olyan magas felszereltségek kínálnak olyan vonzó árakat. És a Zeekrnek én nem gondolom, hogy feltétlenül a klasszikus, mondjuk német prémium márkák lesznek a legfőbb ellenfelei, hanem egyrészt nyilván vannak egyéb prémium márkák, másrészt pedig azok a felső középkategóriás autókat vásárló, meg tisztelkapos autókat vásárló ügyfelek fognak belülni az ikörbe, akik eddig mondjuk középkategóriában gondolkodtak, vagy a felső kategória aljában, és most egy elképesztő arányú autót fognak kapni, ugye a prémium ára szinten, de mégis arányaiban jobb áron, miközben a világ legfejlettebb technológiáit fogják tudni használni.
0: De mégis mik azok az ismérvek, ami alapján kiválasztották a Zikör X-et ahhoz, hogy az új Euro NCAP szabványt kialakítsák 2029-re?
1: Hát gyakorlatilag rengeteg szempont volt, ami ugye tulajdonképpen az autó tekintetében az első között volt. Tehát egyrészt az egyik, amit kicsit ki is bontottunk, ugye ez az akkumulátor védelem, és, illetve hogy az akkumulátor aztán hogyan viselkedik, hogyan zár le, és hogyan gondoskodik arra, hogy véletlenül se elkeletkező ütközés után akkumulátortűz, vagy bármilyen egyéb. A másik pedig, hogy úgy tapasztalták, hogy gyakorlatilag ugye a Z-körben bemutatott aktív biztonsági rendszerek és a vezetéstámogató technológiák a legfejlettebbek jelenleg a
0: piacon. Jó az összhang, én vezettem sok olyan autót, ami külön-külön jól működött a rendszer, de összehangolatlan volt, és állandóan csipogott, fütyült, zörgött, mindenféle bajom volt tőle.
1: És ugye ez a Geely filozófiának köszönhető, ugyanis ugye a Full Domain AI 2.0-át alkalmazom most már a modelljében, aminek pont az a lényeg, hogy ezek a rendszerek nem egymástól függetlenül működnek, hanem egy központi mesterséges intelligencia vezérli őket, sokkal gyorsabb ennek az a reakcióidejük, és mindenre reagálnak. És most én most éppen nem teszteltem Kínában Z-kört, de minden napokban ezt tárét használok, és mint említettem, azért például a sztárjében is ugye a belépő pro felszereltségnél is megérkezik 16 aktív biztonsági rendszer, mert a Geely-nek az a filozófia, hogy demokratizáljuk a biztonságot, tehát ez nem lehet anyagi megfontolás kérdése, és mindent, amink van, azt már a belépő modellbe is beletesszük, és képzeld, hogy ilyeneket, amit én ugye vezettem korábban azért csak autót, és amikor mondjuk egy korábbi autón, egy sávtartó automatikánál mondjuk egy kicsit pittyeg, és azt egyszer csak elengedi a kezedet, itt élőben tapasztaltam meg azt, hogy akár egy percig, másfél percig gond nélkül tartja a sávot kanyarban is, tehát tényleg az önvezető autózás előszobája, jelzi folyamatosan, hogy valamit most már kéne csinálnod, és amikor nem teszed, akkor szépen elkezd lassítani, és félre. Tehát, hogy gyakorlatilag meg kirakja a vészvillogót, és megóv téged, mert azt feltételezi, hogy mondjuk bármi baj esik. Na és ezek a rendszerek, amik ilyen elképesztően jól működnek ugye magában a Z-körben is, a Geely mellett, és hát ugye ez nagyon fontos, mert hányszor láttunk olyat, hogy aktív biztonsági rendszer, ez a fantomfékezés, amiről említést is tettél, hogy gyakorlatilag befékez, valójában nincs is ott akadály, és ez baleset veszélyes lehet, vagy mondjuk berántja a kormányt egyszer csak oldalra, ugye, mert rosszul látott valami útfelfestést, ezeket kerüli el, és ugye azt látják az Euro NCAP-nél, hogy gyakorlatilag ugye ez óriási potenciált rejt magában a másik, hogy a Geely az egyik olyan autógyártó, vagy talán az egyetlen, aki a legszélesebb mértékben használja a világ legfejlettebb TOR bábúit. Ezek gyakorlatilag 500-600 millió forint darabja ezeknek a bábuknak.
0: Kicsi gyerektől kezdve női utasokon át férfiakig.
1: 61 néhány különböző paraméter van, és tényleg a csecsemőtől a férfi, a női, az időse, tehát testakat, nem, dolog, kor, mindent szimulálnak. Ezek ugye ilyen körülbelül 1000-néhány száz érzékelő van ezekben a bábukban, és egyszerűen ilyen milliós nagyságrendű adatot mérnek velük, és így hogy hogyan hatnak a test, és ezek az eredmények, ezek a biomechanikai mérési pontokkal ellátott bábuk által közvetett eredmények, hogy ez alapján fejlesztünk, ez megint egy olyan szempont volt, ami kiemelt az Z-kört.
0: Itt a végén még egy adatot hadd mondjak meg, mert fél percünk van hátra, hogy a Z-kör X 83%-os biztonsági eredményt, tehát maximális közeli pontszámot szerzett az ADAS teszten, ebben szintén egyedülálló a világon. Kérdés az, hogy mikor fogunk találkozni először Magyarországon, legalább valami mutatóba, azt mondjál már valami közelebbit.
1: Igen, tehát ez az Z-körnek ugye maga a safety assist eredménye volt, mert más paraméterekben még magasabbat, de gyakorlatilag a safety assist, tehát biztonsági rendszerek tekintetében ez torony magasan minden autógyártó fölé emelte azért, különösen a védtelen közlekedők tekintetében. Idén ősszel, tehát én azt gondolom, hogy talán olyan szeptember, október magasságában reményeim szerint nyílhatnak az első kereskedések, de azért ennek kapcsán beszélgessünk még, amikor már pontosat látok.
0: Hát várunk akkor augusztusban. Kérdés az, hogy egy vagy két modell jön először?
1: Én azt gondolom, hogy minimum kettő, ahogy azt a Geely-nél is tettük, ugye nálunk a Geely-nél évvégéig már négy modellünk lesz, de hát ugye ezik sem érkeztek meg, csak egy modellel.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ez nagyon jó volt, amit mondtál. Köszönjük, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten és várom önöket a rádió elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kis állatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány megkezdi a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a szükséges forrásokról az oktatási és a szociális miniszter bevonásával kell majd javaslatot készítenie a pénzügyminiszternek. A támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése. 1,3 millióan kaphatják meg a nyugdíjas szépkártyát. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Önkormányzati Rendszer reformjáról, közölte a szervezet. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzat önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására palack visszaváltásokból, közölte a MOHU. Emlékeztettek arra, hogy a repontautomatáknál a bolti utalvány és a közvetlen átutalás opciója mellett lehetőség van a visszaváltási összeg jótékony célú felajánlására is. A Mosolyra Váltó program keretében minden fél évben 3 szervezet részesül ezekből a támogatásokból. Kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat a nyári szünidőben. Emlékeztettek, 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészíti ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Hivatalosan is megerősítette Arnold Schwarzenegger, hogy 2027-ben elkezdi forgatni a régóta pletykált King Conan című filmet, amely a klasszikus Conan a barbár folytatása lesz. A történet középpontjában egy megöregedett Conan áll majd, aki 40 éve uralkodik királyként, belefáradt a hatalomba, és már messze nincs olyan formában, mint fénykorában.
0: Időjárás jelentés.
3: A napsütés mellett ma már egyre több gomoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Jankovics Marcell kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. Jankovics Marcell animációs művészete és a Biblia kapcsolata 2025-ben kiemelt szerepet kapott a Vatikánban. A Hit, Remény és Rajzfilm című tárlat a római Palazzo della Cancellariában mutatta be a Kossuth-díjas alkotó munkásságát. Azóta már Székesfehérváron és Székely udvarhelyen is látható volt. A Pannónia stúdió tárlatán ennek a kiállításnak a Biblia című animációt bemutató egységét láthatják az érdeklődők. A kiállítás középpontjában Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című 24 perces animációs filmje áll, amelyet egy térbeli installáción vetítenek. Bemutatják emellett az alkotás munkafolyamatához kapcsolódó rajzokat, jelenet és vázlatrajzok, valamint az alkotó díjait és könyveit. A kiállítás tulajdonképpen hazaérkezik, hiszen Jankovics Marcell a Pannónia filmstúdióban vált világhírű rendezővé. Az alkotó 1960-ban lépett be először az ikonikus épületbe, és itt fejezte be utolsó filmjét, a Toldit is. A kiállítás ingyenesen látogatható, a hét minden napján nyitva tart, október 21-éig, Jankovics Marcell születésnapjáig.
0: Koncert.
1: A Pesti Vármegyeháza díszudvarában ad koncertet a Concerto Budapest. Mozart és Beethoven műveit szólaltatja meg a zenekar június 18-án. A koncerten Szárnykürtön Devecsai Gábor működik közre, vezényel Keller András. Az est Mozart a Színigazgató című Virtuóz vígoperájának nyitányával kezdődik, majd az Esz-dur Kürt verseny hangzik el. A következő mű a Falusi Muzsikusok című szextett, amely ízig vérig zenei tréfa, tudatosan rossz időben történő belépések, mechanikus ismételgetések, hamisan megszólaló kadenciák és furcsán elhangolt záróakkord garantálja az általa keltett jókedét. A koncert Beethoven 8. szimfóniájával zárul, amely a szerző szimfonikus életművének legvidámabb alkotása. A hangversenynek esős időben a belvárosi Nagy Boldog Asszony főplébánia ad otthont.
0: Esemény.
1: Június 20-án országszerte ismét megnyitják kapuikat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek a múzeumok éjszakáján. Magyarország legnagyobb kulturális eseménye idén is több száz helyszínen több ezer programmal várja a látogatókat. Az idei esemény nagykövete Mautner Zsófi, a 2026-os múzeumok éjszakája kiemelt városa pedig Sopron lesz. A nyár legrövidebb éjszakáján idén is számos különleges és megismételhetetlen élmény vár majd a látogatókra. Koncertek, gasztróesemények, interaktív élmények, családi és gyermekprogramok, tárlatvezetések, workshopok és látványos attrakciók várják az éjszakázókat egészen hajnalig.
0: Fesztivál.
1: José González énekes dalszerző is fellép a 35. alkalommal megrendezett Művészetek völgyében. A svéd előadó új albumából érkezik Kapolcsra, közölték a szervezők. A tíznapos fesztivált idén július 24-e és augusztus 2-a között rendezik meg Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden, ahol a színház, az irodalom, az új cirkusz, a képzőművészet és természetesen a zene képviselői szerepelnek majd. A Balaton felvidékre ezúttal is számos előadó érkezik a határokon túlról. Az argentin politikai menekült szülők gyermekeként Svédországban született világhírű José González Kapolcson lép fel a panoráma színpadon. A pályája csúcsán járó művész legújabb Against the Dying of the Light című kislemezével tért vissza a turnézáshoz. A komoly zene világából fellép a fesztiválon a Cordame Duo, amelynek tagjai a kanadai kulturális minisztérium támogatásával érkeznek a tengeren túlról, míg a spanyol nagykövetség a Cantoria Renaissance zenéje által vesz részt az eseményen. A Finagora kulturális intézet jóvoltából A Varone Cselló Duó érkezik a Papageno Classic színpadára, míg a Völgy komoly zenén az ukrán Alexej Botvinov zongorista lesz látható és hallható. A könnyű zene és a jazz irányából is érkeznek előadók. A brit nagykövetség egy feltörekvő velszi tehetséggel, Marta Ellennel képviselteti magát. Színpadra áll a brit Ninin, és a flamenkót hozzá el a művészetek völgyébe, a spanyol Luxuria is. A hazai előadók sorában fellép többek között a Kispál és a Borz, a Bohemian Betyársz, a KFT, a Quimby, Betonhofi, Kóli és Jude Law is.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Borsodnád. A Bükk völgyében húzódó településnek különleges története van. Az egykori álmos faluból virágzó ipari központ nőtt ki, az ipari központból elhagyott rommező vált, majd az elmúlás szomorú emlékein valami új sarjadt, aminek eredménye nem utolsó sorban nagyon finom. Ahol egykor nehézipari termékeket, buszkerekeket, fémeszközöket öntöttek, horganyoztak, ott ma a legfontosabb termék a Molnár kalács, mely egy fesztivál névadó, hagyományőrző és hagyományteremtő finomság. Az egyszerű kis falu élete akkor változott nagyot, amikor szenet találtak a környékén és bányát nyitottak. A település közepén nem csak egy hatalmas ipari üzem nőtt ki a földből, az ide csábított, szakképzett városi munkaerő számára egész utcák, tiszti kaszinó, mozi, teniszpálya, étterem, könyvtár épült, pezsgett a művészet és sportélet. A borsodnádasdott kettészelő sorompó két külön világot is szétválasztott. Az egykori falumak paraszt és módos gazdaházait az új betelepülők kolóniáitól. Míg az előzőekhez megművelt, felszántott, bevett területek és istáló kapcsolódott, addig az utóbbihoz jellemzően virágos kert. Néhány évtizede különleges édességnek számított a házi készítésű Molnár kalács. Hártya vékony, kerek vagy szivarszerűen feltekert ostya volt, melyet egyedileg mintázott sütővason készítettek, majd papírba csomagoltak, és nagyon óvatosan hímes tojásként szállítottak. A kerek vasakból nem találni két egyformát. Családi, egyedi hagyományokhoz kötődik vésett mintázatuk, mely a Molnár kalácson is megjelenik. Létezik köztük virágos, feliratos, de még repülővel díszített is, jelezve, hogy a vas tulajdonosa messze földre eljutott. A kész ostya roppanós, törékeny, szájban olvadó, lehelet finom és édes lett. Az ostya készítés szokása Németországból vagy a Németalföldről ered. Magyarországon a reneszánsz időkig visszanyúlóan megtaláljuk a nyomait, de az is lehet, hogy egészen messziről, és közvetlenül hozták magukkal a betelepített, felvidéki németajkú és hagyományú cipszerek. A kissé feledésbe merült tradíció új lendületet kapott, előkerültek a régi receptek és ízásba hozták a sütővasakat, fesztivál szerveződött köréjük, és az ország számos részén is bemutatkoztak, így a Szentendre és Kanzenben is. A valaha a gyárban Fusiban készült sütővasak közül azonban nem csak a régiek kerültek megőrzésre, a nádasdiak ma már a helyi kisüzemben, nagy üzemben is készítik a Molnár kalácsot. Az egykori hagyomány közösséget, az üzem pedig munkahelyet teremt, és a Molnár kalács visszaad valami fontosat a helyieknek. Valós értéket, a múlt egy darabját képviseli. Mi pedig egyszerűen szeretjük, mert különleges. Főleg, ha a hozzá kapcsolódó történetet is ismerjük.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében az egyik prémium kategóriás hazai társasággal, a DH Grouppal foglalkozunk. Milyen eredmények jelentek meg a friss gyors jelentésben, és milyen ingatlan és hitelpiaci tendenciák rajzolódnak ki, akár hazánkban, akár a csoport fontosabb piacain. Műsorunk második részében pedig a hazai makrogazdasági kilátásokat tekintjük át, mennyire van nehéz helyzetben a költségvetés, milyen inflációs és kamatvárakozásokat áraz jelenleg a piac, és mi lesz a forinttal, megáll-e ez a jelentős erősödés, milyen szenáriók várhatnak ránk a következő hónapokban. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
1: Talán már megszokhatták az elmúlt időszakban a befektetők, hogy a DH Group egy negyed évet rekordszintű eredménnyel zár. Így volt ez 2026 első három hónapjában is. A tisztított core EBITDA 22%-kal 1,6 milliárd forintra emelkedett, míg a tisztított core adózott eredmény 50%-kal 900 millió forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Itt van a stúdióban Schilling Dániel, a DH Group igazgatósági tagja, gazdasági igazgatója. Szervusz!
2: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Management szempontból mit lehet elmondani az első negyedévről? Itt a lényegi kulcsszámokat azt igyekeztem kiemelni. Mennyire volt összetett a kép, mennyire volt ez egy könnyű vagy nehéz időszak a csoport életében?
2: Valóban ez egy elég erős évkezdés volt a cégcsoport részéről. Csináltunk már 1,6 milliárd fölötti negyedéves EBITDA-t, egész konkrétan a tavalyi évben a Q2, Q3, Q4 is e fölött, a szint fölött volt, de olyan még sosem volt, hogy a Q1-et tudtuk volna ilyen szinten hozni. Ugye a Q1 a cégcsoport működésében jellemzően a leggyengébb negyedév, nyilván lehetnek olyan hatások, amik ettől eltérítik a teljesítményt, de egy normális piacon a Q1 szokott lenni a leggyengébb. Úgyhogy az, hogy rekordszinttel tudjuk nyitni az évet a tavalyi rekord év után, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon, nagyon jó hír és bizakodást adok ott az év hátra levő részében. Ami fontos, és talán ez is megszokható volt, hogy a növekedés, illetve a cégcsoportnak az egész teljesítménye az meghatározóan külföldről jön, tehát az EBITDA-nak is már több mint a kétharmada külföldről származott. Olaszország továbbra is erős volt, ott már van egy kicsit gyengélkedő piac, de a cégeink nagyon szépen tudtak növekedni Q1-ben is, Lengyelország pedig szárnyal, tehát Lengyelországban több mint duplázott az EBITDA, 40%-ot meghaladó volumen növekedésünk volt Q1-ben, és ugye Magyarországot se felejtsük el, ugye nyilván itt az otthonstart programnak a hatásai azok azért elég markásan befolyásolják a piacot, de összességében egy a tavalyi évhez képest hitelezésben még most is egy ilyen 80-90%-kal magasabb szinten vannak a volumenek, tehát most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy mindegyik piacunkon nagyon szépen teljesítünk, a piacok már lehet, hogy kicsit, ugye Olaszországot említettem, hogy már kicsit talán lassul, de a cégeink nagyon jól tudnak működni. És ugye itt az első fél évben akvizíciót is jelentettünk be Olaszországban, úgyhogy azt gondolom, hogy mind az organikus lába, mint pedig az akvizíciós lába a cégcsoportnak az továbbiakban is dübörög.
3: Fél mondattal már említettél egy akvizíciót Olaszországban, ez a Fincontatto CQS üzletágának a felvásárlása volt, viszont volt egy tranzakciótok Spanyolországban is. A CQS hogyan illeszkedik a meglévő HG Groupos operációban, illetve a spanyol akvizíció mit akar, milyen céljaitok vannak azon a piacon, és hogyan struktúráltátok azt a dílt?
2: A cégcsoportnak az akvizíciós stratégiája az alapvetően két lábon áll. Az egyik lábunk az az, hogy a nemzetközi jelenlétünket növeljük és új országokba lépjünk be. A másik láb pedig a meglévő piacokon a további piaci részesedés növelés, illetve a konszolidáció. A spanyol akvizíció az első lába illeszkedik. A Don Pisot vásároltuk fel, ez egy több lépcsős tranzakció, 6 év alatt jutunk el oda, hogy 100%-a lesz a cégcsoportnak. jelenleg 34%-os tulajdonrészsel rendelkezünk, tehát a Dompizot nem konszolidáljuk, viszont egy olyan platformot jelent számunkra, amire építve meg tudjuk kezdeni a hitelközvetítési tevékenységnek a kiépítését is. Itt már megalapítottuk a Credipass Spain-t, amiben 51%-ban vagyunk tulajdonosok, 49%-ban pedig a Dompizós tulajdonostársak vannak benne a cégben. Itt is az a megállapodás, hogy 6 év alatt a 100%-a a cégnek miénk lesz, és így egy nulláról építkezünk, a Dompizó hálózatára erősen támaszkodva a hitelezési tevékenységet építjük fel, ugye elsősorban a gázálló hitel lesz az, amire fókuszálni fogunk. És a finkontattó tranzakció, ez pedig az olaszországi piacon a konszolidációba illeszkedik. Egyrészt nagyon bevált a cégcsoportnak az olaszországi terjeszkedés, egy nagyon jó menedzsment csapatunk van Olaszországban, és tényleg a piacot meghaladó módon növekedtünk az elmúlt 3 évben, és a finkontattó CQS üzletága, ez egy nagyon speciális tevékenység, tehát maga a termék is speciális, tehát ők kimondottan erre a CQS termékre fókuszálnak, mi is értékesítünk CQS terméket. Nálunk a portfólióban ez egy kisebb szelet, ugye ők erre fókuszálnak, és ők egy ilyen közvetlen értékesítési modellt építettek fel, amiben azt gondolom, hogy nagyon hatékonyak, 60 millió eurós volument csinálnak jelenleg egy év alatt, és ezen egy ilyen 1 millió eurós EBITDA-t. Mi azzal számolunk, hogy a cégcsoport szinergiáit kihasználva egy 1,5 millió eurós EBITDA-ra tudjuk ezt a szintet viszonylag rövid távon növelni. És itt az akvizíció az még nem zárult le, ez fontos megemlíteni, hogy aláírtuk a megállapodást, még van egy olyan technikai lépés, hogy ezt az üzletágat egy külön cégbe ki fogja rakni az eladó, és várhatóan egy pár héten belül meg tud történni az állást. Itt nagyjából azzal számolok, hogy itt a második fél évben lesz majd a hatása az eredménytermelésre, de mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó plusz eleme lesz a cégcsoport olaszországi jelenlétének.
1: Mielőtt rátérnénk a hazai hitel- és ingatlanpiaci tendenciákra, beszéljünk egy picit részletesebben Lengyelországról, hiszen

0: meg. Tehát az elmúlt egy évben volt igazából látványosabb a kamatcsökkenés, és ennek van egy pozitív hatása, ugye elsősorban a hitelpiacra, illetve a hitelpiacon keresztül az ingatlanpiacra is. A lengyeleknél volt még 2023-ban egy OSP-hez hasonló támogatott program, az egy nagyobb erejű, de rövidebb időtartamú program volt, viszont ez már rég kifutott, tehát a mostani tranzakciók ezek piaci alapon mennek, és piaci alapon képes most a lengyel hitelpiac rekordszinteken működni, úgyhogy mi azt látjuk, hogy is ott van egy nagyon jó lendület. Az, hogy piaci alapon működik, ez alapján nem számítunk arra, hogy ez a lendület ez rövid távon elfogy, úgyhogy itt a lengyel piaccal kapcsolatban nagyon pozitívak vagyunk.
1: Rátérve a magyar piacra, nyilván a teljes piacot, illetve a ti eredményességeteket is nagyban befolyásolta az otthon start program, illetve az ebből származó hitelkereslet. Itt hogy látod, hogy a következő hónapokban kitart-e az évelei lendület, illetve hogyha egy kicsit tágabban nézzük az ingatlan piaci folyamatokat, milyen tényezők lesznek a legfontosabbak, és hogyan alakulhatnak a tranzakciószámok?
0: A magyar ingatlanpiac, illetve hitelpiac az elmúlt mondjuk másfél évben egy elég érdekes dinamikát futott be. Kezdődött ez azzal, hogy 25 első negyed évében az állampapírokból áramlott ki egy jelentősebb befektetői állomány, és az ingatlanpiacon találta meg a helyét, és ez volt már tavaly Q1-ben egy jelentős felfutás. És ugye ezt követően jött a júliusi bejelentése az OSP-nek, ami ugye először magát az ingatlanpiacot lendítette fel, tehát már a befektetői érdeklődés, illetve ugye sokan játszottak arra, hogy még az OSP okozta áremelkedések előtt vegyenek ingatlant, tehát emiatt a július és az augusztusi hónapokban már megindult az ingatlanpiaci felfutás, ami kitartott a harmadik negyed év végéig, és ugye ezt követően a vásárlói kereslet az ugye az ingatlanárak emelkedése miatt egy picit alább hagyott, és a hitelpiaci tranzakciók azok egy kicsi fáziskéséssel jöttek be. Tehát aki az OSP-vel vett lakást, ugye ez jellemzően úgy működik, hogy először aláírja az ember az adásvételi szerződést, és akkor ugye ezt követően indul el a hitelfolyósítási folyamat, tehát akár egy hónap eltérés lehet a lakásvásárlás és a hitelfolyósítás időpontja között. És igazán a 25-ös évnek az utolsó negyedéve volt az, ahol hitelpiacon is megjelent a hatása a hitelfolyósításban az OSP-nek, ez nagyjából duplázta a volumeneket. És ezen a dupla szinten mentek a volumenek még 26 első negyedévében is, és talán most van az a pont, amikor kérdés, hogy merre megy tovább a volumen, az ingatlan tranzakciók számában már 26 első két hónapjában látszott egy visszaesés. Nehéz jól hasonlítani, mert tavalyi Q1 az elég erős volt az állampapír lejáratok miatt, tehát volt egy felfűtött bázisidőszak, de azért azt látszott, hogy most már van egy csökkenés, tehát itt januárban 7600 tranzakció valósult meg, idén tavaly 9300. Ez a lassulás jellemző volt februárra is, és aztán márciusban volt egy kiugró teljesítmény, ott közel a tavalyi szinttel azonos 11600-as tranzakciót szám volt a magyar piacon. Ezt követően áprilisban egy újabb csökkenést láttunk, tehát 9800-as szintre csökkent vissza a tranzakciószám. Budapesten az elmúlt egy évben nagyjából egy ilyen 10-15%-os áremelkedés volt, vidéken jelentősebb volt az OSP hatása, ugye ott több ingatlan volt, ami beleesett a feltételekbe, vidéki árakban 30%-os emelkedés volt egy év alatt. Azt gondolom, hogy egy ilyen áremelkedés után az normális, hogy a piac egy kicsit lelassul, és kérdés, hogy a kamatszintek merre mennek tovább, meddig marad az OSP a magyar piacon, és azt gondolom, hogy elég sok kérdőjel van.
2: Az országgyűlési választásoknak az eredményétől mit vártok? Esetleg a Tisza pártnak a választásokat megelőzően bemutatott programja tartalmaz-e olyan elemeket, ami kedvező lehet, vagy kockázatokat jelenthet a DH Group stratégiája szempontjából?
0: Magyarországon a lakhatás, illetve a családok támogatása, hogy ez egy politikai téma volt, és azok a programok, amik jelenleg is hatályban vannak, azok jelentősen befolyásolták a piacnak a működését, és nyilván aki beleesett a programba, az ezzel még lehet, hogy jól járt, aki nem esett bele, ő biztos, hogy nem járt jól azzal, hogy ilyen programok elérhetőek voltak. Vannak kérdőjelek, tehát az nem egyértelmű, hogy ezek a programok milyen formában, hogyan, mennyi ideig lesznek a piacon megtalálhatóak. Ami szerintem a Tisza kormány programjában nagyon jelentős hatással lehet a piacra, az az eurónak a bevezetése. Itt azt láttuk, ugye Bulgária ugye most január 1-jel vezette be az eurót, de

0: bolgár és akár horvát példákat is, hogyha megnézünk, az euró bevezetés időpontjának a közeledése az már 3-4 évvel a bevezetés időpont előtt jelentősen elkezdte lehozni a kamatszinteket, és ugye ezen keresztül volt nagyjából egy 15-20%-os éves hitelvolumen növekedés, és az ingatlan piacon is egy nagyobb külföldi befektetői érdeklődés, aminek volt hatása az árak emelkedésében csapódott le. Most az kérdés, hogy Magyarország jelenlegi helyzetében, az ingatlan árak jelenlegi szintjén ezek a hatások hogyan fognak nálunk jelentkezni, de azt azért valószínűsítem, hogy a kamatszintek azok csökkenni fognak, hogyha közeledünk az euró bevezetéshez. Az ingatlan árak szintjére nem merek vállalást tenni, de a külföldi érdeklődés az lehet, hogy felerősödik. Ugye most a jelenlegi árfolyam szintek mellett most a külföldi befektetőknek hirtelen megdrágultak a magyar ingatlanok, tehát ez lehet, hogy majd változik. Viszont ami még egy érdekesség, amit látunk az alapján, hogy a dh.hu-t honnan látogatják az érdeklődők, hogy most Svájcból és az Egyesült Királyságból jelentősen megugrott az érdeklődők száma. Svájcban, ha jól emlékszem, 69%-kal ugrott meg a választások előtti 3 hónaphoz képest a mostani látogatószám. Nyilván hazakörzésben gondolkodó magyarok vagy svájci befektetők nem fogják felforgatni az ingatlan piacot, de az mindenképp érdekes, hogy van egy ilyen érdeklődés változás.
1: Hogyha a részvényárfolyamot nézzük, akkor azt lehet látni, hogy elég hektikusan alakult az elmúlt időszakban, de jelenleg is tulajdonképpen a tavaly őszkörnyéki szinteken tartózkodik nagyságrendileg 1250-1300 forint között. A menedzsment megítélése szerint mennyire tükrözi a fundamentumokat az elmúlt időszakban bemutatott növekedést a jelenlegi részvényárfolyam, illetve milyen tartalékok lehetnek ebben, milyen befektetési sztorit kínálhat jelenleg a DH Group?
0: Én azt gondolom, hogy a menedzsment sosem elégedett a részvényárfolyammal, de talán hitelesebb, hogyha a DH Groupot követő két elemzőnek a célárát nézzük. A Woodnak a célára 1500 forint, a Concord célára 1640 forint jelenleg. Tehát a cégcsoportot régóta követő és részleteiben ismerő elemzők is látnak fantáziát ezeken az árakon a cégcsoportban, úgyhogy már csak ezekre az árazásokra, célárakra gondolva is, ez talán megerősíti a menedzsmentnek az elképzelését, hogy ezek a jelenlegi árszint az nem teljesen tükrözi a felértéket. Nekünk eddig is ez volt a megközelítésünk, hogy mi építjük a céget, igyekszünk transzparensen kommunikálni, tartjuk magunkat azokhoz a lefektetett elvekhez, osztalékpolitikához, amit az IPO óta tartunk, és azt gondoljuk, hogy ennek idővel cégrekord építéssel meg lesz a gyümölcse. De azt gondolom, hogy aki részvénybe fektetett, hogy az elmúlt években nagyon rosszul nem járt, és menedzsment részéről tényleg azt tudom mondani, hogy építjük a sztorit tovább.
2: A vállalatnak 8 milliárdos készpénzállomány mellett 12 milliárd körüli kötelezettségállománya van, amiből egy 0,7-szeres EBITDA arányos eladósodottság jön ki. Hogy látjátok, hogy ez a tőke szerkezet mennyire optimális, mennyire támogatja az akvizíciós stratégiátok megvalósulását, illetve terveztek-e bármilyen változást a tőke szerkezetben?
0: Igen, azt gondolom, hogy a jelenlegi tőke szerkezetünk az rengeteg lehetőséget nyit meg előttünk. Ez a 12 milliárdos eladósodottság jellemzően NKP kötvényekből adódik. Szeptemberben az egyik kötvényünket elkezdjük törleszteni. Én azt gondolom, hogy ilyen eladósodottsági szintek mellett ez az elmúlt 12 havi tisztított core EBITDA-ra vetítve jön ki, és ezt egy hármas szintig kényelmesen el lehet még inni. Tehát én azt gondolom, hogy akár akvizíció finanszírozásra van a cégcsoportnak lehetősége arra, hogy ezt hitel vagy kötvény oldalon finanszírozza majd. Nyilván ez mindig egy aktuális piaci helyzet alapján egy döntés, hogy mi éri meg jobban hitelből finanszírozni, vagy kötvényből finanszírozni, illetve akár tőkebevonással. Tehát valóban van terünk arra, hogy kötvényből finanszírozzunk, az egy középtávú célja a menedzsmentnek, hogy növeljük a közkészhányadot, ugye ez a tőzsdei sztori likviditás szempontjából nagyon fontos, tehát viszonylag sok szempont szerint próbálunk optimalizálni mindig, amikor mondjuk egy nagyobb akvizícióhoz finanszírozásra van szükség.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad velünk ezeket az információkat. Schilling Dániel, a DH Group gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
3: ez még mindig a prémium kategória. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. Több mint 158 ezeren hagyták az utolsó napra az SZIA bevallásuk leadását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta, a kormány célja, hogy mihamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A lakossági tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezéstől és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. Idén több szempontból is rekordot döntött az SZIA bevallási rendszer. Csak nem 40 ezerrel többen, mint tavaly, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan. Igaz, csak nem 300 ezeren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi rekordja is. Az utolsó nap 158 ezeren tettek felajánlást. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett. Több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. Bár még nincsenek meg a végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át civil szervezetnek, 1%-át pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlják fel. Felülvizsgálja a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgatók kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Ismertette, hogy a kormány arra is felkérte az oktatási minisztert, hogy június 15-ig intézkedjen az oktatási intézmények igazgatóinak a tankerületi döntésekbe való közvetlen bevonásáról, és ugyaneddig készítse elő azokat a jogszabálymódosításokat, amelyek szükségesek az igazgatói jogkörök bővítéséhez. Hozzátette, a kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről is. Több mint 80 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repont visszaváltásokból 2026 első felében. A MOHU tájékoztatása szerint a rendszerben eddig több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza, a visszaváltási arány pedig elérte a 88,8%-ot. A beérkező adományokból koraszülött ellátást segítő rohamkocsi beszerzés, család megerősítő programok, valamint élelmiszer támogatási projektek valósulnak meg. Aranyból, ezüstből és drága kövekből álló lelet együttesre bukkantak a régészek Szaúd-Arábiában. A szakértők szerint a kincseket szándékosan temették el egy agyagedénybe rejtve, mint egy 1200 évvel ezelőtt. Az értékes tárgyakra egy Dirizsán nevű történelmi város területén találtak rá, amely a középkorban a Mekkába tartó zarándokok fontos állomása volt. A most felfedezett kerámia kiemelkedik a korábbi leletek közül, benne ugyanis több mint 100 tárgy lapult, amelyek ékszerek darabjai lehettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. If you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here

0: you gotta do what's for the better, for the better.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
2: A választásokat követően több érdekes és hektikus folyamat is megfigyelhető volt a hazai tőkepiacon. Itt van a vonalban Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Üdvözlünk, szervusz!
3: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Kezdjük talán a költségvetés helyzetével. A szakértők figyelmeztettek arra, hogy bárki is alakíthat majd kormányt, nehéz feladatok várnak rá. Hogy látod most ezt, mennyi ideig tarthat ki esetleg a hitelminősíték türelme, és milyen lépésekre lehet szükség annak érdekében, hogy itt a hazai folyamatok stabilizálásra kerüljenek?
3: Pici ízelítőt már kaptunk a hitelminősítőktől, hát nevezetesen egytől, ugye a Moody's az, aki már megfogalmazta a véleményét a jelenlegi helyzetről, és türelmet szavazott meg. Ugye ez egy fontos dolog, hogy nem változtatott az ország adósság besorolásán, a negatív kilátást is viszont érvényben tartotta, tehát azt mondta, hogy eddig az elmúlt pár hét alatt semmi olyan információ nem érkezett, ami indokolná, hogy ezt a negatív kilátást elvegyék. És ott ugye azért is izgalmas a történet, mert amikor legközelebb majd az ősszel publikálnak egy jelentést Magyarországról, akkor már 2 éve lesz Magyarország ezen a negatív kilátáson, és általában azért 2 év után valamit ezen változtatni kell. Ugye az egyik lehetőség, hogy akkor leminősíti az országot, és éppen a befektetésre ajánlott kategóriába marad még a besorolás, vagy pedig ezt a negatív kilátást eltörli, valószínűleg stabilra, azért ritka, hogy egyből pozitívra változtatná. És a Moody's a jelentésében azért pont hangsúlyozta, hogy a költségvetés oldalon lát komoly kockázatokat, bár alapvetően az a prognózis, amiről ő beszélt, valamivel 5% fölötti hiány, ez lényegesen elmarad attól, amiről a kormány eddig utalgatott, hogy akár itt 6,8%-os hiány is lehet az idejében. Ezt majd meglátjuk, hogy amikor átvizsgálják az idejévi költségvetést, akkor mi lesz az új prognózisuk. De azért itt egy komoly űrtátong a 2 adat között, és már az 5,23 körüli hiányra is azt mondta a Moody's, hogy azért ezzel valamit kezdeni kell. Tehát itt azért ebből érződik szerintem, hogy szerintem a többi hitelminősítőnél is ez egy nagyon fontos pont lesz, milyen új költségvetési pályát tud felrajzolni a kormányzat, és itt ebből a szempontból ugye a 2027-es költségvetési terv, és az azzal együtt, vagy a környékén publikálásra kerülő középtávú kitekintés lesz a mérvadó, mert hát az elmúlt években azért a magyar államadósság az növekedett, és hát a költségvetési hiány is folyamatosan 5% körüli vagy a fölötti értékeket ütött meg.
4: Friss hír, hogy a GKI fogyasztói bizalmi indexe az májusban egy nagyot ugrott 5,5 éves csúcsára, és az 1 hónap alatt bemutatott növekedés az soha nem látott mértékű a felmérés 30 éves történetében. Ez az óriási eufória a fogyasztók részéről mennyire fordítódik majd le hard számokká, tehát konkrétan mit vársz a lakossági fogyasztás alakulásától, illetve ha ez leköveti valamennyire a bizalmi indexben való óriási ugrást, hogyan hat egy potenciális fogyasztás növekedés a makro folyamatokra, gondolok itt például az inflációra vagy a külkermérlegre?
3: Valóban nagyon optimista kép rajzolódik ebből ki. Amúgy a legutóbbi kiskereskedelmi forgalmi adat, ami márciusra vonatkozott, ugye ott már látszódik egy gyorsulása a kiskereskedelmi eladásoknak, bár az is igaz, hogy egy nagyon jelentős része az üzemanyag fogyasztásból ered, az pedig az arra vezethető vissza, hogy bevezették az ár sapkát ugye az üzemanyagokon, és már 2022-ben is láttuk, hogy ezekben az időszakokban jelentősen megugrik az üzemanyag forgalom, majd amikor kivezetik az ársapkát, akkor meg nagyon látványosan visszaesik. Úgyhogy egy ilyen torzító hatás már benne van, de emellett is azért a nem élelmiszer jellegű fogyasztás is élénkül. És ez azért is egy nagyon fontos pontja a gazdaságnak, mert mind a mellett, hogy Természetesen, ha nő a fogyasztás, és ez leginkább mondjuk termékekre koncentrálódik, és kevésbé a szolgáltatások irányában mozdulna el, az rontja a külkereskedelmi mérlegünket, hiszen rengeteg terméket hoz be az ország, ilyen fogyasztási javakat. Ezt egyébként részben már szerintem lehetett is látni az áprilisi külkereskedelmi mérlegben is, amikor is a behozatal az jóval meghaladta a feldolgozott termékek esetében a kivitelnek a szintjét, nem mind növekedés dinamikájában. Úgyhogy szerintem ennek a jelei már látszódnak is. Egy nagy fogyasztás boom az szinte mindig rontja a külkereskedelmi mérlegét Magyarországnak. Pláne egy olyan helyzetben, amilyenben most vagyunk, hogy a külső környezet, az nem is túl kedvező, hát azért a német gazdaság az finoman szólva sem hasít, úgyhogy ez inkább rontja a külkereskedelmi mérleget, de másik oldalról viszont a költségvetési bevételi soron meg nagyon jót tehet. És ugye, hogy milyen kiigazítások, vagy hogyan lehet ezt a költségvetési hiányt lefaragni, hát az egyik útja az nyilván az lenne, hogyha nagyon szép növekedést tudna produkálni az ország, és minél inkább a fogyasztási oldalon jelenik ez meg, ugye ott az áfa sor, illetve a jövedéki adósor, azok a legnagyobb adóbevételi sorok közé tartoznak, tehát ez nagyban könnyíteni a költségvetésnek a kiigazítását, hogyha felfut a fogyasztás, és így az áfa az elkezd beáramni a költségvetésbe. A növekedés szempontjából ugye kicsit ilyen visszás a dolog, mert mondtam ilyet, hogy az importot is megemeli a lakossági fogyasztás megemelkedése, ezért nem egy az egyben növeli a GDP-t, csak részben, úgyhogy azon keresztül, hogy mi a fogyasztás, az növeli a GDP-t, de hogy rontja a netto export pozíciót, az pedig rontja a GDP-t, de azért így is az eredője, ez nyilván hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez, úgyhogy én azt is gondolom, hogy az idei évben, 2026-ban Magyarországon a növekedés gerincét, túlnyomó részét, azt a lakossági fogyasztás fogja nyújtani. De én alapvetően azért relatív pesszimista vagyok az idei évi növekedéseket tekintve, nagyjából 1,5%-os bővüléssel számítok.
2: A választásokat követően látványosan erősödött a forint, miközben a nemzetközi piacokon továbbra is jelen vannak a geopolitikai kockázatok. Itt a hormuzi szoros körüli feszültségek sem tudtak megoldódni mindeddig, a sokszor elhangzott ígéretek ellenére sem. Te minek tulajdonítod ezt a reziliens állapotot, illetve mit vársz a forinttal kapcsolatban? Egyáltalán az, hogy ennyire erős szinteken tartózkodik, ez mennyire befolyásolhatja az MNB-nek a várható kamat döntéseit?
3: Ez valóban nagyon izgalmas és érdekes, hogy a globális piacokon azért olyan nagyon már nem foglalkoznak a hormuzi szorossal, sőt inkább, hogyha negatív hír jön, arra van valami kis reakció, negatív reakció, de általában az enyhén pozitív és különösen a pozitív hírekre, mint hogyha nagyobb lenne a pozitív reakció. Hát a tőzsdék szintjén azért ez elég jól látható, hogy milyen csúcsokra vagy csúcsok közelébe tudnak fölmenni, de alapvetően a hosszú hozamok is most már az elmúlt napokban a nemzetközi piacon, mintha fordultak volna és elkezdenének egy picit csökkenni. Tehát úgy tűnik, hogy már kevésbé aggódik a világ azon, hogy itt olajhiány alakulna ki. Ugye amikor elindult ez az egész konfliktus, akkor még olyan prognózusok voltak, hogyha eltart 4-6-8 hétig, akkor már itt nagyon komoly olajpiaci válság fog kialakulni, elszállnak az olajárak. És egyelőre ugye ez nem következett be, még nem látjuk azt azért tömegesen a hírekben, hogy a világon olajhiány alakult volna, ki nem jutnak gazdaságok megfelelő mennyiségű energiához. Nyilván drágábban jutnak, mint korábban, de azért ez egy más szint, hogy drágán jut valaki hozzá, meg hogyha nem is jut hozzá. Tehát egyelőre még valahogy tudott alkalmazkodni a világ ehhez a helyzethez, és megtalálják a csatornákat, hogy az energiaforrásokat beszerezzék, és azt gondolom, hogy ez biztos egy fontos ok amellett, hogy miért tud ilyen pozitív maradni a piaci hangulat. Emellett pedig sokszor a cégek is még elég jót jelentenek, tehát valószínűleg még kevés idő is telt el ahhoz, hogy a magasabb energiaköltségek nyersanyagára azok érdemben meglátszódjanak a cégek profitabilitásában, ugye az infláció se pörgött még föl annyira a világon, elindult egy gyorsulás, de azért még nem extrém szinten, tehát még nem ölte meg a háztartások vásárlási képességét, és amíg nem jönnek ilyen nagyon negatív reálgazdasági adatok, addig úgy tűnik, hogy ez a pozitív hangulat ezt ki tud tartani a piacokon. És hát Magyarország esetében ugye ez meg még hatványra van emelve, amiatt, hogy itt egy új kormányzati helyzet alakult ki, egy felfokozott várakozás, hogy az Európai Uniós források azok hamar megérkeznek a magyar gazdaságba. Emellett egy folyamatosan szigorú hangvételű jegybankot látunk, aki nem csökkenti a kamatot. Ugye februárban volt egy kamatcsökkentés, amikor 6,5%-ról 6,25%-ra csökkentette az irányadó rátát, de Magyarországon az a 6,25%-os kamat, ez bőségesen meghaladja például a cseh 3 és felett, vagy a lengyel 3,75%-os szintet. Tehát ez a kamat többlet, ez még inkább vonzóvá teszi a forintot a befektetők szemében, és a jegybanki publikációkból azt is lehet látni, hogy a forint melletti pozícionáltság az nagyon magas szinteket ütött meg. Most már nagyobb pozíciók épülhettek ki, mint az iráni háború kitörése előtt volt, úgyhogy látszódik ez a felfokozott optimizmus, és hát egy nagyon komoly kérdést is vet ezáltal a jegybank elé, hogy mikor kell, vagy egyáltalán kell-e reagálni az erős forintra. Mert egyrészt van egy külső költségenergiasok, amit egy erős forint az részben ellensúlyozni tud, és így a magyarországi inflációs folyamatokra pozitívan hat, tehát tudja fékezni az inflációnak a felgyorsulását. Másik oldalról viszont exportőröknek ez a nagyon gyors forint erősödés azért nehéz alkalmazkodást jelent, mert ugye nem ezzel kalkuláltak az évben, nem feltétlenül tudják érvényesíteni az áraikban, innentől fogva viszont akár veszteséget is lehet, hogy kénytelenek lesznek elkönyvelni 2026-ra, de az biztos, hogy a profitrátájuk az nagyon jelentősen csökkent. És középtávon pedig az az érdekes, hogy emellett a forint árfolyam mellett tud-e versenyképes maradni a magyar gazdaság, ebbe be kell esetleg avatkozni jegybanki eszközökkel, vagy nem. Ugye a legutóbbi jegybanki közleményben azért egy picit a lazább hangvétel irányába mozdult el a monetáris tanács. Voltak is olyan tagok, vagy volt olyan tag, ugye még nem tudjuk pontosan a részleteket, majd a jegyzőkönyvből kiderül két hét múlva, de volt, aki kamat csökkentésre szavazott már, tehát látszik, hogy azért ott is elkezdtek gondolkodni abba az irányba, hogy lehet, hogy ez az erős forint, illetve hogy az infláció azért még mindig 2,1%-on volt áprilisban, ez lehetőséget teremt arra, hogy valamennyit ebből a kockázati felárból tudjon csökkenteni Magyarország, hiszen már a külföld sem vár el akkora kockázati prémiumot a magyarországi befektetések után. Úgyhogy én azért alapvetően azt várom, hogy azért az idén csökkenteni fog a Magyar Nemzeti Bank, de az időzítés azért az nagyban függni fog attól is, hogy egyáltalán ez a hormuzi konfliktus ez hogyan oldódik meg, és milyen tartós költségsokkot okoz a világ, illetve Magyarország számára.
4: A növekedés motorjai közül a fogyasztásról már rejtettünk szót, viszont a beruházások szintén nagyban meghatározzák, vagy befolyásolják a növekedést. Az elmúlt években azt láttuk, hogy egy jelentős mélyrepülés következett be ebben a szektorban. Itt hogy látod, hogy várható-e visszapattanás, különösen annak fényében, hogy több szembeszéllel is szembesül a szektor, ugye a nagyon erős forint árfolyamot már említetted, de egyébként potenciálisan a június 1-ével életbe lépő harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását érintő szigorítások is szűk keresztmetszetet jelenthetnek bizonyos szektorokban. Tehát ezeknek a szembeszeleknek a fényében hogy látod, hogy hogy alakulhat a beruházási aktivitás ebben az évben?
3: Valóban a beruházások egy gyenge pontja volt a magyar gazdaságnak az elmúlt pár évben. Ez több tényezőre is visszavezethető, egyrészt amikor a költségvetés elharasztott egy csomó beruházást, mert hogy a költségvetési hiány az magas volt, emellett a megemelkedett kamatkörnyezet sem segített a beruházások fellendülésében, illetve hát a bizonytalan kilátások is ugye óvatosságra intették a vállalkozókat, ráadásul ugye az Európai Uniós források azok folyamatosan ott lebegtek éveken keresztül, hogy jönnek, nem jönnek, milyen ütemezéssel jönnek, mekkora tételben, és ez is sokszor a vállalkozásokat abba az irányba tudja elterelni, hogy inkább kivárnak, hogy hát ha majd jönnek Európai Uniós források. És emellett ráadásul ugye a magánszektornak az ingatlan lábán, tehát mondjuk az ilyen építések, új lakóingatlanok építése száma is alacsony volt. Tehát gyakorlatilag minden fronton volt egy ilyen megállás, visszaesés, és most nagyon sok csatornán meg azt látjuk, mintha változás következne be. Tehát például a kiadott építési engedélyek száma az már megugrott, úgyhogy azokat a projekteket a következő egy-két évben megcsinálják, ami már önmagában hajtja fölfelé a beruházásokat. Elindultak nagyobb állami beruházási projektek, illetve az úrkormány is rengeteg ilyen akár vasútfejlesztés és egyéb projektekkel kalkulál, ami szintén majd hajtja a beruházásokat. Ott vannak az Európai Uniós források, amiket az új kormány mindenképpen szeretne hazahozni Magyarországra. Ugye azt látjuk, hogy már 4 év van hátra a kohéziós alapok lehívásából, mert 2027-ig tart a hivatalos 6 éves költségvetési periódus, de még ugye a 3 évig föl lehet használni ebből a időszakból származó forrásokat, tehát gyakorlatilag 3,5-4 év áll rendelkezésre Magyarországnak, hogy felhasználja ezeket a forrásokat, és itt, hogyha minden forrás elérhetővé válik, akkor akár a GDP arányában kb. 10%-nyi friss tőke bejöhet az országba, az évente 2-2,5%-nyi beáramlást jelent, ez is meg tudja nyomni a beruházást. Az, hogy éppen egyébként külföldi munkavállalókból kevesebb jöhet be Magyarországra, ez nem feltétlen fogja teljes mértékben vissza a beruházást, hiszen pont abba az irányba eltolhatja, hogy még több gépet kell beszerezni, kevesebb ember van, tehát hatékonyabbá kell tenni a termelést, és ez egy ilyen kényszerberuházási hullámot is el tud indítani az országba. Nyilván nem egy olyan típusú, amihez sokkal több ember kell, hanem inkább olyan típusú, ami a hatékonyságot is javítja. És ami egyébként szerintem abszolút érdeke is Magyarországnak, hiszen a beruházási szerkezetben az elmúlt években rengetegszer azt láttuk, hogy inkább az építőipari beruházások domináltak, és emellett a gépi beruházások azok kisebb súlyt képviseltek, és ráadásul az ilyen kutatásfejlesztés és innováció típusú beruházások meg nagyon alacsony szinten stagnáltak. És ilyen típusú beruházások is következhetnek az években, amik sokkal inkább a kutatásfejlesztés innovációt célozzák, ezek is tőkeigényesek. Úgyhogy szerintem itt abszolút van lehetőség arra, és én számítok is arra, hogy a 2027-28-29-es években egy beruházási lábon élénkülést fog látni a magyar gazdaság.
2: Itt van előttünk a nyári időszak, és hát az erős forint az a turizmust is érintheti. Elég sok helyről hallani azt, hogy a balatoni előfoglalások azok nem úgy alakulnak a nyári időszakra, mint a megelőző években. De hogy látod ennek a gazdasági vetületét?
3: A forint erősödésnek ugye van egy ilyen hatása, hogy hirtelen gazdagabbá vált a magyar ember, hogy a külföldön akarja elkölteni a pénzét. Abszolút ez benne van, hogy sokan külföldi útcélokat fognak választani. Itt, ami ebbe még belerondíthat, hogy mondjuk a repülőjáratok, azok nem tudom, hogy hogyan fognak tudni menni, vagy milyen mennyiségben, mert azért itt kerozén hiányról is sokszor hírek jönnek, illetve hogy eltörölnek járatokat. Úgyhogy ez hoz azért némi bizonytalanságot a külföldi turizmusba, de például az autós közlekedés vonatkozásában, hogy itt a szomszédos országok tengerpartjai, vagy más akár hegyek felé vegyék a magyar turisták a tuti célt. Ráadásul a külföldiek számára meg drágábbá vált Magyarország. Ugye nagyon sokáig arról lehetett híreket olvasni, hogy különösen, amikor ilyen 400 forint fölötti euróforintok voltak, hogy Magyarország milyen olcsó, így árérték arányban, és ezért is nagyon sokan választják Magyarországot desztinációnak. Én azt gondolom, hogy van már egy nívója is azért a magyar fővárosnak, meg néhány magyar régiónak, úgyhogy nem csak emiatt jönnek az országba. Tehát én azt gondolom, hogy az idei évben a nettó turizmus az kevésbé fogja segíteni a magyar gazdaság növekedését is, illetve a folyófizetési mérlegben is kevésbé fog pozitívan hozzájárulni, mint ahogy azt az elmúlt pár évben láthattuk.
2: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
1: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Trend FM 94.2.
1: Minket a gazdaság szórakoztat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Jó napot kívánok! Csökkenő vízszint, kibukkanó leletek. Az aszály miatt veszélybe kerül a még éppen víz alatti örökség. Erről is beszélgetünk a mai közkincskereső első felében.
3: Maga a környezeti feltételek, tehát az UV-sugárzás és a hő, azoknak a szerves anyagoknak, mondjuk fa maradványoknak, amik ilyenkor felszínre bukkannak, bizony árt és roncsolja őket. A másik, amivel szembesülnöm kellett, hogy a magyar lakosság egy része úgy gondolja, hogy szent és elidegeníthetetlen joga, hogyha alacsony a Duna, akkor ő belemenjen és gyűjtögethessen, és bármit csinálhasson a Dunába, és sajnos ez negatívan érinti a víz alatti kulturális örökséget.
2: Hallhatnak egy készülő kiállításról is, amely egy Horvátország partjainál feltárt római hajót mutat majd be az Aquincumi Múzeumban.
3: A Budapesti Történeti Múzeum együtt működik a Zadari Vízalatti Régészeti Kutatóközponttal, és az Isztria menti szigetvilágban ők találtak egy olyan különleges és ritka hajóroncsot, ami a Krisztus utáni 5. század közepéről származik.
2: Ezután Szombathelyen az idén 15 éves Iseum Savarienze régészeti műhely és tárházban járunk. Az itteni Ízis szentély nemzetközi szinten is jelentős, hiszen a harmadik legnagyobb ilyen kegyhely az egykori római birodalom területén.
4: Azért szép lassan kirajzolódik előttünk egy római kori szentélynek a mindennapi élete, ami Pannonia szinten sem igazán van, hogy ilyen szinten meg lehessen fogni, tehát hogy zajlott egy-egy szertartás, mit csináltak a tárgyakkal, milyen tárgyakat használtak mondjuk egy közös étkezéshez, a helységeknek mire használták, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen mindennapi életben, egy ilyen vallás, történeti, vallás, néprajzi, nem tudom, régészeti csomag, ami ilyen szempontból viszont unikális, azt kell, hogy mondjam, nem csak Pannoniában, de azért birodalmi szinten is.
2: Végül a régészet napjáról lesz szó, amelyet idén június 6-án tartanak a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában.
5: Idén a központi tematika törzsfőktől a királyokig, hát ezt nyilván nem tudtuk minden programpontban megfogni, de az előadásokkal azért igyekszünk a témára koncentrálni. A gyerekeket is megcélozzuk, ők a mondjuk az egyik nagyon fontos korcsoport, de azt figyelembe kell venni, hogy a gyerekek általában nem egyedül jönnek, és az nem működik, hogy a gyerek nagyon jól szórakozik, kézműveskedik, játszik egyebek, és a apuka meg anyuka halálra unja magát közben. Úgyhogy mindenképpen azt próbáljuk elérni, hogy közben ő is találjon olyasmit, ami érdekli.
2: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A víz alatti régészetről Tóth János Attila búvárrégésszel, a Ráckevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem.
3: Az Újfalusi szigeten vagyunk, ez egy kis sziget a Csepel-sziget mentén. A réfhely ott balra mellettünk látszik egy olyan 75 méterre, és ezek a kövek, amik itt mellettünk vannak, meg ez a falcsónk egy római kikötőrednek a maradványai.
6: Neki szépen látszanak itt a lábunk előtt ezek a kövek, mert alacsony a vízszint, legalábbis én azt gondolom, hogy májushoz képest alacsony.
3: Nagyon alacsony, tehát ennyire ez nem szokott kint lenni. Egy közepes vízszintnél ennek a kőomladéknek a teteje éppen hogy csak látszik, tehát az, hogy most a kőomladéknek a lejtőjét, meg ezt a kidőlt falat is látjuk, ez egy rendkívüli állapot, általában egyébként aszályos nyarakon szokott ennyire látszódni. És hát ez nem normális, hiszen tavasszal mondás is mondja, hogy májusi eső aranyat ér, tehát azért az április-május ennél nedvesebb szokott lenni, és hát egy jó méterrel magasabb a Duna. Általában most meg szinte bele lehetne menni.
6: A szokásosnál ezek szerint aszályosabb évet vár?
3: Igen. Ennek elvileg örülhetnénk is, hiszen drága búvárkodás helyett a víz alatti régész térdigérő vízbe gázolva vizsgálatja át az átonyokat. Csak hát ezzel van két probléma. Az egyik az, hogy a maga a környezeti feltételek, tehát az UV-sugárzás és a hő, azoknak a szerves anyagoknak, mondjuk fa maradványoknak, amik ilyenkor felszínre bukkannak, bizony árt és roncsolja őket. A másik, amivel szembesülnöm kellett, hogy a magyar lakosság egy része úgy gondolja, hogy szent és elidegeníthetetlen joga, hogyha alacsony a Duna, akkor ő belemenjen és gyűjtögethessen, és bármit csinálhasson a Dunába, és sajnos ez negatívan érinti a víz alatti kulturális örökséget, tehát itt konkrétan emberek hazavisznek dolgokat, illetve átalakítják a medret szórakozásból.
6: És nem csak a Dunának a vízszintje alacsony, hanem például a Tiszáé is, meg minden folyóé, és hát Szolnoknál a törökkori hídnak a maradványai már most előjöttek a mederből, amik általában csak a nyár derekán szoktak előbukkanni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon súlyosan fognak majd károsodni azok is.
3: Igen, engem is aggasztanak ezek a képek. Láttam a Szolnoki hidat is, hát az is egy ugye 16. századi török hídról beszélünk, egy egyedülálló emlék, amit jó lenne megvédeni a jövő generációi számára. De hát itt a Nagy-Dunán és Csepel-sziget oldalában, csak itt ezen a 40 kilométeres szakaszon több hajóroncsot ismerek, ami ilyenkor kibukkan, és hát a Duna mentén és a Tisza mentén is számos rönghajó, cölöp szerkezetű építmény van, ami ilyenkor kilátszik, és nem az a gond, tehát, hogy az emberek oda mennek és megnézik és lefényképezik és levideózzák, és nagyon örülnek neki, hogy egy ilyen helyen járnak, hanem az a gond, hogyha elkezdenek fűrészelni, kihúzogatni tárgyakat, mert úgy gondolják, hogy az jó, hiszen gondoljunk bele, ezek a sérülékeny fából, egyéb szerves anyagból való tárgyak, hogyha nem a víz alatti környezetben őrződnek meg, akkor itt néhány hónap vagy fél év alatt gyakorlatilag porrá tudnak válni. Úgyhogy ez egy nagyon kritikus helyzet. Itt arra lenne szükség egyébként, hogy egy állapotfelmérést végezzünk, tehát minél több helyre kijutni, ledokumentálni, hol vannak a lelőhelyek, ezeknek az állapotát fölmérni, amit lehet és szükséges, azt kimenteni, esetleg mélyebb vízbe elsüllyeszteni. Hát ennek én most kicsi esélyét látom.
6: Nem, mert tavaly nyár elején írtam egy publicisztikát arról, hogy milyen veszélyben lesz majd előbb-utóbb a víz alatti, vagy éppen még csak víz alatti örökség. Nyilvánvalóan rengeteg pénzre meg szakmai háttérre lenne szükség, de hát a búvárrégészet, legalábbis én úgy látom, hogy meglehetősen mostohán kezelt területe az örökségvédelemnek, pontosabban inkább egyáltalán nem kezelt területe, tehát nagyjából, mint hogyha tudomást se vennének róla.
3: Igen, ez a pontos megfogalmazás. Egyébként ennek megvan a maga pszichológiai háttere, mert az emberiség történetének legnagyobb részébe, tehát hogy mondjuk így 50 ezer évet, ha visszamegyünk az időbe, ha beleesett valami a vízbe, akkor azt jószerével nem tudták kiszedni. Tehát az nem létezik, utána átment a nem létbe. Valójában egyébként megőrizte a víz és az üledék számunkra, és hát a 1950-es évekig nem létezett tömeges búvárkodás. Tehát nem volt meg az a technika, nem volt az az elérhetőség, az a tudás, hogy mi van a víz alatt. Most már van, ezért van 2001-ben megszavaztak egy UNESCO konvenciót és egy nemzetközi egyezményt, és egyébként nem csak Magyarországon van ez a probléma, nagyon jó szakmai együttműködésem van például francia kollégákkal, ott ugyanúgy érinti őket az asszály, és ott is vannak római kori, középkori hidak, hajóroncsok, amik szintén ilyenkor a Loire-ba, a Szajnába és egyéb kisebb folyókon ilyenkor előbukkannak, és először valóban ők is nagyon örültek, hogy ezeket végre fölmérhetik, és keltezéshez mintát vehetnek, stb., és most már aggasztja őket is, és akkor ehhez az éghajlatváltozási kihíváshoz jönnek még az invazív fajok. Például itt a mi folyóinkban és tavainkban is megfigyeltük, hogy vannak invazív kagylófajok, amik sajnos pont ezeken a famaradványokon szeretnek nagyon megtelepedni, és hát gondoljunk bele, régen ez a fa állt kint magába, vagy egy hajóroncsnak az oldala, és most pedig 10-20 cm vastagon ezek a telepes kagylók megtelepednek, mint egy korallzátonyon rajta, ugye több tonnányi súllyal meg tudják terhelni a szerkezetet, ami eddig is már épp hogy csak egyben volt, tehát gyakorlatilag ez nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Ez egy komplex dolog, ugye a régészettudománynak a fejlődése, illetve ehhez kapcsolódó kutatások gyakorlatilag itt a természettudományos kutatásokkal kerülnek összefésülésre. Persze még mindig nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Jelen pillanatban az összes képességem abból áll, hogy amit tudok, azt dokumentálok, ugye önkéntesekkel dolgozunk, néhány jóindulatú múzeum folyók mentén kisebb-nagyobb segítséget nyújthat, nekik sem nagyon vannak lehetőségeik. Például most tervezzük, hogy május végén vagy június elején lemegyünk Muhács környékére egy szonáros felmérés, hogy egyáltalán mi van azon a szakaszon. A Muhácsi csatának az emlékéve is van, hát ha esetleg valamit a csatához kapcsolódóan találunk. Hát mondjuk szomorú, hogy nem az elmúlt években, amikor nagy források voltak a Muhácsi csata kutatására, nem akkor finanszírozták meg mondjuk a Mária királyné kincses hajójának a kutatását. De mindegy, ahogy tudunk, haladunk előre.

0: Enne egy folyami régészeti kutató és bemutató központra és restaurátor központra. Tehát eleve, ha a nedves környezetből előkerül most egy famaradvány, nem nagyon tudunk vele mit csinálni, nincs meg ennek sem a személyi, sem a technológiai feltétele. Egyébként létezik, tehát hogy vannak képzett emberek, bevásárolhatóak azok az anyagok és készülékek, még csak nem is óriási összeg, csak nálunk nincs ez koncentráltan. A közönségnek ilyen ad-hoc kisebb kiállításokon tudjuk ezeket bemutatni, de nincs egy olyan hely, ahol egy iskolás csoport el tudna menni, és esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalatot szerezni. És hát nincs egy országos intézmény, ahonnan kijárnánk, és lenne egy költségvetési háttere. Mondjuk a benzinnek, hát gondoljunk bele, egy céges autó kimegy, a mai üzemanyag árak mellett az már az maga egy komoly költség, hajót üzemeltetni, tehát ez mind-mind költség, a búvár felszerelések is drágák. Szóval ez egy nagyon jó dolog lenne, és pedig mindig azt mondjuk, hogy Magyarország ugye a Duna-medence közepén van, és hogy mennyire fontos helyet foglalunk el mi a Duna-medencének az örökségébe, a történetébe. Szeretnénk, ha a politikájába és a gazdaságába is fontos szerepet játszanánk, de hát ennek a háttere az lenne, hogy esetleg ennek a dunai múltját is megkutatjuk és meg tudjuk vizsgálni, hát ez jelen pillanatban még nem működik.
1: Igen, mert hát ugye pillanatnyilag tulajdonképpen önkéntesi alapon megy a búvárrégészet Magyarországon.
0: Igen, önkéntesekkel dolgozunk, és az Árpád Múzeum, mint egy területi múzeum, nyilván a saját területén amit tud, de hát nem tudom mennyire ismert a hallgatók számára a magyar múzeumi rendszer. Ugye van nemzeti múzeumunk, vannak ilyen megyei jogú városi múzeumok, és vannak a futottak még kis területi múzeumok, mint amilyen az Árpád Múzeum, és hát kapunk egy minimális állami támogatást, ami nem elég egyébként a múzeumnak a működtetésére, és a 11 ezer fő körüli kis településnek az önkormányzata finanszírozza a maradékot, tehát nyilvánvaló ez nem elég országos programoknak a végrehajtására.
1: Nyilván a szolnoki törökkori hídnak a megőrzéséhez is legfeljebb önkéntes meg baráti alapon tudnak hozzájárulni, tehát kutatóként.
0: Igen, hát ott ugye a múzeumnak a saját kollégái próbálják meg tenni, amit meg tudnak tenni, de ott is egy városi múzeumról van szó. Nyilván egy kicsit nagyobb város, mint Ráckeved, tehát egyel talán több lehetőségük van, de ettől függetlenül ők is valóban önkéntesek bevonásával, és hát egy darab régésznek a munkájával teszik meg, amit tudnak. Egyébként nagyon érdekes dolgokat derítettek ki, tehát hogy sikerült keltezniük, hogy ez valóban a törökkor híd, térképekkel vetették össze, tehát az is egy nagyon érdekes és ígéretes dolog. Hát ilyenből körülbelül becslésem szerint 1000 számra van egyébként Magyarországon ilyen örökségjelem. Az őskortól kezdve a római koronát a török korig minden van, ráadásul az egyezmény, az UNESCO egyezmény azt mondja, hogy minden, ami 100 évnél régebbi, az víz alatti kulturális örökség, és hát aztán 19. századi hajóból is jó pár darabot ismerünk 20. század elejéről is, és egyébként bár ezek nem túl régiek, de az a jelentőségük, hogy a dunai múltba a hajómalmok, ezek a gabonás deregjék, ezek nagyon fontosak a helyiek identitása szempontjában. Ha elmegyek, tartok egy előadást, és beszélek a hajómalmokról, akkor minden faluba oda jön 2-3 ebre. Ó, nekem is a dédapámnak hajómalma volt. Tehát előjönnek ezek a történetek, mert ezek 1000 számra voltak. Tehát több ezer vagy éppen 10 000 családnak van olyan kötődése, hogy hajósokhoz, molnárokhoz, halászokhoz kapcsolódó, és ez az örökség, ez az ismeretanyag, ez elveszőben van.
1: Hamarosan folytatjuk a víz alatti régészetről szóló riportot.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le Big Ben, qui nous vient de la cité du swing.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a víz alatti régészetről szóló riportot. A beszélgető társam továbbra is Tóth János Attila búvárrégész. Mondta azt, hogy valószínűleg 1000 szám vannak ilyen emlékek az országban. Gyanítom, hogy ahogy nincsen Magyarországnak mondjuk igazán jó műemléki topográfiája, úgy víz alatti régészeti topográfiája még kevésbé van.
2: Hát az van feltérképezve, amit vagy véletlenül, vagy kisebb-nagyobb projekteket keretében tudatosan feltártunk. Tehát én ezt az 1000 számot az alapján mondom, hogy gyakorlatilag bárhol neki megyünk egy folyónak, akkor néhány kilométeres szakaszokat, ha megvizsgálunk, akkor mindig találunk legalább egy, de általában több dolgot is a víz alatt, és akkor ezt vegyük hozzá, hogy a Duna több mint 400 km hosszú a magyarországi szakasz, vegyük hozzá a Tiszát, a Balatont, a Drávának is a fele a miénk, és még vannak kisebb folyóink, Maros, Körös, Rába, ezeknek egy részében egyébként én még soha nem voltam benne. Kotrásból egy-két helyről kerültek be leletek, tehát hogyha ezeket összeadjuk, akkor így jön ki a több ezres szám.
1: Azzal együtt, hogy a víz alatti régészetnek meglehetősen mostoha a sorsa Magyarországon. Ugye, jól tudom, akkor most kötöttek egy megállapotást, benne vannak egy projektben, egy nemzetközi projektben.
2: Igen, a nemzetközi térben elég jól elismerik a munkánkat. Most is van egy olyan projekt, ami az Európai Uniónak a Horizon Európa projektjéhez kapcsolódik. Ez egy művészeteket és tudományokat összekötő projekt, aminek az a célja, hogy rezidens művész csoport érkezik Ráckevére, sőt konkrétan már túl vagyunk az első találkozásunkon, és az itteni örökséghez kapcsolódóan, illetve környezeti, természeti örökség, kulturális örökség, helyi közösség, oktatási intézményeknek a bevonásával fognak létrehozni egy műalkotást. Itt a projekt a Vizához kapcsolódik, ami egy jelképe a Dunának. Ez egy vándorhal, tehát az, hogy tudjon vándorolni, nyilván járhatónak kell lenni a Dunának, megfelelő vízminőségűnek kell lenni a Dunának, de hát úgy, mint egy vándorhal, ez reprezentálja a Duna mentén ugye felső és az alsó folyás felől érkező hatásokat. Ráckevén meg ilyen van bőven, mert maga rácok azok az Aldunáról érkeztek, de most jelen pillanatban nagyon sok német nemzetiségi is van a térségbe, akik pedig szintén hajón érkeztek egyébként a Duna felső vidékéről. Ráadásul az emberek és állatok keresztül kasul kereskedtek és vonultak a szigeten, mert hogy ezek a révek, ezek kiemelkedőek voltak. Tehát valahogy ezt fogjuk majd a vízminőséget, a biológiát és az örökséget fogjuk, és a helyi hagyományokat összedolgozni. Reményeink szerint ez valami különleges installáció lesz, ami fémből, kerámia alapokból fog állni, és például olyan festékanyagokat fogunk használni, amit én lemegyek a víz alá a kis búvárcsoporttal, mondjuk régészeti lelőhelyek környékén, hozunk fel nekik mintát, ebből fognak egy speciális laborba az oxigén, kéntartalom és mindenféle nyomelemek alapján festéket szintetizálni, és ezekkel a festékekkel lesznek ezek a kerámia alapok lefestve, és olyan motivumokat is fognak rárakni, amiket a művészek, a helyi civilek és más művészekkel történő, meg tudósokkal történő beszélgetésük során alakulnak ki, tehát mondjuk akár egy régészeti motivum is rákerülhet némelyik ilyen lapra, és hát ebből lesz egy több méteres, tehát egy viszonylag monumentális tartós szobor, és ezt ki is fogjuk állítani, tehát ez nem egy olyan EU-s projekt, ahol majd workshopolunk és publikálunk, és mindenki hazamegy, és akkor nagyon örültünk, hanem Ráckevének marad egy tartós, remélem európai jelentőségi műalkotás, és miközben ezt a projektet szerveztük, mert ebbe mi nem pályázók voltunk, hanem csak belecsöppentünk, egy nagyon szertágazó kapcsolatrendszerbe kerültünk bele, például tavaly ősszel a Korki Egyetemen tartottam egy vendégelőadást régészet és művészet kapcsolatáról, de Magyarországon is mindenféle tokhal kutató és dunahal kutató csoportokkal sikerült felvenni a kapcsolatot, és az első beszélgetésekből is az látszik, hogy van mit mondanunk egymásnak, mint tudósnak a tudóshoz, és szerintem ezekből nagyon jó tartós, tehát több éven átnyúló nemzetközi együttműködések fognak kialakulni.
1: És ugye nem Duna, meg nem édesvíz, de hamarosan megnyílik egy kiállítás Aquincumban is, egy késő római hajóroncsnak az anyagát bemutatva.
2: Igen, ebbe a kiállításba ilyen külső kurátorként segítem az Aquincumi Múzeumot. Ugye a Budapesti Történeti Múzeum együtt működik a Zadari víz alatti régészeti kutatóközponttal, és az Isztria menti szigetvilágban ők találtak egy olyan különleges és ritka hajóroncsot, ami a Krisztus utáni 5. század közepéről származik. Ez azért izgalmas, mert ekkoriban már azért eléggé lehagyatott a római birodalom, és maga a tengeri kapcsolattartás is eléggé szorványossá vált, és ez egy kisméretű hajó, ami egészen Egyiptomtól, tehát a rakományba kimutatható, hogy az eredete az Egyiptomig megy vissza, de egyébként az égei szigetvilágból is vannak leletanyagok, és hát ez úgy is nevezzük, hogy az utolsó szállítmány, mert gyakorlatilag a bukás előtti utolsó pillanatnak egy ilyen időkapszulája. Én azt gondolom, hogy ilyet nem nagyon lehet máshol látni, ráadásul én összevetném azzal, hogy a Nemzeti Múzeumban most van az Attila kiállítás, ugye, hogy mi történik a szárazföldön, és miközben nálunk a hunok már dúlják a szárazföldet és egy birodalmat hoznak létre, még az Adriai tengeren a kelet-nyugat-római birodalom közötti kapcsolattartás még éppen pislákol, és ez egy nagyon izgalmas történet.
3: A víz alatti régészetről Tóth János Attila búvárrégésszel, a Rászkevei Árpád Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Szombathelyen, az Ízeumban folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életen magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életen. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, meréljen el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
2: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi településvezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége gondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népih. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padló burkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kátkilépőt, cipővédőt és műanyag akvárium csövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Idén 15 éves az Iseum Savarienza régészeti műhely és tárház. Szombathelyen Bíró Szilvia régész múzeológussal, az intézmény vezetőjével beszélgettem.
2: Most itt ülünk éppen az Iseum Savarienza régészeti műhely és tárház lépcsőjén Szombathelyen.
1: Mögöttünk itt van az Iseum. Hány éves is ez az intézmény? 15 nagyjából?
2: 15 éves. 2011. augusztusában nyitotta meg az első időszaki kiállítását, úgyhogy most a nyári szezonban pont gyakorlatilag a karneválkor, Savaria karneválkor leszünk 15 évesek.
1: Ahogy jobban megnézzük a falait, nem is elsősorban a szentélynek, hanem mellette lévő épületnek, azért egy kicsit elkoszolódott már azóta, tehát valamiféle történelmi patinát kapott.
2: Hát az elmúlt 15 év az meglátszik az épületen is, kívül belül. Most jelen pillanatban éppen azzal küzdünk, hogy a központi pódium templom egy rövid időre most le van zárva a látogatók előtt, mert egy kicsit megadta az épület magát, de ezt is a nyár folyamán megpróbáljuk orvosolni, úgyhogy karnevára az a tervünk augusztus 15-e körüli hétvégére, hogy úgy újra a teljes fényében tündököljön majd az Iseum.
1: De ugye ettől függetlenül maga az intézmény, maga a kiállítások, azok látogathatóak.
2: Így van, attól függetlenül látogathatóak vagyunk, az állandó kiállításunk az látogatható, illetve június 11-én fogunk nyitni egy új időszaki kiállítást, amely a római játékok, játékos rómaiak címmel fog megnyílni.
1: A kiállításnak a témájából azt gondolom, hogy valószínűleg sok gyerek látogathatja önöket, így van?
2: Nagyon sok, tehát alapvetően persze nagyon sok nálunk a gyerekcsoport. Most jelen pillanatban szerintem nincs is olyan gyermek itt Szombathelyen és környékén, aki legalább egyszer Anita néninél, Kósi Anita a múzeumpedagógusunk, de járt volna egyszer valamilyen foglalkozásom. De egyébként is a családokra is gondolva kezdtük el ezt a kiállítást, illetve hát most ugye egyre népszerűbb megint a felnőttek között is a társasjáték és a különböző játékok szabadidős eltöltése, úgyhogy olyan játékok is lesznek, amik felnőtteknek is szólnak. Terveink között van például egy, hát mondjuk így, egy római kaszinónak is a berendezése, ahol nem a gyerekcsoportokat fogjuk várni elsősorban.
1: Tehát akkor ezek szerint a felnőtt látogatók is játszhatnak majd?
2: Mindenki. Gondolunk a kicsikre is, a nagyokra is, tehát maga a kiállítás tematikája is. A gyermekjátékoktól egészen a szerencsejátékokig mindent fel fog ölelni.
1: Az imént említette azt, hogy a pódium templom pillanatnyilag zárva van, mert hogy a belseje egy kicsit gyengélkedik. Amikor a belsejét felújítják, majd akkor változik a korábbi beltartalom is.
2: Jelen pillanatban benne vagyunk egy olyan nemzetközi interreges projektben, amelynek a keretében ez egy ilyen határokon átnyúló projektről van szó, ami muzeológiai és turisztikai új csomagokat kínál az érdeklődőknek, és ennek keretén belül így a Savaria Múzeum és az Iseum Savarienza együtt meg tudunk egy kisebb újítást eszközölni a pódium templom belső terében, mégpedig egy olyan jellegű virtuális régészeti parkot szeretnénk a látogatóknak a karnevára legkésőbb megmutatni, ami ennek a projektnek a keretében a Borostyán kőút, a körülötte lévő főbb római attrakciók, lelőhelyekről mutatna egy válogatást és egy rekonstrukciót.
1: De gondolom, hogy a Borostyán kőútnak csak a Szombathelyhez, azaz Savariához közeli szakaszáról.
2: Miután ugye a Borostyán kőút a határokon átívelt, tehát hogy Ausztria, Magyarország mind a kettő területen futott, mi Szombathely, tehát az egykori Savariától északra lévő szakaszt választottuk ki, és innen gyűjtöttünk be lelőhelyeket. Ebben benne van olyan lelőhely is, ami közvetlenül a városhoz kapcsolódik, mint mondjuk a Dozmati vízvezeték, de vannak egy kicsit távolabb, a mai Ausztria területére első lelőhelyek is az egykori Borostyán kőút mentén, mint például a 15-20 éve felfedezett Strebersdorfi tábor.
1: Mennyire ismert egyébként a Borostyán kőút régészetileg? Mennyire vannak feltárva a körülötte lévő emlékek?
2: Folyamatosan kisebb-nagyobb egyesületek, szerveződések, akár a múzeumok is próbálják ezt minél pontosabban feltérképezni kisebb-nagyobb projektek keretében. Az tény és való, hogy talán eddig egy teljes összefoglaló a kutatás aktuális állásáról ez egyelőre nem elérhető. Ez egy nagyon nagy kutató munka lenne, voltak feltárások, valószínűleg lesznek is még. Ugye ebbe az a jó, hogy becsatlakoznak olyan jellegű társtudományok, mint a légirégészet vagy a geofizika, amelynek a segítségével egy kapavágás nélkül esetleg pontosabb képet tudunk kapni az egykori nyomvonalról.
1: Itt Szombathelyen belül hol futott az egykori Borossyánkő út?
2: Most mondjam azt, hogy itt a lábunk alatt éppen, mert hogy itt futott. Ugye ez, amit előttünk van, ez az egykori Borossyánkő útnak a rekonstrukciója. Ide futott be Itália felől az út, és ma gyakorlatilag a városháza mellett elfutva fut be a városba. És akkor a várost észak-dél irányba szelte át annak idején, utána észak felé vette az utat Karbancia Sopron felé.
1: De legalábbis a rekonstrukciója az egy meglehetősen széles út. Gondolom, hogy tulajdonképpen olyan volt, mint napjainkban egy autósztráda.
2: Itt a Borossyánkő útnak ez a szakasza itt az Izom körzetben több helyen is át van vágva. Ez a rekonstrukció, amit látunk, ez gyakorlatilag a legszélesebb verziója. Maga az útnak a közvetlen nyomvonala is egyébként mozgott egy picit kelet-nyugat irányba. Tehát, hogy ez a kiátlagolt legszélesebb vonal, amit mi most látunk. Volt olyan időszak, amikor gyakorlatilag egy 3-4 méteres szélesség volt, és volt, amikor később egy ilyen 6-8 méter szélességben is futott. És igen, ez egy stráda volt valamilyen szinten, ugye, hogy az Itália felől érkező kereskedelmi áruk ide futottak be, itt egész nap gyakorlatilag szekerek futkostak le föl a városba, és vissza Itália felé.
1: Ennek a szentélynek a római kori elődjét szándékosan építették ez elé, éppen a forgalom miatt?
2: Ezt így nem merjük teljes mértékben kijelenteni, ugye az biztos, hogy minek után Szavária város egy kolónia volt, az első Ízisz templom, ami nagyjából a Krisztus utáni 80-as években épült meg, nem kerülhetett be a városba, mert hogy ez nem egy nagy római vallás volt, ez egy idegen vallás, úgyhogy ezt a városfalon kívül kellett építeni. Minek után abban az irányban ez az észak-déli út volt a fő tengely, ezért valamilyen szinten logikus volt, hogy az útnak a első felére, tehát a város elé eső részére alapították, illetve tehát az újabb kutatásokból annyit tudunk, hogy ez az egész körzet, a Borossyánkő útnak gyakorlatilag a város előtti része, azért már a város alapítás időszakában, tehát gyakorlatilag a Claudius kortól kezdve lakott volt. Tehát itt egy elővárosi lakóházos környezetet kell elképzelnünk, szinte a kolóniafal városfalának a megépítésekor.
1: Én elsősorban ugye azért kérdeztem ezt, hogy szándékosan az út mellé építették-e, mert hogy így nagyobb forgalomra számítottak magában a szentélyben is?
2: Ez egy misztérium vallás volt, tehát alapvetően ez nem egy közfelé teljesen kinyitott vallás volt, és a legkorábbi időben azért tudjuk, hogy az út és maga a szentély között azért volt egy 20-30 méteres táv, tehát oda még akár egy másik épület is befért. És ez a nyitás, az, hogy ennyire kint van a Borossyánkő úton, ez a második századtól vált tudatossá, és akkor nyitott ki ennyire maga a szentély. Ugye magába a szentélybe csak a beavatottak mehettek be. Évenként egy pár ünnep során, mint például a Navigium Isidis, a Isis hajózási ünnepel során körmenetben kijöttek a templomból, meg a szentélykörzetből, de alapvetően ez egy zárt vallás volt. Meg ugye egy szép lassan a második század során különböző kisebb-nagyobb szentélyek jöttek létre, amelyek nyilván az Ízeumnak a vonzás körzetében jönnek létre, és mégis ez a nagy épület, ami az birodalmi szinten mégiscsak a harmadik legnagyobb épített és jelenleg ismert Isis templom, szentélykörzet, az képezte a központját.
1: De ezek az egyéb szentélyek, ezek nem az Isis valláshoz kapcsolódtak?
2: Direktben nem. Amit tudunk, ugye itt van mellettünk egy Dolihénusz templom, egy Jupiter Optimus Maximus Dolihénusznak szentelt templom, akkor került innen elő a Mithras kultuszhoz köthető kicsi szobortöredék, kerültek elő különböző keleti valláshoz, csak pontosabban nem meghatározható, hogy melyik istenségnek dedikált töredékek, meg leletek, úgyhogy itt ezek az épületek, amik itt a Borossyánkő útnak a túloldalán álltak, egykoron azoknak egy része szintén nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen szinten szakrális funkciót töltöttek be.
1: Az Isis kultusz az csak a kereszténységnek a térhódításával tűnt el?
2: Ha eltűnt. Fizikálisan igen, tehát 4. század elejéig tudjuk követni a templomnak a történetét itt Szombathelyen, Szaváriában. Azonban birodalmi szinten tudjuk nagyon jól, hogy még a 4. század vége felé is még olyan érmeket vertek a császárok, aminek a hátlapján Isis volt. Tehát hiába a kereszténység már elterjedt volt, ad abszurdum akár államvallás is, Isisnek a gabona ellátásban betöltött anyaistennő szerepe az nagyon-nagyon sokáig védelmező, óvó szerepként megmaradt. És hát maga az ikonográfiája is nagyon sok elemben visszaköszön aztán a későbbi Mária kultuszban egyébként.
1: Éppen mondani akartam, hogy azért egy egyszerű átlagos hívőnek mondjuk a 4.-5. században meglehetősen nehéz lehetett Szűz Máriát megkülönböztetni Isistől.
2: Főleg, hogyha mondjuk egy szoptatós Isis képről volt szó, amit ugye a keresztény ikonográfiában is a szoptatós Madonna ugye létezik. Igen, tehát ugye Isis egész egy olyan általános panteisztikus anyaistennővé avanzsálódik, aki ugye a gyermekek védőisteneként földanya, életadó anya, fényért felügyel, az életért. És ezt úgy könnyű összehasonlítani és összerakni Mária kultusszal.
1: 15 éve nyitották meg itt az Ízeumot Szombathelyen, azóta is remekül üzemel, de van arra lehetőség, hogy bármilyen tekintetben ez tovább bővüljön?
2: Ez egy ilyen kicsit komplexebb munka az, amit mi itt folytatunk igazából, mert ugye egyrészt a látogatók felé való nyitás, a látogatók becsalogatása, kiállítások megrendezése vagy tárlatvezetések, ugye ez a fő feladat, hogy a kifelé, a társadalom felé vissza tudjuk adni, amit erről az egészről tudunk, de ugyanakkor emögött nagyon kemény szakmai munka van. És erre mi itt az Ízeumban nagyon erős hangsúlyt is fektetünk, hogy folyamatosan köteteket adjunk ki, cikkeket írjunk, konferenciákra járjunk. Tehát egyrészt képezzük is magunkat, másrészt pedig a szakmai életnek is szeretnénk egy kicsit faragni abból a lassan 70-80 éves adóságából, hogy az itt előkerült leleteket megismerje.
1: Mennyire kecsegtet sikerrel az ISIS kutatás napjainkban, akár források tekintetében, akár régészeti anyag tekintetében, van még felfedezni való a kultusszal kapcsolatban, vagy akár ezzel a kegyhellyel kapcsolatban?
2: Ez egy nagyon kulcslelőhely ennek az egész kutatásnak, hiszen ha egy birodalmi szinten, római birodalmi szinten végignézzük, nagyon kevés az olyan lelőhely, ahol egy Ízisznek dedikált templom vagy szentélykörzet van régészetileg modern módszerekkel jól föltárva, és ennek a leletanyaga komplexen mondjuk fel is van dolgozva. A másik meg ugye a vallástörténeti oldal, mert ugye a vallástörténészek szeretnek a forrásokra támaszkodva megoldásokat, jelenségeket kínálni, és ez alapján értelmezni a leleteket, vagy egyáltalán a római kori vallást. Itt viszont az Ízeumban, ahogy így elkezdtük az elmúlt 10 évben, és belemélyültünk a leletanyagba, az egyes rétegeknek az ő kerámjait előszedjük, tényleg ilyen nagyon sziszi-fuszi munka az egész, a rajzokat összevetjük, átrajzoljuk. Azért szép lassan kirajzolódik előttünk egy római kori szentélynek a mindennapi élete, ami panónia szinten sem igazán van, hogy ilyen szinten meg lehessen fogni, tehát hogy zajlott egy-egy szertartás, mit csináltak a tárgyakkal, milyen tárgyakat használtak mondjuk egy közös étkezéshez, a helységeknek mire használták, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen mindennapi életben, egy ilyen vallás történeti, vallás néprajzi, nem tudom, régészeti csomag, ami ilyen szempontból viszont unikális, azt kell, hogy mondjam, nem csak Pannoniában, de azért birodalmi szinten is.
1: Szombathelyen Bíró Szilvia régész muzeológussal, az Ízeum Szávárienze régészeti műhely és tárház tagintézmény vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a BTN Vármúzeumának régészetnapi programjával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Régészet napjára várja a látogatókat a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma. Daróczi Szabó László régésszel, az esemény egyik szervezőjével beszélgettem. Június 6-án rendezik meg a régészet napját itt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, hogyha jól tudom, egy héttel ezelőbb van, mint a kitűzött időpont.
2: Igen, ez úgy alakult, hogy láttuk a meghirdetett időpontot, és gondolkodtunk rajta, hogy tudjuk megszervezni, de mivel elég sok szereplős maga a program a mi részünkről, ezért egyeztetni kellett, hogy ki, hogy és mikor ér rá, és így jutottunk a június 6-ai szombatra.
1: Mennyire népszerű egyébként, meg mennyire ismert a látogatók körében ez a régészet napja?
2: Azok a látogatók, akik idejönnek, célirányosan idejönnek és regisztrálnak, azok nyilván azért jönnek, mert tudják, ismerik a programsorozatot és erre jelentkeznek, csatlakoznak, illetve hát nyilván akik regisztrálnak azokra a programokra, amelyek regisztráció kötelesek, azokat meg kell találniuk, amit nagyon sok esetben a Régészet Napja honlapján meg felületein találják meg, de nagyon sok olyan látogató van, aki amúgy is eljön a múzeumban és látja, hogy valami kézujjeskedés, valami program, valami nyüzsgés van, és akkor úgy csatlakozik. Ezek a mondjuk a spontán résztvevők.
1: Kinek szól elsősorban a régészet napja?
2: Közhelyesnek tűnik, de kicsinek és nagynak egyformán. Mindig megcélozunk minden korosztályt. Reményeink szerint mindenki megtalálja a számítását. Játékok is vannak, de tudományos eladások. Hát a tudományos az inkább ismeretterjesztő, tehát azt mindig kérjük az eladókat, hogy ne nagyon mélyedjenek bele a témába, hanem úgy mondják el, hogy közérthető legyen, és mindenki, aki oda beül, az jól érezze magát.
1: Minden évben van valamilyen központi tematika. Idén mi ez a tematika, illetve önök hogyan igyekeznek ezt a tematikát követni?
2: Idén a központi tematika törzsfőktől a királyokig, hát ezt nyilván nem tudtuk minden programponttal megfogni, de az előadásokkal azért igyekszünk a témára koncentrálni.
1: Milyen előadások lesznek?
2: Őskoros, ókoros és népvándorláskoros kollégák is csatlakoznak, minden korszakból lesz egy előadás, és nagyjából az elitre és a meghirdetett témákhoz, a központi témához kapcsolódó előadásokkal csatlakoznak.
1: Említette azt, hogy a legkisebbeket is várják erre a régészet napjára. Az én fejemben egyébként úgy van a régészet napja, hogy elsősorban kicsiknek szól. Mi az, amit a gyerekeknek kínálnak?
2: Jogos az észrevétel, valóban azért a gyerekeket is megcélozzuk, ők a mondjuk az egyik nagyon fontos korcsoport, de azt figyelembe kell venni, hogy a gyerekek általában nem egyedül jönnek, és az nem működik, hogy a gyerek nagyon jól szórakozik, kézműveskedik, játszik egyebek, és a apuka meg anyuka halálra unja magát közben. Úgyhogy mindenképpen azt próbáljuk elérni, hogy közben ő is találjon olyasmit, ami érdekli. Fordítva is egy kicsit úgy van, hogy ha apuka anyuka beül meghallgatni az előadást, akkor közben a gyermek is el tudja foglalni magát. Ezért a központi tematika mellett idén nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, mint témára. Ez úgy néz ki, hogy bemutatunk középkori játékokat is, eredeti leleteket is meg lehet nézni. Ezekhez nem lehet hozzányúlni, viszont lesznek róluk másolatok, amiket kézbe lehet venni, meg lehet fogni. Olyanok is vannak, amikkel lehet konkrétan játszani. Ezen kívül tervezünk, és most debütál majd egy kincskeresős játékunk. Ennek van egy nagyon kedves története. A király kisasszonynak a huncut lidérc ellopja a rajzát, és azt kell megtalálni. A végén lesz egy kis jutalom is. Azt nem mondom el, hogy mi, meg nem is mondom el, hogy mi maga a játék, konkrétumokat még nem. Érdemes kipróbálni. Ezen kívül a kicsit nagyobbaknak lesz egy szerepjáték, ahol egy középkori környezetben kell döntéseket hozni és úgy alakítani a történetet. És kifejlesztettünk egy saját társasjátékot, van a ki ismeri, ki nem, a kígyók és létrák játék. Ennek kifejlesztettük a létrák és vödörök változatát, az az régész verzióját, ahol az ásatáson történő szerencsés és balszerencsés események befolyásolják, az ember előre jut három mezővel, vagy visszaesik. Ezt kipróbáltuk, és nekünk nagyon tetszett, remélem mindenkinek tetszeni fog.
1: Említette ezt a huncut lidércet, aki eldugta a rajzokat. Gondolom, hogy ezt a rajzot, vagy ezeket a rajzokat, azokat itt a királyi palotának a BTM-hez tartozó részében kell majd keresni. Tehát a cél nyilván az is, hogy bejárassák az emberekkel magát a királyi palotát.
2: Igen, természetesen annyit elmondhatok, hogy a barokk csarnokból indul, mert ott tudunk a legtöbben összegyűlni, viszont maga a rendezvény az a palota szinten lesz a múzeumban. Tehát a barokk csarnokból elindulva, és itt már rögtön egy kicsit el is spoilerezem az első megfejtést, majd le kell jutni a pincébe, és onnantól kezdve akkor szépen végigvezetjük a látogatót a kiállító térben.
1: Mi a tapasztalatuk egyébként? Mennyi ideig maradnak a régészet napján így a látogatók? Bár ugye nagyon sokféle látogatójuk van ilyenkor.
2: Vannak azok, akik csak végigmennek és megnézegetik, hogy mi a helyzet, vannak akik a keményvonalas érdeklődők, akik végighallgatják az előadásokat. Ugye az előadások folyamatos pont, tehát délelőtt lesz két előadás, és délután még kettő. Ezek a kápolnában, a kettő között viszont az érdeklődők akkor el tudják tölteni az időt, és találnak mindenféle más érdekességet. Vannak, akik elejétől végig itt vannak, és mindent végigpróbálnak. Maga a rendezvény az 11 órától 5 óráig tart, majd 17 óráig, e között viszont nagyon sok minden színes tennivaló lesz.
1: ilyen nagyon gyakran hagyományőrzőket is hívnak a különböző múzeumi rendezvényekre. Ezen is lesznek majd?
2: Nem, hagyományőrzőket most ide nem hívtunk, itt a saját munkatársaink lesznek, a műtárgyvédelemtől, a múzeumpedagógiától, a régészeti osztályoktól lesznek szakemberek. Hát most nem tudok mindenkit végig sorolni, aki részt vesz a programban, de magát a programot hárman szervezők, rajtam kívül, és most ABC sorrendben mondom, Máté Genovéva és Mézes Dorottya kolléganők a társszervezők.
1: A látogatók egyébként mennyire szeretik ezt a régészet napját? Mennyire visszajáró a közönség, aki részt vesz rajta?
2: Erre pontos felméréseink nincsenek, de azért szoktunk látni ismerős arcokat, és szoktunk látni visszatérő embereket. Tehát van olyan, aki visszajön, és ezért is van, hogy mindig próbálunk valami újat, olyat, ami tavaly nem volt, meg tavaly előtt sem, hogy legyen valami, amit visszajön. Tehát nem mindig ugyanazzal és ugyanazt nyújtsuk, mert azért lássuk be, hogy háromszor ugyanarra visszajönni már egy kicsit unalmas, akkor inkább keresek helyette mást. Viszont ha ugyanazon a területen valamit teljesen újat is ki tudunk próbálni, akkor az már inkább bevonza az embert.
1: Darúci Szabó László régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma régészet napjának egyik szervezőjével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai műsorában a vendégem Rechnitzer Zsófi, aki a Rechnitzer Galéria tulajdonosa. Üdvözöllek, Zsófi, szia!
2: Szia, Kata, köszönöm szépen a meghívást!
1: Már beszélgettünk itt korábban egyszer, sőt, lehet, hogy kétszer is, Zsófi.
2: Egyszer. Emlékszem.
1: De akkor még teljesen más volt a téma, akkor a torula volt a téma Győrben. Ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas gyár terület, ahol annak idején sőt, ez még mindig működik, és te még mindig ennek a motorja vagy. Ez egy ilyen kiállító tér, ahol nagyon jó kiállításokat lehet csinálni, mert a tér annyira izgalmas, és annyira vonzza ezeket az installáció jellegű témákat, hogy ott jobbnál jobb tárlatokat lehet megcsodálni időről időre. Majd szerintem erről is beszéljünk, de az alapvető témánk most nem ez lesz, mert már egy újabb fázisában vagy az életednek, amikor elhatároztad, hogy csinálsz egy galériát. Ez egy nagy lélegzet kellett, gondolom, hozzá.
2: Több is.
1: és ez már 2 éve fut, ez a galéria. Ilyen régen beszéltünk, akkor még nem volt galéria. És hát elég jól megy, én úgy látom. Tehát itt nagyon ügyesen évek alatt kiépítettél te már korábban is magadnak egy vevőkört, tulajdonképpen mondhatjuk így, és akkor most már nem privát eladásokat csinálsz, hanem galérián keresztül árulod a művészetet ilyen póriasan, vagy profán módon fogalmazva.
2: Igen, megváltozott kicsit a profil, de lényegében ebből is jött, amit te is mesélsz a korábbi profilom kapcsán, hogy én művészeti tanácsadóként dolgoztam, tehát műgyűjtőknek adtam tanácsot arról, hogy milyen műveket vásároljanak, milyen irányba gondolkozzanak, hogyan fejleszik a gyűjteményt, vagy adott esetben hogyan alakítsanak ki egy új gyűjteményt. Inkább ez a legutóbbi volt az én fő fókuszom, mert olyan fiatalabb gyűjtőkkel keveredtem össze, akik az elején voltak ennek az egész útnak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt, főleg a neoavangard kapcsán, a 60-as, 70-es, 80-as évek művészete kapcsán ismerkedtem meg velük, és ebben volt a fókusz, ez a 2010-es évek végének, a 20-as évek elejének egy nagy piaci fellángolása és felfedezése is volt, és ez egy elképesztően jó időszak volt számomra is, hogy részt vegyek egy ilyen újfajta gyűjtői lendületben. És ahogy telt múlt az idő, egyre több fiatal művészt láttam. Én előtte Londonban tanultam, tehát ott kicsit akkor a fókuszom.
1: Hol tanultál Londonban?
2: A University of Warwick mesterszakát végeztem el, ami egy kortárs műtárgypiac történet és biznisz névre hallgatott akkor, és itt főleg azzal foglalkoztunk, hogy hogyan épült fel a kortárs műtárgypiac, tehát az 1900-as évektől, amikor azt mondhatjuk, hogy a kortársakkal elkezd a piac foglalkozni, akkor ez hogyan történt, ők hogyan jelentek meg, és aztán, ahogy mentünk bele az időbe, egyre többet foglalkoztunk azzal, hogy mi a helyzet a feltörekvő piacokkal, ami ugye akkor a Kelet-Európa, Latin-Amerika, Ázsiának az új piaci területei voltak, úgyhogy számomra ez egy nagyon ilyen személyre szabott téma volt, egy iszonyú izgalmas képzés, nagyon jól beleláttunk a londoni kortárs művészeti világ és művészeti piac működésébe, és igazából valójában ezt a tanácsadói gondolkodást, ezt ott sajátítottam el egy galériánál, akiknek dolgoztam, az Austin Desmond Fine Art galériának, ahol pont nekik Kelet-Európa lett a fókuszok, és nekik készítettem egy nagy kutatást arról, hogy kik az itteni izgalmas neoavangard művészek, több tanulmányutat szerveztünk, és lényegében egy gyűjteményt is felépítettünk nekik, és ott John Austin vezette a galériát, aki a Mayer Gallery-ben még változatlanul foglalkozik ezzel az egész kelet-európai témával, szóval számomra ez egy nagyon ilyen izgalmas felfutás volt.
1: Még mindig annyira kurrens téma szerinted Angliában például, vagy a nyugat-európai műtárpiacon, Kelet-Európa, mint akkor, vagy most már egy kicsit kopott az újdonság?
2: Én azt érzem, ereje. Hogy megmaradtak azok a művészek, akik a nagy nevek, akik befutottak ebből az egész, mert bekerültek a művészettörténeti körforgásban, ők még abszolút kúrensek még mindig. Én azt látom, hogy ezek a felfedezésesebb projektek, vagy ezek a felfedezői kiállítások, mint akkor, azokból talán azért most kevesebb van. De akik viszont megjelentek, és akik bekerültek a nagyobb gyűjteményekbe, mert azért a Tét Modern gyűjteményezése, a Pompidouje, ben ugye rengeteg, a gyűjteményezési bizottságban rengeteg szuper magyar gyűjtő van. Akik
1: mondj egy párat.
2: A Spengler Kati és a Somlói Zsolt, ők nagyon-nagyon nagy hatással vannak a gyűjteményezési folyamatokra, a Dénes Andrái. Szóval azért...
1: De hogy művészek, tehát például Maura...
2: Ja, művészeket Dóra, mondjam, bocsánat, oké.
1: Okay. De Spengler Katéknak is hálásak vagyunk, csak hogy az izgat, hogy végül is milyen művészek kerültek.
2: Hát a Maurer Dóra, Baki Imre, Nádler István, Jovánovics,

0: és újabb gyűjteményezési vagy kiállítási helyzetekben a nemzetközi művészeti múzeumi világban. Úgyhogy szerintem ez iszonyú nagy változás mondjuk 10 évvel, vagy 15-20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már
1: kanonizálódik így van. A
0: most már egy Maurer Dóra, vagy egy Bach Imre neve, az egy alapvetés. Uh-huh. És erre nagyon sokat tudunk, én azt gondolom, hogy építeni a fiatalabb generációk művészeivel is. De az a fajta érdeklődés, ami akkor volt, én most ezt a hívet nem látom. Uh-huh. Nyilván rengeteg minden változott a világban, és nyilván van most azért egy érezhetően egy gazdasági visszaesés, és ez nem csak a magyar művészeti világra jellemző, hanem a nemzetközire is, ugyanígy jellemző a non-profitra is, hogy ott is vannak azért egy nagyobb non-profit vagy múzeumi terekben bizonyos jellegű visszaesések, vagy megkötések, uh-huh. vagy megszabások, tehát azt is gondolom, hogy lehet, hogy most van egy kicsit ilyen pauza, és aztán majd visszajön ez az érdeklődés, meg ez a nagyobb lendület, hogyha egy kicsit visszakerül a gazdasági élet oda, ahol volt, vagy uh-huh. kicsit a kultúrában is sokkal több, meg újabb, kreatívabb finanszírozási módszerekbe tudnak indulni.
1: És akkor a háttereid között, ez úgy látom egy nagyon komoly bástya, de hogy emellett azért ott van az a tény is, hogy az édesapád nak egy elképesztő gyűjteménye volt.
0: Így van.
1: Van.
0: Igen, így van. Édesapám, igen, ő egy nagyon, nagyon fontos műgyűjtő volt.
1: Egy tündér volt. Itt a műsorban is volt vele műsor, sajnos most már elvesztettük egy ideje, de a hagyaték az borzasztó értékes szellemileg.
0: Abszolút, igen. Hát örülök, hogy volt nálad, mert jó volt vele beszélgetni, nagyon jó figura volt, mindenkinek egy vidámságot hozott mindig. Tehát édesapám egy nagyon, nagyon szép, és egy nagyon organikusan fejlődő gyűjteményt rakott össze. Ő közgazdász volt, regionális tudományokkal foglalkozott, és ahogy egyre jobban merült el a művészetben, egyre jobban megtalált egy utat, ami főleg az absztrakció és a geometria iránya volt, és az életének az utolsó 15 évében azt kell, hogy mondjam, egy nagyon szép geometrikus művészeti anyagot rakott össze, ami az ő ízlését tükrözi egy az egyben. Imádta a színeket, imádta, hogy minden vibráljon, imádott találni műveket, tehát egy ilyen klasszikus gyűjtő volt, aki sétálgat és betéved galériákba, és ott felfedez dolgokat, tehát egy ilyen nagyon élményhajhászan és impulzívan állt hozzá a gyűjtéshez, de emellett egyre nagyobb tudása lett, és egyre több koncepció alakult ki abban, hogy miket és hogyan gyűjtsön. És azért nekem ezt az utat végignézni, meg végigélni, szóval kisgyerekkoromban még csak egy-egy mű volt a falon, és valahogy én azt raktam magamnak össze, hogy egy picit olyan, mintha én a gyűjteménnyel együtt nőttem volna fel, tehát ahogy már én is fortam ki, meg a gondolataim, vagy akkor hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hogyan addigra kezdtem el valójában tényleg műveket látni otthon, és addigra kezdett el a hétköznapi életünknek is a része lenni az, hogy a művészet, hogy kiállításokra menni, hogyha külföldre utazunk, akkor a művészet mentén utazunk.
1: Szeretted ezt, hogy ő így bevont ebbe?
0: Én nagyon, nagyon.
1: És van egy testvéred, ő is szerette?
0: Két testvérem van, két nővérem. Igen, ők is nagyon uh-huh. szerették. Ott nálunk van egy kisebb, tehát féltestvérek vagyunk, és uh-huh. van egy kisebb korkülönbség, úgyhogy ők nem így, tehát nem éltünk együtt ezekben az uh-huh. években, de abszolút imádták
1: te
0: azt.
1: Te kaptad töményen az.
0: Igen, uh-huh. igen, de hát ők is, nekik is volt részük szerencséje ebben, abszolút, mert apa mindenkinek ezt, tehát árad belőle az, hogy a uh-huh. művészet és a művészet szeretete. De az, ahogy tényleg a családi nyaralások átfordultak arról, hogy a tengerpartra menjünk abba, hogy hogyan menjünk el Párizsba egy kiállításra, azt én úgy egy az egyben megéltem. És nagyon izgalmas volt. Tehát amikor hazajött egy nyaralásról, és arról mesélt, hogy ők az Lucien Hervénél voltak Párizsban, és miket meséltek nekik, és hogy tehát, szóval ezek elképesztően feltöltik az embert. Úgyhogy én ezt a világot láttam, és akkor elég hamar, vagy hát a gimnázium végén eldöntöttem, hogy én valahogy a művészettel szeretnék foglalkozni, ami otthon nem volt túl nagy lelkesedés az ügy iránt egyébként.
1: Tényleg? Igen. Ezek után.
0: Ő azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmám, legyek rendesen közgazdász, és majd utána én foglalkozhatok a művészettel, de ez nekem nem csúszott, úgyhogy maradt a szenvedély. És nagyon gyorsan rátaláltam erre a szervezői oldalára a művészeti világnak. Először a kurátorképzést végeztem el a Képzőművészeti Egyetemen,

0: temen, ami már szintén ez a vonal, de ott is én éreztem, hogy engem a piac izgat, meg a piacnak a dinamikái, annak a mechanizmusai, úgyhogy ezért gyorsan keveredtem Londonba erre a mesterszakra, meg az utána levő irányokba, ahol már abszolút ezzel tudtam foglalkozni.
1: És akkor hazatérve kezdted a Torulánál?
0: Hazatérve elkezdtem körülbelül párhuzamosan a tanácsadást, a gyűjtőkkel való együtt dolgozást, és mellette, hát szintén nem nagy titok, de az egyik gyűjtő révén, akit itt megismertem, az ő révén ismerkedtem meg a Torulával, ami 2017-ben alapult Győrben, a Győri Szeszgyár és Finomító ZRT-nek ő a fő támogatója a Torulának, és a Szeszgyárnak az egyik már nem használt épületét használjuk, egy Torula néven futó épületét, mert a Torula az egy élesztő fajta, egy takarmányélesztő, de a 90-es években gyártottak ebben az épületben, majd az épület, majd ahogy változott a mezőgazdaság, és erre nem volt szükség erre a takarmányélesztőre, magára maradt az épület. És a 2010-es évek közepén az akkori tulajdonosok egyike fedezte fel újra, hogy úristen, itt van ez a csoda, amivel nem, éppen most nem tud mit kezdeni a gyár, raktárnak túl jó, de most másnak nem tudják használni, és hogy mi lenne, hogyha elindulna itt egy kulturális gondolkodás. És én jóval később, 2019-ben keveredtem a Torulához, mint művészeti vezető, addigra már kialakult a modell, hogy ez egy non-profit kiállítótér, műteremház és oktatási programok szervezésére kialakított alapítvány áll mögötte. Tehát ez a három lépcső, vagy ez a három alappillére a Torulának. Én legjobban a kiállítási projektekben és a műteremház részében tudok érdemben hozzászólni. És azt találtuk ki, mint profil, hogy legyen egy olyan tér, tényleg, ahogy te is leírtad, egy különleges tér, tehát egy nagyipari csarnok, 13 méteres belmagasság, gyönyörű, az egyik fala csupa üveg, tehát egy ilyen csodálatos ilyen őserő ipari csarnok a Torula. Hogy mi lenne, hogyha olyan művészeknek adnánk itt bemutatási lehetőséget, akiknek akár egy ilyen ugródeszkaként ez út lehet, hogy megmutassák azokat a projektjeiket, amiken éppen dolgoznak. Ez a Bécs-Pozsony-Budapest háromszögön belül lévő Győr, mint lokáció is egy remek potenciál erre, hiszen igyekszünk arra, hogy egyre jobban nemzetköziek legyünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos is, fontos úgy is, hogy azért nagyon megváltozott az elmúlt 10-15 évben a non-profit intézmények aránya és célja és potenciálja itthon, ezért nagyon szükség van az ilyen jellegű terekre. És a Torula azt gondolom, hogy mostanra kezdi magát kinőni oda, hogy mi is már jól értjük, hogy mit tudunk csinálni, hogy mik azok, amiben ügyesek vagyunk, mi az, amit jól tudunk hozni. És most azt látom, hogy így a 30-as évek végén, 40-es évei elején, közepén levő művészeknek tud most egy nagyon jó bemutatkozó tér lenni a Torula, ahol már nagyobb projekteket tudnak bemutatni, ahol kicsit be tudják, mondjuk össze tudják foglalni, hogy az elmúlt 20 évben ők mivel foglalkoztak, vagy hol tartanak most ebben.
1: Na és akkor innen ugrottál arra, hogy lett egy galériád, amit úgy hívsz, hogy Rechnitzer Galéria. Igen. Ebben szerepet játszott apukád gyűjteménye, hogy esetleg abból szerettél volna árulni néhány darabot, vagy ez egy teljesen friss és csak kortárs művészettel foglalkozó galéria. Egyébként érdekes, mert ahogy úgy nézem, nálad kevésbé ez a geometrikus világ, ami játszik, hanem egy sokkal inkább egy ilyen organikus, néha kicsit figurális hangulat.
0: Igen. A galéria ötlete az nem a gyűjteményből támadt, nyilván organikusan a része a folyamatnak, hogy a gyűjtés maga, mint egy szenvedély, vagy mint egy óriási érték, amit én látok, azt szeretném támogatni innen, vagy szeretnék egy újabb felületet biztosítani neki a galéria felől, de ahonnan a galéria jött, ez egy egészen más gondolkodás volt. Ez pont inkább valahogy ennek az egész intézményrendszerű változásoknak egyfajta eredményeként csapott le nálam, hogy csomó művész van, aki nincs reprezentálva megfelelően, vagy nem látható megfelelően, nincsenek bemutatkozási terek, nincsenek erre platformok, vagy amik vannak, azok mondjuk csak a művészeti világ számára elérhetőek, hogy igazából van itt még tér arra, hogy legyenek ilyen jellegű bemutató terek.
1: Merre van a galéria?
0: A galéria Szabadság tér mellett van a Perzselmór utcában. Ez egy szuper kis sétáló utca az Amerikai Követség mellett. És maga a tér is szerintem nagyon jól leírja a profilt, tehát mi fiatal művészekkel foglalkozunk, a édesapám gyűjteményéhez így módon nincsen köze a galériának, és nem is ebből jött az ötlet, hanem abból, hogy hogyan lehetne fiatal művészekkel elkezdeni foglalkozni egy kicsit ugyanilyen menedzsment jelleggel, hogyan lehet hatni a karrierjükre, hogyan lehet ezt felépíteni, hogyan vehetünk ki ebben aktívan részt. Engem mindig is ez izgatott.
1: Kik ők? Kiket képvisel a galéria?
0: Most egyelőre 6 művésszel foglalkozunk. Ebből van, aki 2 éve diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, mint például a Kálóczi Eszter vagy a Kovács Kira. Bocsánat, 7 művésszel foglalkozunk, mert már Csapó Julival is foglalkozunk, aki szintén 2 éve diplomázott a képzőművészetén, innen ugrott be nekem. Vannak, akik már egy kicsit, már jó ideje jelen vannak a pályán, itt van például Gejből Kata, egy szuper fotográfus, vagy Ulbert Ádám, Huminilovics Vanda, aki egy új név, de már régóta jelen van, és Táncos Anna, még egy másik művészünk, aki meg egy szuper izgalmas alapvetően építészetből a képzőművészet felé forduló művész. Uh-huh. Úgyhogy most ez a csapat, nagyon élvezem a velük való együtt dolgozást, azt is élvezem, hogy a galéria organikusan növekszik, tehát látom, hogy szeretnénk még művészekkel foglalkozni, de hogy mindig próbálok csak annyival foglalkozni éppen, hogy utolérjük magunkat, és le tudjuk követni a folyamatokat.
1: Mit láthatunk most áprilisban?
0: Áprilisban most egy új kiállításunk van, ahol Csapó Juli, Kálóczi Eszter és Klingemma hármasának a bemutatkozó projektje van. Eszterrel már foglalkoztunk korábban is a galériában, de Csapó Juli és az Emma művészeteit most mutatjuk be először. Gadó Flóra a kiállítás kurátora, és Benső Terek néven fut a kiállítás, szerintem egy szuper izgalmas, főleg festészeti, de egy picit installatív művekkel megspékelt tárlat. A galériának van egy csodálatos pincéje, ahol ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit ilyen experimentálisabb projekteket is be tudjunk mutatni. Úgyhogy most a pincében az Emmának egy nagyobb installációját lehet látni, úgyhogy javaslom, hogy május elejéig megtekinthető. Úgyhogy javaslom, hogy kedves hallgatók, hogyha van kedvük, akkor ugorjanak be is.
1: Majd, ahogy mindig szoktunk készíteni egy posztot, Facebook meg Instagram posztot a beszélgetéshez, mert ugye annyira vizuális ez a téma itt a gyűjtőben, hogy nehéz róla elvont módon képek nélkül beszélgetni, úgyhogy majd küldesz nekünk jó kis képeket, és akkor tudjuk mutatni ízelítőként a hallgatóknak. És mit tervezel még nyára?
0: Még egy kiállítást tervezünk tavaszra. Május közepén fogunk nyitni a következő tárlatot. Itt főleg az antikvitással szeretnénk foglalkozni. Szóval kicsit így kortárs szemmel hogyan nézünk az antikvitás felé, és hogyan ad nekünk ez energiát. Nekem ez egy kedvenc témám. Táncos Annával foglalkozunk ezen a projekttel sokat. Most még egy picit még folyamatban van, hogy kik lesznek a művészek, akiket bevonunk a projektbe, de hogy május közepe vége magasságában nyílik ez a kiállítás. És igazából mi a nyár folyamán zárva vagyunk, ennek főleg magánéleti okai vannak, van 2 óvodás kisgyerekem, úgyhogy én a nyarat, a július-augusztust azt velük szeretném.
1: Sok galéria van itt.
0: Meg a galériák, igen, alapvetően azért nyáron, augusztusban legalábbis legtöbben bezárnak. És azt gondolom, hogy viszont ez az antikvitás projekt, ez lehet, hogy szeptemberre fenn fog még maradni, hogy egy picit még ott is fele lehessen ezekbe az energiákba merülni.
1: Nagyon klassz. Hát ez a baj, hogy itt a műsoridőnk végére értünk. Rechnitzer Zsófival beszélgettem, aki a Rechnitzer Galéria alapítója, tulajdonosa. Beszéltünk itt az élettörténetedről, hogyan keveredtél a műtárgypiacra, a művészeti területre, meg arról is beszélgettünk, hogy mi a profilja a 2 éve működő galériádnak. Köszönöm szépen, Zsófi, a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntetőkamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntetőkamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi telefonszámra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer, bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak.
0: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief. Ma nem érkezünk új beszélgetésekkel, hanem két korábbi beszélgetést ismétlünk. Először arról lesz szó, hogy a social médiában van-e a márkáknak más lehetősége a szórakoztatáson túl, érdemes-e a szórakoztatáson, vicceskedésen túlmutató tartalmi stratégiával jelen lenni a social média felületein a márkáknak. Vendégünk Bódi Zsófi, a Mediátor Socials Operations Lead-je. Zsófit követően pedig Vavreg Balázs Direct Response Copywritert hallgathatják. Vele arról beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepeket vesz át a marketing kommunikációban az emberektől, és melyek azok a feladatok, azok a teendők, alkotások, amelyek mindig az embernél fognak maradni, vagy legalábbis érdemes a humán kollégáknál hagyni a reklámozásban és a marketing kommunikációban.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Bankó Bence interjúja.
2: Folytatódik a Rebrief Bódi Zsófiával, a Mediátor Social Operations Lead-jével. Köszöntünk, Zsófi!
3: Szia, Bence! Hello, hello!
2: Zsófi azért csatlakozott hozzánk, mert egy picikét megpróbálunk rendet tenni a közösségi média, social platformok, márkák és szórakoztatás témakörében. Kiinduló pontunk az, hogy általában a legtöbb social média szakember azt mondja, social platformokon, közösségi felületeken a márkáknak szórakoztatniuk kell, az emberek azért vannak ott, hogy szórakozzanak, és szerintem elég gyakran ezt is csinálják a márkák. Neked mi az érzésed? Megfogadják ezt a tanácsot különben a márkák? Vagy ez nem is egy jó tanács? Távolabbról kéne kezdeni?
3: Hát, kötelességem távolabbról kezdeni, de alapvetően azt gondolom, hogy ha meg is fogadják, akkor picit a nagy többség, és természetesen vannak nagyon jó üdítő kivételek, azok loholnak ezután a szórakoztató ipar után, és nem veszik figyelembe, hogy van csomó más dimenzió, ami mentén elindulhatnának, de alapvetően ma már nem tudunk nem szórakoztatni szerintem a social platformokon, főleg, hogy az utóbbi időben a short form videó olyan szinten teret nyert, mint formátum, hogy nem tudsz nem a legszórakoztatóbb műfajban kommunikálni.
2: Azt mondod, hogy egyszerűen, ha socialra megy egy márka, akkor úgyis videózni fog, és hogyha valaki videózik, akkor az azt jelenti, hogy az a videó az legalább valamilyen szinten szórakoztató lesz, tehát gyakorlatilag nincs is nagyon más dimenziója a social tartalmaknak.
3: Természetesen van más dimenziója, és már nem is beszélhetünk nagyon organikus terjedésről, ugye ezt már párszor szerintem előttem is elmondták ebben a műsorban, hogy mindent hirdetni kell. Nyilván segítheted abban a hirdetésedet, vagy a tartalmadnak a terjedését, hogy olyan formátumot fogsz választani, amit az emberek nagyobb valószínűséggel vagy szívesebben fogyasztanak, és hát nyilván az egy nyílt titok, hogy leghatékonyabban át lehet adni az információt a short form videóval, audiovizuális stimulus, és így ki is nyitnám akkor a kérdést, a kedvenc veszőparipámat, a dopamin termelést, amiről már nagyon sokat beszélgettünk így a szakmai berkekben is, hogy mennyire más stimulust jelent az agy számára a short form videó, és hogy mennyire tud veszélyes lenni.
2: Mondtál, mielőtt készültünk a beszélgetésre, mondtál hasonlatokat. Az egyik a szerencsejáték volt, a másik a sport. Az egésznek ugye az a lényege, kicsit szenvedsz, aztán utána ez a jutalmazó hormon, a dopamin felszabadul a szervezetedben. Ennek mi köze van a social médiához?
3: Alapvetően a jutalmazó központunk az úgy működik, hogy valóban kell hozzá egy pici szenvedés, de ezt fordíthatnánk le úgy is, hogy befektetett erőfeszítés vagy energia, és mivel ez egy nagyon egyoldalú, igen, ilyen passzív befogadói tevékenység, maga a shortform videóknak a görgetése, ezért az agy jutalmazó központjában ezek a píkek, ahogy mondjuk felszökik a dopamin egy nagyon vicces videónál, minél több ilyen videót nézel meg, az a pík annál alacsonyabban lesz, és ezért kell néha detoxot tartani, vagy szüneteket tartani.
2: Tehát az a ciklus, hogy elindul egy videó, értelmezem, megértem belőle a viccességet, humort, szórakoztatóságot, érdekességet, stb., és mikor megértettem, akkor jön a dopamin löket. És nyilván egy rövid videó esetében nagyon lerövidül ez, ez az idő, amíg ugye értelmezem, tehát a befektetett energia szakasz nagyon lerövidül, és a löketek egyre sűrűbben vannak egymás után.
3: Így van, így is lehetne mondani. Most lehet, hogy egy orvos az ilyen ráncolt homlokkal szemöldökkel nézne ránk, hogy ezt tényleg nagyon lebutítjuk. Nyilván itt, mivel nagyon rövid idő alatt dolgozzuk fel az információt, és nem is várjuk meg sokszor, hogy a teljes tartalmat megértsük, hanem az első benyomások, az első rácsatlakozunk egy poénra, értjük, mi az insight benne, és már pörgetünk is tovább is. Igen, ezekből a píkekből van nagyon sok sűrűn, és mivel ez egy napi szintű tevékenység, minden nap is akár több órát töltünk vele, ezért egyszer csak amit az angol is mond, ez a brain rot, ez abszolút igaz, elfárad az agyunk egyszerűen. És utána, amikor másnap megnyitjuk ugyanazt a platformot, ugyanolyan, nem tudom, humor levelön van a tartalom számunkra, már mégsem jut akkorát, és szépen lassan egyre, ez a, megint csak egy angol szóval élnék, de inkább ezt most skippelem, tehát fáradtság, ez a fáradtság lép be az ember elmében, hogy már nem hoz olyan boldogságot, olyan örömöt, vagy olyan kielégülést egy tartalom. És azért hoztam párhuzamot, vagy vontam párhuzamot a sportolással, mert ott, és nagyon sokan gyűlölni fognak ezért, de nyilván az, hogy edzed az izmaidat, az fájdalommal is jár, szenvedéssel is jár, de a végén mégiscsak van egy nagyon pozitív hozzáadott értéke a napodhoz, meg a közérzetedhez, és nyilván itt ez a munka, ez egy kiemelődik a képletből.
2: Értjük a dopaminnal kapcsolatos működést, de ez... Értjük most már a dopaminnak a mechanizmusát, de mit kell erről gondolni a márkagazdának? Ebből a dopamin ciklusból, ebből a rutinból egy márkának meg kell próbálni kitörnie valami más logikával érdekessé tennie magát, vagy pedig ez azért fontos, mert ez egy olyan adottság, amihez minden márka kommunikációnak alkalmazkodnia kell a közösségi médiában.
3: Bizonyos mértékig szerintem érdemes hozzá alkalmazkodni, de ne erre építsük a teljes social kommunikációnkat. Legyenek olyan tartalmaink, amik több információt hordoznak, és mélyebb mondani valójuk van a márkáról, a szolgáltatásról, a márka hitvallásáról, vagy krédójáról, de mellette nyilván számolnunk kell azzal, hogy kellenek az olyan tartalmak, amik rövidek, ütősek, van benne valami húk, ami miatt végig fogja nézni, vagy netán még több videót is végig pörget a mi oldalunkon.
2: Van-e abban eltérés, hogy a különböző közösségi média platformokon mennyire kell megfelelni ennek a szórakoztatási igénynek, a dopamin igényeknek?
3: Hát ezt valamennyire a platformok is alakítják, ahogy elnéztem az elmúlt években, pont a LinkedIn-ről beszélgettünk, hogy egyszerűen megnyitom, és már sokszor nem tudom, hogy melyik platformon járok éppen, főleg desktop nézetben, hogy ez most Facebook, Instagram, de ez nyilván vannak azért árulkodó jelek, de hogy betört a short form, és ez a fajta vlogolás, közlékenység a LinkedIn térbe is, ez abszolút látszik, hogy egyre jobban összemosódnak ezek a határok.
2: De így meddig tarthat eznek a... Meddig lehet elmenni a szórakoztatással? Nem inflálódik-e el ez a fajta logika, ez a fajta dramaturgia, amit ebben a tartalomkészítésben csinálunk?
3: Hát, ha ezt tudnám erre a választ, akkor jövendőmondó lennék. Szerintem minden lufi kipukkan egyszer, de szerintem maga a videós tartalomforma az ciklikusan, de vissza-vissza tér, nem véletlenül. Az, hogy most éppen álló és rövid formátum, az, de már ebben is annyira széles a spektrum, tehát most már egy 60 szekes videó is tud működni, nyilván nagyon sok mindentől függ, hogy van felépítve, de tényleg maga a tartalomszerkesztés is egy dramaturgia mentén épül fel, tehát egyszerűen át kell gondolod, hogy mit szeretnél mondani, nyilván ez nagyon sok applikáció, most ha csak a CapCutot említem, szinte kiszolgál. Tehát szinte scriptet se kell írnod, bedobálod a footage-eket, és összerakja neked úgy, hogy nem is kellett gondolkodnod magán a forgatókönyvben, mert ad egy ívet. Mert hogy felülünk a trendekre, videók zenére vannak vágva, templétek elő vannak így ezáltal készítve, szóval egyre kevesebb befektetett energiával tudsz felülni erre a vonatra, csak szerintem nem érdemes.
2: Miért nem érdemes? Akkor mit érdemes csinálni?
3: Szerintem fontos, hogy amellett, hogy az ember, vagy a márka, nem az ember, de a márka mögött álló emberek, akik a tartalmakat készítik, lássák azt, hogy érdemes egy pontig felülni erre a vonatra, és az, az időbeliségi dimenziót figyelembe véve gyorsan reagálni, hogyha felhasználóknak van egy véleménye a termékedről, amit termék előnyét tudsz kovácsolni, vagy a kommunikációdban előnyét tudsz kovácsolni, azzal legyél éber, figyeld a kommenteket, legyél velük nyitott egy párbeszédre, reagálj a reakcióikra, a kérdéseikre. Tényleg a Redditről már beszélt előttem az egyik kedves kollégám, és nekünk is nagy fejtörést okozott az, hogy hova tegyük a Redditet ebben a koordinátorrendszerben, és láttam egy-két nagyon-nagyon jó, kiváló példát arra, hogy hogy kell jól használni. Annyira community-based a Reddit, hogy pont arra jó, hogy olyan insightokat szedj onnan ki a szolgáltatásodnak, amit aztán a kommunikációdban iszonyú nagy előnyét tudsz kovácsolni. Most nemrég láttam egy DAV példát, ahol out of home reklám lett Reddit kommentekből, amit az emberek írtak, egy nagyon népszerű, azt hiszem valami...
2: Óriás plakát reklám.
3: Így van, óriás plakát reklám. Konkrétan egymás párba állítva két komment, az egyiken panaszkodnak a szagára a terméknek, a másikon meg magasztalják, hogy milyen jó. És hogy egyszerű, de felhívja a figyelmet, és pontosan emlékezni fogsz arra, hogy az milyen termék volt, tehát iszonyúan kreatívan fel lehet használni, és most nem csak az öncélúság miatt, hanem figyelni, és úgy fejleszteni a termékedet, és visszacsatornázni az emberek véleményét, gondolatait a termékedről a te saját social kommunikációdba, hogy ezzel is egy narratívát tudsz teremteni, vagy birtokolni.
2: Ha jól értelmezem, akkor a te tanácsod az, hogy a márkák azok ne abba gondolkodjanak, hogy hú, van egy márkaüzenetem, és azt hogyan tudom szórakoztatóan, vagy még szórakoztatóbban tálalni, hanem inkább azt keressék meg, hogy az a márka, az a téma, arról az emberek mit beszélnek, mit alkotnak, mit mondanak róla a social platformokon, és azokba a beszélgetésekbe, diskurzusokba csatlakozzanak be inkább?
3: Vagy annak a diskurzusnak a momentumát megragadva azt formálni egy tartalommá, vagy egy márka üzenetté. Tehát igen, egyébként jól összefoglaltad, Bence.
2: Hogyan érdemes ennek nekiállni? Hogyan álljunk neki egy social tartalom, social stratégia elkészítésének, hogyha elengedjük a szórakoztatás kényszerét?
3: Szerintem az még a régi iskolából egy valid gondolat, hogy legyen egy krédója a brandnek, vagy a terméknek, ami mentén elkezd gondolkodni, hogy milyen területeken tud autentikusan megszólalni. És ezeket a területeket kell utána megint csak egy angol kifejezésnek ónolni, és azt megnézni, hogy ezekhez a területekhez milyen formátumokat, milyen üzeneteket tud társítani, és amentén lebontani a kommunikációját. De hát nincs egy one size fits all megoldás erre, természetesen ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, bonyolult, és minden márkánál vagy terméknél változatos.
1: Az előzőekben Bódi Zsófiát, a Mediator Social Operations Lead-jét hallhatták, és most folytatódik a Rebrief Vavreg Balázs Direct Response szövegíróval, akivel arról beszélgetünk, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepet kap a marketing kommunikáció tervezésében és kivitelezésében.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
2: Vendégünk Vavreg Balázs, Direct Response Copywriter, szövegíró, akit azért hívtunk el, mert Balázs is láthatóan, hírleveléből láthatóan elég sokat foglalkozott azzal, hogy így a marketing feladatokat és a marketing folyamatokat hogyan alakítja át az AI, és úgy gondoltam, hogy érdemes lesz vele arról beszélgetni, hogy mi az, ami az embereknek marad a marketingben, és mi az, amire tényleg jobb a gépeket, mesterséges intelligenciát, automatizációkat használni. Köszöntünk a műsorban.
4: Köszönöm a meghívást.
2: Amikor már a Google hirdetés kezelője is egyre kevésbé ösztönzi azt, hogy az ember konkrét hirdetés szövegeket írjon bele, és helyette a rendszer ír szövegjavaslatokat, és alapvetően a sugó is azt ajánlja, hogy a rendszer javaslatait használjuk, akkor az látszik, hogy az ilyen kampányok fejlesztésébe, tervezésébe egyre kevesebb tér marad a kreatív szakemberek számára. Te érzed azt személy szerint, hogy szűkül neked a tér?
4: Nem igazán. Azt tapasztalom, meg a kollégákon is ezt látom, hogy egyre több munkánk van, csak ez más jellegű. Tehát te viselsz most egy inget. van a kezeden egy óra, van egy szemüveged, ezek egyike sem lehet, hogy az óra kivétel, de hogy ezek már nem kézzel készülnek, mint mondjuk 500 vagy 1000 évvel ezelőtt, hanem gyártósorral. Máshogy tervezik, mást várnak el tőle. Valószínűleg a kampányok tervezésében, a grafikai munkában, a koncepcióalkotásban, a szövegírásban, meg a marketing munka egyre több területén az, amit korábban kézzel csináltunk, hogy valaki személy szerint odaült és kigondolta, ennek egy részét kiadjuk, nevezzük egyszerűen gépeknek.
2: Zuckerberg ezzel kapcsolatban még rátett egy lapáttal, ő azt nyilatkozta, hogy a legtöbb vállalkozásnak elég lesz egy idő után oda menni a Metához, ugye a Facebook és az Instagram és a WhatsApp gazdájához, és bekötni a fizetési eszközét, tehát hogy a reklámdíjakat a rendszer tudja vonogatni a céges számláról, és meghatározni az üzleti célt, hogy mit szeretne a vállalkozásával elérni, és onnantól kezdve a rendszer önműködően gondoskodik majd arról, hogy megtalálja a vásárlókat, megszólítja őket, és vásárlást ösztönözni fog. Te mit gondolsz erről?
4: Ez végül is egybevág azzal, ami felé tartanak mindig is, tehát a Facebook, vagy inkább a Meta nagyon sok részét átveszi, tehát megszűnt például az, hogy te manuálisan választod ki a célcsoportod, mert azt mondod, hogy akkor ezt a nevezzük fekete doboznak, ami az ő rendszerük rábízott, hogy akkor ő majd eldönti, hogy kinek, mikor, melyik hirdetésedet mutatja meg, és egyébként ez hatékonyabb is. A kérdés az, hogy ez neked az érdekede, mert lehet, hogy a Metának az érdeke, de neked hirdetőként vajon az érdekede, hogy a kommunikációd fölötti kontroll egyre nagyobb részét átadjad egy olyan cégnek, aminek a részvényei azok nem téged gazdagítanak. Ez egy nyitott kérdés. Az, hogy ez mennyire lesz sikeres a Meta részéről, ez is egy nyitott kérdés. Én azt látom, főleg az Andromeda frissítés, meg az utóbbi frissítések nyomán, hogy az a rész, amit igazából senki nem szeretett a hirdetéskezelőben mókolni, meg a két hetente máshogy felépülő rendszert újra tanulni, ezeket átveheti a Meta, és egyre jobban felértékelődik, ezt kampányadatokon látjuk, a kreatív ereje, hogy milyen képet, milyen videót, milyen szöveget használsz, milyen ajánlatot hirdetsz, hogyan strukturálod a kampányaidat. Ez egyre inkább fontosnak látszik.
2: Ezzel szemben viszont a legtöbb tanács az AI-jal kapcsolatban az ügyfelek irányába szóló tanács, mindenféle szaklapoktól, marketing tanácsadóktól az arról szól, hogy hogyan lehet az AI-t minél több helyzetben a marketing kampányok, reklámkampányok megtervezésére, kivitelezésére használni, és ebből így folyamatosan szorul ki az ember, te pedig azt mondod, hogy felértékelődhet mégiscsak így ebben az emberi munka. Mire gondolsz?
4: Leginkább arra, hogy nagyon sokszor ezekben a diskurzusokban valahogy hiányzik az, hogy amúgy a fogyasztók mit szeretnének, ami egy marketinges alapvetésnek kéne lennie, de olvasok LinkedIn-t, nézek YouTube-ot, vagy bármilyen módon nézem ezeket a riportokat, és egy ilyen őrült optimizmus van, hogy mindent szervezünk ki az AI-nek, és mindent csináljunk meg. És közben egyébként, hogyha elmész egy piacon körbenézel, azt látod, hogy emberek a generikus AI által generált ugyanolyan ízű, szagú, bűzű tartalmakat hamar felismerik, unják, semmit mondónak tartják, mert egyébként általában azok is. Tehát, hogy ez a része nem működik. És az, hogy
2: még közben kell szóljak, mert közben meg volt arról kutatás, ugye System One, Andrew Tindallék, amiből az derült ki, hogy nem nagyon izgatja az embereket, hogy egy reklám az AI-jal készül-e, vagy nem. Alapvetően nem kérdés ez a számukra, és nem szempont.
4: Hogyha jó az a reklám. Tehát szerintem itt a kulcs nem az, hogy AI vagy nem AI, hanem hogy ezek eszközök, és hogy az eszközzel mit alkotunk. Tehát, hogy nagyon sok olyan poszt van, amiről nem tud megmondani, hogy AI valamilyen fokú AI használattal készül. Mert mondjuk a workflow-nak egy része a kutatás, ez az, ki lett szervezve, de a végén valaki azt átnézte, a human in the loop az megmarad. Tehát valakinek a hangja, a stílusa, a hozzáadott értéke megjelenik, és a végeredmény kiváló.
2: Valakinek a hangja, stílusát, ezt a kifejezést, ezt használtad azokban a beszélgetésekben is, amik így a felvételt megelőzték. Mit jelent ez, mire gondolsz, és miért az az állításod, hogy ezt az AI nem nagyon fogja tudni eltalálni?
4: Az AI-ok, amikor ezt fölvesszük, ugye nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezek egyre komplexebben, de alapjában mindig nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezeknek a alap felépítése az, hogy kiátlagolják a válaszokat. Tehát az a, megpróbálják kitalálni a következő tokent, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, de tényleg nagyon leegyszerűsítettük, és ez nem tud izgalmas lenni magától. Azokat kívülről kell belevinni a rendszerbe. Az, amilyen te vagy, hogyha fölhívod valamelyik szerettedet, akkor ők két mondat után meg tudják mondani, hogyha nem is látják a számot, hogy te beszélsz, mert a szavajárásod, a hangsúlyozásod, egy csomó minden, ami te vagy. És az elmúlt 10-20-30 évben márkák elképesztő összegeket és elképesztő energiákat költöttek arra, hogy elhitessék, hogy ők a barátaim, hogy ő a szomszéd srác, a szomszéd lány, ők engem ismernek, az én értékeimet vallják, és bejött az AI, és ezek, minthogyha megszűntek volna ezek az igények, a szándékok, és mindenki arra ment rá, vagy hát nagyon sokan, hogy jó, akkor posztoljunk napi egy helyet, napi ötöt, volument növeljük, és váltsuk ki a munkánkat. De közben meg én azt látom a fogyasztók oldaláról, hogy ez a rossz AI használat az elképesztő közönyt vált ki belőlük.
2: Mit jelentene akkor a jó AI használat?
4: Egy olyan analógiát tudok hozni erre, hogy képzeljük el, hogy kimész Budapest határába, és elkezdesz ásni gödröket. Ez lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, de ásol gödröket. De fejlődik a technológia, ezért oda viszem egy markológépet, és akkor a markológéppel hatékonyabban ásol. Fölfedezed azt, hogy amúgy ki lehet szervezni dolgokat, és agentikus AI alapján megbízol több markolót, hogy azok ássanak helyetted valamilyen módon. A kérdés az, hogy ebben a konstellációban, hogy születik az érték. Hát mondjuk leginkább szerintem úgy, hogy valakinek szüksége van arra a gödörre, amit ásol, mert azért, mert valamit meg tudsz csinálni, az nem biztos, hogy a piacgazdaságon belül ez egy értelmezhető érték teremtéssel jár. Tehát azon kell szerintem mindenkinek gondolkodnia, hogy rendben, itt vannak ezek az eszközök, amik egyre inkább fejlődnek, és fejlődni is fognak valószínűleg. Mi az, amit létrehozok? Kinek hozom létre? Hogy születik az érték? Kinek van arra szüksége?
2: Azt mondod, hogy ha az AI-on az a gondolkodás mutat túl, amikor a mindenféle marketing és reklám céllal létrehozott tartalmainkkal szemben elvárás az, hogy valamilyen értéket is kínáljon, és ne csak megszólítsa a fogyasztókat?
4: Ez is lehet egy szempont, leginkább azért, mert mondjuk X mennyiségű tartalom volt a piacon mondjuk 2022-ig, és utána ezeket most így nagyságrendérzékeltetésére mondjuk 10x meg 100x mennyiségű tartalom jön létre. Ugyanehhez hozzátehetjük a szoftvereket, amikor már vibe codinggal létre lehet hozni. Gyakorlatilag, hát nem bármit, de nagyon sok mindent, akkor rengeteg termék születik, és egy ilyen érdekes túlkínálati helyzet alakul ki, hogy nagyon olcsóvá válik az, hogy te legeneráltatsz egy képet, egy applikációt, egy szöveget, egy bármit. Most, hogy ez jó lesz-e vagy nem, az eszköz használat ügyességétől függ, de tegyük fel, hogy nagyon sokan nagyon jó dolgot hoznak létre. Ebben a közegben az fog nyerni szerintem, aki tudja, hogy kinek hoz létre, milyen problémát old meg, és eljut hozzá. Tehát marketing és termékfejlesztés szerintem fel fog értékelődni.
2: Az AI használatát egyébként leggyakrabban ugye időmegtakarítással, hatékonysággal hozzuk kapcsolatba, és az az érdekes, hogy én nekem ezekből a diskurzusokból nagyon hiányzik a minőségnek a kérdése. Mi lehet annak az oka, hogy valahogy az AI-jal kapcsolatban a minőség nem merült, mint a nem releváns dimenzió lenne, vagy nem lenne egy releváns kérdés?
4: Lehet, hogy egyszerűen az adaptáció elején járunk, és mindenki a operatív oldalról közelíti meg, hogy mit váltok ki, hogy váltok ki. Nem csak neked hiányzik a HubSpotnak, amikor ezt fölvesszük, akkoriban jelent meg a State of Marketing reportja, és abban 1500 marketinges válaszolt arra, hogy az AI meg a különböző marketinges kihívásaikról mit gondolnak, és az összegzésben olvasom, hogy a három legnagyobb előny, ami ma rendelkezésedre állhat, hogyha van egy erős branded, meg egy erős hangod, tehát valamit gondolsz a világról, valahogyan elmondod, van egy erős adatbázisod, ügyféladatok, meg a működésed adatai, illetve jó az ízlésed. És ez azért nagyon fontos, mert laikusként mondjuk generáltatsz magadnak valamit, hírlevelet, akármit, honnan tudod tesztelés előtt, hogy az jó-e vagy nem jó. Valakit az utcáról megkérdezel, hogy jó-e ez a plakát, jó-e ez a hírlevél, hát tippelni tud. Szakembert azt különbözteti meg, hogy van valamiféle ízlése, van valamiféle szakmai elképzelése, hogy ezek a plakátok többször jönnek be, mint nem, mert bizonyos alapelvek rendelkeznek benne.
2: Mavrek Balázs, nagyon köszönünk, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
4: Köszönöm szépen.
2: Rebrief pedig egy hét múlva is érkezik. Addig is érdemes megkeresni a podcast csatornánkat a Spotify-on. Szép hetet kívánunk mindenkinek.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, délután 5:30 múlt néhány perccel, a földgömb rovat ideje. A telefonban a másik végén pedig Szigeti Albert Ferenc, aki terület- és településfejlesztő és geográfus. Szervusz Ferenc, szép napot neked!
2: Szervusz András, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Szeged a napfény városa és a klímaváltozás, ez a cikk címe. Nagyon sok minden előkerül majd, de szerintem induljon a városnézés. Te honnan indítanád?
2: Hát ugye a cikkben is a városnézés a talán leghíresebb épülettől, a Reök palotától indul. Ugye ez a magyar szecesszió egyik gyöngyszeme, sokan ismerik. És hát azért is indul innen, mert egyrészt helyszínileg itt a szomszédos utcában épül Magyarország tudtommal első szivacs utcája, ezt majd mindjárt elmagyarázom, de azért is innen indul, mert ugye ezt a palotát egy vízépítő mérnök hozta létre, és hát a díszítése az ugye mindenféle vízi növényekkel történt, gyönyörűséges, és hát jelzi, hogy a víz az úra, ugye hát a árvíz miatt is, a szegedi nagy árvíz miatt, tehát hogy Szegeden mindig is a víz volt az úr, csak hát sajnos manapság annak a hiánya, leginkább az úr.
1: Igen, 1879 még majd szóba kerül, és ha már mondtad a Szivacs utcát, Szivacs városokról már többször beszélgettünk, a Szivacs utca az nekem is teljesen új volt, de hát a cikkből kiderül, hogy végül is ez egy nem most induló kezdeményezés, de folyamatosan fejlődő koncepció.
2: Ugye a cikk főszereplője itt a palotával szemközti Gogol utca, illetve igazából két másik utca, a Hajnóci utca és a Gutenberg utca. A Gogol utca azért érdekes, és tényleg azt hiszem mondható az, hogy az első Szivacsváros utca, vagy Szivacs utca épül itt, mert hogy itt tudatosan az történik, hogy hát ugye a zöld infrastruktúra, a városi fák az egyik legjobb hűsítő a városban, és itt tudatosan az történik, hogy az amúgy sokszor kiemelt helyzetben lévő városi fák, tehát ugye kiemelt helyzetben vannak, hogy ne parkoljanak rá, a városi fák brutál mostoha környezetben kész, muszáj, hogy ott éljenek. Ugye nagyon kevés csapadék tud beszivárogni hozzájuk, hiszen burkolt felületek közepén nőnek. Ugye hatalmas a szennyezettség, a légköri asszály fokozottan jelen van a városban, a város levegőjében. Szóval, hogy tényleg nagyon nehéz körülmények között kell, hogy helytálljanak. Ugyanakkor meg nagyon jót tesznek velük, hiszen a párologtatással hűsítenek, de hát szerintem mindenki tudja, aki át már egy fa alatt a nyári hőségben. Itt tudatosan az fog történni, hogy mind a utcában lévő házak tetejéről, és az utca a járta felületről is a fák gyökérzónájához vezetik ezt a vizet, és így ugye a fák többletvizet kapnak, tehát hogy több csapadékot kapnak akkor, amikor éppen esik, és ezt aktívan fel fogják tudni használni, hiszen nem fog elpárologni, hanem a fák gyökérzónájához lesz vezetve. Tehát ugye ehhez az egész utca végül is felújítása volt szükséges, beleértve azt is, hogyha többletvíz lesz ott a házak előtt a talajban, akkor például a házak pince részét egy extra szigeteléssel is ellátták, hiszen a többlet nedvesség a talajban abban az irányban egy pont problémát jelent.
1: A cigarettás dobozokon levő elrettentő képek jutnak eszembe, ugye sokkolni, hogyan kell sokkolni a fogyasztókat, vagy a lendő fogyasztókat, és ez vajon hatásos lesz-e, mert én még nem láttam ilyen klímaváltozás megérkezett című fotód, ahol a halott fák sokkoló kiállítását mutatott be, ilyet én még nem láttam. Nyilván mindenféle módon fel kell az emberek, meg a döntéshozók figyelmét is hívni ezekre a tényekre, és arra, hogy ez fenntarthatatlan. A hőhullámok egyre gyakoribbak, a csapadékhiány szintén most már tény és egyre súlyosabb kérdés. Hogyan lehet egy ilyen koncepciót átvinni egy városon? Honnan kell kezdeni, és mire kell törekedni, vagy hogyan lehet? Apró lépésekben, vagy teljes koncepcióváltásban?
2: Hát szerintem mindkettőt egyszerre, tehát hogy komplexen. Az apró lépések az ugye sokszor a lakosság felé fontos, hiszen itt a megértés, tehát az ismeretterjesztés nagyon fontos, de a dolog komplexitása meg nagyon jelen van, hiszen ugye városi sűrű szövetben, belvárosokban igazából egy fa elültetése és hatalmas feladat a föld alatt terjengő közműhálózat miatt, és ezért tényleg nem csak Magyarországon, hanem egy csomó más országban jelentősen újra

0: ugye a lezúduló csapadékot a tetőn zöldtetők formájában nyeri el a vizet. Vannak zöld homlokzatok, ugye azok is megfognak valamennyi csapadékot, a házak között meg mindenféle esőkertek és egyéb szikasztók és árkok vannak. A cél az, hogy megfogni a vizet egyrészt az asszályosabb időszakokra, másrészt meg a túlterhelt egy kicsit megsegíteni. Tehát, hogy van radikális és paradigmaváltásszerű gyakorlat is. Berlinben például, amit az egyik legismertebb például, nagyon kifejezetten helyi szemmel nézve jelentős összeget kell fizetni a csapadékvíz elvezetéséért, ami persze arra ösztönzi a fejlesztőket és a lakókat, bárkit, hogy zöldtetőt építsenek és mindenféle zöld infrastruktúrát, mert akkor kedvezményt kapnak a tekintetben. Szóval Szegedre visszatérve, itt most indul igazából egy nagyobb projekt, illetve igazából több projekt is, és az általad említett halott fák kiállítása, hát igen, az egy kicsit sokkoló ismeret, vagy hát figyelemfelhívó akció volt, hogy a főutcára kiraktak kiszáradt fákat, mert hát tényleg ez van, tehát hogy muszáj valamit tenni. A lakosság azért is fontos, hiszen egy városban nagyon sokszor a magánterületeken van a legnagyobb zöld felület, tehát az ő bevonásuk is fontos, és hát ugye sokszor ezek az nagyon zöld fű és a túlja, amitől a városi, megváltozott városi klímát nagyon nem bírja, tehát tényleg a lakosság bevonása is szuper fontos.
1: Igen, és ott vannak a tuskók is, a halott fák tuskói, ez is ismeretterjesztés részeként, és az sem mindegy, hogy milyen fák éltek ott, milyen körülmények között, hogy ezért mondtad 1879-es árvíz, és ugye olvasom a cikkben, hogy vannak olyan területek a városban, ahol 5-6-7 méteres törmelék rétegen kellett ezeknek a fáknak vegetálni, tehát hogy milyen módon, milyen technológiával, milyen féle fajta zöld növényeket ültetünk a megváltozott körülmények nyomán és ennek a követelményének megfelelően, ez is egy óriási kérdés.
0: Igen, és ugye ott a palotával szemközti három utcából a középső, a Gutenberg utca, ott ugye az az érdekes helyzet van, hogy ott jó pár évvel ezelőtt történt meg az utca felújítása, akkor ezek a klimatikus vagy szivacs utca szempontok kevésbé voltak tudatosan fontosak. Ennek ellenére egy nagyon szép fasor van az utcában, amelyek azért jelentősen több vizet kapnak, de nincsen semmiféle ilyen speciális ültetőréteg. És hát ami kicsit talán sokkoló, hogy a harmadik utcában, a Hajnóci utcában, ami pedig most újul majd meg, ott hát sajnos elég jelentős mennyiségű, hatalmas japán akácot kellett kivágni, ami ugye tényleg egy olyan faj, amiről azt gondoltuk, hogy eddig bírja a városi klímát, de hát ott a kivágott fák törzsén is látszik, hogy a belsőjük nagyon sok esetben durva mértékben korhadt el mindenféle betegségek miatt, és hát új fák kerülnek új típusú ültetéssel, kiültetésre, de hát itt ugye a város használat is nagyon jelentősen látszik így a kivágott fákkal, hiszen az is látszik, hogy minden talpalatnyi területet bebetonoztak úgy időközben az évtizedek alatt, ami nyilván csak rosszat tesz a fáknak és a talaj bemörötöttségének. Szóval, hogy tényleg nagyon érdekes kép bontakozik ki most ott Szegedben a városában.
1: Hová lehet menekülni, ahogy írod a cikkben, hová lehet elmozdulni, mert kétségkívül el kell mozdulni, és nem csak Szegeden, hanem nagyon sok helyen a világon, Európában és Magyarországon is, de Szeged egy nagyon jó példa, napfényvárosa erre az egész beszélgetésre, meg arra, hogy valóban milyen kitörési pontok, menekülő útvonalak elképzelhetőek.
0: Hát ugye, ahogy beszéltük már, a zöld infrastruktúra, tehát a fák végül is a legjobb barátaink, úgymond, a megváltozott városi klímában, de hát nyilván főleg déli városokban nagyon sok más típusú megoldással is operálnak. Például az árnyékolással, akár mesterségesen, ami ugye most már Magyarországon többek között Szegeden is látható, tehát hogy nyáron napvitorlákat helyeznek ki az utcák fölé, de létezik az a műfaj is, ahol mindenféle pergolákra futtatnak fel viszonylag gyorsan ugye kúszó növényeket, szintén az utcák fölé, ezzel is biztosítva egy árnyékolást, és hát vannak nagyon más típusú kezdeményezések is, például ami szerintem a földgömb hasábjain szintén volt már korábbi cikkben, hogy például Párizs jár éren abban, hogy a iskolaudvarokat radikálisan zöldítik, hiszen azok sokszor ugye egy betonplac az egész, és nem csak zöldítik, hanem elérhetővé teszik mondjuk hőhullámok idején.

0: egyébként a városi lakosság számára is, és hát vannak olyan megoldások is, van olyan utcatervező, azt hiszem Spanyolországban, de ebben nem vagyok biztos, ami például a lakosoknak segít olyan útvonalat választani a városban, ami a napállásnak megfelelően az árnyékba vezet, gondolva itt mondjuk főleg az idősebb vagy beteg emberekre, akik nyilván érzékenyebben reagálnak mondjuk az ő hullámokra. Szóval nagyon sok fronton igyekszenek a városok tenni a hőhullámok negatív hatásai ellen, de hát egyébként tényleg az zöld infrastruktúra az egy nagyon jelentős segítség számunkra, és ezért nagyon fontos védeni őket, ami szintén egy nagyon komplex kérdés, de például hasonló szivacs utcák kialakításával sokat lehet tenni a fák érdekében.
1: A fák és az emberek, meg az élőlények érdekében. És egy utolsó dolog, ami nekem eszembe jut, hogy közben kettőt előrelépünk, egyet meg hátra, ugye, mert lebetonozunk, meg parkolni akarunk, meg árut akarunk szállítani, a zöld területet az karban kell tartani, az többe kerül, mint ami egyszer le van betonozva, tehát közben van egy ilyen állandó anyagi kényszer is, ami nyilván ezeknek a koncepcióknak gyakran fékező ereje lehet.
0: Igen, tehát hogy ebben részben, tehát a fák kapcsán nyilván van igazság, tehát hogy mondjuk a fák ültetésének nyilván van egy vonzata, egy anyagi vonzata. A fiatal fákat mai városi klímán Magyarországon már locsolni kell, szinte mindenhol annak is van. De például ugye szintén, ami korábban volt a földgömbben, városi vadvirágos réteg kialakítása, tehát a kaszálás, hát nem teljes elhagyása, de korlátozása mondjuk egy nyárvégi vagy őszi kaszálásra, az meg éppenséggel éppen egy olcsóbb műfaj, úgymond. Úgyhogy nyilván összességében azt gondolom több anyagi vonzata van, és a városi fák kezelése, fenntartása többbe kerül, de hát ugyanakkor nincsen belekalkulálva az a rengeteg úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás, amelyet nekünk nyújtanak a városi fák. És hát ezeknek a nagy részét, tehát párásítás, hűvösítés, oxigén, stb. Ezeknek egy jelentősen nagy részét ugye főleg a koros idős fák nyújtják, úgyhogy az ő védelmük meg talán különösen fontos.
1: Nagyon szépen köszönöm a cikket is, meg a beszélgetést is. A legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl Szigeti Albert Ference, aki terület és település fejlesztő és geográfus, Szeged a napfény városa és a klímaváltozása Szivacs utcákról. Nagyon szépen köszönöm a beszámolódat. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, és szép napot!
2: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: heavy or the other way around now.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Mind Diák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak.
1: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó ráadást mindenkinek, ez a fintech világa itt a Trend FM-en. Alexi Gabriella a Sigma Technology-tól és Mukk Iván az FF Next-től vannak itt a stúdióban. Ivánnal már sokszor beszélgettünk, és a UX design az szóba került gyakran közöttünk, de azt mondtad, hogy ebben a mai adásban a tech fighting és a UX fighting fogalmait fogjuk magyarázni, hogy ezek mennyiben különbözőek, és ebben nyilván Gabi segít majd, ezek mennyiben különböznek, hol vannak átfedések, és egyáltalán miért kell ezzel most foglalkozni, akár fintech, akár nem fintech oldalról.
2: Így van. Hát azt gondolom, hogy nyilván mi a vizualitással, a dizájnnal foglalkozunk főként az FF Next-nél, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha egy fintech, egy mobilbanki alkalmazásba érkezünk, akkor ott egy információra van szükségünk, és ez nagyon sokszor a tartalom, a copy adja meg, és hogyha nem jó a tartalom,
1: akkor lehet akármilyen csicsebőce, akármi.
2: Lehet gyönyörű, lehet szuper használható, lehet nagyon jó UX és UI-ja a megoldásunknak, akkor nem fog sokat érni.
1: Ez a két dolog, ez nálatok a gyakorlatban is találkozik, ugye? Ez a,
3: így van,
1: ez
3: így
1: a szépség szörnyeteg, a szöveg, meg a design valamilyen módon.
3: Igen, a design szeretjük egyébként, és tényleg kölcsönös, tehát hogy Ivánnal egyetértek, hogy egyik se tud a másik nélkül működni, és a másik is visszahat az elsőre. Hát mi igazából a szöveggel, tényleg a tartalommal foglalkozunk, és ezt úgy tesszük, hogy a felhasználókat is vizsgáljuk. És akkor itt jön be ugye a UX writingnak a szépsége, illetve hogy hogyan kapcsolódik ez a technical writinghoz. Maga a műszaki szakszövegírás, vagy tech writing, ugye ez az elterjedtebb kifejezés, ez a komplex technikai tartalmaknak az írását, magyarázatát jelenti.
1: Ilyenkor szoktam sútba dobni a leírását. De ti mindennel foglalkoztak, láttam, ugye az űrsiklótól, nem tudom, az autóig, a mosógépig, a kerti
3: kapáig. Bármilyen hardware, a hófogótól kezdve, ugye az IKEA katalógus, és svéd cég vagyunk, úgyhogy ezt mindig szoktam, mert ezt nagyon mindenki érti és használta már, de tényleg a legkülönbözőbb hardware és szoftver leírásokat készítjük, illetve ezeknek a részhalmaza tulajdonképpen a tech writingnak a UX writing, ami a digitális felületeken levő tartalmaknak a szöveg részeit jelenti. És akkor még egy fogalmat behozok, mert tényleg ezt a három fogalmat szoktuk együtt magyarázni. Ugye, hogy a copywriting, a marketing írás, így jobban érthető, a műszaki szakszövegírás a tech writing, és a UX writing, ami a részhalmaz a tech writingnak, a digitális felületeknek a szövegei. És mind a három összefügg, hiszen mind a háromba a felhasználók számára írunk, rájuk fókuszálunk, de egy picit más. Tehát a marketingbe ott ugye a meggyőzés fontos.
1: Vedd meg,
3: adjuk el,
1: szép,
3: igen,
1: nagy.
3: Miért jó, így van. A műszaki tartalomba a mélységére lemegyünk, tehát a szerkezet nagyon fontos, hogyan navigáljuk a felhasználót, és hogyan tudjuk megértetni a leginkább vele a komplex tartalmat adatvezérelt módon, és a harmadik, a UX írás, ami a részhalmazza a tech writing-nak, az pedig a cselekvésre ösztönzés, tehát ez a call to action, mit kell ahhoz tenned, hogyan tudsz mondjuk egy banki szoftverbe leginkább előre jutni, hogyan jutsz el a megoldásig, tehát ez a három fogalom.
1: Ez baromi izgalmas, meg hogy ne legyen csalódás, és annyira jó, mert példákat is mutattál, meg mondtál is, tehát igen, szóval amikor elakadok valami, vagy valami nem, vagy utalás, talán utalás volt a példa, nem, hogy most nem sikerült utalni. Na, de hogy miért nem sikerült, meg mit tegyél? Tehát, hogy lehet ugyanazt mondani, hogy ez most kettes kisfiam,
3: igen,
1: mint egy jó
3: igen.
1: pedagógus. Tehát sokféleképpen lehet mondani. Ez megint egy külön történet. Ez már majdnem bölcsész végzettséget
3: igényel. Egyébként így van. Tehát, hogy a műszaki szakszövegíróknak a nagy része nálunk bölcsész háttérrel érkezik.
1: Végre.
3: Nagyon jó. Igen.
1: Megjöttem.
3: De azért ne felejtsük el, hogy a másik része pedig ugye műszaki területekről jön. Mm-hmm. És akkor pont
1: ezt kell összemörzsölni.
3: Igen, és akkor ebből látszik, hogy a különböző tartalmaknak az írása, és ugye a copywritingtől egészen a UX writing különböző hátteret igényel. Mert a UX marketing szövegeknél ugye az nagyon fontos, hogy a felhasználóra hatva, tehát a szövegeknek a pontos behúzása és a meggyőzés az, ami előtérbe kerül.
2: Így van, és arról szerintem sokszor megfeledkezünk akár mi is, hogy 2026-ban már UX UX writing, content design, ez már egy igazán új fogalom ehhez, de hogy 2010-es években indult el ez igazán, és Amerika volt ennek az USA, az igazán feltörekvő piaca. Utána néztem még pont az adásunk előtt, hogy a 2011-es évben még volt is arról nyilatkozata az Apple-nek az egyik content designere által, hogy akkor csupán pár száz, körülbelül 300 UX writer dolgozott az USA-ban. Ami nyilván, hogyha elképzeljük azt, hogy Európában hány UX writer lehetett, nagyon kevés, és nyilvánvaló az, hogy UX writing és a technical writing feladatokat elvégezte valaki, de nem volt ennek igazán specifikus csapata. És ami meg szintén nagyon érdekes, és ez egy pici történeti visszatekintés, nem megyünk nagyon vissza, de 2010-ben jött ki a Plain Writing Act Amerikában, ami az USA állami intézményeket kötelezte arra, hogy olyan fajta köznyelvet használjanak, ami semmiképp se legyen irodalmi mű, legyen könnyen kereshető, könnyen megérthető és könnyen felhasználható. És ebből aztán kicsivel később, most már 2023-ban az ISO is kihozott egy nemzetközi szabványt arról, hogy milyen a valóban plain szöveg, plain writing, és ennek is vannak nagyon izgalmas részlegei.
1: Hát jó, mert ez a dolog, ez most szálazódik szét, nem? Ebben az elmúlt időszakban. Tehát nem volt igen. Ez ilyen szofisztikált.
3: Ez így van, és Magyarországon, ahogy Iván mondja, igazából a mostani, tehát a 20-as években kezdődött el, mint önálló szakma kialakulni. Ugye maga a tech writing a 2000-es években, erre nagyon büszke vagyok, hogy még a 2000-es években a cégünk kezdte el Magyarországon, Debrecenben indítottunk a bölcsész, angol nyelvű bölcsész egy ilyen specializációt, és most tulajdonképpen ezt lehet újra tanítani, mint önálló szakág, és ugye nálatok is a UI Akadémián, UX UI Akadémián ez már egy külön modul is akár lehetne, illetve ezen is gondolkodunk, hogy ott a szövegírással, mint fogalom foglalkozzunk.
2: Pontosan erre, én azt gondolom, nagyon nagy szükség van, és most is azért, ahogy látjuk például a Stripe-nál, egy nagy fintech óriásnál 8 content designer végzi a fő munkát, nyilván ebben rengeteget segít az AI, de továbbra és ez egy nagyon erős human skill, egy emberi skill, hogy megfelelő tartalmat írjunk.
1: Meg amit dolgoztatok, okosórák felhasználói kézikönyvén, ugye?
3: Igen.
1: És
3: igen.
1: Ezt előtte meg kell kutatni?
3: Igen, igen.
1: Ugye a felhasználókat kutatjátok
3: igen,
1: meg.
3: Igen, minden iparágban más a kutatási terület, de itt az okosóráknál ez egy nagyon érdekes volt, hogy ennek a finn cégnek már eleve a saját sportolóikból egy tesztelői pult állítottak össze, és ezek a kollégák tulajdonképpen az összes új funkcionalitást felhasználói szintű, felhasználói szempontból ugye a viselkedést elemezték. Mit csinálsz előbb, melyik cselekvés jön az egyik előtt, mik a peremfeltételek, stb. És akkor ezeknek a kutatásoknak az eredményeit mi be tudtuk építeni már a dokumentum írásba. És utána a folyamat végén, amikor kimegy egy quick guide, ugye, hogy elképzeljétek az okos óráknál, amikor megveszed a szerkezetet, akkor a kis dobozba a quick guide-ok leírások, ezek ilyen összehajtogatott kis formában megjelennek, és ezeknek a validálását, a visszatesztelését is ugye végezzük, mennyire gyorsan találja meg ugye az adott információt azon a kis papíron vagy online, és ezeket is szintén beépítjük a dokumentumokba.
1: De ez nektek is a munkátokat ez könnyíti, hogy már ilyen alapos és ennyire részletes és ennyire valid történetet kapsz a felhasználóról is.
2: Így van rendkívüli módon, és egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok esetben a mi UX UI designereinknek kell egyfajta UX writerként is működni, sok esetben annak ellenére, hogy nem biztos, hogy erre a feladatra szerződtek, szóval mindenképpen nagyon sokat segítenek Gabiék.
1: Az mit jelent, hogy egy digitális szöveg skálázható?
2: Én azt gondolom, hogy a skálázhatóság a content designban, főként most az AI miatt is nagyon-nagyon komolyan előtérbe került, hogyha a dizájnnak a skálázhatóságát nézzük, design system építés, egy design rendszer építése most már alapvetés szerencsére a legtöbb digitális termékfejlesztési projektünkben. Olyan alapköveket, olyan Lego kockákat építünk fel, amelyekből aztán sokkal könnyebb lesz már a dizájnolás, és nem feltétlenül lesz ránk szükség hosszú távon, adott projekt esetében, mert adott ügyfelünknek a belső tímje is ezt el fogja tudni végezni. Sőt, akár lehet már promptolni megfelelő design system alapján, ezt mi is végezzük. És nagyon hasonló helyzet a content design kapcsán is, hogyha megfelelően fel van építve a tone of voice, hogy hogyan szólunk adott ügyfélkörhöz, és ezek a különböző rétegek.
1: Tehát nem csak, hogy mit mondasz, most így érted, hanem a hang, tehát tehát maga a hang, világosan.
2: És ezt, hogyha megfelelően felépítjük, rendszerbe foglaljuk, akkor nyilván az AI-ben nagyon sokat tud segíteni, mindemellett egy komplex content design teamként tud valóban skálázhatóan működni.
1: De ha már azt mondtad, hogy mesterséges intelligencia, az egész technikai és UX writingot nem heréli ki a mesterséges intelligencia?
3: Nem. Szerencsére nem. Ugyanúgy, mint szerintem a szoftverfejlesztés, hogy bármilyen iparágat hozhatunk, minden esetben AI plusz az ember. Tehát, hogy ez a human in the loop, mi ebbe hiszünk, és azt gondolom, hogy az AI-ra már most, mint egy support eszköz tekintünk. Tehát a hatékonyságunkat, hogy a produktivitást tudja növelni bizonyos tech-writeri szakaszokba. Ugye, ha elképzeljük, hogy mik azok a folyamatszintű dolgok, amiket tudunk automatizálni vele, de hogy semmiképpen sem váltja ki. Tehát ez nagyon fontos, hogy a nap végén az ellenőrző, validáló funkcióban mindig ott van a tech-writer. Én azt mondom, hogy az AI meg fogja változtatni a tech-writer, eltolódnak a hangsúlyok ugye a feladataiba. Tehát most a nagyobb, most, tehát most már nem, de hogy a kezdeti időben, vagy a 2000-es évek elején egy nagyon nagy rész volt a kutatás, ugye analízis, összegyűjtjük, különböző platformok összeszedjük, terminológiai bankot építünk, stb. Ezt most két
1: ez az
3: perc
1: apró,
3: alatt...
1: Ez az apró munka.
3: Ez az apró, de ezt most két perc alatt megcsinálja ugye az AI, ezzel segítve ugye az írónak a munkáját, de utána ugye a struktúrálás, hogy azt a UI stringeket a felhasználó szempontjából megfelelően kialakítsa, skálázza,
1: úgy mondja,
3: tartalom,
1: olyan hangon mondja, akkor mondja.
3: Ez mindig benne fog maradni véleményünk szerint az író, az ember, és ennek a legfontosabb része, hogy a felelősséget ugye tudja vállalni. És az sosem egyedül, tehát a tech writer mindig a tartalomért felelős szakértővel együtt, és azt azáltal jóváhagyva dolgozik.
1: Hát ez nem tudom, hogy a vezető autó, hogy ki lesz a felelős majd a baleseteknél, igen.
3: Így van,
1: ott van ennek az egésznek a sötét oldala is, amikor megint közben olyan információt kapok, hogy aztán ki a felelős, azt lássuk meg, hogy már nincs idő, ugye meg már csak két darab van belőle, tehát engem megtévesztő módon vásárlásra sarkalnak, ez eddig ment élőszóban, nem tudom, hol a piacon, vagy bárhol, de most már online vásárlásnál, vagy bárhol máshol is.
3: Így van, de ez a legnagyobb lehetőség egyébként, amit én látok az AI-ba, ugye, hogy eddig is felhasználó alapon írtunk, vagy dizájnoltunk, stb., de hogy ezt most össze lehet kötni, tehát amikor van egy olyan megszólítás, akár a banki felületen, digitális felületen keresztül egy UX vagy UI string, ugye úgy szólít meg, és annyira magadénak érzed, és bizalmat ébreszt, akkor ugye ez akár egy versenytárs megkülönböztető eszköz is lehet. És ezt beszéltük az Ivánnal, hogy talán ez az, ami még Magyarországon a fintech szektorban nem annyira ismerték fel, és ebbe szeretnénk a leginkább segíteni, hogyha tényleg egy tapasztalt és összeszokott UX, UI, designer és író csapat dolgozik, akkor ezeket a szinergiákat mind ki tudjuk hozni, és akár a felhasználónak a döntését befolyásolhatjuk a fintech szektorba.
2: Picit visszatérve a skálázhatóságra, hogy valóban van arra lehetőség, hogy olyan hiperpersonalizáció valósuljon meg, hogy tényleg olyan tone of voice-szal szóljuk, akár egy kisebb felhasználói szegmenshez is, amely valóban számára igazán megfelelő, és ahogyan beszéltetek a dark pattern-ökről is, például a Robin Hood erre szerintem kifejezetten jó példa, hogy nem csak az egy dark pattern, hogyha valamit elrejtünk, vagy nem engedjük leiratkozni az ügyfelet, hanem ha nagyon megdicsérjük, akkor is, hogyha több tízszeres áttéttel éppen egy nagyon kockázatos befektetési megoldásban gondolkozik. És azt gondolom, hogy az AI kapcsán pedig igazából még gátnak is kell lennie a dizájnereknek, mert sokkal gyorsabban, sokkal több képernyő tud elkészülni, sokkal több tartalom tud megíródni, viszont nagyon sok esetben ez fölösleges tartalmat is jelent, fölösleges képernyőt, és erre is ügyeznie kell a dizájnereknek.
1: Hát mi ennek a szcénátoknak a jövője? Én felhasználó, de mit fogok tapasztalni ezekben a szakmákban, amik láthatóan egymás után bújnak elő?
3: Hát szerintem, hogyha jól csináljuk, és ugye ezeket a felvázolt irányokat követjük, és mi is ebben részt tudunk venni, akkor azt gondolom, hogy minden, tehát a felhasználó számára is, a cégek számára is nagyon nagy előny lesz. A cégeknél egyértelműen azt látom, hogy akár még költségszinten is. Tehát ugye ezek a konverziós költség, a support költségek, a megtérülés, ugye az, hogy egy felhasználó bizalmasan meg van szólítva, és őt választja, ennek már van értéke, illetve a felhasználói oldalon pedig tényleg ez, hogy az egységnyi tartalom célzottan hozzá hamarabb el fog érni.
2: Hát, hogy streaming szolgáltató esetében esetében, hogyha nem jó a tartalom, akkor az mondjuk maximum bosszantó, egy fintech, egy banki megoldás esetében pedig ez akár pánikot is tud kelteni, és
3: vagy
2: azt gondolom, hogy vagy ügyfélvesztést, bőven. És itt igazából nem használt funkciók használva lesznek, hogyha megfelelő bizalmat építünk tartalommal, amivel látják az ügyfelek, hogy mire használható egy adott funkció.
1: Tehát ha oda vezetsz, ha ügyesen vezetsz oda, így van, így van. A stílusban vezetsz oda.
2: Magasabb konverzió, alacsonyabb lekopás, de alapvetően egy sokkal jobb ügyfél engagement, több engagement, és ez az, amit igazán keresnek a bankok és fintech cégek, hogy hogyan tudom heti egy, két heti egy engagementnél növelni ezt a számot.
1: De mit hibáznak el mondjuk a fintech cégek?
2: Hogyha contentről beszélünk, akkor, ahogy már említettem, kifejezetten akár bonyolult mondatszerkezetekkel, bonyolult szavakkal.
3: Illetve jogi nyelvnek a használata, tehát hogy a legacy tartalmak az egy az egybe becsatolják, és akkor olyan bonyolult jogi szövegek, hogy tényleg nem értik a felhasználók, és indokolatlanul bonyolult. Akár egy címkézés, vagy egy kis gombfelület nem következetes, és nem megfelelően rendszerbe szedett. Úgyhogy itt nagyon sok javítani való van. Látjuk az irányt, hol lehetne fejlődni.
1: Hát igen, és hogyha ti tudjátok azt egyébként, hogy milyen lehetőségek van, hogy lehet még csinálni, és mire, mondjuk akár a mesterséges internetnek segítségével mit lehet, akkor te akár a megrendelővel szemben is jelezheted, hogy ez így talán lehetne jobb is. Most nagyon finoman fogalmazom, nem tudom, mit lehet megengedni egy-egy megrendelővel kapcsolatban, nem?
2: Igen, én azt gondolom, hogy sok principiumot is érdemes akár átadni az ügyfeleknek, akár a Googlenek volt egy érdekes mondása, hogy short beats good, hogyha röviden valamit ki tudunk fejezni, lehet, hogy szebben, jobban.
1: Más is.
2: Én azt gondolom, hogy ezekkel igazán komoly mértékben lehet javítani a felhasználói felületeket is, és mi is annak örülünk a legjobban, amikor akár olyan csapattal, mint Gabiék tudunk együtt dolgozni, és ezáltal tudjuk a felhasználói élményt növelni.
3: Igen, még annyit tennék hozzá, hogy a bankoknál, ehhez azért azon, hogy egy ilyen szemléletváltás kell, ugye, mert az, hogy ez a felhasználó barát, tehát közvetlen nyelvezet, ez egy nagyon nagy bátorság, hogy ezt behozni, és erre már vannak ugye példák, de én úgy látom, hogy még mindig ettől azért félnek és tartanak.
1: Tehát konzervatívak, ugye?
3: Igen, igen. Pláne a felületeken megjelölő szövegekbe, de ez szerintem elindult, és ahogy Iván mondja, ugye Amerikában, Angliában, angolszász országokban ez az áttörés megtörtént, ugye a nagy bankoknál ezt már elkezdték, úgyhogy az irány
1: megvan.
3: Hát, hogy
1: fintek esednek a bankok.
3: Fintek esednek, így van.
1: A tevékenységükben, sok mindenben, úgy valószínűleg a kommunikációban is.
3: Így van, itt egy modernizáció, vagy egy szemléletváltás kell, és ebben nagyon szívesen részt veszünk majd.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, Muk Iván, FF Next, és Alexi Gabriel, a Sigma Technology. Köszönöm szépen, izgalmas volt.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és szokás szerint így nyár elején, tavasz végén Bán Teodórával beszélgetek, és nekem mindig öröm. Margit Szigeti Színház igazgatója, művészeti vezetője, kezicsókolom.
2: Szép jó napot kívánok!
1: Május 30-a gyereknap. Hú, eljutunk az Anna Kareninaig, meg mindenhova. Azt gondoltam, ismerve a kapacitását Teodóra, hogy szerintem jó, hogyha másfél hónapot most le tudunk darálni 15-20 percben, de próbáljuk meg, mennyi minden lesz a Margit Szigeten. Hát most nagyon jó az idő, és mindjárt itt a gyereknap 30-án, ugye ez az indulás meg az oroszlán király.
2: Így van.
1: Ugye?
2: Így van. Mi 30-án ünnepeljük a gyereknapot szombaton, azaz hát hivatalosan vasárnap a gyermeknap, de a Margit-szigeti Színház már szombaton egy csodálatos nagy esti nagy koncerttel várja a gyermekeket és a családokat, természetesen a szülőkkel együtt a kísérőket, mégpedig az oroszlán király Ládizni filmet vetítjük le egy óriás kivetítőn, és ami nálunk ugye szokás, és csak nálunk látható, igen, hogy a teljes film alatt egy nagy szimfonikus zenekar játszik, még például Stefan Geiger lesz a karmester. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fantasztikus élmény, amit ugye évről évre megismétlünk, ugye az előző években és a gyermeknapok előző napján tartottunk egy ilyen nagy eseményt, és adtunk helyet egy ilyen nagy eseménynek. Nagyon szereti a közönség, és nagyon szereti a színházat ez a produkció, és természetesen a napon nem csak az esti nagy produkció az, amiben jeleskedik így a Margit-szigeti Színház és fogadja a közönséget, hanem egész nap, tehát délelőttől már gyerekprogramjaink vannak. Szokás szerint ugye a gyerekmesével indítunk 10 óra 30-kor, és a kerengőben egy felállított kis színpadon pedig természetesen folytatódik bent. A otthonunk kicsinyhőse interaktív állatbemutató is lesz, Farkas Ádám budakeszi Vadaspark Zó pedagógusa tart majd előadás, és pici állatokat is hoz a gyerekeknek természetesen. Aztán lesz egy tánciskola, a Dance Energy tánciskola növendékeivel, diszkósó és akrobatikus rock'n'roll táncbontató, de lesz az oroszlán és a bogár, az ének, és lesz egy énekiskola, Bősze Sándor négy Csilla a Petőfi Musical Stúdió karnagyával majd, és lesz természetesen bábszínház és rajzverseny is lesz, tehát egy egész napos gyerekfoglalkozás lesz, ahogy azt az előző években is már a Margit-szigeti Színház a kicsinyek kedvében ezt az eseményt és ezt a gyereknapot ünnep, mint ahogy minden szombat vasárnap, május 16-ától szeptember 6-áig várjuk a gyermekeket és a családokat az ingyenes gyerekprogramjainkra. Szombaton fél 11-kor és vasárnap fél 11-kor is egy-egy programmal. Hogy mondjak el egy mondatot az oroszlán királyról, ha még szabad. Tehát az oroszlán király a Vágyizi produkció, aminek a licenszét kizárólag a Margit-szigeti Színház kapta meg ebben a konstrukcióban színpadra állítani, azaz élő nagy szimfonikus zenekarral. Látható itt a Margit-szigeti Színházban, és Elton Johnnak a felejthetetlen dalai, valamint Tim Rice-nak a zenei motivum, Libo-M ikonikus dalai varázsolják majd el a közönséget ismét és ismét, és ez egy különleges összeállítás lesz ebben az élő nagy zenekari produkcióval kísérve.
1: Ha már a licencet említette Teodora, csak egy perc kitérő, jó? Csak hogy a közönség jön, igen, ezrével és beül egy-egy előadásra. Lesz majd nyitókoncert filmharmonikusokkal, Queen, Carmina Burana, operett, ugye Victoria, Trubadur, Verdi, majd ezeket mindjárt mondja. De hogy ezeket mennyi, igen, szervezés előzi meg? Hónapok, de inkább évek. Míg a szerződés létrejön, amíg a naptárjába vagy a naptárukba, a színház naptárába elhelyezik ezt az egy vagy két napot előadást. Ez a puzzle összeáll, de ez ugye hónapok, évek. Rengeteg levelezés, szerződés, oké. És akkor utána, amikor már elindul, és tele van minden, mint most beszélgetünk, ugye május végén, most jön az, hogy az ember annak drukkol, hogy minden rendben legyen, ugye? Tehát, hogy a Nemzeti Filharmonikusok június 4-én rendben tudják megtenni a nyitókoncert. Ne történjen semmi addig a világban, Magyarországon, az időjárásban. Nagyon izgalmas ez.
2: Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt így látja, és fel is teszi ezt a kérdést, és nem is kérdés volt, hanem ez egy tény, hogy így történik, hiszen a Margit Népszigeti Színház azt az erős bátorságot veszi magának, hogy több műfajban keresi a közönség kegyeit. Tehát nem egy tipikusan mondjuk egy opera musical vagy prózai fesztiválról beszélünk, vagy csak egy jazz fesztiválról beszélünk, bár egyébként azon is most túl vagyunk, és csodálatos volt két világsztárral, Kurt Ellinggel és Mario Biondival egyébként, tehát egy csodálatos nagy jazz koncert volt. Valóban így van, hogy 2-3 évet készülünk egyébként előre, mégpedig az adja a szépségét ennek a történetnek valóban, hogy nagy operák, nagy műzikelek, nagy táncelőadások és nemzetközi sztárok is, és természetesen a hazai kiválóságok is helyet kapnak a Margit-szigeti Színház szezonjában. Ami szoktuk mondani, hogy a változatosság gyönyörködte, tehát minket ez gyönyörködtet, és mi is nagyon reméljük, hogy itt a színházban ezen a közel 4 hónapos, több mint 4 hónapos szintet gyakorlatilag, mert nem csak a nagy színpadon játszik a színház, hanem természetesen a Kerengő az udvarában, és a Margit-szigeti Színház környezetében is számos olyan program van, amivel mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes találkozni a közönségnek, és nagyon sok visszatérő vendégünk van évről évre. Ezt nagyon bátran merem mondani, és ez úgy melengeti egyébként az én szívemet is, ami azt jelenti valószínűleg, hogy annyira gazdag és kívánatos az a produkciós sor, amit egy-egy szezonban összeállít a színház, hogy a közönségünk több alkalommal is eljön ez alatt, a nyári szezon alatt. 3-4 alkalommal is van, hiszen látom az arcokat, és nagyon sok levelet kapok, akik megköszönik, meg is szólítanak sokszor az utcán, és azt mondják, hogy jaj, de jó, ott voltam. Tényleg jön a Bán Teodóra, köszönjük szépen, hogy elhozta nekünk a Kurt Ellinget, vagy a Mario Biondi, tehát nagyon sok esetben van ez, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb számunkra ez a visszajelzés. Mi egy pici csapat vagyunk, de nagyon-nagyon keményen dolgozunk, és egy nagyon színes válogatott csapat, akinek sokféle orientációja kell, hogy legyen különböző műfajok tekintetében is, hiszen a produkciós részenek a kis munkacsapatnak azt gondolom, hogy nagyon felkészült. Mindenképpen izgalmas és mindenképpen elvárás a részünkről az, hogy olyan minőségű művészeket hozzunk ide, és olyan színvonalú produkciókat hozzunk el Magyarországra, Budapestre, a Margit-szigeti Színházba, ami máshol esetleg nem játszott, hanem nálunk került bemutatásra, és ilyen nagyon sok van az idén is, nem csak külföldiek, hanem így a magyarok tekintetében is, hiszen 2 opera bemutatónk lesz, 2 musical bemutatónk van nemzetközi sztárokkal és magyar művészekkel közreműködésében, fellépésükkel, és így, hogy ön is említette, azt gondolom, hogy így a klasszikus zenét keresztül, vagy től, vagy a jazztől egészen a komoly zenéig minden megtalálható, és ami tulajdonképpen összefogja ezt az egész társaságot és ezt az egész gazdag kínálatot, az a minőség, a kikapcsolódás, a szeretete a színháznak, a természetnek, a művészeknek, és az a fajta közösségi élmény, ami azt gondolom, hogy páratlan, és itt a Margit-szigeten ez egy, mondhatjuk azt, hogy egy kisebb csoda, és erre nagy szüksége van, azt gondolom, mindenkinek, nekünk is, akik dolgozunk, annak a sikernek, és azoknak is, akik hozzánk érkeznek, hogy egyfajta feltöltődés, kikapcsolódás, lelki, mentális élményben legyen része, ami a másnapok vagy harmad, vagy további napokra is majd jó hatást gyakorolhat. Hát ez maga a művészet, ez maga az az élmény, ez maga az a csoda, amit a színház tud produkálni, és azok, akik a színpadon állnak, és az, aki nézi, és befogadja ezt a csodát.
1: Igen, ezek kell a közönség szeretete, és az egy patika mérleg, meg eszembe jutott is, mint egy brilliáns, hogy nagyon sokféle csiszolása van, és tükröződése van, mert a könnyűzenétől kezdve, az igényes könnyűzenétől az operáig, a táncig, az irodalomig, az opera, az operet. Tehát itt nem lehet részrehajló a menedzsment, szóval az közönséget kell nagyon alázatosan kiszolgálni. Van, aki ezért jön, van, aki azért jön, vagy több műfaj érjön. Ha már a brilliást mondtam, azért az egyik koronaékszer, vagy a koronaékszer ebben a szezonban, az most az Anna Karenina, ugye, ami egy bemutató és musical.
2: Mert többek között az Anna Karenina is, igen, bemutató is, és musical is természetesen. A musicalt nagyon kedveli a közönség. Könnyen fogyasztható, nagyon izgalmas történetek mesélnek el ma már a musicalek, főleg a magyar musicalek, és itt most Kocsár Tibor és Miklós Tibor musicaljéről beszélek, ami annó bemutatott

0: emóció, az a történet és az a szépség, amit megél Anna a történeten belül, illetve a műzikelen belül, azt gondolom, hogy egy páratlan és csodálatos és felejthetetlen élmény lesz mindannyiunk számára. Széles Flórával, Miller Zoltánnal, Kocsis Dénessel többek között a főszerepben, Bakos Kis Gábor lesz a rendezője ennek a produkciónak.
1: Mondjuk még 2-3 előadást, ami nagyon fontos ebben a szezonban.
0: Igen, június 4-én lesz a szokásos nagy nyitó koncertje a Margit-szigeti színháznak, a Nemzeti Filharmonikusoknak. Mint tudjuk, június 4-e az a Nemzeti Összetartozás napja többek között, és a 7-i pedagógus nap is ezen alkalommal lesz egy picit megünnepelve. A Margit-szigeti színház több éve már sok-sok alkalommal vendégül látta pedagógusokat, nem csak a budapestieket, hanem az ország különböző tájairól is. Most ez alkalommal Budapest és az agglomerációból is érkeznek majd hozzánk pedagógusok, fiatalok, akiket szeretnénk egy olyan élményt nyújtani itt a Margit-szigeti Színházban, ami egy picit emlékezetessé teszi meg. Talán az ő életükben is egyfajta elismerést jelent, hogy egy vendégként vehetnek részt egy ilyen előadáson. Ezen alkalommal, mint említettem, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar működik egyébként, és Vashegyi György, Kossuth Díjas, Liszt Ferenc Díjas karmester fogja vezetni, és Balázs János, valamint Bácsi Szfar Zoltán hegedűművész közreműködésével, a műsorban pedig csodálatos Bruknak a G-moll hegedű versenyét hallják, majd Liszt Ferencnek az Ezzur zongora versenyét, és a második részben Johannes Brahmsnak a 4. szimfóniája fog elhangzani. Ilyenkor egyébként varázslatos egyébként a Margit-szigeti Színház, mint ahogy arról már sokat beszéltünk, ugye, hogy nagy szimfonikus zenekarok, nagy operák, műzikelek, nagy táncelőadások, produkciók helyszíne a Margit-szigeti Színház. Ez alkalommal azt gondolom, hogy az ország legnagyobb hangverseny termébe érkezik majd hozzánk június 4-én a közönség ezt a csodálatos élményt, hogy együtt élhessük át. Ami nagy öröm még számunkra, hogy Szulák Andrea is elérkezik hozzánk a Margit-szigeti Színházban. Június 6-án Karamell, Verév Tamás és Wolf Kati lesznek a vendégei, és is kellett ismételnünk egy olyan koncertet, Amerikából érkezik a Scott Bagby-nek a Postmodern Jukeboxja, ami egyébként június 10-én lesz, és június 11-én egy ráadás koncert van, ami azt gondolom, hogy nekünk nagy öröm, hiszen ez egy borzasztó érdekes történet, amikor 3000 jegy elfogy mondjuk 2-3 nap alatt, és akkor gyorsan meg kell nyitnunk egy másik eladás, és szerencsénk is volt, mert hogy éppen ráérnek, eső napon is ráérnek a zenekar tagja, úgyhogy két előadásban lesz látható, de itt van a Queen Symphony koncert Serbánnal, Szemenyeivel és Baksa Andrissal, a Carmina Burana, a Katuli Kálvina, Miklós Erikával, Duna Karnevál, az Edda művek érkeznek, és azt gondolom, hogy ami tulajdonképpen a legizgalmasabb, amikor nagy operákat mutatunk be, és még júniusban bemutatjuk Leon Cavallo és Mascagninak a Parasztbecset és Bajazzók operákat, ami hát számomra csodálatos, mert én imádom ezt a két zeneszerzőt, és ennek a két zeneszerzőnek ezt a művét, és megadatott az a lehetőség ismét, hogy én rendezhetem meg többek között Barabás Zsuzsival, László Boldizsár, Farkaséti Mária, Adam Placetkával, Balog Eszterrel a főszerepekben, a karmester pedig Jankó Zsolt lesz, és egy csodálatosan szép előadásban lesz része mindannak, aki ezt a csodálatos operát megnézi a Margit-szigeti Színházban. Nagyon ritka, hogy látható, és nagyon ritka, hogy ilyen kiállításban, ami itt a Margit-szigeti Színház színpadára most készül, díszletben, jelmezben. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy koronája lesz ennek a nyári szezonnak, legalábbis a júniusnak, de mert hogy minden hónapnak van egy csodálatos koronája, majdnem minden este az egyébként számomra legalábbis, bármelyik előadásról is beszélünk, mert nem tudnék kiemelni, de azt gondolom, hogy a klasszikus nagy operák, dramatikus nagy előadások azok, amik igazából a Margit-szigeti Színháznak a profilját filmjelezhetik.
1: Tudtam én, hogy csak ízelítőt tudunk adni, de hát szeptember közepéig még biztosan találkozunk, és nagyon jó időt, meg nagyon jó szezont, és nagyon sok boldog vendéget, nézőt kívánok önöknek, Teodóra.
0: Nagyon szépen köszönöm, legyen így.
1: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Margit-szigeti Színház nyár. Bán Teodóra, a színház igazgatója, művészeti vezetője volt a Kalausz. Köszönöm szépen, kezi csókolom.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamat támogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 000 forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi IBAN számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betét biztosító alá tartoznak.
0: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai vendégeink különlegesek több szempontból is. Egyrészt azért, mert a műsor több éves történetének én azt gondolom a legfiatalabb szereplői, egyikük 2011-ben, másikuk 2009-ben született, másrészt pedig egy rendkívül látványos és technikás sportágban versenyeznek, katamarán vitorlázásban, a Nakra 15 hajóosztályban. A stúdióban a Hun 132 hajó párosa, vagyis Kolman Léna és Szőlősi Kamilla, a Káli Team Vitorlás Sport Egyesület versenyzői, majd beszélünk arról, hogy eddig mit értek el, és milyen terveik vannak. Arról beszélgetünk a mai műsorban, hogy mi hajt két ilyen fiatal sportolót. Léna Kamilla, örülök, hogy itt vagytok a stúdióban.
2: Mi is köszönjük a meghívást, és szeretnénk mi is köszönteni a kedves hallgatókat.
1: Mielőtt belemegyünk a részletekbe, a történetetekbe, segítsünk egy kicsit a hallgatóknak elképzelni ezt a sportot. Ha valaki még soha nem látott egyrészt katamaránt, másrészt Nakra 15-öt, hogyan képzelje el?
3: Hát a katamarán ugye egy több testű hajóosztály, és igazából a Nakra 15 ennek egy ifjúsági ilyen kategóriája vagy verziója.
1: És hát azért tegyük hozzá, hogy iszonyatos tempóban nagyon komoly manővereket végeztek, tehát hogy ha valaki még nem volt vízen és ezt nem élt át, picit avassuk bele, hogy milyen érzés ez, mennyire, és nyilván egy kicsit provokatív a kérdés, hogy mennyire nyugodt vitorlázás ez, vagy mennyire inkább száguldás?
3: Hát szerintem ez szélfüggő, nyilván nagyobb szélben gyorsabbak vagyunk, és akkor minden gyorsabban történik. Kisebb szélben pedig minden kis hiba nagyon nagy következménnyel jár. Igazából nem lehet azt mondani, hogy az egyik könnyebb, mint a másik, csak mondjuk én azt elmondhatom, hogy jobban élvezem a nagyszeles vitorlázást, mert akkor ez a sebesség, meg ez az egész ilyen adrenalin talán, ezt nagyon szeretem, és ez nagyon, nagyon ilyen élvezhető, hogy...
1: Te motivál.
3: Igen, főleg a sebesség valahogy ez.
1: Hát igen, azt tegyük hozzá, ugye, hogy egy nagyon pici hajótestről, vagy két hajótestről beszélünk, tehát borzasztóan könnyű ez a katamarán, ez a vitorlás, tehát a sebesség itt hány kilométer per órában mérhető egy nagyobb szél esetében?
2: Azért a vízen más, de mondjuk ilyen 50-nel, 50 km per órával tudunk menni, és ez lehet, hogy most
1: és
2: nem
1: jó,
2: tűnik...
1: És közbe ki az ember a trapizon a hajóból.
2: Szóval most ez lehet, hogy nem tűnik olyan soknak, mert mondjuk egy autó 50-nel megy, és mondjuk lakott területen, vagy nem tudom, ez nem tűnik olyan soknak, de azért a vízen ez sokkal többnek érződik, mert nincs előttünk szélvédő, azért kiemelkedünk, amúgy szerintem én
1: hát
2: ezt
1: a... Hát is lógtok a hajóból.
2: Igen, hát hogy ugye kint állunk a trapézon, a hajótesten így vízszintesen. Szerintem amúgy ez talán legjobban egy ilyen hullámvasúthoz hasonló, ami így megy a vízben, és akkor így megyünk föl, meg így gyorsan. Úgyhogy gyors, de a vízen még gyorsabbnak érződik.
1: Egyébként volt olyan, hogy ezt úgy éreztétek, hogy ez azért már inkább az extrém sport kategória?
3: Hát inkább borulások után, vagy amikor főleg a társainktól halljuk, hogy milyen baleseteik voltak, vagy akár nekünk is ilyen neccesebb helyzetek, akkor lehet így érezni ezt az extrém sport részt, de egyébként menet közben nem annyira.
1: Mert egyébként milyen baj lehet, vagy milyen sérülések lehetnek egy ilyen sportban?
2: Létező mindent, amit el lehet képzelni.
1: Kartörés.
2: Hát ez pont ez a sport, ahol minden meg lehet.
1: Tehát mindig a határon kell, és azon egy picit túl menni?
2: Inkább figyelni kell szerintem. Fontos, hogy mindig ott legyünk fejben, hogy lehet, hogy most nagyon jól megyünk, meg most nagyon élvezünk, de hogy mindig fejben oda kell figyelni, mert ha egy percig nem figyelünk valami, akkor történhet bármi baj, és ez továbbfokozódhat komolyan, úgyhogy...
1: Na most itt nagyon komoly szerepek vannak, ki a kormányos, ki a legénység, és ki miért felel, mit csinál?
3: Hát igazából így a legtöbb hajóban a kormányos kormányoz nyilván, és a legénység pedig...
1: És egyben a kapitány, tehát irányít, nem?
3: Nem feltétlenül.
1: Ezért is kérdezem, hogy
3: főleg,
1: ezt tegyük tisztelt.
3: Hogy mi mondjuk sokszor megbeszéljük a döntéseket, és igyekszünk minél többször együtt egy közös döntést meghozni, és a legénység pedig a vitorlákat állítja, vagy a vitorlákkal foglalkozik, és hát igazából folyamatosan figyeli a többi hajót, a szelet, és a hajón kívül történő dolgokat.
1: Mióta vagytok egy páros?
2: Most lesz a második évünk.
1: Van, hogy nem passzol két versenyző egymáshoz?
2: Igen, igen.
1: És azt az első pillanatban lehet egyébként már érezni? Vagy az ember próbálja, és egy idő után azt mondja,
2: lehet,
1: hogy ez nem
2: megy. Egy idő után mindig ez kifejlődik, és akkor meg már tényleg nagyon, nagyon rossz. De szerintem van ez az ilyen első találkozás, és szerintem akkor azért már lehet érezni dolgokat. Meg ugye nyilván vele extrém sport, ezért vannak olyan körülmények, amik ugye olyan dolgokat hoznak ki a másikból, amit normálisan nem tapasztalunk meg, mert azért olyan stressz helyzetek vannak, hogy ez úgy kihozza az ember igazi arcát.
1: Igen, volt olyan, hogy mondjuk vitatkoztatok, vagy menet közben abban a pillanatban, amikor az ember versenyez vagy edz, akkor nincs helye vitának?
3: Hát ilyen kisebb vita az
1: nézeteltérés.
3: Szerintem így belefér, de nyilván egy ilyen nagyon mondjuk megsértődünk egymásra, vagy ilyesmi, az nyilván a vizen nem odavaló.
1: Tehát nem fér el, ott azért igen. Olyan szinten kell alázat hozzá, mert ahogy mondtátok is, bármi megtörténhet. Egy picit lépjünk vissza, és menjünk a legelejére. Honnan jött a vitorlázás az életetekben? Azt gondolom, hogy aki valaha már ült hajón, az egy szerelem.
3: Ez biztos.
2: Igen, ebben egyetértünk.
1: Melyikőtök mikor kezdte? Nyilván most is nagyon fiatalok vagytok, 14 és 16 évesek, de hogy nyilván ezt sokkal korábban kezdtétek, ha most már versenyeztek.
2: Hát én körülbelül szerintem ilyen 11 évesen kezdtem. Elvittek, vagy lehet, hogy korábban, nem emlékszek már annyira. Hát elvittek egy táborba is, így ott maradtam. És akkor onnantól szerelem volt, ezek a táborok egyre komolyabbak lettek, elkezdtem így hobbi szinten versenyezni, akkor hobbi szint versenyből már komolyabb lett, akkor ugye komolyból meg ugye jöttem.
1: Tehát amikor jöttek az első eredmények, akkor megérezted ennek az ízét.
2: Hát azért az eleje nehéz volt, mert azért senki se úgy kezdi, hogy minden jól megy. Szóval, hogy ez egy azért nehéz, mert nem rögtön jönnek azok az eredmények, és ez nagyon sok ember próbára tesz, hogy bírja el, hogy berak nagyon sok munkát, de nincs az az eredmény. Úgyhogy szerintem ilyenkor sokan kiesnek.
1: Léna?
3: Én már elég kiskoromban ilyen nagyon hobbi szinten apukámmal vitorláztam. Ennek is volt egy katamaránja, csak nagyobb, mint a miénk. És hát igazából akkor ő mondta, hogy húzd meg a kék kötelet, és akkor meghúztam a kék kötelet. De ez már akkor is nagyon tetszett, és akkor talán 9-10 éves voltam, amikor én is elmentem egy táborba, és a táborban azt mondták, hogy van bennem potenciál, és menjek el a versenycsapatba, nézzem meg, hogy milyen egy edzés. És akkor elmentem, megnéztem, tetszett, és akkor következő évben elkezdtem versenyezni, és igazából így kezdődött.
1: Nagyon örülök, hogy eljöttetek ide a műsorba, 14-16 évesek vagytok, komoly célokkal, és arról beszélgettünk, hogy milyen szerelem a vitorlázás, mennyire különleges sport ez, mennyire határon kell nagyon sok helyzetben lenni, és mennyire kell együtt dolgozni, de még avassatok be abba, hogy amikor edzés van, akár itthon, akár külföldön, tehát akár tavi körülmények, vagy tengeri körülmények között, akkor mennyire kell az erőnlétre koncentrálni, milyen erőnlétre edzéseitek vagyok, ez hogyan néz ki, amikor készültök?
2: Hát viszonylag nagyon sokat készülünk, és amúgy ez egy nagyon sok sztereotípia van erről, hogy hát mi úgyse nem is igazi sport, meg hogy hát csak kiülünk, meg hát a hajó arra megy, amerre kormányozzuk, meg hát süt a nap, hát ez semmi.
3: Meg de
2: hát
3: ezért
2: igen, hogy mazzagokat húzogatunk.
1: Tehát úgy találkoztok ilyen sztereotípiákkal.
2: Igen, szóval nagyon sok ember fejében ezzel, de amúgy a valóságban azért ez egy elég fizikailag megterhelő sport, főleg mint legénység, azért az nagyon fizikai, és kell készülni már.
1: Erős kéz kell hozzá.
2: Hát nem csak erős, hanem a teljes testünket muszáj edzeni, meg koordináció.
1: Milyen típusú erőnléti edzésetek van?
2: Hát ugye van egy száraz, ugye az edzőteremben edzünk, hogy minél jobb kondíciónk legyen, erősebbek legyünk, nem csak kart, hanem igazából mindent. Mellette figyelünk erre a koordinációra, ez az ilyen agyi edzés.
3: Egyensúlyérzék, reakcióidő.
2: Kardió.
1: Mi a szeretem meg a nem szeretem része a felkészülésnek? Mert nyilván, amikor már ott vagytok a versenyen, az a vége. Az, amire mindig is készültök. De van olyan része ennek a sportnak, ami kevésbé szerethető, vagy ami nehéz?
3: Szerintem ez lehet így változó emberenként, de igazából így a fizikai felkészülés az szerintem nem annyira nehéz, vagy nem az a rész, amit így utálok, vagy így nem szívesen csinálok. Inkább ez az órákon át szerelgetés a parton, a tűzőnapon, vagy akár a hideg szélben. Szóval...
1: És ezt tök, hogy behoztad, mert hogy ez egy technikai sport.
3: Igen.
2: meg pont, hogy az ellentétét mondanám.
1: De akkor pont, hogy azt ezért szeretem. Jó, hogy ketten vagytok, tehát te szereted inkább a technikai részét, a felkészülést, azokat az apróságokat, amitől egy kicsit gyorsabbak lehetek, mint a másik.
2: De én is szeretek szárazon készülni, csak ott nekem inkább az a nehezebb, hogy akkor az, hogy mindig menni, csinálni, mert hajlamos vagyok, hogy most egyszer, most nem megyek, és akkor ez így benne maradt, hogy jó, hát akkor most még egy nap se számít, és akkor, hogy ez, meg ugye...
1: De akkor ezt az ki kell
2: étrendre
1: mondani,
2: is odafigyelni.
1: Kell csinálni.
2: Hát én tehát, minden nap szoktam menni edzeni.
1: Szeretne versenyezni.
2: Igen, hogy hát fontos, hogy jó kondiban legyünk, meg azért, ha nem megyek, azért az úgy... kimarad, vagy...
1: Tehát akkor hiányérzet van. Kamilla, mesélj még akkor arról a részéről, amit te szeretsz a technikai részről, hogy ott mi az, ami ebben izgalmas, mi az, amire figyelni kell, és milyen szintű tudás kell ahhoz, hogy ezt a hajót jól felkészítsétek. Ez mennyire a feladatok?
2: Onnan kezdődött, hogy én már kiskoromban nem szeretem legózni, meg így építeni ilyen dolgokat, és ez így a hajón is megmarad, csak így nagyban. Meg hát most nyilván, mert technikai sport, azért ez fontos, hogy egy jó hajóval menjünk, mert ha valami ott jobban működik, mint a másiknak, akkor annyival előrébb vagyunk, meg hát nyilván magammal szúrok ki, hogyha valami nehezebb, ha meg tudom csinálni úgy, hogy jobb legyen, könnyebb legyen, egyszerűbb legyen, akkor inkább megcsinálom úgy. Úgyhogy,
1: mennyire a versenyzők felelőssége ez?
2: Van, hát teljes fontos? Mértékben. Az csak ugye valakik úgy vannak vele, hogy nem baj, ráér, majd megcsináljuk. Csak
1: ez perceket, vagy másodperceket, akár perceket is jelenthet egy-egy versenyen szél
2: hát,
1: erősség
2: függvényében.
1: Hát, hogyha
2: valami pont akkor elromlik, ami olyan, akkor...
1: Akkor akár ki is eshet a
2: hát
1: csapat.
2: Hát nem kiesni, de hát akkor nem tudja folytatni a napot, ha olyan dolog.
1: És egyébként miért a katamarán az, ami igazán közel áll a szívetekhez? Mert hogy bármilyen hajóosztályról beszélhetnénk.
2: Ez a leggyorsabb. Igen, ez gyors.
3: Hát nyilván én, mivel apukám is katamaránnal vitorlázott így kiskoromban, nekem így ez adott volt, és igazából nagyjából soha nem mentem más hajóval, vagy ilyen nem katamaránnal, de más hajókban is van olyan, amit szívesen kipróbálnék, vagy amit úgy érzem, hogy érdekes lehet, meg talán...
1: Inkább a kisebb, gyorsabb hajók azok, amik fordulékonyabbak, amik előtérbe kerülnének, hogyha esetleg hajóosztályt váltanál?
3: Igen, számomra mindenképpen, de igazából az is, hogy most a katamarán az nem egy ilyen olcsóbb hajóosztály, de vannak tényleg ilyen egyszerűbb kis hajók, amik mondjuk egy Optimist vagy egy Lézer igazából ott.
1: Tehát
3: van
1: az
3: egy kis hajód, meg egy vitorlát.
1: A belépő szint, nem?
3: Igen.
1: Amikor a kicsiket elkezdik tanítani. Igen. Úgy kezdődik, és utána lehet előre
3: igen.
1: lépkedni a legtöbb esetben.
3: És szerintem ezek a hajók, ezek a tényleg az egyszerűbb, az is nagyon érdekes, hogy az is egy ilyen szép része a vitorlázásnak, hogy tényleg amikor elkezded, akkor még egy ilyen kis hajóval mész, de igazából abban tudod legjobban megtanulni, hogy mi ez az egész, hogy honnan fúj a szél.
1: Mi az a pillanat, vagy mi az az érzés, ami miatt újra és újra vízre akartok szállni?
2: Ez nehéz megmagyarázni. Hát nem mondom, hogy nem voltak már olyan perceink, amikor eldöntöttük, hogy mi soha többet nem ülünk hajóba, de valami mindig visszahúd, de szerintem ez az adrenalin, meg az, hogy tényleg nagyon szeretjük, és ez olyan, mint valami ilyen toxikus szerelem, hogy... hogy mindig megmondom, visszamegyünk.
1: Meg egy társaság is, mert nyilván a többi igen. versenyzővel is jó a kapcsolat egyébként?
2: Igen.
3: Igen, így csapaton belül is jó a társaság, meg a többi egyesületben is.
2: Szerintem így mi magyar vitorlázók szerintem egy ilyen tök jó közösséget alkotunk.
1: Én úgy tudom, hogy ez egy külön érdekesség, hogy jelenleg ti vagytok az egyetlen magyar női páros a NAKRA 15 hajóosztályban.
2: Igen.
1: Mert hogy általában vegyes igen. páros indul. Miért fontos ez? Itt a súly is közre játszik, hogy, vagy az erő viszonyok, ami miatt jó, hogyha ha a fiú is van a csapatban? Vagy nem számít ez egy bizonyos szint, tudás szint fölött?
3: Hát szerintem egy lány is lehet ugyanolyan erős, mint egy fiú.
1: Ezt köszönöm, hogy itt elmondtad.
3: De igen, talán ezért, hogy a legénységre gyakran, hogy egy nagyobb, erősebb, akkor hát az legyen fiú, és akkor viszont akkor már egy ilyen nagy, erős fiú, ez már nehéz lesz, úgyhogy abból ne legyen kettő együtt, akkor a kormány is legyen egy kicsi és könnyű lány.
1: Vegyes párost kialakítani.
3: De igazából ez teljesen van, hogy fordítva van, vagy nyilván van női páros, meg férfi páros is van, szóval nincsen így korlátozva.
1: Nehéz a vegyes párosok vagy a fiú párosok ellen versenyezni?
3: Szerintem...
2: Nem. Mert szerintem nem ezen múlik. Mármi nyilván egy, tehát nyilván most, ha egy fiú,
1: nyilván provokatívak egy kicsit a kérdések, igen. De nem véletlenül, hogy kiderüljön.
2: De nyilván most
1: hogy...
2: egy fiú azért gyorsabban fog felkapni egy hajót, meg gyorsabban fog behúzni egy kötelet, meg minden. Azért edzek minden nap, de hogy nyilván, tehát ezzel ellen nem tudok, mert hát ez biológia, de azért nem csak ezen múlik, hanem azért a taktikai döntéshozatalok.
1: Tudás szinten. Igen. Egyébként sokszor a súlyon, vagy a súlyelosztáson is, amit mondtatok, sok apróság számít. Hogyan néz ki egyébként egy átlagos hetetek? Mennyit edzetek? Mikor szálltok vízre? A hétköznapoknak mennyire része a víz? Mondjuk például iskolaidőben.
3: Hát iskolaidőben hétvégén van ilyen vízi edzésünk.
1: Mert hogy 14-16 évesek vagytok, a gimnáziumba jártok.
2: Hát nyáron lesz olyan hónapunk, amikor igazából minden nap megyünk edzeni, de megmondjuk, hát nem csak hétvégén, de általában hétvégén,
3: vagy
2: de ha úgy van versenyek előtt.
3: Sütörtök pénteken.
1: Mikor kezdődik a versenyszezon?
2: Márciustól,
1: tehát már benne vagyunk már gyakorlatilag. Igen. És mennyit edzetek külföldön?
2: Hát a telet szoktuk az ilyen ősz. Tél,
1: ez egy hetet jelent, ami kvázi ilyen edzőtábor formájában zajlik?
3: Igen, ilyen edzőtáborok, és akkor mondjuk több ilyen egyhetes edzőtábor, és nyilván minél több időt tudunk a vízen lenni, annál jobb, de hát ez ugye az időjárástól is függ, hogy éppen melyik héten milyen idő lesz.
1: Inkább itthon, vagy inkább külföldön lehet jobban, többet, gyorsabban készülni, fejlődni? Van ennek jelentősége?
2: Hát szerintem nekünk most ez a Olaszország, ez amúgy sokat dobott, de szerintem inkább azért, mert hogy ez egy új élmény, és azért úgymond már a Balatont azért nagyjából kiismertük, és azért tudjuk, mire számítunk, de azért tengerre még nem vitorlászunk, és az nyilván az, akkor sokat fejlődtünk hirtelen, de szerintem ott is egy idő után, ha így elkezd az ember kiismerni, és nagyjából tisztában lesz, hogy mi mikor történik, meg hogy történik, akkor... Mind a kettőnek megvannak az előnyei, mert azért egy tavon kisebb a szél, nincs hullámzás tengeren, meg ugye nagyok a hullámok, többször van erős szél, szóval a kettő teljesen más, szinte mind a kettő fontos, mert mind a kettőben lehet fejlődni, csak másban.
1: És mi minden, milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki ebben a sportban, vagy azt is mondtuk, hogy szinte egy extrém sportban egyrészt fejlődni tudjon, és hogy kiemelkedővé váljon.
2: Kitartás szerintem.
3: Léna? Igen, szerintem is. Meg aki kiskorában elkezdte, annak van egy kiindulási pontja mondjuk, mint aki később csak beült a hajóba, hogy na, akkor én most elindulok. Meg nyilván versenytapasztalatot is lehet szerezni kisebb korban, de hogyha valaki kitartóan csinálja, akkor szerintem bármikor el lehet kezdeni, és bármikor.
1: Igen, hát már sok dolgot összedobtunk, ugye beszéltünk arról, hogy ez egy technikai sport, tehát jól kell ismerni a hajó felépítését, azokat az apró nüanszokat, amitől mondjuk gyorsabb lehet a hajó, mint a másiké. Kell erőnléti edzés, kell, ahogy mondtad, Kamilla, kitartás. Van, hogy elbizonytalanodtok, hogy ez a ti utatok? Volt már ilyen?
2: Igen. Hát, de szerintem minden sportolónak volt már ilyen, hogy...
3: Igen, főleg talán egy kudarc után, akkor...
2: Több kudarc után inkább.
3: Igen. Egymás után mondjuk, akkor néha van ez a gondolat, hogy hát mit keresünk itt egyáltalán, de ha olyankor végig gondolom, akkor mindig igazából az nyer, vagy az a gondolat nyer, hogy de ezt szeretem csinálni, és nem feltétlenül az eredmények számítanak, hanem inkább, inkább ez a szeretet.
1: Milyen eredményeitek voltak eddig? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy, és akkor beszéljünk meg később az eredményekről, hogy mi jelent kudarcot?
3: Mondjuk egy olyan csapat, ha legyőz minket, akikről nem számítottunk arra, hogy legyőznek, vagy elrontunk valamit, mondjuk egy bizonyos részét a versenynek, mondjuk egy rajtot. Ezt a tavalyi szezonban nagyon sok rossz rajtunk volt, és az nekem nagyon rosszul esett már egy idő után, hogy sosem sikerült jól a versenyen, mindig ugyanazokat a hibákat, vagy ugyanazt a hibát követtük, vagy követtem el.
1: Milyen a rossz rajt, vagy mind múlik a rossz, vagy a jó rajt?
3: Hát az időn, hogy mikor mész át a rajtvonalon.
1: Tehát ott vársz, ugye a szél az folyamatosan fúj, tehát hogy a hallgatók el tudják képzelni, szélbe állsz, és van az a pont, amikor már ugye már rákészülsz arra, hogy elinduljatok, ha ezt nem jól időzített kormányosként, akkor lehet baj?
3: Igen, akkor mondjuk túl korán érsz oda, akkor utolsó pillanatban meg kell állnod, akkor nagyon lelassul a hajó, vagy ha túl későn indulsz el, akkor nyilván a többiek elindultak előtted, és akkor mögöttük mész már rögtön az elején.
1: Ez egyébként közös döntés, vagy a kormányos felelőssége?
2: Mind a kettőnké.
3: Igen, szóval ez egy kétszemélyes hajó, szóval igazából, ha egy hibánk ha hibázunk, vagy ha valamit jól csinálunk, az valamilyen szinten mind a kettőnknek a munkája.
2: Meg hát nem tudom, mi úgy tekintünk magunkra, hogy milyen egyek vagyunk, szóval nincs ez most akkor Léna a kormányos, és akkor most kapitány asszony itt most megmondja a tutit, hanem hogy mi közösen dolgozunk, ha valamelyikünk elront valamit, azt mind a ketten elrontjuk, mert most attól még, hogy ha mondjuk tegyük fel, hogy most a Léna rontál valamit, attól még én is azt láthattam volna. Tehát nem az van, hogy akkor most egy fal van köztünk, és akkor mind a kettünk csinálja, amit mi csinálunk, és a másik meg a másikét, hanem hogy abszolút egyként dolgozunk meg, hogy egymást segítjük.
1: Ez nagyon fontos. Folytassuk innen, és beszéljünk az eredményekről, mert most azt megnéztük, hogy mi mindenen múlik ez, és azt is tudjuk, hogy ugye maga a versenyzés az csak a jéghegy csúcsa, tehát nagyon sok tudás és nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy versenyző páros ideig eljusson. Egy kis zene következik utána Kolman Lénával és Szőlősi Kamillával, a Team Káli Vitorlás Sportegyesület versenyzőjével beszélgetünk tovább. Hamarosan innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Kolman Léna és Szőlősi Kamilla, a Team Káli Vitorlás Sportegyesület versenyzői, NAKRA 15 hajóosztály, amiben versenyeztek, és hát arról beszéltünk, hogy sokat kell tenni azért, hogy a versenyhelyzetben jól sikerüljön a páros közös munkája, és hogy ez egy közös felelősség, és hogy nem mindig minden úgy sikerül, ahogy az ember tervezi. Említette Léna például a rajtot, ami nem mindegy, hogy az hogyan van időzítve, mi az az időpillanat, amikor nekiindultok. De beszéljünk az eredményeitekről, hogy milyen versenyekre, illetve milyen eredményeitekre vagytok eddig a legbüszkébbek.
2: Szerintem a tavaly Európa-bajnokság, mert az egy nagyon küzdős volt, azért nagyon megküzdöttünk.
1: Ott milyen eredményt értetek el?
2: Hát abszolútban 22-ek lettünk.
1: És ezt tegyük így helyére, hogy ez mit jelent, milyen csapatokkal, milyen versenyzőkkel küzdöttetek?
2: Ott hát igazából így Európában az összes NAKRA 15-ös ott volt.
3: Hát azért nem, de...
2: Jó, de majdnem. De hogy azért a legjobbak ott voltak, és hogy nem, azért tényleg az ilyen top emberekkel mentünk, azért elég nehéz viszonyok voltak. Voltak kaotikus percek is.
1: Biztos, hogy volt egy-két izgalmas
3: volt
1: pillanat.
3: Volt egy nagyon erős szeles nap, amikor mi végigmentünk nagyon szépen egy futamot, nagyon jó helyezést elértünk, csak büszkék voltunk magunkra. A többiek körülöttünk borultak így.
1: Milyen erős szélben mentetek?
3: Ilyen 20-an pár.
2: Ilyen 50-60 kilométer per
1: óra. 50-60 kilométer per órával repesztettetek mondjuk így, igen, és közben körülöttetek borultak a hajók.
3: Igen, és nagyon örültünk, hogy mi végigmentünk egy futamon borulás
2: túléltünk
3: nélkül.
2: Egyikünk sem lett semmi
3: és
2: baj.
3: Akkor elindult a következő futam, ott is így a futam felét nagyon jól ott is túléltük, mondhatjuk így, és akkor jött egy pöf, ugye egy ilyen
1: hát egy hirtelen ilyen, szél.
3: Igen, ami ugye sokkal erősebb volt, mint az átlag szél, és hát abban felborultunk. És felborulva nekünk jött egy másik hajó, és utána nem tudtuk aznap már folytatni a versenyzést, mert így a kormányunkat...
1: Tehát annyira megsérült a hajó, hogy nem tudtatok tovább menni.
3: És utána volt ilyen óvás tárgyalásunk is, hogy kapjunk átlagpontot azokra a futamokra, ahol nem tudtunk elindulni, és ez szerintem egy nagyon ilyen jó eset volt arra, hogy önállóbbak legyünk, meg megtapasztaljuk, hogy milyen tényleg egy nagyobb mezőnyben versenyezni, ahol nem a saját barátainkkal, meg ismerőseinkkel versenyzünk, hanem ez pont egy olasz csapat volt, akikkel ez így történt.
1: Ilyenkor a másik hajó megy tovább?
3: Hát
1: ki
3: ők
1: segít?
3: Is.
2: Hát nekik is okos lett az a nap.
3: Mert nekik is eltört egy...
2: Részük.
3: Részük, igen. Úgyhogy ők se tudták folytatni, de hát mi semmit nem tudtunk tenni ebben a helyzetben, mert ugye fel voltunk borulva, és akkor tényleg semmit nem tudunk egy ilyen helyzetben csinálni. És hát utána még voltak, nyilván ez egy hetes volt kb. Ez a verseny, vagy ez az Európa-bajnokság, és hát a többi napon nem volt ekkora szél, de azért ott is voltak nehéz körülmények, meg hosszú volt, meg szóval küzdöttünk ott.
1: Ilyenkor, amikor mondjuk kimentek egy Európa-bajnokságra, akkor van veletek edző, vagy valaki, aki segít?
2: Igen, hát mindig edzővel
1: megyünk. Mert hogy az edző még nem került szóba, azért kérdezem. Meséljetek erről is, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, a mindennapokban és a versenyszituációkban.
2: Hát versenyen sajnos nem lehetnek ott, de ugye kívülről néznek, és akkor két futam között átbeszéljük a jó meg a rossz dolgokat. Hát edzésem meg... Szerintem más sportokban is így van, hogy mit csináljuk, nézi az edző, mondja, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk, ez jó, nem jó.
1: Mondjuk kísér benneteket egy motorcsónakkal?
2: Igen.
1: És mi történik, amikor a katamarán borul?
3: Hát
1: beszéljünk
3: ugye
1: erről is.
3: Az egyik teste felfelé mutat, és a vitorlája meg az árbóca, az pedig a vízben van.
1: És jó esetben a versenyző nem a vitorla alatt van.
3: Szerintem az rosszabb, ha a versenyző van a vitorla fölött, mert az akkor elszakad a vitorla. De
1: De ilyenkor mondjuk van egy mentőhajó, aki érkezik?
2: Vissza tudjuk
3: igazából ilyenkor visszamászunk a hajóra, és visszaállítjuk igazából.
1: És akkor ilyenkor, ha nem sérül a hajó, akkor lehet folytatni a futamot.
3: Igen. És igazából ez nem is egy ilyen hosszú, szóval nem hosszú ez az egész visszaállítás.
1: Hiszen könnyű a hajótest, úgyhogy erre megvan a technikátok.
2: Igen.
1: Volt olyan borulás, ami mondjuk akkor nagyon durva volt, de mondjuk utólag nevettetek rajta.
2: Hát szerintem ebből millió
3: nagyon
2: volt.
3: Sok
2: tehát
3: volt.
2: Már szerintem, igen.
3: Igazából utólag minden boruláson nevetünk. Szóval sokszor mondjuk van olyan, hogy körberepüljük akár a hajót így a trapézon, és a hajó túloldalán kötünk ki a vízben, és mindezt másodpercek alatt, és nem is emlékszünk teljesen, hogy mi történt, csak következő nap egy nagy lila folttal ébredünk fel, hogy ja, akkor már tudom, hogy mi történt, amikor ott barultunk, vagy amikor ott röpködtem a hajó körül.
1: Most milyen kihívások előtt vagytok? Ugye említettétek, hogy a versenyszezon elkezdődött. Milyen versenyeken fogtok elindulni most a közeljövőben, vagy az idei szezonban?
3: Hát az idei magyar versenyek közül, vagy hazai versenyek közül az országos bajnokság lesz a legnagyobb versenyünk, és nagyon szeretnénk az Európa-bajnokságra eljutni Barcelonába, ami pedig ősszel lesz, és most ez a célunk.
2: Ez a célunk.
1: Uh-huh. És ennek milyen előfeltétele van, tehát, hogy jó eredményt kell előtt elérni, hogy az Európa-bajnokságra kijussatok, vagy ennek inkább anyagi, technikai háttere van?
2: Hát mind a kettő szerintem már. Most el lehet menni zéró tapasztalattal is, de hát most annak nagyon sok értelme nincsen. De inkább az, hogy anyagilag azért az egy húzós dolog, úgyhogy most ezért próbálunk partnereket keresni, pályázatokon indulni, hogy meg kell támogatókat keresni.
1: Hát igen, mert hogy ezt szokták mondani, hogy az ilyen jellegű technikai sportok, azok nem olcsó sportok, és akkor, hogyha attól függetlenül, hogy az ember egy csapatnak a tagja, azért egyéni támogatásra szüksége lehet. Igen. Tehát, hogy ezek külön kihívások a versenyzésen, illetve a felkészülésen túl. Ez egy rendkívül gyors, kéttestű hajó, ahol a versenyzők szó szerint a víz fölött egyensúlyozva irányítják a hajót, vagy ahogy mondtátok, volt, hogy már át is repültetek a trapézon, trapéz segítségével hirtelen a hajó túloldalára, tehát ez egy nagyon izgalmas, rengeteg adrenalin biztosító sport. Viszont visszatérnék még egy pillanatra, mert Kamilla említette azt, hogy ez egy költséges hobbi, költséges sport, költséges életpálya, amihez sokszor rengeteg támogatás szükséges, de hogy aki nem ismeri ezt a világot, hogyan képzelje ezt el, mert hogy a pályázatokat is említetted?
2: Hát ez a versenysport, ez egy tényleg nagyon-nagyon költséges, és egy szint után már egyszerűen erőből, ha csak nem milliárdosak vagyunk, akkor már így elég nehéz ezt finanszírozni.
1: Tehát van egy pont, ameddig tud segíteni a család, de van egy azon túli pillanat, hát, amikor viszont igen. Már rajtatok múlik, ti pályáztok?
2: Hát igen. Szóval, hogy tennünk kell azért, hogy mert ez egy dolog, hogyha mondjuk valaki tehetséges, meg ügyes, de hogy ezt nem feltétlenül kap támogatást. Szóval ezeknek utána kell menni. Meg ez egy ilyen nagyon nagy tévhit így az emberekben, hogy akkor ugye a sportolókat így úgy támogatják, hogy így oda mennek a cégek, hogy így működjünk együtt, de hát ez pont fordítva van, szóval általában a sportolók szoktak könyörögni a cégeknek, hogy valami támogatás, vagy együttműködést.
1: Főleg hát is fiatal sportolók vagytok, tehát még nem tudtok olyan szintű eredményeket felmutatni, ami már magáért beszélne, fel kell hívni magatokra valahogy a figyelmet?
2: Igen.
3: Meg talán nem is egy olyan ismert sport. Nyilván az utcán, ha valakit megkérdezel, hogy...
1: Hogy látott-e már Nakra 15 hajóosztályban katamarán versenyt?
3: Igen, akkor valószínűleg azt akkor... se fogja tudni, hogy miről mi beszélsz. Az a kérdés. Uh-huh. De ha mondjuk megkérdezed, hogy melyik a kedvenc foci csapata, akkor nyilván valamit tud mondani, hogy nincsen kedvence, de legalább tudja, mi az a foci.
1: Uh-huh. Tehát, hogy eleve már azt mondod, hogy vagy mondjátok, hogy nehéz helyzetből indultok. A pályázatok hogyan zajlanak? Kiket lehet megkeresni?
2: Hát azért nagyon sok ilyen nagy cég, akiknek van ilyen társadalmi szerepvállalásuk, azoknál lehet pályázni, csak hát ugye sajnos, vagy hát nem sajnos, ugye nem mi pályázunk csak, hanem rajtunk kívül lehet nagyon sok fiatal sportoló, akiknek szintén nagyon fontos, és nyilván vannak nálunk ügyesebbek, jobbak, tehetségesebbek, és nyilván nem mi fogjuk ezeket megnyerni.
1: De azért nem szabad kisítődnek.
2: De azért, igen, azért hát mindenhova kell beadni, mindenkinek kell írni, addig kell dörgetni az ajtót, míg ki nem nyitják, úgyhogy igen, tenni kell, és ez nehéz. Főleg, hogy ugye ez az anyagi rész, ez eléggé meg tud gátolni minket dolgokban.
1: Tehát akkor azért ez is egy izgalmas kihívás amellett, hogy olyan kondiba kell lenni, olyan technikai, olyan tudással kell rendelkezni, emellett még ezt is egy bizonyos szint fölött, hogyha az ember szeretne létezni ebben a sportban, akkor ezt meg kell ugrani. Én arra lennék kíváncsi, én említettem, ugye az életkorotokat, 14-16 évesek vagytok, gimnazisták, mondjuk ki. Hogyan lehet a két dolgot együtt csinálni, az iskolát és a versenyzést?
2: Hát én magántanuló vagyok.

0: vitorlázok, és akkor úgy osztom az időmet, hogy megtanulom, és akkor
1: de
0: nem
1: ez nagyon
0: ezen.
1: Céltudatosnak kell lenni, gondolom, és szigorúnak néha önmagadhoz.
0: Hát be kell osztani az időt is, és igen.
2: Hát nekem már elég sok hiányzásom összegyűlt, de igazából én pótolok, és...
1: Tehát látják azt, hogy oda teszed magad, amikor éppen nem az edzőtáborban vagy, és ezt akkor emiatt akceptálják, elfogadják. Mennyire kell tudatosan szervezni az időtöket?
0: Hát nagyon. Mert azért minden perc számít, szóval lehet, hogy néha jó az, hogyha egy kicsit lefekszünk, meg pihenünk, de lehet, hogy ez a egy óra, két óra az másnap pont kellett volna dolgozatba, úgyhogy...
1: De a versenysport az ugye nagyon sok időt, a felkészülés nagyon sok időt tud elvenni. A barátokra mennyi időtök marad?
2: Talán nyáron kevesebb, de ilyenkor mondjuk iskolaidőben nem annyira mondanám, hogy a barátaink mondjuk mindig, mondjuk minden nap együtt programot csinálnak, mi pedig az edzőteremben vagyunk és edzünk, aztán hazamegyünk és tanulunk, mert azért így mi döntjük el, hogy mondjuk mikor megyünk edzeni, mikor tanulunk, és szerintem ez is azon múlik, hogy hogy osztod be az időt.
0: Hát nekem kicsit más, mert ugye én magántanuló vagyok, szóval, hogy ugye én nem járok úgy be, és az iskolai barátaim, azok ugye nem találkozok velük úgymond minden nap, de azért sokat szoktunk találkozni, nem annyit, de szerintem áldozatot kell hozni, és hogy most ahelyett, hogy délután mondjuk nem tudom, lefeküdnék egy picit, vagy valamit telefonoznék, vagy ami hülyeséget csinálok, akkor amint inkább elmegyek, és hogy ezek az idők, ezek számítanak, hogy akkor inkább azt. Meg szerintem az nagyon fontos, hogy így a vitorlázás által szinte a barátaink többsége az így odavaló, tehát igazából mi így együtt vagyunk, úgyhogy igen.
1: Amire én még kíváncsi lennék, hogy a családnak ez mennyi idejét veszi igénybe, hogy ti versenyeztek?
0: Hát szerintem sok. Szerintem már többet vagyunk az edzőkkel, mint a szüleinkkel, úgyhogy...
1: Tehát hát a családtól sok sportba. Időt veszel, illetve mennyi idejét veszél a családnak a ti támogatásotok, akár a versenyeken való részvétel?
0: Hát úgy idejüket nem szokták, inkább az, hogy anyagilag ugye a ledolgozott órák az úgy idő, de hogy alapvetően tök önállóan.
1: Te csináljátok önállóan a feladatotokat, igen. De a család támogat benneteket.
0: Igen.
1: 14-16 évesek vagytok, és javaslom, hogy nézzünk egy kicsit előre, mert beszéltünk arról, hogy hogyan készültök, hogy hogyan versenyeztek, hogy mi hajt benneteket, hogy mennyi adrenalin, amikor mondjuk 50-nel száguldotok a vizen, és lógtok ki a hajóból, de milyen céljaitok vannak a közeli 1-2 évre?
0: Fejlődni.
1: És hosszú távon.
0: Fejlődni, hogy minél jobbak legyünk, nem csak a hajóban, hanem emberileg is, minél többet tudjunk tanulni a sportban. Hát ugye idén a nagy vágyunk az ugye a barcelonai Európa-bajnokság lenne, és hát hogy így nemzetközi szinten minél először is ugye hát elkezdjünk még jobban nemzetközi szinten edzeni, versenyezni, és utána így kicsit feljebb menni ezen a szinten, hogy jobban menni nemzetközileg, jobb eredményeket, de hát...
1: Mi az az eredmény, amivel rövid távon 1-2 évben belül elégedettek lennétek, és hosszú távon mi az, ameddig egy ilyen hajóosztályban, vagy akár egyen feljebb el lehet jutni magyar versenyzőként?
0: Ezt szerintem kezdetben most mi szerintem örülünk annak, hogyha tényleg kijutunk Barcelonába, meg el tudunk menni nemzetközi versenyeken, ott viszonylag tudunk menni, mert ugye azért tengere más, de hogy azért, ha mondjuk viszonylag stabilan tudunk menni, hogy nem borulunk fel, meg nem csinálunk ilyen hülyeségeket, és mondjuk egy ilyen középmezőnyt tudunk csinálni, és akkor abból majd kiindulva tudunk menni, szóval szerintem már ebben mi elégedettek leszünk, meg hogyha magunkhoz képest, és a körülményekhez képest tényleg jók vagyunk, és nem elengedjük a dolgokat, meg nem ilyen lazán, hanem tényleg oda teszünk magunkat, akkor szerintem mi elégedettek leszünk.
2: Igen, én is ugyanezt mondanám.
1: Mi a következő, vagy mi lehet a következő lépés annak a 15 után? Szeretnétek feljebb menni, hajóosztályt váltani? Benne lehet ez egy hosszú távú tervben?
0: Én adnék amúgy egy esélyt a NAKRA 17-nek. Szóval, hogy szerencsét próbálnék.
1: Mit jelent ez a különbség egyébként? Ugye a hallgatók többsége, hogy mondtuk is, azért nem feltétlenül ismeri ezt a versenysportot.
0: Hát a főbb különbség az, hogy ugye nagyobb, meg hogy azon ilyen fojlós technika van, szóval, hogy ez szó szerint repül.
1: Nagyobb a kockázat is?
0: Igen. Hát igen.
2: Mindenképpen.
1: Mert hogy beszéltünk arról, hogy itt, amikor azt mondják, hogy kéz- és lábtörés, az itt kőkeményen benne van,
0: igen,
1: ebben a sportban.
0: Hát nem lábtörés, lábvágás. Úgyhogy, igen.
1: Tehát, hogy nagyon, nagyon oda kell figyelni. Hol látjátok magatokat 5-10 éves távlatban? Maradnátok a versenysportban?
0: Én mindenképp. Lehet, hogy nem is NAKRA 17 vagy NAKRA 15-ben, de én szeretem ezt a versenyzést, és szeretem ezt, hogy lehet így másokkal versenyezni, meg hogy ezt így magamban, hogy igenis tennem kell,

0: meg ez az egész.
1: Mennyire vagytok maximalisták? Önmagatokkal szemben, egymással szemben? Hogyan érzitek?
0: Nagyon. Nagyon.
2: Hát szerintem változó, hogy talán így a kedvemtől is, vagy az adott napomtól is függ, de egyébként én mindig arra törekszem, hogy magunkból kihozzuk a legtöbbet, és én azzal már teljesen elégedett vagyok.
1: Mennyi ideig dédelgettek egy kudarcot, fogalmazunk itt, tehát ha valami nem sikerül, addig mennyi ideig foglalkoztat benneteket?
0: Szerintem ott helyben foglalkoztat, ott kiörjünk magunkat, aztán utána meg így túltesszük magunkat.
1: Tovább kell menni?
2: Igen, a vizem muszáj, szóval ha azon gondolkodsz, hogy mit rontottam el, úristen, de hülye vagyok, akkor csak egyre több és több hibát lesz, és...
1: Tehát ki kell zárni ott a helyzetben, és nagyon sokat tanultok akkor, azt gondolom, ebből.
0: Igen.
1: A legtöbb sportban fontos ugye a pszichológiai felkészülés is, hogy lelkileg, pszichológiailag, gondolati síkon ott legyetek. Ebben kaptok segítséget? Vagy ez egy magasabb szint, vagy ez később jöhet el, hogy mondjuk egy sportpszichológushoz elmenjen az ember?
0: Hát mi csapatszinten csoportosan foglalkoztunk egyszer ilyennel.
1: Mert ugye amiről beszéltek, hogy kizárni a kudarcot, koncentrálni az adott feladatra és menni előre, ennek vannak technikái.
2: Hát igazából nekünk az a technikánk, hogy mi egymással megbeszéljük.
1: Tehát az segít.
2: Ez talán egy nagyon nagy pozitívum abban, hogy így barátnők vagyunk, és...
0: Csak vagyunk egymásnak.
2: Igen, és nem egy... Nyilván egy vegyes párosban is azért van egy közeli kapcsolat a pár két tagja között, de szerintem nálunk sokkal erősebb, meg ilyen...
1: Tehát ettől lehet erősebb egy női páros, mint mondjuk egy vegyes páros?
0: Szerintem igen, szerintem, mert szerintem az azonos nemű emberek, azok mindig jobban működnek egymással együtt. Meg azért mondjuk, hogyha valakinek a társával folyamatosan konfliktusa van, az azért egy nagyobb probléma, mint hogy most éppen hogy kezelnek bizonyos szituációkat, mert nekünk, vagy hát olyan hajóosztékban, ahol nem csak egy ember van, azért ez szokott lenni egy elég gyakori probléma, hogy nincsenek meg együtt, jó a konfliktus van, és akkor veszekednek, és akkor igazából erre megy el az egész dolog, hogy akkor most ők veszekedtek, most akkor megsértődnek, most akkor nem tudom, mi van. Úgyhogy...
1: De akkor el tudjátok képzelni, hogy évek múlva is együtt versenyezzetek, bevált ez a páros?
0: Hát mi igen. Szerintem világ végéig barátok leszünk szerintem.
2: Igen.
1: Mit tanácsoltok annak a fiatalnak? Egyrészt mikor érdemes elkezdeni, hogyha a ti utatokra akar lépni, akár fiú, akár lány, azon, hogy kipróbálja magát, és azon, hogy akár a versenyzésig eljusson.
2: Szerintem a táborok. Egy nyári tábor, igazából ez nagyon tanulságos is, de
1: tehát
2: közben
1: lehet
2: nagyon
1: elkezdeni.
2: Lehet élvezni. Mm-hmm. Szóval elmész mondjuk egy barátoddal együtt egy nyári táborba, és akkor ott nyilván benne van az, hogy vitorláztok, de mondjuk ugráltok a Balatonba, vízipisztolyt csatáztok, bármi.
1: Tehát minden innen indul, és
0: igen.
1: Aztán innen lehet szintet lépni?
0: Igen.
1: Zárszóként mi az, amit a legjobban élveztek abban, hogy versenyeztek, hogy a vízen vagytok, hogy ott lógtok a katamarán egyik oldalán, miközben fúj a szél és 50-nel mentek?
0: Az adrenalint, meg szerintem azt, hogy így együtt vagyunk, jó a hangulat, hogy nem csak olyan módba kapcsolunk, hogy most akkor versenyzünk, hanem hogy most felborunk tök jókat, nevetgélünk. Jó, azért nyilván komolyan is veszük a dolgot, szóval az, hogy most ott végigvihancolunk, de hogy azért jó a hangulat.
1: Jó a hangulat, és közben eredményeket
0: igen.
1: Elérni. Hát sok sikert kívánok nektek. Reméljük, hogy ha pár év múlva beszélgetünk, akkor komolyabb Európa-bajnoki eredményekről is már beszámoltok nekünk. Kolmán Léna és Szőlősi Kamilla, a Team Káli Vitorlás Sport Egyesület versenyzői voltak ma a vendégeim. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
3: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntetőkamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntetőkamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanceért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt,

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Borsodnád. A Bükkvölgyében húzódó településnek különleges története van. Az egykori álmos faluból virágzó ipari központ nőtt ki, az ipari központból elhagyott rommező vált, majd az elmúlás szomorú emlékein valami új sarjadt, aminek eredménye, nem utolsó sorban, nagyon finom. Ahol egykor nehézipari termékeket, buszkerekeket, fémeszközöket öntöttek, horganyoztak, ott ma a legfontosabb termék a Molnár kalács. Az egyszerű kis falu élete akkor változott nagyot, amikor szenet találtak a környékén, és bányát nyitottak. A település közepén nem csak egy hatalmas ipari üzem nőtt ki a földből, az ide csábított, szakképzett városi munkaerő számára egész utcák, tisztikaszinó, mozi, teniszpálya, étterem, könyvtár épült, pezsgett a művészet és sportélet. Néhány évtizede különleges édességnek számított a házi készítésű Molnár kalács. Hártya vékony, kerek vagy szivarszerűen feltekert ostya volt, melyet egyedileg mintázott sütővason készítettek, majd papírba csomagoltak, és nagyon óvatosan hímes tojásként szállítottak. A kerek vasakból nem találni két egyformát. Családi, egyedi hagyományokhoz kötődik vésett mintázatuk, mely a Molnár kalácson is megjelenik. A kész ostya roppanós, törékeny, szájban olvadó, lehelet finom és édes lett.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dabbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

és előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

teres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Mind Diák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yander Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yander Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
0: Trend Night.
1: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció

0: produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként, performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
0: Farkas Gábor Gabrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: right here on the scene, putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us.
1: Yes. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengetett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengetett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi településvezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége gondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliség ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népih. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padló burkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kátkilépőt, cipővédőt és műanyag akvárium csövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt.
1: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Ez a Trend FM-ben a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Jutasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Jutasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének, olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulács Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekara nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül. 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot.

0: a zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: your soul is good.
1: Trend Night.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólevezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Vad Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Valamiért nem tisztáztam azt, aki vagyok. Valakért nem vallottam, pedig bűnös vagyok.

Még nem sok tapasztalatban erő, de már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak és folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásnak. Meg a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta, hogy

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
0: Trend Night.
1: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulásuk

0: közösség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Nights.
0: Itt a Trend FM-en már is a Made in Bass zenél.